0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 25-én hétfőn. Napjainkban a globális biztonsági környezet nem csak változik, hanem rendszer szintű átalakuláson megy keresztül. És amíg a legtöbb ország arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan tartson lépést a geopolitikai térkép átrendeződésének ütemével, addig Szlovákiának belpolitikai válságok és gazdasági krízisek sorával is meg kell küzdenie. A kormány stabilitása ismét a legkisebb és a legnagyobb párt pengeváltásai miatt inog, az energetikai elemzők pedig attól tartanak, hogy a nyári hónapokra jellemző megnövekedett üzemanyagfogyasztás komoly próbatétel elé állíthatja a piaci szereplőket. Az előttünk álló három órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnökek Kovács János, a zenei szerkesztő Puha József, a hírszerkesztő pedig Csenger Ferenc. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A környezetvédelmi miniszter nem érti, miért váltaná le az SNS. Nem sokára bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodást. Meleg napos idő lesz ma, 32 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a környezetvédelmi minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TL3 hírtelevízió politikai vitaműsorában elmondta, hogy a magas Tátra zónációja annak a Filip Kuffa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyeci vízerőmű építésért felelős Ondrej Voda, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divéki, a Bajmóci állatkert igazgatója, ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte, most miért támadja őt. A Szlovenszka Mozgalom és az Aludyi Párt parlamenti képviselői készek támogatni Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására irányuló rendkívüli parlamenti ülés összehívását. Julius Jakab a mozgalom nevében vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján egyebek mellett elmondta, hogy Tarabának már rég nem kellene a helyén lennie, mert az egész magastátrai zonáció az oligarchák érdekeit szolgálja. Jakab szerint a parlamenti frakciójuk minden tagja aláírását adja a rendkívüli ülés összehívásához. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányban, köztük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy vasárnapi Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet, nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, melyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte, szakmai alapon szabadon teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Nem sokára bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodást. Az indiai fővárosban tartózkodó Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, újságíróknak azt mondta, úgy gondolja, lehetséges, hogy a következő órákban jó hírt kap a világ. Rubio szerint a kidolgozás alatt álló megállapodás választ adna az Egyesült Államok aggályaira a Hormuzi szoros kapcsán, amelyet Irán de facto blokkol az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta. A megállapodás emellett elindítana egy folyamatot, amely végül oda vezethet minket, ahová az elnök szeretné, hogy eljussunk egy olyan világba, amelynek már nem kell félnie vagy aggódnia az iráni atomfegyver miatt, tette hozzá Rubio. Prágában ismét tüntetők vonultak utcára a közmédia finanszírozását érintő tervezett törvénymódosítás miatt. A tiltakozók ellenzik azt a javaslatot, amely megszüntetné a televíziós és rádiós előfizetési díjakat, és az állami költségvetésből finanszírozna a közmédiát. A demonstrációt szervező mozgalom szerint a változtatás veszélyeztetheti a média függetlenségét. A résztvevők a városközpontból a kormányhivatalig vonultak, és a kulturális miniszter távozását is követelték. A cseh kormány várhatóan hamarosan tárgyalja a vitatott törvényjavaslatot. Kína vasárnap elindította a Shenzhou 23 űrhajót 3 űrhajóssal a fedélzetén a kínai űrállomás felé. A küldetés egyik tagja várhatóan egy teljes évet tölt majd az űrben, ami a világ egyik leghosszabb ilyen küldetése lehet. Az űrhajósok a Tiangong Space Station fedélzetén tudományos kísérleteket és kutatási programokat végeznek. A misszió a kínai hold program előkészítésének a része, mivel Peking továbbra is 2030-ig szeretne embert juttatni a holdra. Kína az elmúlt években jelentősen bővítette űrprogramját, miközben egyre erősebb verseny alakult ki az Egyesült Államokkal az űrkutatás területén.
0: Időjárás.
2: Ma is napos időnk van, délután azonban néhol megnövekszik a felhőzet, helyenként eshet is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kalántán a 3,5 tonnát meghaladó tömegű tehergépkocsik előtt lezárták a Vajanszki utcai vasúti felüljárót. Sebességet mérnek a D1-esen a Cservenyéki pihenőnél Nagyszombat felé és Kassa-Bárca város részében az OMV kútnál a központ irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóval.
1: Elszenvedte második vereségét a szlovák válogatott a svájci jégkorongvilágbajnokságon. Vlagyimir ország legénysége a csoportkör utolsó előtti hatodik fordulójában 5-1-re kikapott az éllovas és veretlen Kanadától, pedig a második harmadot követően 1-1 volt az állás. A tengeren túliak az utolsó játékrészben 7 perc alatt 4 gólt ütöttek. A szlovákok holnap 16:20-tól a svédekkel játszanak. A B csoport másik mérkőzésén Dánia-Olaszország 3-2 büntetőkkel. A kanadaiak 4 ponttal vezetnek, a csehek 6-tal a szlovákok előtt. Az A csoport vasárnapi eredményei: Lettország-Nagy-Britannia 6-0, a britek kiestek az élvonalból, a magyarok pedig kiharcolták a bennmaradást. Finnország-Ausztria 5-2, a 100%-os svájciak és a finnek 9 ponttal vezetnek az osztrákok és a lettek előtt, a magyarok az utolsó előtti 7. helyen állnak. A 4-4 legjobb jut a negyeddöntőbe. Ma is 4 mérkőzést rendeznek a hoki VB-n, a magyarok Zürichben 16:20-tól a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiakkal játszanak. Szintén 16:20-tól lesz a Csehország-Norvégia meccs, 20:20-tól bonyolítják le a Németország-Nagy-Britannia és a Szlovénia-Olaszország találkozókat. A francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában Marozsán Fábián 7-6-6-3-6-4-re kikapott a szerb Miomir Kecmanovicstól. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Crystal Palace Arsenal 1-2, Manchester City Aston Villa szintén 1-2, Brighton Manchester United 0-3, Liverpool Brentford 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Napoli Udinese 1-0, Torino Juventus 2-2, Verona Roma 0-2, Milan Cagliari 1-2, Cremonese Como 1-4, Villarreal Atletico Madrid 5-1, Slavia Pozsony 3-0 és Sparta Hradec 2-1. Angliában az Arsenal, Olaszországban az Internacionale, Spanyolországban a Barcelona, Csehországban pedig a Slavia már jóval a befejezés előtt kiharcolta a bajnoki címet. A címvédő lévaiak Pozsonyban közel 3000 néző előtt 69-65-re legyőzték az Intert a férfi kosárlabda liga döntőjének 4. mérkőzésén, és összesítésben már 3-1-re vezetnek az egyik fél 4. sikeréig tartó párharcban. Pénteken 19 órától Léván lesz az 5. meccs. Milák Kristóf a 100 gyorsan aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 pillangón sem talált legyőzőre, a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán Monakóban. A magyar férfi kart csapat ezüstérmet harcolt ki a kairói világkupa viadalon, a magyar női párbajtőr válogatott pedig bronzérmet szerzett a franciaországi VK versenyen. A Nagy Mihályak 29-24 arányú vereséget szenvedtek a Guardes vendégeként a női kézilabda Európa Kupa döntő visszavágóján. A spanyolok 2 győzelemmel hódították el a trófeát. A dunaszerdehelyiek 31-30-ra nyertek Vágsején a női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának 6. fordulójában. A Nagy Mihályak már korábban megszerezték az aranyérmet. A dunaszerdehelyiek odahaza 26-23-ra nyertek a nagytapolcsányiak ellen a férfi kézilabda extraliga osztályozójának első mérkőzésén. A visszavágó szombaton lesz. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat, miután óriási csatát vívott a végül az élről kieső márkatársával George Russell-lel. Másodikként Lewis Hamilton ért célba, aki legjobb Ferrari-s eredményét jegyezte, míg Max Verstappen az idén először állhatott fel a dobogóra a Red Bull-lal.

6 óra 18 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Orbán napja van. Az Orbán férfi név eredetét tekintve a latin urbanusra vezethető vissza, amely jelentése az utónévkönyv szerint városi. Az Orbán női párja az Urbána, a hölgyek pedig az urakhoz hasonlóan szintén ma ünneplik névnapjukat. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Magdaléna, a Gergő, valamint a Márk nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Urbán és Vivien napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 23 perc. A tengeri madarak élőhelyét is veszélyezteti az óceánok felmelegedése. Új dinoszauruszfajt azonosítottak, és a hanghullámok akár vírusok elpusztítására is képesek lehetnek. A következő percekben egyebek mellett erről is hallhatnak. Színes híreink következnek a nagyvilágból Kazsik Viktória válogatásában.
1: A klímaváltozás miatt egyre kisebb életterekbe szorulhatnak a tengeri madarak. Erre figyelmeztet egy új nemzetközi kutatás. A Nature Climate Change folyóiratban megjelent tanulmány szerint a melegedő óceánok miatt az albatroszok és a viharmadarak élőhelye zsugorodik, ezért egyre nagyobb távolságokat kell megtenniük a táplálékszerzés és a szaporodás érdekében. A kutatók több mint 120 tengeri madárfaj adatait vizsgálták meg, és azt találták, minél gyorsabban változik az éghajlat, annál kisebb terület marad alkalmas a fajok számára. Azok a madarak, amelyek kevésbé képesek hosszú távokat repülni, különösen veszélybe kerülhetnek. A legrosszabb forgatókönyv szerint 2100-ra a tengeri madárfajok 70%-ának jelentősen csökkenhet az elterjedési területe, és több faj a kihalás szélére sodródhat. A szakértők szerint az óceánok felmelegedése már most komoly változásokat okoz a tengeri ökoszisztémákban. Tájföldön azonosították a valaha ismert legnagyobb délkelet-ázsiai dinoszauruszt. Az új faj a sauropodák közé tartozott, hosszú nyakú, növényevű óriásgyík volt, amely körülbelül 27 méter hosszúra és 27 tonnásra nőhetett. A kutatók a Nagititan Kayaphumensis nevet adták neki. A naga a délkelet-ázsiai folklór kígyószerű lényeire utal, a titán a görög mitológiából ismert óriásokra. A fajnév pedig arra a tájföldi tartományra emlékeztet, ahol a fosszíliákat megtalálták. A dinoszaurusz mintegy 100-120 millió évvel ezelőtt élhetett egy olyan időszakban, amikor a föld légkörében magasabb volt a szén-dioxid szintje, és melegebb volt az éghajlat. A kutatók szerint ez a környezet segítette a gigantikus testméret kialakulását. A szakemberek úgy vélik, a Nagititan lehetett az egyik utolsó sauropoda a térségben, mielőtt a terület sekély tengerré alakult. Tájföldön eddig összesen 14 dinoszaurusz fajt neveztek el. Új módszerrel kísérleteznek a kutatók a vírusok elleni harcban, laboratóriumi körülmények között ultrahang segítségével sikerült megrongálniuk egyes vírusok szerkezetét. A vizsgálatok szerint a megfelelő frekvenciájú hanghullámok képesek lehetnek fizikailag szétrombolni, például az influenza vagy a COVID-19 vírusát. A kutatók hagyományos orvosi ultrahang készülékeket használtak, és azt figyelték meg, hogy a hangrezgések megrepesztik a vírus külső burkát. A kezelt minták fertőző képessége jelentősen csökkent. A módszer az úgynevezett akusztikus rezonancián alapul, a hanghullámok egybeesnek a vírus természetes rezgési frekvenciájával, így a rezgések felerősödnek és végül szétfeszítik a vírus részecskét. A kutatók szerint ez különösen hatékony lehet a gömb alakú burokkal rendelkező vírusoknál. A technológia egyik előnye, hogy nem vegyi úton pusztítja el a kórokozókat, ezért a vírus mutáció kevésbé gyengíthetik a hatását. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, az eljárás egyelőre csak laboratóriumban működik, emberi alkalmazása még további kutatásokat igényel.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Kísérletezésből életveszély. Internetről rendelt, ismeretlen eredetű szintetikus anyagtól lett rosszul két fiatal a napokban Szlovákiában. De mit tehetnek a szülők, hogy megakadályozzák, hogy a saját gyermekeik is hasonló helyzetbe kerüljenek? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Csenger Ferenctől.
2: Érsekújvárra a Berek-Zúgó turistaút felújítására készül. A képviselőtestület májusi ülésén jóváhagyta a támogatási kérelem benyújtását az idegenforgalmi alaphoz. A városháza tájékoztatása szerint a beruházás becsült értéke közel 500 000 euró. A város 10%-os önrésze 50 ezer euró. A projekt célja a turizmus fejlesztésének támogatása a Nyitra folyó mentén lévő gát turistaútvonalának módosításával. A Nyitra folyó töltésén vezető út köti össze a város legkedveltebb pihenővezetét, a Berek parkerdőt a szigettel és a stranddal. Az emberek szívesen sportolnak, túráznak, bicikliznek, görkorcsolyáznak erre. A felújítás során megerősítik a gát koronáját. A sérült felületet eltávolítják, a Berek-Zúgó túraútvonalat teljes hosszában felújítaná a város áll a tervezet leírásában. A felújítás után pénteken átadták a kossai Louis Pasteur Egyetemi Kórház egyes részeit összekötő hidat, ami lehetővé teszi a gyors eljutást az Ipelszka utcai helikopterleszállótól a kórház többi épületéhez. Kamil Saskó egészségügyi miniszter az ünnepélyes átadón kijelentette, a felújítás 2,1 millió euróba került, áfa nélkül és a tárca által költségeket. Az 1970-es években átadott hidat 2021. szeptemberében le kellett zárni, mivel

0: május 7-én fejezik be. A forgalmat ez idő alatt közlekedési táblákkal irányítják. Az útkezelőség arra kéri a közlekedőket, figyeljék az ideiglenesen kihelyezett közlekedési táblákat.
1: Időjárás.
0: Ma is napos időnk van, délután azonban néhol megnövekszik a felhőzet, helyenként eshet is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Kalántán a 3,5 tonnát meghaladó tömegű tehergépkocsik előtt lezárták a Vajanszki utcai vasúti felüljárót. Sebességet mérnek a D1-esen a Cservenyéki pihenőnél Nagyszombat felé és Kassa-Bárca város részében az OMV kútnál a központ irányában. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 38 perc. A napokban két Rimaszombat környéki fiatal került kórházba, miután a rendőrség szerint feltehetően internetről rendelt, egyelőre pontosan nem azonosított szintetikus anyagot fogyasztottak. Az eset azonban jócskán túlmutat két tinédzser rosszul végződött kísérletezésén. A történtek mögött súlyos rendszerhibák sejlenek fel. A különböző weboldalak és csomagküldő szolgálatok, valamint az utcákon, illetve a bevásárlóközpontokban elhelyezett automaták révén ugyanis bárki, így kiskorúak is hozzáférhetnek pszichoaktív anyagokat tartalmazó készítményekhez. Mire érdemes figyelnie a szülőknek, hogyha biztonságban szeretnék tudni a gyermekeiket? És mikor kell szakszerű segítséget hívni, hogyha meg szeretnénk előzni, hogy a kíváncsiságból életveszélyes helyzet legyen? Egyebek mellett erről kérdezte dr. Gányovics Attila mentőorvost, a Szlovák Sürgősségi Orvostani és Katasztrófa Orvostani Társaság elnökét Kálmán Norbert a legutóbbi reggeliben.
1: Ugye ilyen rendőrségi esetekkel nem szoktunk, illetve egészségügyi esetekkel nem szoktunk foglalkozni, de hát itt tényleg arról van szó, hogy olyan kiterjedtebb jelenségről van szó, és hát nem utolsó sorban, amennyire jó információnk vannak, ön konkrétan a mentésnek a résztvevője volt.
2: Ez így igaz, a súlyosabb állapotban lévő fiatalembernek az állapotát mi stabilizáltuk, és aztán mi hívtunk egy mentőhelikoptert, hogy a gyerek intenzív minél előbb tudjuk átszállítani Besztetsze bányára, úgyhogy igazából odavaló volt a fiú, úgyhogy ebből szempontból ilyen személyesen is átéltem a szituációt.
1: Mivel hívták ki egyáltalán a mentőket?
2: Igazából mi esetünkben ott eszméletlen, hányt a srác, már kékül, szóval ott légzés elégtelen volt, úgyhogy abszolút kritikus állapotban volt a fiatalember, amikor kiérkeztünk, és a életmentő beavatkozásokat kellett végeznünk, lélegeztetőgépre kapcsolnunk, stb. Szóval stabilizálni a keringését, és akkor így már stabil állapotban tudtuk szállíthatóvá tenni egy ilyen 20-30 percen belül, és aztán egy ilyen relatíve gyors helikopteres segítséggel aztán a kórházi kollégák, a gyerekintenzivista kollégák foglalkoztak vele. A tudomásom szerint már stabil az állapota, levették a lélegeztetőgépről, úgyhogy visszakerült a helyi kórházba.
1: Önök hívták helikoptert?
2: Igen. Igazából a mi régiónk az egy elég távoli így a központi kórházoktól, egyetemi kórházoktól, ami egy ilyen 110-115 kilométer földi úton, azért ez egy ilyen 70 perc minimum, és ilyenkor mindig profitálhat a beteg, egy kritikus állapotú beteg abból, hogy a helikopterrel esetleg egy fél órát, 40 percet tudunk spórolni a utazási időn, és ugyanazt az ellátást igazából folytatták a helikopteres kollégák, csak sokkal gyorsabban volt kórházban az illető.
1: Gyakran van egyébként ilyen jellegű esetük?
2: Hát ez a drog probléma, ez egy állandó jellegű, és országszerte, szóval egy komoly probléma, sőt, több kollégával, ahogy így beszéltem, kommunikáltam az eset után is, meg előzőleg is konferenciákon foglalkozunk ebben a témával. Ez egy ilyen felfújt lufi, és nem tudjuk, mikor fog durrani egy akkorát, hogy ebből komoly probléma lesz. Szóval most, ami minden van a piacon, ha úgy mondom, hogy a piacon, azt el se tudjuk képzelni, és milyen károkat okozhatnak esetleg a fiatalok vagy a gyerekek körébe.
1: Hogy érti ezt, hogy egy lufi, ami kidurranhat, hogy mi lesz az a jelenség, amit ezt látjuk?
2: Ez az, hogy pontosan az, amit a bevezetőben is mondott, hogy internetes oldalakon, ajándéküzletekbe, automatákba, bárhol beszerezhető szinte bármi, és úgymond legálisan, vagy idézőjelbe véve legálisan, szóval kihozza a csomagküldő szolgálat, mert valamit megrendelt, persze senki sem figyeli ezt, hogy sehova sincs felírva, hogy mi van benne pont abban a csomagban, úgyhogy...
1: De például mit? Én említettem itt a édességeket, az elég extrém. Tudni lehet, hogy vannak ilyen THC-s gumicukrok, de például még mi az?
2: THC gumicukrok, ezek szintén elérhetők automatában, talán azt hiszem, Csehországban már be vannak tiltva ezek a gumicukrok, mert igazából ezek szintetikusan vannak, picit meg van változtatva változtatva a THC-nak a molekulája, úgyhogy nem THC, hanem HHC, és, de nagyon mennyiségben ugyanúgy pszichoaktív hatása lehet ezeknek a gumicukroknak. Szóval ez picit mindig a gyártó valahogy próbál próbálja kiszolgálni a közösséget és az igényt, és próbálja legalizálni azt a nem legális működtetését, amiből ő pénzt keres, és ezért vannak már mostan komoly Európa szintű összefogással megpróbálják ezeket a vegyi anyagokat a tiltólistára rakni, hogy igazából le tudják venni a legális szereknek a listájáról.
1: Kiderült, hogy itt ebben az esetben, amit most taglalunk, mi volt konkrétan a sztori? Mit rendeltek, mit vettek be, hogyan?
2: Hát az, hogy hogyan, azt nem tudjuk, mert igazából a fiatalember nem volt kikérdezhető állapotban. Uh-huh. Amit a kórházi kollégáktól tudok, amit megtudtam, volt benne metamfetamin, volt benne kannabinoid, szóval marihuana származék, és ami most ezek a úgymond a gyakori és ismert drogok, ami ezeket a szintetikus marihuana származékokat, a úgynevezett herba, spice, kristály, különböző ilyen neveken fut a dolog, azt nagyon nehéz laboratóriumilag gyorsan kivizsgálni, speciális ilyen laboratóriumban tudják kivizsgálni, szóval valószínűleg ez is fennállt, mert ott még a szülők is említették ezt a herba megnevezést, és még volt egy ilyen felvetés, hát hogy ezeket legálisan rendelték az internetről. No. Itt az a probléma, hogy sose tudja az illető, hogy pontosan milyen vegyi anyag, milyen koncentrációban, milyen mennyiségben van. Az, hogy lehet, hogy egy nappal előtte, amit esetleg elfogyasztott, elszívott, vagy bevett, az egy szuper jó állapotot okozott neki, és másnap lehet, hogy ugyanaz a anyag, vagy ugyanannak a anyagnak hit szer leállítsa a légzését például, mint majdnem ebben a szituációban megtörtént is.
1: Ja, hogy sokan azt gondolják, hogyha meg lehet rendelni az interneten, akkor ott vannak olyan ellenőrző mechanizmusok magában ebben az egész internetes rendelési rendszerben, amik mondjuk biztosítják arról, hogy hát azért ilyen szélsőséges hatású dologra nem kerülhet sor, hogy valaki ilyet rendelni tudjon. Akkor ezt mondja?
2: Biztos, hogy nincsen kontrollmechanizmus.
1: De hogy azt gondolják sokan, hogy ha internetről meg lehet rendelni, hát akkor biztos, nem halálos.
2: Persze, mert ez igazából nem úgy van árulva, mint hogy veszélyes dolog, meg. Aha. Szóval ezek ilyen mindenféle ilyen fantázia neveken vannak árulva, sőt, és nagyon gyakran például megtörtént az, vagy vannak ezek az üzletek, ahol különböző ilyen HHC dolgokat árulnak, ajándéktárgyakat, meg fűszerporokat, meg ilyen fürdősó, meg hasonló formába, és rá van írva például, és ez egy ilyen titkos jel, emberi használatra nem alkalmas. És ezt ráírják arra a dologra, és aki tudja, hogy mit akar venni, az pontosan tudja, hogy ezt kell választani, annak ellenére, hogy rá van írva, hogy emberi fogyasztása nem alkalmas.
1: Hogyan? Ezt még egyszer? Rendelnek fürdősót, rá van írva?
2: Például, igen, fürdősóként rendelik meg a dolgot, vagy valamilyen ilyen bármilyen dohányáru, vagy bármi más. Rá van írva hivatalosan, hogy emberi használata nem alkalmas, és ez egy ilyen titkos kódolt jel a közösségbe, hogy igen, ez az, amit meg kell rendelni.
1: De egyébként meg normális esetben ez, ha már fürdősót említ, az fürdősóként rendeltetett, úgy funkcionál, csak kihasználják ezt a bódulat valamit, vagy ez egy álca, hogy az fürdősó?
2: Ez egy álca.
1: És még mert akkor ha ráírják, hogy emberi fogyasztás nem alkalmaz, akkor az eredeti fürdősó is ilyen, ami mondjuk tényleg fürdősónak van, nem?
2: Igen, csak azt az ember azért azt egy korrekt internetes üzletbe fog venni, vagy egy patikával, vagy egy ilyen drogériába fog venni fürdősót, úgyhogy ezek nagyon tudatosan ki van játszva, vagy próbálja kijátszani a rendszert. A rendőrség azért figyeli ezeket az oldalakat, sőt, tudom, hogy pár hete vagy pár hónapja volt Besztercebány, egy ilyen automatát foglalt le a rendőrség, ahol ezek különbözőeket a édességeket árulták pszichoaktív hatású édességekkel.
1: És mi azokra is rá van írva, hogy emberi fogyasztásra nem alkalmas?
2: Hát, arra szerintem nem, de igazából úgy van árulva, mint pontosan egy ilyen háhafis gumimaci, meg hasonló valamilyen esetleg másfajta édesség.
1: És ez mire van még, mire lehet még ráírni, hogy emberi fogyasztás nem alkalmas, és annál lehet tudni, vagy az illetékesek tudhatják, hogy ez a titkos kód ebben az esetben?
2: Szerintem mindenre, szinte mindenre rá lehetne írni. Akár dohánytermékre, akár kozmetikára, akármit be lehet valamilyen szinte valamilyen formába csomagolni, és aztán ilyen módon árulni webshopon. Itt szerintem azért a rendőrségnek nagyon nagy problémái lehetnek, vagy vannak, pontosan kideríteni a származási helyet. A legtöbb vegyszer, ami így forgalomban megy, és itt a szintetikus designer drogokról beszélünk, ez Kínából származik. Kínából egy óriási biznisz, India-Kína, de főleg Kína, és aztán különböző módon jut el Európába, és aztán innen széthordják az egészet, és probléma, mert olcsó, könnyen elérhető, valószínűleg effektív is, gyorsan kiütheti az embert, és úgymond ez a mondhatni is, hogy a szegényeknek a drogja, vagy a kábítószere.
1: Akkor itt valószínűleg az a gyanús vagy a ludas, hogy vannak specifikus weboldalak, ahol ezt rendelik.
2: Igen.
1: Na.
2: De ugyanúgy működik szerintem, ugyanúgy működik ez a dealer kábítószerkereskedési rendszer, szóval megvan a faluba a gyerek, akihez eljárnak a többiek, igen, vagy a régióval, vagy széthordják kocsival, szóval ugyanúgy, mint ahogy működik a marihuana, metamfetamin hasonló biznisz, ugyanúgy valószínűleg is, és szinte biztos, hogy ezek a szintetikus kábszerek is ilyen módon kerülnek a fiatalokhoz, főleg a fiatalokhoz.
1: Hát ezt lehet tudni egyébként rendőrségi forrásokból is, hogy bár ezt sokan nem gondolnák, de azért minden, akár csallóközi kis faluban is ott van az egy bizonyos fiú, ember, gyerek, lány, nem tudom, aki az ismerősök vagy az ebben ismertek tudják, hogy tőle lehet venni. Úgy, ahogy
2: igen, tudják, hogy hozzá kell venni. Igen. Pontosan. Szóval azért a rendőrségnek nagy része, szóval munkájuk az ilyen megfigyelő munka, úgyhogy várják valószínűleg mindig a nagyobb halakat, úgymond, és történnek azért úgy pozitív eredmények is, mert ahogy figyeljük, itt-ott halljuk, hogy egy-egy hálózatot lelepleztek, de itt pontosan itt az a probléma ezeknél a szintetikus drogoknál, hogy hivatalosan nem mindegyik van például a illegális szereknek a listáján, szóval mondhatni legálisan van néha árulva, míg rá nem kerül arra a listára, az mindig aktualizálják, de a vegyészek, a kínai vegyészek, azok mindig egy-két-három lépéssel előre vannak, és picit változtatnak a molekulán, persze változik így a hatóanyag, változik a hatás, és ez a veszélyes, hogy egyszer lehet, hogy lesz egy olyan hatóanyag, egy olyan hatás, ami nagyon-nagyon komoly problémát fog okozni, és ha egy bizonyos környezetbe bekerül egy bizonyos anyag, akkor valószínűleg ugyanaz a hatás fog kihatni az összes használóra is. Ami előfog, egy hónapja volt, három hasonló eset volt itt a környéken, ahol három gyerek került gépi lélegeztetésre nagyjából egy órán belül, sőt, ott még nem is aktiváltak a mentőszolgálatot, hanem a szülők vagy a felnőttek berakták őket a kocsiba, és úgymond kipakolták a kórház területén, és ott kellett a kórházi kollégáknak kritikus állapotú gyerekeket ellátni. Szóval ez ilyen heti szinten most nagyjából találkozunk ilyen szituációval.
1: Igen, hát erről már nemrégen beszéltük egy illetékessel, hogy pont ez van most a törvényalkotók asztalán, hogy olyan módosítást vigyenek át a parlamenten, ami tulajdonképpen megelőzi, vagy kikerüli ezt az egy molekulát változtatunk, és újra lehet árulni a drogot jellegű csalásokat. A másik az ugye mondta, hogy mindenki tudja itt, tehát hogy a faluban ki az, akihez lehet fordulni, és akkor jön a hallgatói kérdés, hogy hát akkor meg miért nem fogják meg, hát azért nem, mert egyébként, mert egyszerre nem is egy, aki ezt csinálja. A másik az, hogy ha meg is fogják, azt azonnal a helyébe áll valaki, sőt van, hogy verekednek a helyéért, hogy ugye árulhassák ők a drogot, de egyébként nem egy szokta csinálni, szóval szóval ez ilyen végtelen küzdelemharc. Annyit igen. még mondjon el, kérem doktor úr, hogy mikor hívjon valaki mentőt, hogyha ne adj Isten, ezt látja a gyerekén, hogy valamit bevehetett, és hát ott egyre, vagy gyanúsabb.
2: Igen, hát a mentőszolgálatot mindenképpen olyankor hívjuk, amikor látjuk a gyerek, hogy valami fura, valami változik, valami, akár hallucináció, akár agresszivitás, akár görcsállapot áll fent, ezek a szerek elég erős ilyen görcsrohamokat, akár ilyen epileptoid, vagy epilepsziá jellegű görcsrohamokat okoznak, szívritmus zavart okozhatnak, keringési problémát okozhatnak, légzés problémát, ami most ez a szituáció volt. Szóval ez egy ilyen nagyon, nagyon gyakran hánynak, ilyen nagyon masszívan hánynak folyamatosan. Szóval ezeknél a szituációknál mindenképpen mind szülő, mind tanár, mind aki felügyeli, ilyen felügyelet alatt vannak a gyerekek, valakinek a felügyelete alatt, mindenképpen a 155-ös hívószámot ilyenkor aktiválni kell.
1: Interneten rendelt szintetikus drog túladagolása miatt kellett kórházba vinni egy testvérpárt Rimaszombat környékén. A részletekről dr. Gányovics Attila mentőorvossal beszélgettünk, aki az említett eset résztvevője volt. Köszönöm, hogy beszámolt nekünk ezekről, doktor úr.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Szép napot mindenkinek.

7 óra előtt, egészen pontosan 6 óra 56 perckor ejtsünk néhány szót régiónk időjárásáról. Ma jobbára napos időnk lesz, néhány fátyol és gomoly felhő azonban még így is megjelenhet az égen. Helyenként pedig kisebb záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Az északkeleti ország részben megélénkül, néhol megerősödik az északi, illetve északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő este pedig 17 és 24 fok közé süllyed majd a hőmérők higanyszála. Mivel az időjárás gyorsan nyáriasra váltott, a melegfrontra jellemző tünetekre érdemes készülni. Az arra érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás ingadozás és ingerlékenység is jelentkezhet. Emellett nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így hogyha a szabadban tartózkodnak, nem árt, ha körültekintően járnak el és gondoskodnak a megfelelő fényvédelemről.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 25-én hétfőn. Ismét egymásnak feszül a legkisebb és a legnagyobb kormánypárt. A nemzetieket vezető Andrej Danko ugyanis az egyik, SNS által jelölt miniszter leváltását követeli. Hétfő lévén hamarosan belpolitikai összefoglalónkkal jelentkezünk, amelyben többek között arról is szót ejtünk, hogy Robert Fico eleget tehetett Danko Tomás Taraba menesztésére irányuló követelésének. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ellenzéki pártok is támogatnák a környezetvédelmi miniszter leváltását. Prágában ismét tüntettek a közmédia védelmében. Meleg napos idő lesz ma, 32 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a környezetvédelmi minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TL3 hírtelevízió politikai vitaműsorában elmondta, hogy a magas Tátra zónációja annak a Filip Kuffa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyeci vízerőmű építésért felelős Ondrej Voda, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divéki, a Bajmóci állatkert igazgatója, ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte, most miért támadja őt. A Szlovenszka Mozgalom és az Aludyi Párt parlamenti képviselői készek támogatni Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására irányuló rendkívüli parlamenti ülés összehívását. Julius Jakab a mozgalom nevében vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján egyebek mellett elmondta, hogy Tarabának már rég nem kellene a helyén lennie, mert az egész magastátrai zonáció az oligarchák érdekeit szolgálja. Jakab szerint a parlamenti frakciójuk minden tagja aláírását adja a rendkívüli ülés összehívásához. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányban, köztük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy vasárnapi Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet, nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, melyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte, szakmai alapon szabadon teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Prágában ismét tüntetők vonultak utcára a közmédia finanszírozását érintő tervezett törvénymódosítás miatt. A tiltakozók ellenzik azt a javaslatot, amely megszüntetné a televíziós és rádiós előfizetési díjakat és az állami költségvetésből finanszírozna a közmédiát. A demonstrációt szervező mozgalom szerint a változtatás veszélyeztetheti a média függetlenségét. A résztvevők a városközpontból a kormányhivatalig vonultak, és a kulturális miniszter távozását is követelték. A cseh kormány várhatóan hamarosan tárgyalja a vitatott törvényjavaslatot. Kína vasárnap elindította a Shenzhou 23 űrhajót 3 űrhajóssal a fedélzetén a kínai űrállomás felé. A küldetés egyik tagja várhatóan egy teljes évet tölt majd az űrben, ami a világ egyik leghosszabb ilyen küldetése lehet. Az űrhajósok a Tiangong Space Station fedélzetén tudományos kísérleteket és kutatási programokat végeznek. A misszió a kínai hold program előkészítésének a része, mivel Peking továbbra is 2030-ig szeretne embert juttatni a holdra. Kína az elmúlt években jelentősen bővítette űrprogramját, miközben egyre erősebb verseny alakult ki az Egyesült Államokkal az űrkutatás területén. Recep Tayyip Erdoğan török elnök visszavonta azt a korábbi döntését, amely az isztambuli Bilgi Egyetem bezárásáról szólt. A lépés után a diákok és oktatók százai tiltakoztak az intézmény előtt, és az egyetem újbóli megnyitását követelték. Az államfő eredetileg arra hivatkozott, hogy az intézmény nem teljesíti az elvárt oktatási színvonalat, ezt azonban az egyetem közössége vitatta. A döntés hátterében az is állhat, hogy az egyetemet alapító szervezet kényszerfelügyelet alá került. Az 1996-ban alapított Bilgi Egyetem jelenleg mintegy 22 000 hallgatóval működik.
0: Időjárás.
2: Ma is napos időnk van, délután azonban néhol megnövekszik a felhőzet, helyenként eshet is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kalántán a 3,5 tonnát meghaladó tömegű tehergépkocsik előtt lezárták a Vajanszki utcai vasúti felüljárót. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóra.
3: Elszenvedte második vereségét a szlovák válogatott a svájci jégkorong világbajnokságon. Vlagyimir ország legénysége a csoportkör utolsó előtti hatodik fordulójában 5-1-re kikapott az éllovas és veretlen Kanadától, pedig a második harmadot követően 1-1 volt az állás. A tengeren túliak az utolsó játékrészben 7 perc alatt 4 gólt ütöttek. A szlovákok holnap 16:20-tól a svédekkel játszanak. A B csoport másik mérkőzésén Dánia-Olaszország 3-2 büntetőkkel. A kanadaiak 4 ponttal vezetnek, a csehek 6-tal a szlovákok előtt. Az A csoport vasárnapi eredményei: Lettország-Nagy-Britannia 6-0, a britek kiestek az élvonalból, a magyarok pedig kiharcolták a bennmaradást. Finnország-Ausztria 5-2, a 100%-os svájciak és a finnek 9 ponttal vezetnek az osztrákok és a lettek előtt. A magyarok az utolsó előtti 7. helyen állnak. A 4-4 legjobb jut a negyeddöntőbe. Ma is 4 mérkőzést rendeznek a hoki VB-n. A magyarok Zürichben 16:20-tól a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiakkal játszanak. Szintén 16:20-tól lesz a Csehország-Norvégia meccs, 20:20-tól bonyolítják le a Németország-Nagy-Britannia és a Szlovénia-Olaszország találkozókat. A francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában Marozsán Fábián 7-6-6-3-6-4-re kikapott a szerb Miomir Kecmanovicstól. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Crystal Palace Arsenal 1-2, Manchester City Aston Villa szintén 1-2, Brighton Manchester United 0-3, Liverpool Brentford 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Napoli Udinese 1-0, Torino Juventus 2-2, Verona Roma 0-2, Milan Cagliari 1-2, Cremonese Como 1-4, Villarreal Atletico Madrid 5-1, Slavia Plzeň 3-0 és Sparta Hradec 2-1. Angliában az Arsenal, Olaszországban az Internacionale, Spanyolországban a Barcelona, Csehországban pedig a Slavia már jóval a befejezés előtt kiharcolta a bajnoki címet. A címvédő lévaiak Pozsonyban közel 3000 néző előtt 69-65-re legyőzték az Intert a férfi kosárlabdaliga döntőjének 4. mérkőzésén, és összesítésben már 3-1-re vezetnek az egyik fél 4. sikeréig tartó párharcban. Pénteken 19 órától Léván lesz az 5. meccs. Milák Kristóf a 100 gyorsan aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 pillangón sem talált legyőzőre, a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán Monakóban. A magyar férfi kart csapat ezüstérmet harcolt ki a kairói világkupa viadalon, a magyar női párbajtőr válogatott pedig bronzérmet szerzett a franciaországi VK versenyen. A Nagy Mihályak 29-24 arányú vereséget szenvedtek a Guardes vendégeként a női kézilabda Európa Kupa döntő visszavágóján. A spanyolok 2 győzelemmel hódították el a trófeát. A dunaszerdehelyiek 31-30-ra nyertek Vágsején a női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának 6. fordulójában. A Nagy Mihályak már korábban megszerezték az aranyérmet. A dunaszerdehelyiek odahaza 26-23-ra nyertek a nagy tapolcsányiak ellen a férfi kézilabda extraliga osztályozójának első mérkőzésén. A visszavágó Chicago szombaton lesz. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat, miután óriási csatát vívott a végül az élről kieső márkatársával George Russell-lel. Másodikként Lewis Hamilton ért célba, aki legjobb Ferrari-s eredményét jegyezte, míg Max Verstappen az idén először állhatott fel a dobogóra a Red Bull-lal.

0: 7 óra 13 perc. Ismét viharfelők gyülekeznek a kormányhivatal felett. A nemzetiek vezetője Andrej Danko egyre hangosabban követeli a pártja által jelölt környezetvédelmi miniszter Tomás Taraba leváltását. Az SNS elnöke olyannyira eltökélt, hogy kész akár a koalíciós szerződést is felrúgni, ha Robert Fico nem tesz eleget a követelésének. És amíg a kormányzó trió munkája ismét akadozik, addig az utóbbi években tetsz halott állapotban lévő visegrádi együttműködés új lendületet vehet. Már ha sikerül felülemelkedni a korábbi nézetkülönbségeken. Az eltérő álláspontok tiszteletben tartását pedig idehaza is érdemes lenne mindenkinek elsajátítania, hogyha a jövőben egy valóban kisebbségbarát államban szeretnénk élni. Három téma, nagyjából 3x3 percben, hiszen ha hétfőn 4:48 körül jár az idő, akkor az elmúlt napok legfontosabb közéleti eseményeit szemlézzük, a politika útvesztőjében pedig ezúttal is Szilvási József újságíró, rendszeres kommentátorunk segít eligazodni. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok ezúttal, pünkös hétfőn. Köszöntöm tisztelettel a hallgatókat, és üdvözöllek téged.
0: Bár pünkösd van, a sajtó napok óta Robert Fico és Andrej Danko Tomás Taraba leváltása miatt kialakult üzengetésétől hangos, és ez a vita a tegnapi nap folyamán sem csendesedett el, sőt odáig fajult, hogy ma a koalíciós tanács ülése után a három legfőbb közjogi méltóság is találkozik majd. Küszöbön a kormány átalakítás?
1: El kell mondani azt, hogy tulajdonképpen, amióta megalakult ez a hármas koalíció, azóta szinte állandóan állva bál valamilyen ok miatt, és válságtünetek jelentkeznek ebben a politikai szövetségben, de nincs ez másként most sem. Ezúttal Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke okoz komoly fejfájást, elsősorban Robert Fico miniszterelnöknek. A szlovák nemzeti párt, ugyebár amelyek a legrégebben alapított szlovák politikai tömörülés, el kell mondani némi cinizmussal, hogy sikeresen folytatja Ján Folka forgatókönyvét, amelynek az a lényege, hogy minél erősebb és hatásosabb nemzeti lózungokat hangsúlyozni, olykor nacionalista lózungokat, miközben lehetőleg minél többet lehetne harácsolni az országnak a különböző gazdasági javaiból. Tehát ebben a folyamatban láthatjuk most a nemzeti pártnak a vergődését, amelynek az is a lényege, hogy a zsákmány megszerzése érdekében ilyen kis érdekcsoportok alakulnak, és ezek aztán összeütközésbe és vitába keverednek egymással. Most éppen Andrej Danko rontott neki Tomás Taraba környezetvédelmi miniszternek, és azt állítja, hogy Tomás Taraba, tehát a tárcavezető, a befektetőknek és a oligarcháknak kedvet azzal, amikor a Tátrai Nemzeti Parkot zónákra akarja felosztani, és így aztán a különböző első zónák kivéve máshol, de esetleg a A zónában is különböző aszfaltozással, meg épületek felépítésével segítheti ezeket az említett érdekcsoportokat, és ezt ellenzi Tomás, illetve Andrej Danko. A környezetvédelmi miniszter viszont azt állítja, hogy éppen a zónák felállításával akarja megakadályozni ezt a folyamatot, és azt állítja, hogy különböző kivételek és korrupciós ügyek révén már legalább 300 épület és különböző más gazdasági infrastruktúra található például a Csorbatón és környékén, tehát ezt akarja megakadályozni. Andrej Danko viszont eltökélt, és azt szeretné, hogyha a Robert Fico kormányfő leváltaná Tomás Tarabát. A miniszterelnök azonban azt állította, hogy csak nem hajlandó erre, mert jó miniszternek tartja Tomás Tarabát, viszont azt állította, hogy mert benne van a koalíció szerződésben, hogy előben le kell váltani a minisztert, de azt állította Robert Fico, csak akkor teszi ezt meg, hogyha garantálja a szlovák nemzeti párt, hogy ennek a koalíciós szövetségnek továbbra is többsége lesz a parlamentben. Hát ez nagyon nehéz, hogy javasolni, illetve garantálni, mert különböző viták vannak a nemzeti párt egyes jelöltjei között, ahogy mondtam, meg parlamenti képviselői között. Elég arra utalni, hogy a kormányban, illetve a tárcánál, a környezetvédelmi tárcánál a két kupa, az államtitkár, tehát Stefan kupa és a fia, Filip kupa, ráadásul most azon mesterkednek, hogy Gregor kupa, tehát a legkisebb kupa legény, és lehessen tagja valamilyen funkciónak, valamilyen tisztségnek. Többek között azt szeretnék elérni, hogy a Tátrai Nemzeti Parknak a igazgatója legyen, amit Tomás Taraba mindenképpen ellenez, innen is eredhet a vita egy része. Ebben a pillanatban az a helyzet, hogy Andrei Danko beígérte ennek a két kupa, a legértve két kupa tisztségviselőnek, jelenleg államtitkárnak, hogy egyikük akár miniszter is lehet, hogyha Tomás Taraba ellen fordulnak, amit meg is tettek, és most már bírálják a jelenlegi miniszter. Ebben a pillanatban tehát ez a helyzet, hogy nem lehet tudni, hogy mi következik. Ma összeül a koalíciós tanács, aztán ahogy a hírekben hallhattuk, a három közjogi méltóság is. Véleményem szerint az történhet, hogy Tomás Taraba átmegy a parlamentbe, de mindenképpen valamilyen biztosítékot kell nyújtani, hogy megmaradjon a kormánypártoknak eléggé töréken többsége. A lényeg azonban az, hogy továbbra sem csitulnak az ellentétek és a kedélyek, tehát nagyon nehéz lesz a szlovák kormánykőnek kihúzni azt a csak nem másfél évet, amely a legközelebbi választásokig még van, mert továbbra sem kizárt, hogy idő előtti választások lehetnek Szlovákiában, habár senkinek sem az érdeke, mert ott akarnak maradni mindannyian a kormányrúdnál, még akkor is, hogyha egymással viaskodnak. Meglátjuk, mit hoznak a következő napok. Annyi minden esetre tény, hogy Tomás Taraba valószínűleg nem marad meg környezetvédelmi miniszternek, de Szlovákiában semmit sem lehet biztosan állítani, többek között ezt sem.
0: Azt tehát továbbra sem tudni teljes bizonyossággal, hogy sül majd el az SNS elnökének terve. Az utóbbi napok eseményei azonban azt mutatják, hogy a személyi cserék akár még az egyébként döcögő együttműködésnek is új lendületet adhatnak. De valóban feléleszthető lehet a visegrádi együttműködés, ahogy azt az új magyar kormányfő Magyar Péter szeretné?
1: Szerintem van rá esély, elsősorban azért, mert lényegesen javultak a lengyel-magyar politikai kormányközi kapcsolatok, és ez azt jelenti, hogy a visegrádi együttműködésnek az egyik hajtómotorja ez a két országnak a vezetői szeretnék felújítani, és újra építeni és folytatni a visegrádi országoknak az együttműködését. Onnan indul az egész történet, hogy Magyar Péter ugyebár Lengyelországban járt első hivatalos külföldi útján, és ott találkozott a lengyel kormányfővel, és közösen valószínűleg nyilván megegyeztek abban, hogy felújítják az együttműködést a két ország között, és ennek megfelelően pedig igyekeznek bevonni az együttműködésbe a cseheket és a szlovákokat is, ami nem lesz egyszerű dolog, de meglátjuk, hogy hogy alakul. Minden esetre azt el kell mondani, hogy egy lényeges dologra rávilágított Magyar Péter, amikor bebizonyította, hogy bizony nagyon komoly vita kerekedett Magyarországon, és elég súlyos példátlan történet zajlott le, amikor Orbán Viktor ugyebár kormányfőként befogadta azt a két lengyel politikust, akit a Lengyelországban korrupciós ügyek miatt akartak bíróság elé állítani, és példátlan módon menedékjogot adott ennek a két lengyel nagyon ismert politikusnak. Ők azonban most ki tudja hova, de elmenekültek Magyarországról, miután Orbán Viktor elveszítette a hatalmat, és ez is tehát ilyen szempontból is különképpen tisztázódott a kapcsolat a két ország, tehát a Lengyelország és Magyarország új kormány, illetve Magyarország új kormánya között. A lényeg az, hogy mindenképpen vannak gondok, mert kérdés, hogy a csehek és a szlovákok hogy állnak, majd nyilván szeretnék ők is, ha lenne együttműködés, de ők érdekeltek a másik együttműködésben, a csehek, a szlovákok és az osztrákoknak az együttműködésében már működnek együtt ők hárman, de nem kizárt az, hogy miután Magyar Péter már járt Ausztriában is, esetleg szó lehet arról, hogy bővítik a visegrádiak együttműködését, amely iránt érdeklődik Ausztria is. Ez kiderült az osztrák kancellárral való találkozón és tárgyalás során, és érdeklődnek a horvátok is, tehát nem kizárt, hogy hosszabb távon egyrészt elsősorban visszaállítják a visegrádiak együttműködését, másrészt pedig célközép távon elképzelhető, hogy bevonják az osztrákokat és a horvátokat, netán más országot is, de egyelőre ez a két ország esélyes arra, hogy belépjen a visegrádi együttműködésnek a folyamatába, és ennek a további élete megélhetésére, és így alakulhat majd ki az, hogy az Unióban visszaáll az a nagyon fontos közép-európai érdekcsoport, amely éveken át nagyon jól működött, amikor a visegrádi négy tagállam valóban érdekképviseletet fejtett ki Brüsszelben és Strasbourgban, és javították tulajdonképpen főleg Szlovákiában a belpolitikai légkört is, mert hiszen látták, hogy a szomszédokkal jó az együttműködés, és mindenkinek érdeke Szlovákiának is, hogy ez továbbra is fennálljon. Tehát ez a helyzet jelenleg, és kíváncsian várjuk mindannyian a folytatást, amely remélhetően ezúttal is eredményes lesz.
0: Vannak azonban olyan ellentétek, amiket nehezebb áthidalni, mint másokat, de a Dunaszerdahelyi Emlékmű építtetőinek ügyében hozott döntés, illetve a tárgyalás során lezajlott viták után közelebb kerültünk a problémamentes szlovák-magyar együttéléshez?
1: Hát jelenleg semmiképpen sem, de itt tulajdonképpen kétféle folyamat tapasztalható, egyrészt vissza kell kérni nagyon röviden a Somorja melletti úszoron történtekhez, ahol ugye a nagyszombati vámhivatal munkatársai megbüntették a lángosok árusításával foglalkozó úszori kisvállalkozót, aki ugyebár azért került a középpontba, illetve a további fejlemények, vagy egy ideig a fejlemények közé, mert a lángosokat úgy árusította, hogy a lágyító jelet nem használta, és ezáltal megbüntették őt, ha nem tévedek, akkor 1800 euróra, és emiatt azután állt a bál, de érdekes módon még Robert Fico is kiállta úszori, egyébként szlovák nemzetiségű vállalkozónak az ügyében, és azt állította, hogy a nagyszombati bürokraták teljesen lelketlen és törvénytelen határozatot hozták, amikor meg akarták büntetni ezt az úszori vállalkozót, és ezután majd meglátjuk, hogy alakul a helyzet. A második dolog pedig az, hogy folytatódik az együttműködés és az a próbálkozás, hogy lehetőleg megoldják a továbbiakat is. Ugyebár itt elsősorban arra gondolunk, hogy a nagyszombati bíróságon ugyebár elítélték pénzbüntetésre és 4 éves hivatalból való kitiltásra ítélték azt a 7, ha nem tévedek, akkor 7 Dunaszerdahelyi is közismert vállalkozót és más közszereplőt, akik Dunaszerdahelyen ugye a trianoni emlékműnek a felújítását érték el. Emiatt a nagyszombati bíróság azt állította, hogy tulajdonképpen a Horthy ideológiát akarják visszaállítani, és újfasiszta eszméket akarnak terjeszteni, holott egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy a dicstelen és a trianoni diktátumnak az emlékére felújították az emlékművet, és tulajdonképpen ezt az emlékművet akarják működtetni, nem olyan célból, hogy valamiféle fasiszta eszméket teljesztenek, hanem az a lényege, hogy emlékezzenek erre a diktátumra, amely kettészakította a kovák nemzetet, és ezt senki sem vonja kétségben, hiszen ugye már több országban, többek között Szlovákiában is kisebbségben élünk. Tehát ezzel nincs ennél religionista, meg egyéb ilyen sanda vélemény. A harmadik dolog, amit mondani kell, ez a rimaszombati eset. Ugye már itt meg az történt, hogy a második világháborúban elesett, a Dóni csatában elesett rimaszombati és környékbeli katonáknak az emlékére szerették volna felújítani azt a emlékművet, amely már egyszer állt Rimaszombatban az egyik téren, de ott azután lebontották, mert a területet a szlovákiai illetékes hivatalok elkobozták, pontosabban a földhivatal, ezért más helyen, mégpedig a református temetőben építették újra, és még monumentálisabbra emlékművet, amelyben a Don kanyarban elesett rimaszombatiaknak és környékbelieknek állítanak emléket. Ezt az emlékművet támadták meg azután az illetékesek, megint a Szlovák Megújulás pártjának a képviselői, és
0: elnézést, meg kell, hogy szakítsalak, ugyanis lassan az időnk végére érünk, de a szlovák-magyar együttélés fejleményeit a jövőben is követni fogjuk. Az elmúlt percekben a múlt hét legjelentősebb közéleti fejleményeiből válogattunk Szilvási József újságíróval, rádiónk rendszeres kommentátorával. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm a lehetőséget, kellemes napot mindenkinek!
2: 7 óra 30 perc.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Napjainkban egy olyan rendszer szintű globális átalakulás zajlik, amely árnyékában már egyáltalán nem tekinthető magától értetődőnek, hogy az öreg kontinensen béke honol. Értettek egyet Európa második legnagyobb biztonsági fóruma, a Globsec résztvevői. De hogyan kellene reagálnia Európának ezekre a fejleményekre, hogyha lépést szeretne tartani a változás ütemével? A folytatásban erről is beszélgetünk. Előbb azonban regionális híreink jönnek Csenger Ferenctől.
2: Érsekújvár a Berek-Zúgó turistaút felújítására készül. A képviselőtestület májusi ülésén jóváhagyta a támogatási kérelem benyújtását az idegenforgalmi alaphoz. A városháza tájékoztatása szerint a beruházás becsült értéke közel 500 000 euró. A város 10%-os önrésze 50 000 euró. A projekt célja a turizmus fejlesztésének támogatása a Nyitra folyó mentén lévő gát turistaútvonalának módosításával. A Nyitra folyó töltésén vezető út köti össze a város legkedveltebb pihenővezetét, a Berek parkerdőt a szigettel és a stranddal. Az emberek szívesen sportolnak, túráznak, bicikliznek, görkorcsolyáznak erre. A felújítás során megerősítik a gát koronáját. A sérült felületet eltávolítják, a Berek-Zúgó túraútvonalat teljes hosszában felújítaná a város áll a tervezet leírásában. A felújítás után pénteken átadták a kossai Louis Pasteur Egyetemi Kórház egyes részeit összekötő hidat, ami lehetővé teszi a gyors eljutást az Ipelszka utcai helikopterleszállótól a kórház többi épületéhez. Kamil Saskó egészségügyi miniszter az ünnepélyes átadón kijelentette, a felújítás 2,1 millió euróba került, áfa nélkül és a tárca által költségeket. Az 1970-es években átadott hidat 2021. szeptemberében le kellett zárni, mivel szakértők vízszivárgás és szerkezeti sérülések miatt használhatatlannak nyilvánították. A híd a kórház áramellátását biztosító nagy feszültségű kábelek átvezetésére is szolgál. Emellett egy négysávos út és villamos

0: Délután azonban néhol megnövekszik a felhőzet, helyenként eshet is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Kalántán a 3,5 tonnát meghaladó tömegű tehergépkocsik előtt lezárták a Vajanszki utcai vasúti felüljárót. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

7 óra 37 perc. A hidegháború utáni modell, amely 3 évtizeden át a világ stabilitásának egyik alappillére volt, mára radikálisan átalakult. Az olcsó orosz energia, a nyitott nemzetközi piacok és a feltételek nélküli amerikai biztonsági garanciák szinte teljesen eltűntek. A kormányoknak és az intézményeknek pedig alkalmazkodniuk kell egy olyan korszak kihívásaihoz, amely fő ismérvei a geopolitikai versengés, a gazdasági széthúzás és a stratégiai bizonytalanság. De hogyan érthetjük meg annak a közegnek a működését, amely ilyen gyökeresen megváltozott? Egyebek mellett erre a kérdésre keresték

0: választ hétvégén Európa második legnagyobb biztonsági fórumán, a Globseken a résztvevők. Az idei esemény főbb tanulságait a következő percekben Takács Lilivel, a 444.hu munkatársával összegezzük majd, aki a helyszínen követte a konferenciát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ha szóba kerül az a globális rendszer szintű átalakulás, aminek tanúi lehetünk, akkor általában nagyon gyorsan eljutunk ahhoz a témához, hogy hol helyezkedik el ebben a megváltozott környezetben a korábban alapvetően békére berendezkedett öreg kontinens. De mire jutottak az idei konferencia résztvevői? Hatalomnak tekinthető Európa?
1: Hát azt hiszem, hogy talán a kicsit megkerülős válasz az attól függ. Ugyan itt is többen felhívták a figyelmet, hogy az Európai Unió alapvetően nem arra jött létre, hogy egy geopolitikai hatalom legyen. 60 éven keresztül inkább egy normatív hatalomként kellett értelmezni, viszont most ugye megváltozott nemzetközi környezetben már arra, hogy annak érdekében, hogy bármennyire is számítson az Európai Unióval, illetve ezzel együtt az európai kontinensnek idézőjelben a szava, ugye másfajta hatalom meglétére is szükség van. Arra is szerintem érdemes felhívni a figyelmet, és erről is beszélt például Iván Krász, a polgárpolitika tudós, ha jól emlékszem, ő volt, hogy nagyon sokan ugye azt várják az Európai Uniótól, hogy úgy lépjen fel, mint mondjuk az Egyesült Államok, vagy Kína, vagy Oroszország, de hát ez egy irreális elvárás, hiszen az Európai Unió az nem egy ország, hanem egy sor országnak a szövetsége, amely államoknak megvannak a saját érdekeik, saját nemzeti érdekeik, saját nemzeti döntéshozatali mechanizmusaik, amiket össze kell hangolni, és például Kínában, vagy akár Oroszországban azért finoman szólva sem jelentkezik ez a probléma. Az Egyesült Államokban sem, nyilván azért ott a szövetségi rendszer miatt kicsit másként, de hogy alapvetően olyan problémákkal, mint az Európai Unió, nem igazán küzd senki más a nemzetközi szintéren.
0: Ezeknek az Európával szembeni elvárásoknak pedig éppen az Egyesült Államok a mozgatórugója, hiszen Európa védelmi önállósodása azt követően került a figyelem középpontjába, hogy a transzatlanti kapcsolatokban bekövetkezett néhány törés, ami azt eredményezte, hogy mostanra az európai polgárok 36%-a inkább fenyegetésként tekint az Egyesült Államokra, és mindössze 12% látja Washington szövetségesként, legalábbis a Globseg Trends a konferencia alkalmából készült felmérése erről tanúskodik. De a szakértők és a politológusok is ennyire borulátóak?
1: Vegyes szerintem a kép. Abból a szempontból szerintem derülátóak, hogy mindenki úgy gondolja, hogy Donald Trump elnökségét azért túl fogja élni a transatlanti szövetség, akár a NATO, akár az Európai Unió, és bizonyos szempontból meg is fog erősödni. Egy korábbi NATO főtitkár egyébként ezzel kapcsolatban konkrétan kicsit viccesen úgy fogalmazott, hogy valójában Donald Trumpot az európaiaknak kéne Nobel-békedíjra jelölnie, hiszen a kijelentéseivel sokkal jobban összekovácsolta az európai közösség országait. Tehát abban nagyjából egyetértés volt azokon a beszélgetéseken, amiket én meg tudtam hallgatni, hogy Donald Trump elnöksége nem fogja a végét jelenteni. A Transatlanti Szövetség nél ez egy ilyen régebbi, erősebb, több szinten meglévő szövetségési rendszer. Viszont ugye Trump mindig is azt követette, hát fogalmazunk, hogy különböző stílusokban, hogy Európa legyen képes megvédeni önmagát. Én azt hiszem egyébként, hogy ezen a téren kicsit már előre mozdult a beszélgetés az elmúlt két évhez hasonlítva, tehát hogy most már nem igazán arról ment a beszélgetés, hogy majd, hogyha vajon bármi történik, akkor az Egyesült Államok egyáltalán segíte az európai országoknak megvédeni önmagát. Most inkább már szerintem azon volt a hangsúly, hogy hogy az európaiaknak maguknak kell tudni megvédeni saját magukat. Szóba került több beszélgetésen az Európában állomásosztatott amerikai katonáknak a sorsa is. Ezzel kapcsolatban még nem teljesen világos, hogy mi fog történni. Többször egymásnak ellentmondó dolgot nyilatkozott Donald Trump. Most a legutóbbi álláspont szerint ugye Németországból 5000 katonát fognak kivonni, és Lengyelországban pedig 5000-rel fogják növelni az állomásosztatott amerikai katonák számát. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy Németországból Lengyelországba helyezik át. Egyébként az is lehet, hogy ez fog megtörténni. De itt tehát még ebben is igyekeztek szerintem egy ilyen európai szempontból valamilyen pozitív szemszöget megtalálni a politikusok. A lengyel külügyminiszter például arra emlékeztetett, hogy persze egyébként 5000 katona az egy fontos szám, de tehát, hogy több mint 80 000 európai katona állomásosodik Európában, Ukrajnában, persze most háborús körülmények között több mint 1 millió fő hadsereg létszáma, a békeidőbeli lengyel hadsereg létszáma meghaladja a 200 000, szóval ezek óriási számok, és bár tényleg az 5000 katona az fontos, ezekhez viszonyítva ez egy viszonylag kisebb szám.
0: Donald Trump sokak által kifogásolt politikája tehát hozott egyfajta pozitív elmozdulást az európai védelmi képességekről szóló vitában, de egészen konkrétan, hogyha a felkészülési jelenlegi állapotát nézzük, akkor hogy halad Európa? Mennyire lenne képes a kontinens egyedül gondoskodni a saját védelméről, vagy adott esetben mikorra lehet képes egyfajta elrettentő erőként fellépni a külső fenyegetésekkel szemben?
1: Szerintem ezt valójában még senki nem tudja. Az kétségtelen, hogy erősödnek az európai védelmi képességek, viszont azt is látni kell, hogy ez rengeteg, nem csak rengeteg pénzbe kerül, ami nyilván költségvetési gátakba is ütközik minden egyes országban, hanem ez rengeteg időbe telik. És ha azt nézzük, hogy milyen képességek növekednek, azt is nézzünk el, vagy erősödnek, azt is nézzünk el, hogy mik azok, amelyeknek a területén Európa egyáltalán nem önellátó, és még kicsit talán nehezebben látszik az, hogy önellátóvá válik. Egyébként itt különböző hírszerzési információkra lehet gondolni, légvédelmi rakétákra, vagy légvédelmi rendszerekre, műholdas megfigyelésekre, ahol az Egyesült Államokra támaszkodik továbbra is Európa, és tehát sokszor nekem úgy tűnik, mintha hogy ezeknek a képességeknek a megszerzése egész egyszerűen annyira rengeteg pénzbe és annyira rengeteg időbe telne, hogy most ezeket a idézőjelesen rövidebb távú fejlesztéseket, amik még szintén évekbe telnek, úgy döntenek ezekről az európaiak, hogy közben arra számítanak, hogy ezeket a stratégiai képességeket továbbra is az Egyesült Államoktól fogják megkapni egész egyszerűen, mert nincsen másra lehetőség. Szóval ebből a szempontból én kettősnek mondanám, az viszont nekem nagyon egyértelműen tűnt, hogy itt politikai szinten az elköteleződés erre egy egészen egyértelmű.
0: És ha már az elköteleződést említettük, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy a megváltozott transzatlanti dinamika árnyékában felértékelődött Ukrajna támogatásának ügye, és ebben a konferencia résztvevőinek többsége is egyetértett. De hogyan lett Kijev támogatása a szolidaritási kérdésből közvetlen befektetés Európa biztonságába?
1: Hát egész egyszerűen azért, mert ha most ezt így leegyszerűsítjük, akkor Európában nagyjából igazából két ország van, aki képes kb. Évi 10 millió drónt gyártani. Ebből az egyik egyre több hírszerzési jelentés szerint valamilyen módon meg akarja támadni Európát, a másik pedig Európához akar csatlakozni. Az egész egyszerűen az olyan ukrán katonai képességeknek, amik valódi harcvédi tapasztalaton alapulnak, jelenleg nincsen alternatívája Európában, sőt igazából Oroszországon kívül nagyon az egész világon nincsen, és ha ezeket a képességeket valahogy az európai, vagy ezekre a képességekre, vagy az európai országok is tudnak támaszkodni, meg az ukrán harcvédi tapasztalatra, akkor az nagyban megerősíti azt az európai védelmet, amiről most mindenki beszél.
0: És az orosz-ukrán háború kapcsán arra az elmozdulásra is érdemes kitérnünk, amire az elemzők többsége felhívta a figyelmet, mégpedig, hogy Oroszország kapcsán ahhoz képest, amit néhány éve láthattunk, tehát amikor még tabu téma volt a Moszkvával való tárgyalás, ami aztán később néhány beszélgetés alkalmával már felmerült, idén egy olyan előrelépés történt mondhatni, hogy már nyíltan szó volt arról, hogy mielőbb szükség lenne egy európai főtárgyaló kinevezésére. De milyen jelentőséggel bírna, hogyha valóban kijelölnének egy ilyen szemét?
1: Hát ez is egyébként visszatérő témája volt a konferenciáknak. Az, hogy ugye jelenleg, vagy hát az elmúlt hosszú hónapokban az európaiakat valójában teljesen kihagyták az Ukrajnát érintő tárgyalásokból, ami abból a szempontból nem különösebben előremutató, hogy tehát, hogy Ukrajna az Európában fekszik, tehát így itt van ezen a kontinensen, ezért valamilyen módon mindenképpen bele kell szólnia, vagy bele kell tudnia szólni Európának ezekbe a tárgyalásokra, viszont hogyha ehhez nincsen meg a megfelelő súlya és ereje, akkor idézőjelben igazából az étlapon van Európa, nem az asztalnál ül. Ezt azért már sokan elismerték, és egyébként erről korábban is beszéltek, csak visszatérünk kicsit ahhoz, amit korábban, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy tehát egy Európai Unió nem úgy működik, mint például a Kína vagy Oroszország, ahol hát fogalmazunk úgy, hogy viszonylag kevesebb szempontot kell összehangolni, vagy kevesebb érdeket kell összehangolni, mint az Európai Unióban. Viszont ezt az Európai Uniónak is meg kell tennie ahhoz, hogy egyáltalán legyen esélye bármilyen módon a saját érdekei alapján formálni ennek a konfliktusnak a megoldásán, és ebben egy európai főtárgyaló segíthetne. Ennek nyilvánvalóan nagyon bonyolult konszenzusokat kell megkötni ahhoz, hogy ki lehessen választani egy olyan valakit, aki az európai közösség tagállamai számára is elfogadható, és adott esetben az orosz fél számára is elfogadható, mert ez azért szintén egy olyan szempont, amit figyelembe kell venni. Ugye Kaja Kallas többször szóba került róla. Nyilván van, aki azt gondolja, hogy alkalmas. Itt talán a Globszaken egy kicsit többen voltak azok, akik őt tartották a legjobb jelöltnek, mert csak azért is, mert észt, és azért a konfliktus kezdete óta nagyon erősen orosz ellenes álláspontra helyezkedett, ezért többen gondolták úgy, hogy például az ő személyet, az nem a készségei vagy a képességei, hanem a személy, és a korábbi megnyilatkozási miatt valószínűleg őt az oroszok nem fogadnák el.
0: Az elmondottak fényében feltehetően senki nem lepődik majd meg azon, hogy a biztonságpolitikai fórum egyik fő ajánlása idén az volt, hogy Európának az említett inkább szabályozói befolyásoló tényező helyett sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítania arra, hogy már említett módon egyfajta stratégiai hatalommá lépjen elő. De mi lehet az áloga annak, hogy az öreg kontinens valóban teljesíteni tudja ezt a sokak szerint elvárást, mások szerint célkitűzést?
1: Hát talán a belső kohéziónak a talán kicsit a várakozások szerint erőteljesebb megléte, mint ami az elmúlt években volt. De azért a magyar kormányváltás az érezhető reményeket ébresztett számos résztvevőben, hogy most ugye kimarad, vagy tehát talán nem lesz majd a küllők közében nyomott volt, aki akadályozza a közös döntéshozatalt. Ez tényleg egy egészen érdekes élmény volt, hogy mennyire más hangnemben került szóba Magyarország, mint az elmúlt években. Viszont az elmúlt 16 év magyarországi tapasztalatait egyfajta indő példaként is említették, hogy ennek az újbeli megtörténtét mindenképpen el kell kerülnie az Európai Uniónak. Itt ugye szóba került a döntéshozatal kérdése is, hogy az egyhangúságot hogyan lehetne meghaladni, és azért ez egy nagyon nehéz kérdés lesz abból a szempontból, hogy a mérsékelt többség döntéshozatalnak egyáltalán nincsen mindent átható támogatása az Európai Unión belül. Nyilván a kis országok tartanak attól, hogy az ő szavuk akkor kevésbé fog számítani, tehát ez szerintem mindenképpen egy fontos vita lesz majd még az elmúlt években. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül ezt megugrani.
0: És bár eddig a negatívumokról beszélgettünk elsősorban, vagy legalábbis arról, hogy melyek azok a kulcsterületek, amelyek esetében változásra van szükség, elhangzottak azért pozitívabb hangvételű beszédek is a Globseken. Ilyen volt például Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének felszólalása, aki ugyan maga is elismerte, hogy az Európai Unió komoly problémákkal néz szembe, ugyanakkor leszögezte, hogy az Unió még mindig az emberiség történetének legnagyobb politikai eredménye, ez egy idézet volt a beszédéből, de melyek azok a pozitívumok, adott esetben alapok, amikre a következő években építeni tudnak majd a 27-ek az említett vállalások végrehajtásakor?
1: Az egyébként a Globseken díjazott Európai Parlament elnöke ezek között említette például a kreativitást, a kutatói kiválóságot, és egyáltalán a tudományos eredményeket, amiket Európa fel tud mutatni. Az ipari erőt is egy olyan területnek említette, ami alapján, vagy ami, hogy mondjam, hát előremutató mindenképpen. Ő úgy gondolja, hogy egyébként ezeket az erőinket is a biztonság és a védelem megerősítésének a szolgálatába kell állítani. Ő arról beszélt egyébként, hogy ugye biztonság és védelem nélkül gyakorlatilag nincsen semmi, azért is kell most teljes mértékben erre foglalkozni, és tehát, hogy együtt kell működnünk másokkal, ki kell terjeszteni ezeket a vívmányokat egy szélesebb Európába, ugye itt a bővítésre utalt ezzel, amit ő egyébként egy pozitív színben láttatott, azzal együtt, hogy ezeket azt leszögezte, hogy a bővítés az nem jótékonykodást jelent az Európai Unió számára és az Európai Unió részéről. Itt a lehető legerősebb biztonsági garanciának nevezte egyébként az Európai Unió bővítését, most akár, és nem csak Ukrajnára vonatkoztatva, megemlített egyébként a Nyugat-Balkánt és Moldovát is, illetve a másik olyan terület, ahol úgy értette, hogy több ambícióra lenne szükség, az a gazdaság területe, ahol a bürokrácia és az adminisztrációs kötelezettségek csökkentéséről, egyszerűsítéséről beszélt, arra hivatkozva, hogy ennek kézzelfogható és nagyon jól számszerűsíthető gazdasági előnyei is lennek, ami ugye visszatérünk az eredeti kiinduló ponthoz, hogy ahhoz, hogy Európa meghatározó szereplőként tudjon fellépni a nemzetközi kapcsolatokban, gazdasági erővel is rendelkeznie kell, ez pedig ugye az elmúlt években nem a megerősödés irányába mutatott, hogyha összehasonlítjuk a többi hatalmi szereplővel a nemzetközi kapcsolatokban.
0: És a szakértői panelek alkalmával az is szóba került, hogy szükség lenne egy újfajta politikai paktumra, adott esetben közmegegyezésre. De hogyan kellene kinéznie egy ilyen szélesebb új konszenzusnak a hozzáértők szerint?
1: Igen, erről Ivan Krasztov bolgárpolitikatudós beszélt, és úgy látta, hogy az elmúlt években, mondjuk körülbelül az elmúlt 10 évben rengeteg változás ment végbe a világba, ezért egyáltalán meg kell változtatnunk azt, hogy milyen kérdéseket veszünk fel korábbi alapfogalmainknak az értelmét egyszerűen fel kell újítanunk ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani ezekkel a mérható változásokkal, és ő azt mondta, hogy az elmúlt 10 évhez képest, ha a politikát nézzük, akkor egy nagyon fontos változás az lett, hogy a korábban centristának vagy mainstreamnek tekintett pártok azok egy ilyen szuverenistább álláspontra helyezkedtek. A szélsőjobb viszont, akik ugye korábban nagyon sok esetben euroszkeptikusok is voltak, ők továbbra is euroszkeptikusok maradtak, de már igazából senki nem akar kilépni az Európai Unióból, és az eurozónát sem igazán hagyják el. Ők is az Európai Unión belül képzelik el a politikai jövőjüket, és ezeket a változásokat kellene belefoglalni egy új konszenzusba, és ebbe pedig már ezeket a szélsőjobbnak egyes elemeit is bele kellene foglalni, hiszen egy új valósághoz úgy tudunk alkalmazkodni, hogy egy új konszenzust alakítunk ki, és újféle nyelvezetet használunk. Ő példának azt említette Ukrajna kapcsán, hogy mondjuk azt az említett szélsőjobboldali idézőjelesen euroszkeptikus pártok is el tudják fogadni, hogy az Európai Uniónak szüksége van az európai vagy az ukrajnai katonai potenciára a saját védelmi képességének erősítéséhez és saját maga védelmének erősítéséhez, de még ezt az előbbit elfogadják például a szélsőjobboldali pártok is, az unió csatlakozásáról, tehát vagy Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló párbeszédet a mostani keretek között, tehát hogy Ukrajna úgy csatlakozzon az Európai Unióhoz, ahogy például Szlovákia, vagy Magyarország, vagy Csehország tette azt már jó régen, azt elutasítják. Egyáltalán ő úgy gondolja, hogy a csatlakozásnak a fogalmát is érdemes valamilyen kicsit módosítani az új körülményeknek a tekintetében. Ő ezen az állásponton volt, hogy valószínűleg így vagy úgy Ukrajna integrálódni fog az Európai Szövetségbe, az egyáltalán nem biztos, hogy ez olyan...
0: És azt elnézést meg kell, hogy szakítsam, azt, hogy ez az integráció milyen módon megy majd végbe, követni fogjuk. Az idei Globszeg Biztonsági Fórum legfontosabb tanulságait Takács Lilivel, a 444.hu munkatársával összegeztük, aki a helyszínen követte az eseményeket. Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.
2: A pünköst hétfői nappalink egy dal premierrel indul. Nálunk lesz hallható elsőként Korpás Éva, a Pünkösdi Rózsa című népdalát dolgozása. A Nyárasdi Alapiskola a fennállásának 230. és a magyar nyelvű oktatás újraindításának 75. évfordulója alkalmából felvette Pálffy Ferenc nevét. Összeállításban számolunk be róla. A Somorjáról indult Varkocs két frontembere, Turtyeberik és Győri Sára nagy szívfájdalma, hogy amíg tavaly 8 európai országban 50 koncertet adtak, addig a Csalló közben csak egy fellépésük volt. A 10 órai hírek után erről is beszélnek. Magazin műsorunk harmadik órájában egy nyugdíjas, de továbbra is aktív művész, Rász Tibor harmonika művész érkezik hozzánk, akitől azt is megkérdezzük, hogyan fogadta, hogy még életében termet neveztek el róla, s milyen érzés oda belépni. Számítok a figyelmükre pünköst hétfőn 9 órától.
3: Nyolc óra van.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 25-én hétfőn. Bár jelenleg nem tapasztalhatóak ellátási zavarok a töltőállomásokon, a közelgő nyári szezon vízválasztónak bizonyulhat. De ez egyet jelent azzal, hogy a sofőrök a magas árak mellett hamarosan akár üzemanyag hiánnyal is szembesülhetnek a benzinkutakon. A folytatásban erre a kérdésre is keressük majd a választ. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Környezetvédelmi miniszter nem érti, miért váltaná le az SNS. Nem sokára bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodást. Meleg napos idő lesz ma, 32 fokig melegszik a levegő. Mondom a részleteket. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a Környezetvédelmi Minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TL3 hírtelevízió politikai vitaműsorában elmondta, hogy a magas Tátra zónációja annak a Filip Kuffa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyeci vízerőmű építésért felelős Ondrej Voda, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divéki, a Bajmóci állatkert igazgatója, ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte, most miért támadja őt. A Szlovenszka Mozgalom és az Aludyi Párt parlamenti képviselői készek támogatni Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására irányuló rendkívüli parlamenti ülés összehívását. Julius Jakab a mozgalom nevében vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján egyebek mellett elmondta, hogy Tarabának már rég nem kellene a helyén lennie, mert az egész magastátrai zonáció az oligarchák érdekeit szolgálja. Jakab szerint a parlamenti frakciójuk minden tagja aláírását adja a rendkívüli ülés összehívásához. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányban, köztük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy vasárnapi Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet, nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, melyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte, szakmai alapon szabadon teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Nem sokára bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodást. Az indiai fővárosban tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak azt mondta, úgy gondolja, lehetséges, hogy a következő órákban jó hírt kap a világ. Rubio szerint a kidolgozás alatt álló megállapodás választ adna az Egyesült Államok aggályaira a Hormuzi szoros kapcsán, amelyet Irán de facto blokkol az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta. A megállapodás emellett elindítana egy folyamatot, amely végül oda vezethet minket, ahová az elnök szeretné, hogy eljussunk egy olyan világba, amelynek már nem kell félnie vagy aggódnia az iráni atomfegyver miatt, tette hozzá Rubio. Prágában ismét tüntetők vonultak utcára a közmédia finanszírozását érintő tervezett törvénymódosítás miatt. A tiltakozók ellenzik azt a javaslatot, amely megszüntetné a televíziós és rádiós előfizetési díjakat, és az állami költségvetésből finanszírozna a közmédiát. A demonstrációt szervező mozgalom szerint a változtatás veszélyeztetheti a média függetlenségét. A résztvevők a városközpontból a kormányhivatalig vonultak, és a kulturális miniszter távozását is követelték. A cseh kormány várhatóan hamarosan tárgyalja a vitatott törvényjavaslatot. Kína vasárnap elindította a Shenzhou 23 űrhajót 3 űrhajóssal a fedélzetén a kínai űrállomás felé. A küldetés egyik tagja várhatóan egy teljes évet tölt majd az űrben, ami a világ egyik leghosszabb ilyen küldetése lehet. Az űrhajósok a Tiangong Space Station fedélzetén tudományos kísérleteket és kutatási programokat végeznek. A misszió a kínai holdprogram előkészítésének a része, mivel Peking továbbra is 2030-ig szeretne embert juttatni a holdra. Kína az elmúlt években jelentősen bővítette űrprogramját, miközben egyre erősebb verseny alakult ki az Egyesült Államokkal az űrkutatás területén.
0: Időjárás.
2: Ma is napos időnk van, délután azonban néhol megnövekszik a felhőzet, helyenként eshet is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Dunaszerdahely előtt Várkony felől és Kassán a Presovszkán a Hlinkovánál a központ irányában. Torlódik a forgalom Pozsony és Kassa bevezető útjain. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: Elszenvedte második vereségét a szlovák válogatott a svájci jégkorong világbajnokságon. Vladimir ország legénysége a csoportkör utolsó előtti hatodik fordulójában 5-1-re kikapott az éllovas és veretlen Kanadától, pedig a második harmadot követően 1-1 volt az állás. A tengeren túliak az utolsó játékrészben 7 perc alatt 4 gólt ütöttek. A szlovákok holnap 16:20-tól a svédekkel játszanak. A B csoport másik mérkőzésén Dánia-Olaszország 3-2 büntetőkkel. A kanadaiak 4 ponttal vezetnek, a csehek 6-tal a szlovákok előtt. Az A csoport vasárnapi eredményei: Lettország-Nagy-Britannia 6-0, a britek kiestek az élvonalból, a magyarok pedig kiharcolták a bennmaradást. Finnország-Ausztria 5-2. A 100%-os svájciak és a finnek 9 ponttal vezetnek az osztrákok és a lettek előtt. A magyarok az utolsó előtti 7. helyen állnak. A 4-4 legjobb jut a negyeddöntőbe. Ma is 4 mérkőzést rendeznek a hoki VB-n. A magyarok Zürichben 16:20-tól a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiakkal játszanak. Szintén 16:20-tól lesz a Csehország-Norvégia meccs, 20:20-tól bonyolítják le a Németország-Nagy-Britannia és a Szlovénia-Olaszország találkozókat. A francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában Marozsán Fábián 7-6-6-3-6-4-re kikapott a szerb Miomir Kecmanovicstól. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Crystal Palace Arsenal 1-2, Manchester City Aston Villa szintén 1-2, Brighton Manchester United 0-3, Liverpool Brentford 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Napoli Udinese 1-0, Torino Juventus 2-2, Verona Roma 0-2, Milan Cagliari 1-2, Cremonese Como 1-4, Villarreal Atletico Madrid 5-1, Slavia Pozsony 3-0 és Sparta Hradec 2-1. Angliában az Arsenal, Olaszországban az Internacionale, Spanyolországban a Barcelona, Csehországban pedig a Slavia már jóval a befejezés előtt kiharcolta a bajnoki címet. A címvédő lévaiak Pozsonyban közel 3000 néző előtt 69-65-re legyőzték az Intert a férfi kosárlabdaliga döntőjének negyedik mérkőzésén, és összesítésben már 3-1-re vezetnek az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban. Pénteken 19 órától Léván lesz az 5. meccs. Milák Kristóf a 100 gyorsan aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 pillangón sem talált legyőzőre, a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán Monakóban. A magyar férfi kart csapat ezüstérmet harcolt ki a kairói világkupa viadalon, a magyar női párbajtőr válogatott pedig bronzérmet szerzett a franciaországi VK versenyen. A Nagy Mihályak 29-24 arányú vereséget szenvedtek a Guardes vendégeként a női kézilabda Európa Kupa döntő visszavágóján. A spanyolok kettős győzelemmel hódították el a trófeát. A dunaszerdehelyiek 31-30-ra nyertek Vágsején, a női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának 6. fordulójában. A Nagy Mihályak már korábban megszerezték az aranyérmet. A dunaszerdehelyiek odahaza 26-23-ra nyertek a nagytapolcsányiak ellen a férfi kézilabda extraliga osztályozójának első mérkőzésén. A visszavágó szombaton lesz. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat, miután óriási csatát vívott a végül az élről kieső márkatársával George Russell-lel. Másodikként Lewis Hamilton ért célba, aki legjobb Ferrari-s eredményét jegyezte, míg Max Verstappen az idén először állhatott fel a dobogóra a Red Bull-lal.

0: 8 óra 14 perc. A korábbinál jóval magasabb fogyasztói árak árnyékában sem csökkent jelentősen a lakossági kereslet az üzemanyagok iránt, és bár egyelőre nem tapasztalhatóak jelentős ellátási zavarok, a közelgő turisztikai szezon, amely miatt hagyományosan megugrik a benzin és a dízel fogyasztás, próbára teheti a piaci szereplők felkészültségét, figyelmeztet közleményében az ország legnagyobb olajfinomítója a Slovnaft, amely képviselői szerint érdekes nyár előtt állunk. A vonalban Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, kezi csókolom, csókolom.
0: Bár vannak napok, amikor már-már úgy tűnik, mintha megnövekedett volna a hajóforgalom a Hormuzi szoroson, esetleg közelebb kerültünk volna a békéhez, összességében véve elmondható, hogy a szoros blokkádja azért továbbra is tart. Ugyanakkor április végén újraindult a szállítása a Barátságkőolajvezetéken. Hogyha ebből a két tényezőből indulunk ki, akkor mire jutunk? Mennyire stabil jelenleg régiónk ellátása, már ami a nyersanyagokat illeti?
1: Én azt gondolom, hogy teljesen instabil. Tehát ami a Hormuz szorost illeti, jelenleg ugye az amerikaiak is blokkád alá vették az Iránból kijövő és Iránba tartó hajókat, tehát Iránnak a kereskedelme, export-import kereskedelmének a 80%-a jelenleg blokkád alatt van. Körülbelül 500 millió dollár per nap, ami kiesik nekik bevételbe, tehát a forradalmi gárd, a rendőrség katonaságnak a fizetéseit is nagyon nehezen tudják elteremteni, tehát a belső elégedetlenség az időkérdés, hogy elindulhat Iránban elvileg. Másrészt 1 milliárd barel olaj esett ki a háború kezdete óta, ami beragadt az öbölbe, és ami nem jött ki, tehát 13 millió barel, tehát a világ olajfelhasználásának a 15-20% az jelenleg nem tud kielégítésre kerülni, tehát ez azt jelenti, hogy fel kellett szabadítani az általános energetikai tartalékokat a világméretben, 400 millió barelt felszabadítottak, ennek az 50%-a elfogyott, tehát úgy néz ki, hogy amit a Slovnaft vezetősége mondott, az teljesen megvalósulhat, hogy egy-két hónapon múlva óriási olajhiány lesz a világpiacon. Másrészt a barátságkőolajvezetéknek a biztos ellátását én nem látom garantálva, mert jelenleg napi szinten olyan csapások érik Ukrajna által az orosz olajinfrastruktúrát, ami miatt bármikor megállhat az olajellátás a barátságon, még annélkül is, hogy közvetlen csapás érni a kőolajvezetéket, vagy az átemelő szivattyú hálózatot, annyira közel van az orosz olajrendszernek a kollapszához összeomlása. A viszonylatában meg azt lehet mondani, hogy ahogy a Slovnaft is említette, hogy nem lehet jegyzésen már terméket venni, csak jegyzésár felett. Tehát általánosan elmondható, hogy Európában már kerozinban hiány van, olajban még a tartalékok felhasználásával működik az ellátás, de ott is egy-két hónapon belül hiány lehet, és hát komoly hiány van kialakulóban a gázolajban is, mert Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam az úgymond ARA, az nyugat-európai legnagyobb üzemanyag hub, 7-8%-kal csökkennek a készletek. Tehát ha megnézzük a február, március, április, májusi beérkezéseket, de ez nem csorva, akkor azt látjuk, hogy fokozatosan kevesebb gázolaj érkezik be a Nyugat-Európába, mint amennyi kitárolásra kerül. Tehát innentől kezdve ez a hiány ezt fokozhat. Most a Adria vezetéken történő ellátásra biztosított, mert amennyiben belép ez a kőolaj hiány, akkor ugyanaz van, mint márciusában elkezdődött, hogy nem még rendelt hajókat egyszerűen Ázsiába átirányítani, mert az ázsiai hajók olyan szintű felállat ígérnek a szállítóknak. Tehát nagyon nagy a bírványosság, és jós ez a felvetés, hogy június-júliusra nem hiányok alakulhatnak ki Európában.
0: A helyzetünk tehát közel sem rózsás. Nem véletlen, hogy Marek Senkovics, a Slovnaft vezérigazgatója arról kezdett el beszélni, hogy az emberek egyfajta hamis biztonságérzetben élnek, már ami az üzemanyagellátást illeti. De minek a számlájára írható az, hogy a lakosok körében kialakult ez a bizonyos hamis biztonságérzet? Teljes egészében annak, hogy a kezdeti pánik után az államok elkezdték felszabadítani a vészhelyzeti tartalékokat, vagy más tényezők is befolyásolják ezeket a megéléseket?
1: A probléma az, hogy a politika nagyon rosszul közelíti meg ezt, tehát választásra marketing politikai...
0: Elnézést, egy pillanatra megszakítom, picit rosszul halljuk Önt, lehet, hogy segítene, hogyha egy picit odébb menne, és a térerő a barátunk lenne. Igen. Újra.
1: Igen, tehát...
0: És most már tökéletes, köszönöm.
1: Tehát a lényeg az, hogy a politika marketingre használja föl az állami tartalékokat és vésztartalékokat. Ön is azt mondta, hogy ez vésztartalék. Tehát most elfüstöli akár Szlovákia, akár Magyarország ezeket a vésztartalékokat, amiknek a beszerzési ára viszonylag kedvező feltételekkel volt biztosítva. Ezeket a tartalékokat magas áron kell visszapótolni. Mi Magyarországon azt számoltuk, hogy a jelenleg a tartalék képződő 3 forint, 4 forint per literes tartalékkészletezési díj, az 15 évig kell arra felhasználni, hogy a 150 milliárd forintot visszapótolják, ami kiesés jelent a költségvetésnek, hogy alacsony áron lett véve, alacsonyan eladva, de nagyon magas áron utána visszapótolva, és állandóan fogynak a pénzügyi eszközei a Magyarországon is az MSZKSZ-nek, hogy vissza tudja pótolni a készleteket, amik valóban vészkészletek, amiket most tulajdonképpen politikai célban üstölnek a politikus. Tehát itt a megoldás tulajdonképpen az lenne mindenhol Európában, hogy az árvalapokat, az árait leengedni, és a támogatási rendszerrel a társadalomnak azon csoportjait megtámogatni, például a logisztikai cégeket, vagy a munkába járókat, akik a napi bejárásuk függettől az üzemanyagtól.
0: És annak is nyomós oka van, hogy az ilyen, például a hamis biztonságérzetre vonatkozó figyelmeztetések most érkeznek, hiszen a nyári szezonban hagyományosan megugrik a dízel, illetve a benzinfogyasztás. De egészen pontosan mennyire markáns az a keresletnövekedés, amivel feltehetően a következő hetekben, hónapokban szembenézünk majd?
1: Hát június-július az nagyon markáns hónapok lesznek, de teljes mértékben egyetértek a szabad vezetőségével, amikor azt mondja, hogy június-július azok érdekes hónapok lesznek. Hát nem tudom, itt Magyarországon se látjuk per pillanat, hogy ezt hogy fogjuk meg túlélni, vagy miként fogjuk tudni majd az ellátást biztosítani a benzinkutakon keresztül. Hát a legmagasabb felhasználás az évben az június-július gázolajban is, meg benzinben is, tehát valóban érdekes hónapok elé nézünk.
0: Azt említette, hogy ilyenkor minden nyersanyag típusból megnövekszik a fogyasztás, de melyik üzemanyag típus lehet problémásabb a következő hónapokban, a benzin vagy inkább a dízel?
1: Alapvetően azt kell mondani, hogy Európa az gázolaj deficittel küzd, tehát jelentős importra van szorulva, benzinből viszonylag túlsúlyosak az európai finomítók, tehát azt jelenti, hogy gázolaj, kerozin, és ha és amennyiben kőolaj hiány is fellép, akkor a teljes vertikum.
0: És az ellátás biztonság mellett az is egy nagy kérdés, hogy mennyiért tankolunk majd. De mik a kilátásaink ezen a fronton az előttünk álló időszakra? Tovább emelkednek majd az eleve már most viszonylag magas üzemanyagárak?
1: Én azt gondolom, hogy nem jó a megközelítése a politikának, mert nem az ár a lényeg, hanem az ellátás biztonság. Tehát mindig azt kell kockára tenni, vagy szembeállítani, mi van akkor, hogyha ha nincs árualap, ha nincs üzemanyag, ha nincs gázolaj, ha nincs benzin, le kell állítani a gazdaságot, az milyen költséggel jár. Tehát itt én azt gondolom, hogy az ellátás biztonsága molekuláknak a megléte a legfontosabb, és ezért ezt csak árakkal lehet Szlovákiával és Magyarországon is árak tudják behozni az importot, vagy tudják esetleg a piaci árakat kielégíteni, illetve kiegyenlíteni. Szlovákia viszonylag szerencsés helyzetben van, mert egy komoly finomítói háttérrel rendelkezik, és inkább exportorientált. Magyarország, a MOL csoport, itt mi Magyarországon nagyon importorientáltak vagyunk, tehát a százszalombatai finomító nem képes kielégíteni a magyar igényeket. De Szlovákiában is bekövetkezett az a helyzet, amikor nem kap elég kőolajat, mondjuk a szlovák kormány leállítja a szlovák exportját, mint amilyen már volt példa.
0: Az elmondottakkal feltehetően arra utalt, hogy a kormányzatnak sokkal inkább a gazdasági részére kellene koncentrálnia a kérdésnek, hogy biztosítsák az ellátás zavartalanságát, és nem mondjuk különböző árregulációkra fókuszálnia. Ugyanakkor, hogyha a lakossági oldalról nézzük az ügyet, akkor a polgároknak, akik egyre nagyobb megélhetési nehézségekkel küzdenek, számukra azért feltehetően nem csak az a fontos, hogy tudnak-e tankolni, hanem hogy mennyiért tankolnak majd. Ezek fényében ők azért mire készülhetnek a kutakon, mi vár majd rájuk a következő időszakban?
1: Hát nálunk Magyarországon a üzemanyag áraknak az 53% az a költségvetésbe folyik be. Tehát ugye nálunk 595 és 615 forint per liter a védett ár, tehát azt jelenti, hogy minden egyes tankolásból 300 forint per liter a költségvetésbe megy bele. Tehát hasonló a helyzet Szlovákiában is, meg az európai költségvetésekben is, tehát itt strukturálisan kell átalakítani az adózást, az egy például egy megoldás lehet, és hát a fogyasztást még drasztikusan vissza kell fogni, mert a nincset azt nem lehet elosztani, tehát teljesen mindegy, az olcsó vagy drága, ha egyszer nincs, és nem áll rendelkezésre, akkor hasonló, mint a 70-es években olajválság idején Németországban például voltak autómentes napok, amikor nem lehetett autót használni, vagy a páros vagy a páratlan rendszerben lehetett kimenni az utcára. Tehát ilyen megszorítások előtt állunk, és ezek még a könnyebb fajta megszorítások.
0: Ezek a megszorítások úgymond még évközi időben se lennének túl népszerűek, nem még feltehetően akkor, amikor közeleg a nyaralások időszaka, de ilyen körülmények között mire érdemes készülni? Érdemes még egyáltalán autós kirándulásban gondolkozni a kedves hallgatóknak vagy a lakosoknak?
1: Nem, hát feltétlenül, tehát jelenleg azt hiszem, még nem ennyire drasztikus a helyzet, de kialakulhatnak ilyen helyzetek is. Ami nagyon fontos, hogy azt a felelősségteljes hozzáállást hiányoljuk Magyarországon is a politikától, hogy el kell mondani az embereknek a valós helyzetet, és nem valami rózsaszín képet fölfesteni a falra, és olcsón tulajdonképpen szétlocsolni az állami tartalékokat, óriási veszteségeket okozva a költségvetésnek, meg az adófizetőknek. Mert én azt gondolom, az emberek megértik, hogyha valamivel probléma van, el kell nekik mondani, ki kell eléjük állni, és meg kell mondani, hogy igenis, kedves választópolgárok, nehéz helyzetben vagyunk, de ezért ezt a lépést lépjük most meg. Mindenképpen fogyasztást azt csökkenteni kell, mert egyszerűen nem fogják bírni az európai finomítók, az európai autósok ellátását, és hogy látszik Németországban, ahol elengedték az árakat, viszonylag minimális támogatások vannak, 10-15%-kal csökken a felhasználás. Tehát ezzel szemben Magyarországon 20-25%-kal emelkedik a felhasználás, és mondom, hasonló helyzet Szlovákiában is.
0: És amíg a politikusok nem lépik meg azt, hogy ilyen a választók szempontjából nézve népszerűtlen döntéseket hozzanak, addig mit tehetnek maguk a polgárok, hogyha tudatosítják a helyzet súlyosságát és pozitívabb irányba szeretnének mozdulni, hogy ne az legyen, hogy amikor tényleg autóval kell menniük valahova, akkor nem tudnak majd mit tankolni a kocsijukba?
1: Hát ugye itt jön a társadalmi felelősségvállalás és az egyéni felelősség. Használjunk tömegközlekedést, gondoljuk át, hogy valóban oda kocsival kell menni, ahova szeretnénk, lehet esetleg biciklivel, elektromos rollerrel, elektromos biciklivel, esetleg, hogyha valaki tűzői keret, az váltson elektromos autóra. Lépéseket, ezek sok apró lépés, de ugye sok lépések, tehát mindenképpen az emberek felelősségére és társadalmi felelősségvállalására kellene a politikának is, meg hát úgy, ahogy most önök is teszik a médiumoknak felhívni az emberek figyelmét.
0: Egy ketyegő olajbombán ül a világ, mégis úgy égetjük a nyersanyag tartalékokat, mintha nem lenne holnap. Figyelmeztetnek az energetikai szakértők, akik szerint a közelgő nyári szezon akár még kellemetlen meglepetéseket is okozhat. De mi vár ránk a következő hetekben és hónapokban? Az elmúlt percekben erről is beszélgettünk Egri Gáborral, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökével. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok önöknek.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Alig pár nappal azután, hogy a Tisza kormány nyilvánosságra hozta a kegyelmi üggyel kapcsolatos anyagok egy részét, a Sándor Palota is közzétette a náluk őrzött dokumentumokat, amik az esettel kapcsolatosak. De mi minden derült ki a pénteken kiadott iratokból? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Csenger Ferencé a szó.
2: Érsekújvár a Berek-Zúgó turistaút felújítására készül. A képviselőtestület májusi ülésén jóváhagyta a támogatási kérelem benyújtását az idegenforgalmi alaphoz. A városháza tájékoztatása szerint a beruházás becsült értéke közel 500 000 euró. A város 10%-os önrésze 50 ezer euró. A projekt célja a turizmus fejlesztésének támogatása a Nyitra folyó mentén lévő gát turistaútvonalának módosításával. A Nyitra folyó töltésén vezető út köti össze a város legkedveltebb pihenővezetét, a Berek parkerdőt a szigettel és a stranddal. Az emberek szívesen sportolnak, túráznak, bicikliznek, görkorcsolyáznak erre. A felújítás során megerősítik a gát koronáját. A sérült felületet eltávolítják, a Berek-Zúgó túraútvonalat teljes hosszában felújítaná a város, áll a tervezet leírásában. A felújítás után pénteken átadták a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház egyes részeit összekötő hidat, ami lehetővé teszi a gyors eljutást az Ipelszka utcai helikopterleszállótól a kórház többi épületéhez. Kamil Saskó egészségügyi miniszter az ünnepélyes átadón kijelentette, a felújítás 2,1 millió euróba került, áfa nélkül és a tárca által költségeket. Az 1970-es években átadott hidat 2021. szeptemberében le kellett zárni, mivel szakértők vízszivárgás és szerkezeti sérülések miatt használhatatlannak nyilvánították. A híd a kórház áramellátását biztosító nagy feszültségű kábelek átvezetésére is szolgál. Emellett egy négysávos út és villamos sínek felett halad. A felújítást 2025. júliusában kezdte a kivitelező. Ma elkezdi az 1/66-os út Ipolyságon és a magyar határát kelőnél húzódó szakaszának felújítását a szlovák útkezelő vállalat. A munka az aszfalt rétegek felmarásával kezdődik, tájékoztatott Lukás Trepács az útkezelőség szóvivője. Ezután új aszfalt réteget terítenek le, Ipolyságon az utcai vízelvezetők magasságát is kiigazítják. Az építést előreláthatólag június 7-én fejezik be. A forgalmat ez idő alatt közlekedési táblákkal irányítják. Az útkezelőség arra kéri a közlekedőket, figyeljék az ideiglenesen kihelyezett közlekedési táblákat.
0: Időjárás.
2: Ma is napos időnk van.

0: 8 óra 37 perc. A Magyar Köztársasági Elnök hivatala péntek reggel nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy náluk lévő iratait. Bár a legfontosabb információ, vagyis az, hogy a korábbi államfő Novák Katalin mivel indokolta a K. Endrének adott kegyelmet, ezekből a dokumentumokból sem derül ki. Az egyértelműen látszik, hogy a Sándor palotában több ponton is eltértek a rendes ügymenettől. Erre utal például, hogy két, egy pozitív és egy negatív rendelkezés vázlatát is előkészítették. És bár még saját jogi igazgatósága sem javasolta Novák Katalinnak, hogy K. Endrének kedvező döntést hozzon, az egykori köztársasági elnök mégis a kegyelemről szóló határozatot írta alá, amit egyből vittek is ellenjegyzésre, megkerülve a szervezeti utat. A vonalban Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalomkutató Intézet elemzője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A múlt héten közzétett iratokból, adott esetben iratcsomagból mennyire rekonstruálható alaposan, egyértelműen, hogy hogyan zajlott az események láncolata 2023-ban?
1: De alapvetően azt mondanám, hogy itt a felvezetőben elhangzottak pontosan leszegezték, hogy mik azok az új információk,

0: információk, amiket megtudhattunk. Pontos rekonstrukció, hát ugye még mindig nem tudjuk, hogy tulajdonképpen miért kapott kegyelmet K. Endre. Nyilván egyébként a nyilvánosságra hozott dokumentumok után többen is megszólaltak, és én is azt feltételeztem, hogy minél közelebb kerülünk ahhoz, ugye, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy mindenképpen parlamenti bizottságot fognak felállítani annak érdekében, hogy itt pontosan kivizsgálják, hogy mi történt. Egyrészt egyébként nagyobb jogosítványokat is kapna ez a bizottság, kötelező lenne előtte megjelenni, és pénzbírsággal vagy egyéb bírságokkal járna az, hogyha itt valaki akár nem mondja el a teljes igazságot, másrészt pedig egyre több dokumentum lát nyilvánosságot. Most minden dokumentumból, ami eddig előkerült, alapvetően úgy sok újdonságot nem tudtunk meg, hogy a független sajtó Magyarországon ezt azért feltárta elég részletesen, viszont itt most ugye tényszerű bizonyítékokat látunk arra, amit eddig is tudtunk. Én azt gondolom, hogy már ezzel is talán egy picit előrébb vagyunk, hogyha a társadalomnak a lélektanát vizsgáljuk. Ugyanis azért nagyon sok ügyben gondolhatták nagyon sokan, hogy valami fajta összeesküvés, háttér dolog történik, ami rejtve van előlünk. Nyilván az újságírók nagyon alázatos munkával mindig megpróbálták kideríteni az igazságot, de egy ponton túl mindig megakadtak. Az is szerintem egy fontos rögzítendő tény, hogy tulajdonképpen, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre, erre vonatkozóan Balogh Zoltán már tett nyilatkozatot, és ő már elmondta korábban is, hogy ő volt az, aki megbizonyosodott arról, vagy ő úgy vélte, hogy K. Endre ártatlan, és ő volt az, aki tanácsolta Novák Katalinnak azt, hogy mindenképpen kapja meg a kegyelmet. Erre most a hétvégén is ráerősített. Viszont, hogyha az egész történetet nézzük, akkor én azt gondolom, hogy amit érdemes lehet talán még továbbiakban is vizsgálni, hogy alapvetően hiába tudunk meg egyre többet, vagy beszélnek egyre többen, ugye, és ha megtudunk egyre többet, azt ismételném, tehát alapvetően nem tudunk meg újdonságokat, csak ugyanazokat, amiket nagyjából eddig is tudtunk, kivéve, hogy az ügymenet nem úgy zajlott, ahogy normális esetben zajlana. Azért nagyon sokan megkérdőjelezik, hogy itt tényleg Balogh Zoltán közbenjárása volt-e az, ami a kegyelmi ügyhöz vezetett. Míg sokan mások egyébként inkább azt gondolják, hogy itt az Orbán családhoz köthető szálak voltak azok, ami miatt K. Endre végül kegyelmet kaphatott. És nem tudjuk biztosan, vagy hogyha ameddig ugye nem szólal meg mondjuk Novák Katalin az ügyben maga, és igazából még az is lehet, hogy akkor is nagyon sokan inkább mást fognak gondolni, mint ami elhangzik.
1: Jelezte, hogy a furcsa körülmények fényében nem kizárható teljesen, hogy történt kormányzati beavatkozás, és feltehetően ez lesz az egyik olyan fő elem, amit az ön által szintén említett, hamarosan feltehetően felálló parlamenti vizsgálóbizottság kutatni fog majd. De erre a kérdésre kaphat egyáltalán választ a magyar társadalom? Tehát mennyire lehet hasznos ennek a bizottságnak a munkája? Hozhat olyan áttörést az ügyben, amire a magyar társadalom most már évek óta vár?
0: Azt gondolom azért, tehát ugye a politikai változások, amik Magyarországon következtek be, azok nem kicsik, és valójában Magyar Péteren és a politikáján abszolút látszik, hogy a már a nulladik pillanattól fel akar tárni, be akarja mutatni magyar embereknek, hogy hogyan működött a rendszer. Ezt akár érzékletesen videókkal, mondjuk itt a gondolok arra, hogy a kormányzati negyed, az új kormányzati negyedet nagyon részletesen bemutatta, és itt a kegyelmi ügyben is az látszik, hogy kifejezetten gyorsan és hatékonyan szeretnék feltárni az ügynek a részleteit. Nyilvánvalóan mindig lesz benne egy bizonytalansági faktor, és én tényleg azt gondolom, hogy itt talán a legnehezebb pillanat az lesz, hogy még hogyha ki is derül, vagy hogy pontosan tudni is fogjuk, hogy mi történt, akkor azt elhiszik az emberek. Ugye a köztársasági elnöknek írásban, sőt egyébként szóban sem feltétlenül kell megindokolni a kegyelmet. Tehát minden olyan, amit mondjuk tőle megtudhatunk, az hagyhatja magában azt a kérdést az emberekben, hogy biztos, hogy így történt-e, ez nem csak egy utólagos magyarázat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan magyarázat, ami mindenki felé 100%-osan megnyugtató lehet, nem valószínű, hogy fog születni ebben az ügyben. Míg egyébként lehet, hogy a teljes igazságot tényleg meg fogjuk ismerni.
1: És ha már a néplélek állapotát kezdtük el boncolgatni, akkor kérem arra is térjünk ki, hogy ezek a napokban nyilvánosságra került információk, amik jó része nem új, de azért mégiscsak ismét a figyelem középpontjába terelte az akkori történéseket, az teljesen újra nyitotta az ügyet, vagy azáltal, hogy azért derültek ki olyan részletek, amik eddig nem voltak teljesen világosak, így több kérdésre is választ kaphattak a magyar emberek, ezáltal a társadalom legalább egy lépéssel közelebb került egy nagyon fájdalmas történetsorozat lezárásához?
0: Én azt gondolom, hogy mindenképpen közelebb kerültünk hozzá, és ez alapvetően már azért nehéz megítélni ezt a kérdést, mert most bizalom van a jelenlegi kormány felé. Tehát a felé azt gondolom, hogy a többség tényleg nyitott szívvel és teljesen magabiztosan el, hogy Magyar Péter és a kormánya ki szeretné deríteni ezt az ügyet. Miközben egyébként van egy nagyon furcsa folyamata megint csak a háttérben, hogy az Orbán kormány felé viszont már a választások időpontjában meglévő bizalomhoz képest is jóval inkább csökkent az embereknek a szimpátiája, és egyszerre a bizalma is. Így bár már ami még változás, hogy már nem látják mindenhatónak Orbán Viktort, vagy nem gondolják azt, hogy a Fidesz annyira nehezen működött, vagy tehát annyira befolyásoló tényező tudott lenni, mint mondjuk erről gondolkodtunk egy ilyen 2-3 hónappal ezelőtt, de azért mégiscsak az emberek fejében a háttérben motoszkál az, hogy ez nem lehet, hogy csak egy ember úgy dönt, hogy kegyelmet érdemel valaki. És azt gondolom, hogy talán itt még a legfontosabb, amit érdemes elmondani, hogy abban az esetben, hogyha tényleg Balogh Zoltán egy emberként úgy döntött, hogy szerinte a bíróság nem jól járt el, és Kell Endre valóban kegyelmet érdemel, ugye ez is egy nagyon erős kérdés, hogy egyrészt mivel vehette rá Novák Katalint, hogy aláírja ezt a kegyelmet, másrészt pedig az a rendszer, ami képes úgy működni, hogy a köztársasági elnöknek hagyományosan ez az egész kegyelem kör, ez gyakorlatilag úgy működött, hogy olyan betegségeket vagy családi körülményeket vettek általában figyelembe, amiket mondjuk a bíróság nem tudott. A köztársasági elnöknek nem az a feladata, hogy felülvizsgálja a bíróságot, és azt mondja, hogy szerintem már pedig ártatlan. És tehát ugye azt gondolom, hogy ezek is nagyon fájó kérdések, és ezek is rá tudnak mutatni arra, tehát nem kell itt az Orbán családnak a befolyása hangsúlyos legyen, hogy egy rendszer hogyan tud működni. Hogy például a köztársasági elnök az inkább tartozott a Fidesz párthoz, és a pártban lehetséges, hogy a Balogh Zoltánnak egy magasabb pozíciója volt, ami miatt Novák Katalint el tudta venni. Nem tudjuk, hogy mi az, ami miatt megtörténhet, hogy valaki ki tud járni egy olyan kegyelmet, amelyet egyébként a köztársasági elnök hagyományosan nem szokott gyakorolni.
1: Az ön által is említett kapcsolódások vagy kapcsolatok fényében hogyan kellene ezt a kialakult helyzetet kezelnie az előző kormányzat képviselőinek?
0: Alapvetően ugye nagyon nehéz helyzetben vannak, egyrészt azért, mert ez volt az az ügy, amit egyáltalán nem tudtak kezelni, amiből kinőtt az új ellenzék, és amiből alapvetően ugye azt szoktuk hagyományosan gondolni, hogy egyszerre a gazdasági válság, illetve ez a morális válság, ez a kegyelmi ügy volt az, ami elindította azt a folyamatot, hogy a Orbán kormány gyakorlatilag megbukjon. Akkor abban a pillanatban ugye úgy akarták kezelni, hogy Novák Katalin lemond, és ezzel megvan oldva az ügy. Mivel nagyon sokan feltételezték azt, hogy ez lehet, hogy csak egy vezércsel, hogy gyakorlatilag nem arról van szó, hogy itt Novák Katalin az egyetlen felelős, hanem hogy így akarják nagyon gyorsan lezárni az ügyet. Ugye ez is elvezet oda, hogy miért nem kapunk még mindig megnyugtató válaszokat, hogy miért merülnek fel még kérdések, mert láttuk már ilyen működésben a Fideszt, hogy igazából a valódi felelősöket nem találják meg. Hogy jelenleg mit tud kezdeni ezzel a most már ellenzékbe szorult Fidesz, alapvetően sokkal többet nem, mint amit most is kommunikálnak, és azóta is kommunikálnak. Ez egyetlen embernek a döntése volt. Azt is kommunikálják, hogy az iratokból is világosan látszik, hogy gyakorlatilag mindenki ellenjavalta ezt a kegyelmet, és ehhez képest Novák Katalin döntött úgy, hogy ő mégis megadja. Tehát továbbra is az az út van előttük, és én sem látok kifejezetten másikat, hogy megpróbálják egy vagy kettő darab emberre gyakorlatilag úgy ráhúzni, hogy ez tényleg lehetséges, hogy az igazság, és mindenki más pedig elhatárolódik magától az üttől.
1: És a hétvége nem csak amiatt volt mozgalmas, mert a Sándor Palota közzétette a kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat, hanem azért is, mert adásba került a miniszterelnök első nagy interjúja. De mennyiben igazodott ez a beszélgetés tartalmát vagy kinyilatkoztatásait tekintve a korábbi politikai kommunikációs mintákhoz, illetve az elhangzott kampányígéretekhez?
0: Hát alapvetően Magyar Péternek nyilván egyszerre van nehéz, meg könnyebb feladata is. A kampányigereteiknek egy részét már, tehát a nyilvánosságot, az átláthatóságot már most is hozzák, másik részét pedig nehéz lesz teljesíteni majd a gazdasági helyzet miatt. Az ilyen interjúk, én azt gondolom, hogy nagyon fontosak, hogy mindig lássunk egy picivel többet, vagy egy picivel előrébb, de még mindig azt gondolom, hogy azt fogja majd meghatározni, hogy a közeljövőben mi történik.
1: És eközben a kabinet államtitkárainak névsora is összeállt, és tulajdonképpen a magyar média alig győzte szemlézni az első interjút, már is az államtitkárok listáját kellett, hogy böngészze, hiszen tegnap meg is jelent a magyar közlönyben ez a csapat, ha fogalmazhatunk így. És a Tisza kormány kapcsán korábban több elemző is megjegyezte, hogy összetételét tekintve nem is annyira klasszikus pártpolitikai kabinetről van szó, hanem van egyfajta technokrata jellege. Ez a szakértőközpontúság az államtitkárok névsorában mennyire tükröződik?
0: Én azt gondolom, hogy az államtitkárok névsorában, akiket ugye ismerünk, vagy jobban ismer a közvélemény, az abszolút és teljes mértékben tükröződik. Ugye azt is látni kell, hogy a Tisza az hagyományosan nem egy olyan párt, amihez általában tudunk két évvel a választások előtt született meg. Egyébként tagságában sem szélesedett ki, a többsége a tiszás politikusoknak nem pártag. Az ígéreteknek megfelelően is, meg én azt gondolom, hogy a társadalmi elvárásoknak megfelelően is ez a kormány úgy állt fel valóban, hogy minél inkább előtérbe helyezze azokat a szakembereket, akikben sokan meg tudnak bízni, vagy azt gondolhatják, hogy azok a területek, amelyeket rábíztak, azokban kiérdemelt szerepük van, hiszen ugye a legfontosabb dolog jelenleg Magyarországon ahhoz, hogy újjá tudjuk építeni mondjuk a gazdaságot, de mind egyébként a társadalmi megbékélést, az az, hogy bízni tudjunk azokban a vezető politikusokban, akik most előttünk állnak, hiszen pont azért váltottuk le az előző kormányt, hogy ott nem ezt láttuk. Ráadásul ott azért mégiscsak az látszott, hogy a különböző szakterületeken nem feltétlenül azok a politikusok voltak, akiknek hosszú önéletrajza lett volna az adott szakterületen. Ezért nagyon sokszor, amikor szakmai kérdéseket kaptak, nem olyan válaszokat kaptunk rá, hanem alapvetően inkább pártpolitikai jellegűeket, és hogyha ezen a Tisza túl szeretne lépni, és ki szeretné nőni magát, akkor nyilvánvalóan ezzel szemben fel kell állítania egy olyan kormányt, amely tisztességes szakpolitikusokból áll, akik a saját dolgokat végzik, és nem feltétlenül az egyéni érdekeket nézik.
1: A teljesség igénye nélkül kik azok az államtitkárok, akiknek a ténykedésére a jövőben, akár még a határon túlról is érdemes lesz majd odafigyelni?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én alapvetően azt gondolom, hogy az lenne a normális politikai helyzet, hogyha már egy picit unalmasabb lenne a magyar politika, de ezt így belföldről is azt gondolom, hogy talán így érdemes lenne egy olyan országban élni, amelyben nyugodt körülmények között, botrányoktól mentesen alapvetően haladnánk előre. Határon túlról nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy a külügyekkel foglalkozó államtitkárokat, illetve minisztereket érdemes nézni, de Alapvetően pedig, hogyha a magyarországi szemszögből nézem, hogy mik lehetnek a legfontosabbak, és talán ez lehet érdekes is. Egyrészt Ruth Bálint minisztersége alatt lévő államtitkárok, illetve Ruth Bálint tevékenységét mondanám, ugye akik feltárják majd az előző kormánynak az ügyeit, ez mindenképpen érdekes is lehet, meg azt gondolom, hogy nagyon fontos is. Másrészt pedig, hát magyar szemszögből pedig az egészségügyet és az oktatást emelném ki, két olyan minisztérség, ami eddig gyakorlatilag be volt süllyesztve a belügyminisztérium alá, nem létezett, és egyre halmozódtak a problémák.
1: Összeállt a Tisza kabinet államtitkárainak névsora, amely tegnap meg is jelent a magyar közlönyben. A szóban forgó lista tanulságai szerint a nemzetpolitikáért Heidl György eszmetörténész felel majd. A budapesti kormányalakítás legfrissebb fejleményeit Galgóczi Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzőjével összegeztük. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Én is köszönöm szépen, és szép napot kívánok!

és 8 óra 56 perckor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba május 25-én hétfőn. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Puha József várja önöket. A hangmérnök Kovács János és a hírszerkesztő Csenger Ferenc nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Puha Józseffel.
1: Pünkösd van, a lélek ünnepe. A világ tele van szórva az élet csíráival, melyek fakadnak. A természet telítve van az életvágyával, mely a szebbet sürget is alakítja, se titokzatos szép életnek s virágzásnak keretében üli meg az ember a lelki élet ünnepét, melynek, mint minden ünnepnek, megvan a maga misztériuma. S ez a misztérium az, hogy mi is hát az élet. Minden bokor, minden fűszál titok, minden állat eleven szfinx nekünk, s itt vagyunk azután mi magunk, az életnek mind meg annyi szuverén, de érthetetlen tényei, tények, melyek értelmét nem ismerjük, s magyarázatát hiába keressük. Prochászka Ottokár, nyitrai születésű katolikus egyházi író gondolataival köszöntöm Önöket pünköst hétfőn, május 25-én. Korpás Éva a napokban három új felvételt rögzített, a hírek után őt kérdezzük és bemutatjuk az egyiket, a Pünkösdi Rózsa című népdaládolgozást. Most tehát hallgassák meg a friss információkat Csenger Ferenc hírszerkesztőnktől.
0: A Pátria Rádió hírei. Ellenzéki pártok is támogatnák a környezetvédelmi miniszter leváltását. Prágában ismét tüntettek a közmédia védelmében. Meleg napos idő van ma, 32 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a környezetvédelmi minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TA3 televízió politikai vita műsorában elmondta, hogy a Magas Tátra zonációja annak a Filip Kuffa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyeci vízerőmű építésért felelős Ondrej Voda, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divék, ki a Bajmóci állatkert igazgatója, ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte, most miért támadja őt. A Szlovensko Mozgalom és az Aludyi Párt parlamenti képviselői készek támogatni a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására irányuló rendkívüli parlamenti ülés összehívását. Julius Jakab a mozgalom nevében vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján egyebek mellett elmondta, hogy Tarabának már rég nem kellene a helyén lennie, mert az egész magastátrai zonáció az oligarchák érdekeit szolgálja. Jakab szerint a parlamenti frakciójuk minden tagja aláírását adja a rendkívüli ülés összehívásához. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányba, közülük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy vasárnapi Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte, szakmai alapon, szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Nem sokára bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodást. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter az indiai fővárosban újságíróknak azt mondta, úgy gondolja, lehetséges, hogy a következő órákban jó hírt kap a világ. Rubio szerint a kidolgozás alatt álló megállapodás választ adna az Egyesült Államok aggályaira a hormozi szoros kapcsán, amelyet Irán de facto blokkol az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta. A megállapodás emellett elindítana egy folyamatot, amely végül oda vezethet minket, ahova az elnök szeretné, hogy eljussunk egy olyan világba, amelynek már nem kell félnie, vagy aggódnia az iráni atomfegyver miatt, tette hozzá Rubio. Prágában ismét tüntetők vonultak utcára a közmédia finanszírozását érintő tervezett törvénymódosítás miatt. A tiltakozók ellenzik azt a javaslatot, amely megszüntetné a televíziós és rádiós előfizetési díjakat és az állami költségvetésből finanszírozná a közmédiát. A demonstrációt szervező mozgalom szerint a változtatás veszélyeztetheti a média függetlenségét. A résztvevők a városközpontból a kormányhivatalig vonultak, és a kulturális miniszter távozását is követelték. A cseh kormány várhatóan hamarosan tárgyalja a vitatott törvényjavaslatot. Recep Tayyip Erdoğan, török elnök visszavonta azt a korábbi döntését, amely az isztambuli Bilgi Egyetem bezárásáról szólt. A lépés után diákok és oktatók százai tiltakoztak az intézmény előtt, és az egyetem újbóli megnyitását követelték. Az államfő eredetileg arra hivatkozott, hogy az intézmény nem teljesíti az elvárt oktatási színvonalat, ezt azonban az egyetem közössége vitatta. A döntés hátterében az is állhat, hogy az egyetemet alapító szervezet kényszerfelügyelet alá került. Az 1996-ban alapított Bilgi Egyetem jelenleg mintegy 22 ezer hallgatóval működik. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A szlovák válogatott 5-1-re kikapott az éllovas és veretlen Kanadától, a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokság csoportkörének utolsó előtti, 6. fordulójában. A címvédő lévaiak Pozsonyban 69-65-re legyőzték az Intert, a férfi kosárlabdaliga döntő 4. mérkőzésén, és összesítésben már 3-1-re vezetnek az egyik fél 4. sikeréig tartó párharcban.
3: Időjárás.
0: Ma is napos időnk van, délután azonban néhol megnövekszik a felhőzet, helyenként eshet is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset miatt 20 perces késéssel számoljanak Pozsony-Lamacsváros részében a Hodonyinszkán a központ felé, valamint a Vrakunyszká végén a Poprackánál. Garamkálnán Sáró felől 2 gépkocsi ütközött, az egyik sáv nem járható. Kassán a Linkován egy kerékpáros gázoltak el, a forgalom fél útpályán halad. Torlódik a forgalom a Pozsonyba és a Kassára vezető utakon. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása, ez a kiáradás. A Szentlélek ezen a napon árad ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak, ugyanazon a helyen hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. A pünkösd hétfői nappalink, ahogy ígértem, egy dal premierrel indul. A telefonvonal túlsó végén a zeneszám egyik előadója, Korpás Éva. Szia, köszöntelek a nappaliban.
4: Ja, én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: A pünkösdi rózsa, ez a címe, ismerjük több változatban is. Miért dolgoztátok át?
4: Gyönyörű napra virrattunk. Hát miért ne kezdenénk ezt énekszóval? Valamikor régen ugye az egyházak tiltották ezeket a népi szokásokat, de mégis valahogy kult, hogy ennek ellenére ugye fönnmaradtak ezek a szokásaink, és hála Istennek fönnmaradtak. És nekem nagyon fontos, hogy ezeket a hagyományainkat, népszokásainkat átadjam az embereknek, ismertessem velük, hogy voltak ilyenek is, és hogy próbáljuk ezt fenntartani. Tehát ezért volt érdekes számomra az is, hogy a pünkösdöt felemelítsük a magunk módján, a magunk olvasatában, és az különlegesen fontos számomra, hogy a felvidéknek a népzenei kincseit ismertessem meg a hallgatókkal, a nézőkkel, az emberekkel, ezek a mi gyökereink, és ezt kéne tulajdonképpen nekünk első körben megismerni. Úgyhogy ezért volt fontos az, hogy ez a három dal a Nyitra vidékéről származik, az egyik felső a Hából, és a másik kettő pedig Gímesből, Jókai Marika néni gyűjtéseiből. Elindultunk egy folyamaton, kiválogattam a dalokat, és aztán tovább gondoltuk.
1: Többes számot használtam, dolgoztátok át, és a dal egyik előadója, szóval ketten dolgoztátok át, hangszereltétek, és ketten adjátok elő, és nem ugyanarról a szeméről beszélünk.
4: Ketten dolgoztuk fel, és van egy harmadik szereplője is a történetnek, ugyanis lányom is énekel benne, Lili. Viszont akivel együtt dolgozok ezen a felvételen, az Madarász András, aki nekem a világzenei projektjeimben a jobb kezem, akivel szerintem egy nagyon jó páros tudunk alkotni. Maga az egész folyamat úgy születik általában ezeknél a feldolgozásoknál, hogy pont ezt a kis csokrot állítottam össze az egyik legkisebb tanítványomnak, Dobi Nórikának, aki 7 évesen, 8 évesen most énekli ezt a csokrot, és közben én ugye ötletelek és születnek a kreatív ötleteim, hogy vajon mit hallok mögötte. Tehát ez is úgy született, hogy gyakorlatilag általa megláttam benne a kis pünkösdi királynét, kis koszorút tettem a fejére, és elindul a folyamat bennem. Kicsit tovább gondoljuk ezt a történetet, és próbálom a dalokat valami újszerűen megfogni, és ezáltal tovább vinni és átadni Andrisnak, Madarász Andrisnak, aki pedig a maga finom zenei rezdüléseivel és hangzásvilágával hozzáteszi azt, amitől olyan meghittés és zeneileg finomra hangolt lesz. Tehát, hogy próbáljuk ezt az utat is valahogy nem csak az autentikus vonalat, hanem a másik vonalat is képviselni.
1: Mondtad, hogy nagyon jó együtt dolgozni Madarász Andrással, és milyen érzés az, amikor az anya a lányával énekel együtt?
4: Szerintem ettől csodálatosabb nincs, amikor az ember a gyerekeivel, hát konkrétan én mindkét gyerekemmel, Áronnal is szoktam, ő muzsikál nekem, ebben az esetben ugye Lili énekel, nagyon sok koncertemen, sokat dúózunk, tehát fantasztikus. Én azt gondolom, hogy jól kiegészítjük egymást, egy nagyon finom lélek Lili, és úgy gondoltam, hogy ebben az összeállításban helye van és szerepe van neki is. Tulajdonképpen ő lesz az én királyném, pünkösdi királyném.
1: Hallgassuk a dalt, a Pünkösdi Rózsa, ez a címe, Korpás Éva és Madarász András hangszerelésében, valamint Korpás Éva és Horváth Lili előadásában.

Dalpremiér a Pátria Rádióban a Pünkösdi Rózsa, Korpás Éva és Horváth Lili énekelt. A Nyárasdi Alapiskola fennállásának 230. és a magyar nyelvű oktatás újraindításának 75. évfordulója alkalmából pénteken felvette Pálffy Ferenc nevét. Hamarosan összeállításban számolunk be az eseményről. A Somogyáról indult Varkocs együttes két frontembere, Turtyeverik és Győri Sára nagy szívfájdalma, hogy amíg tavaly 8 európai országban 50 koncertet adtak, addig a csalló közben csak egy fellépésük volt. A 10 órai hírek után erről is beszélnek. Magazinműsorunk harmadik órájában egy nyugdíjas, de továbbra is aktív művész, Rácz Tibor harmonika művész érkezik hozzánk, akitől azt is megkérdezzük, hogyan fogadta, hogy még életében termet neveztek el róla, s milyen érzés oda belépni. Tisztelt hallgatóink, ezek mai témáink, kérem, tartsanak velünk. Szép tavaszi napot, jó vételt kívánok műszaki munkatársam Kovács János nevében is.

Pátria Rádióban a Nappalit hallgatják. Május 25-e van, az év 145. napja. Az Orbánok ünneplik névnapjukat. A latin urbanus névből ered, amelynek jelentése városi. Orbán a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa és a fagyos szentek közé tartozik. Régen szobrot, kápolnát emeltek a tiszteletére a szőlőhegyeken, képmása pedig szőlőprést, hordót, kádárcég zászlót díszített. Ha ezen a napon szép idő járja, akkor hálásak a szentnek, ha nem, akkor szobrait megdobálják kővel. Erőt, egészséget kívánunk minden névnaposnak és mindenkinek, akiknek valamiért ünnep a mai nap. 5 perc múlva lesz 9:45, most belelapozunk az esemény és évforduló naptárunkba. Május 25-e 1963-tól Afrika napja. Alakuló csúcsértekezletén az Afrikai Egységszervezet eldöntötte Addis Abebában, hogy ezen a napon ünneplik meg Afrikát. A szervezet célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködésük fejlesztése. Alapelvük egyenjogúság, tömbön kívüliség, be nem avatkozás. Százegy éve 1925-ben szállított először utasokat Miskolc és Lilafüred között az erdei lilafüredi kisvasút. A Bükkvidék keleti területén halad. Eredetileg a Bükkben kitermelt faáru és a diósgyőri szénbánya szenének szállítására hozták létre. A személyszállítás csak később indult meg. Manapság csak turistákat szállít. A budapesti gyermekvasút után a lilafüredi Magyarország második legforgalmasabb kisvasútja. Negyvenkilenc éve 1977-ben mutatták be először a Csillagok háborúja című amerikai sci-fi filmet. A bemutatókor Csillagok háborúja volt a film címe, később a címet megváltoztatták, és ez lett a Star Wars 4 egy új remény. A filmet George Lucas rendezte, ezzel indult el a 9 részből álló Csillagok háborúja mozifilm sorozat. A bemutató utáni néhány hét alatt a film történelem egyik legsikeresebb alkotása lett, világszerte több mint 798 millió dolláros bevétellel. A magyarországi bemutató 1979-ben volt. Ezer hat éve, 1020-ban született Szent Hetedik Gergely, korábban nem túl népszerű pápa. Vasszigorral lépett fel az egyházi méltóságok adásvétele, a cölibátus és a világi személyek egyházi méltóságokba való beiktatása ellen. Ebből a törekvésből indult el az investitúra harc, amikor Hetedik Gergely, IV. Henrik német királyt 1076-ban Canossában vezeklésre bírta. Százharminchat éve, 1890-ben született Várnai Zseni, József Attila díjas költő. Százharminchárom éve, 1893-ban született Bíber Károly, Munkácsi Mihály díjas iparművész, műkovács, a magyar vasművesség mestere. A művészi kovácsolás hagyományait örökítette tovább. Számos műemléki, történeti épületre készített kapukat, épületdíszeket. Jelentősek lakberendezési és a használati tárgyai, csillárok, gyertyatartók, világítótestek, hamutartók. Igyekezett a vaskovácsolást nem csak a történelmi környezetben, de az új városi terekben, enteriőrökben is terjeszteni. 72 éve 1954-ben halt meg Vietnámban Robert Capa, világhírű magyar riportfotós, haditudósító. Hét éves Nagy Gábor Jászai Mari díjas színész, a Turai Ida Színház örökös tagja.
Négy éve, 2022-ben halt meg 60 éves korában Andy Fletcher, az angol Depeche Mode együttes alapító tagja.

0: Itt a Pátria Rádió, benne a nappali, 2,5 perc múlva lesz 9:30. Direkt a tóba hajtott, mert azt hitte, hogy a Tesla Cybertruck a vizen is simán átmegy. Változtat a Google, megszűnik a webes keresés eddig ismert formája. Különleges fotókat készített az arany aszteroida felé tartó űrszonda. Színes hírek a nagyvilágból, Nyitrai Nórától.
1: Szándékosan belehajtott egy texasi tóba egy férfi, mert ki akarta próbálni Tesla Cybertruckjának gázló üzemmódját, számolt be róla a BBC. A jármű végül elakadt, vezetője ott hagyta a vízben, végül a rendőrségnek és a tűzoltóságnak kellett kiszednie. A sofőrt később letartóztatták, amiért a tó egy lezárt szakaszán vezetett járművet. A Cybertruck gázló üzemmódja egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy az autó áthajtson nagyobb víztesteken. A Tesla vállalása szerint ennek köszönhetően patakokon és folyókon is keresztül lehet haladni, de csak 81,5 cm-es vízmélységig. A texasi hatóságok ennek ellenére mindenkit óvaintenek a vízbehajtástól, mert az biztonsági és jogi aggályokat is felvet, vagyis attól, hogy a jármű képes bemenni a vízbe, még nem biztos, hogy ez veszélytelen és törvényes is. Május 19-én vette kezdetét az évente megrendezett Google I.O. konferencia, ahol a kereső óriás rendre leleplezi a legújabb fejlesztéseit, és az idei rendezvény keretében a vállalat bejelentette a Google kereső teljes megújulását, aminek középpontjában nem meglepő módon a mesterséges intelligencia áll. A Google kereső új verziója minden korábbinál jobban a háttérbe szorítja az évtizedek alatt megszokott, a weboldalakra mutató rangsorolt linkek rendszerét, és a mesterséges intelligencia alapú interaktív élmények kerülnek az előtérbe. Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy linkek listája helyett egyre többször jelenik majd meg egy bővített keresőmező, ami olyan társalgás jellegű lekérdezéseket tesz majd lehetővé, amelyeket jelenleg a különböző EMI alapú chatbotok, a ChatGPT, a Gemini és a Copilot biztosítanak. Ezt fogja kiegészíteni az Antigravity nevű környezet integrálása, amely eddig nem látott vizualizációs képességekkel ruházza fel a Google keresőt. A Google emellett ügynöki képességekkel is felvértezi a keresőt, hogy még kevesebb időt kelljen tölteni a hagyományos listába szedett kék linkek lekattintásával. A nyáron érkező újdonsággal elméletileg több információs ügynök is létrehozhatóvá válik a Google keresőn belül. Május 15-én elhaladt a Mars mellett a Psziché űrszonda, és eközben páratlan képeket készített a vörös bolygóról. A NASA beszámolója szerint az eszköz 4609 kilométerre közelítette meg az égitest felszínét, útban a célállomását jelentő aszteroida felé. A Psziché űrszondát még 2023. októberében bocsátották fel azzal a céllal, hogy ellátogasson a 16 Psziché jelű aszteroidához. Ez a kisbolygó a szakértők feltételezése szerint rendkívül értékes fémekből állhat, feltehetőleg főleg vasból, nikkelből és aranyból. Az űrszonda már egyenesen az aszteroida felé tart, ahová 2029 nyarán érkezhet meg, előtte viszont megajándékozta a Földet néhány különleges fotóval. Kihasználva, hogy közel kellett kerülnie a Marshoz, fényképeket készített az égitestről, méghozzá egy nem mindennapi szemszögből. Több ezer képet készítettünk a bolygó felszínéről és légköréről, amelyek segítségével lehetőségünk nyílt bekalibrálni az űrszonda műszereit, mielőtt megérkezne az aszteroidához, árulta el Jim Bell, a Psziché küldetés műszaki munkatársa.
0: A Pátria Rádióban a Nappalit hallgatják. Pénteken a Dunaszerdahelyi járásban található Nyárast községben a helyi iskola a fennállásának 230. és a magyar nyelvű oktatás újraindításának 75. évfordulója alkalmából ünnepélyes keretek között felvette Pálffy Ferenc nevét. Bábel Ivett összeállítása következik.
2: A Nyárasdi iskola létezéséről már 1753-ból származnak írásos adatok. 1795-ben Erdődi gróf Pálffy Ferenc építette az iskola új épületét. A helyszín azóta megváltozott, az iskola felújított emeletes épülete a falu szívében, a községháza közvetlen szomszédságában található. Jelenleg az alapiskolát 208 diák látogatja 9 évfolyamban, a tantestületet pedig 19 tanítás, 4 nevelőnő és 3 pedagógiai asszisztens alkotja. Arról, mikor és kiben fogalmazódott meg az ötlet, hogy az iskolát el kellene nevezni valakiről, illetve hogy miért fontos gróf Pálffy Ferenc személye a nyárasdiak számára, a falu polgármesterét, Bacsó Lászlót kérdeztem.
3: Hát a mai nap az mégiscsak tényleg egy nagy ünnep számunkra, mert ez már több éves tervünk volt. Aztán jött ez a kerek évforduló, ugye, hogy 1795-ben az említett gróf úr, Nyárasd uradalmi ura, többek között, tehát egész északnyugat felvidéknek az urai voltak a Pálffyak, de az egyik sarjuk, talán kevésbé ismert, Pálffy Ferenc gróf 1795-ben építette az első elemi népiskolát tudomásunk szerint. Van nekünk egy nyugdíjas

0: Ma nagy Pálfiaknak a családjáról beszélünk, akik a Győrt felszabadították 1600-as évek végén, meg Bajmóci vár, Vöröskő, ami minden szállal ugye felvidékhez kötődik, Pozsony belvárosába két kastély, stb. Stb. És ez az egyik tagjuk, ez a Pálfi Ferenc, ez a tudomásunk szerint, hogyha hagyatkozhatunk a krónikásunkra, már pedig mi ne hagyatkozhatnánk, 1795-ben építette az iskolát, és ez nem akármilyen dolog volt, és ugye az most egy kerek évforduló volt tavaly, pontosan 230 éve, innen jött ez az egyik apropó, aztán van egy másik, ugye apropó, hogy a iskoláink újraindítása a második világháború után, tehát egyik évforduló fűzte a másikat, és én ezt már több éve emlegettem még az előző igazgatónőnek is, azt mindig úgy maradt, hogy majd oldjuk, majd ekkor, akkor, amakkor, és végül is a mostani testület, képviselőtestület egyhangulag megszavazta ezt a javaslatomat, aminek nagyon örülök. Iskolával is persze konzultáltunk hónapokig, meg beszélgettünk, meg voltak ötletelések, hogy ki mindenkiről lehetne elnevezni egy iskolát, pláne a miénket, hisz vannak különböző példák, ugye, jobbnál jobbak, ez a magyar irodalom, a történelem annyi nagyot adott számunkra, hogy hát gond is kiválasztott, hogy ki von a megfelelő, és a környékben is van József Attila, Arany János, Petőfi Sándor, sok nagyot lehet, Széchenyi gróf, bármi, kit lehetne mondani, Mátyás király, stb. Lehetne ötleten, hogy kit is, de mégiscsak valami, hát Nyáros ember az egy különleges gondolkodású ember, az legyen a miénk. És akkor innét jött az, hogy ha legyen valami helyi kötődése, és akkor ezért ragaszkodtunk inkább ahhoz, hogy egy olyan személyről nevezzük el, akihez a mi falunk teljes mértékben kötődik. Látok ilyen példákat is, például Paláston, a Lévai járásba. Tehát az az ötlet nekem nagyon tetszett, hogy tényleg valaki olyanról nevezzük el, aki tényleg a Nyároshoz kötődik. Még akkor is, hogyha ezek az említett, előbb említett nagyok, mivel mi a néhai Pozsony-vármegye régi szélén vagyunk, délkeleti szélén, és ugye Nyárasdon keresztül vezetett a Pest-Pozsonyi országút, és itt a Pálfiaknak pont egy ilyen csomópontja volt, egy fogadója volt, még a 50-es évek végén ez a épület létezett, azt a szocializmusban azt lebontották. Ez mai nyelven motelnek hívnánk, mert ez ilyen, úgy hívták, hogy a fogadó, a Pálfi fogadóban egy emeletes épület, meg lehetett szállni, lovakat lehetett cserélni, és mehetett mindenki az útjára tovább. Pozsony az akkori országgyűlés, vagy akkori főváros, vagy Pest irányába, ami ugye később ismét főváros lett. Úgyhogy nem akármilyen útkereszteződésen van ez a falu, és akkor úgy gondoltuk, hogy róluk kéne elnevezni az egyik tagjukról, mert manapság is látunk sok jó módú embert, meg támogatnak is sportot, kultúrát, ezt, azt, amaz, kinek mi áll a szívéhez közelebb, vagy egyházat, vagy templomfelújítást, de nem nagyon látunk olyat, hogy valaki a sok pénzéből úgy gondolja, hogy ha most mai 21. századi mintákra üvetítjük a fejünkbe, hogy hát azon itt van a közösség, na, nekem van rá lehetőségem, építek nektek valamit. És ők ezt megtették, és ezt azt hiszem, hogy értékelni kell, vagy akár egy ilyen módon is kvittelni kell.
1: Jelezte, hogy a engedélyeztetési folyamat tovább tartott, és tudok olyanról is, hogy volt, akinek szemet szúrt a Pálfi név.
0: Első körben bizony a minisztérium ezt visszadobta, olyan fura indokokkal, meg mondva csinált indokokkal, hogy nem, és aztán csináltunk egy másik kört, hát mi nem adtuk ezt föl, mert meg is indokoltuk, és úgy tűnt, hogy ők el se olvasták azt az indoklást, hogy miért róla? Hát mert pont amiket most itt nagyjából elmondtam, azt mindent szépen beleírtuk ebbe a levélbe, ott volt egy indoklás, hogy hát miért pont róla. Úgyhogy aztán mi nem adtuk fel, és akkor megkerestük a Ravaszábel urat, hogy ha van rá lehetőség, hogy segítsen, és gyakorlatilag néhány napon belül segített is, jelentkeztek, és akkor ismét megtárgyalt ez a érintett szakbizottság, a minisztérium belül, akik ezt megítélik, meg elbírálják, és aztán néhány hónap múlva jött a levél, hogy rendben van, és aztán a miniszter úrtól is jött a dokumentum, hogy rendben van a minisztérium, és ezt nekünk ítéli ezt a nevet, jóvá hagyja valójában.
1: Ugye ez a mai ünnepség nagyon szép, nagyon sokan itt vannak, és ez egy fontos esemény a falu életében, és ha így körbenézünk Nyárasdon, akkor azt látjuk, hogy azért sok fiatal költözik be a faluba, sok a gyerek, van itt egy jól működő óvoda, több mint 80 gyerek jár, ősszel két osztály is lesz az első év folyamba. Tehát mennyire elégedett polgármesterként a gyerek létszámmal itt Nyárasdon?
0: Látszólag lehet, hogy most jelenleg 2026-ban így van, de trendek nagyon rosszak. Ha megnézzük a 2025-ös demográfiai mutatóinkat, akkor borzasztó számokat, sőt tovább megyek, a második világháború óta nem látott rossz számokat látunk. Még majdnem rosszabb, mint a covidos év a 2021, ha az arányokat nézzük. Mondom a konkrétumot, sajnos volt

0: 9 elhalálozás és 18 születés. Na, ez nem azt mutatja, hogy a következő évek annyira jók. Lehet, hogy még most vannak az utolsók, például ugye mostani beiratottak száma az óvodába, ha nem tetszett említeni, az 84, de tavaly 87 volt, tehát látszódik már itt egy csökkenés, iskolába is egy pici csökkenés, és a következő évek nem igazán néznek ki jól. Még akkor is, ha számunkra az intézményeink, az óvoda, az iskola fontos, mindig dolgoztunk azon. Szerencsére olyan kollégáim voltak, vannak az önkormányzatban, hogy ezt mindig támogatták, hogy tényleg segítsük, újítsuk, felújítsuk. Ha tetőt kellett javítani az óvodába, akkor azt oldottuk, ha sikerült Betlen Gáboros alapból pályázaton valamiféle eszközöket szerezni, óvoda felújítása, akkor azt, aztán persze megörököltünk egy nagyon lepusztult régi épületet, pont a korábbi évekhez képest ugye még jobb demográfiai mutatók voltak korábban, és akkor volt egy hatalmas iskolai étkezde, ami már üresen állt, mert egymástól 60 méterre levő óvodában is, meg iskolában is működtetni egy iskolakonyhát, vagy óvodakonyhát talán luxus, akkor elődöm idején egyébként nagyon logikusan össze lett vonva, vagy összevonásra került, és ez az épület a iskola tőszomszédságában üresen állt, és azt találtuk ki az akkori önkormányzattal 2020-ban, hogy hát próbáljunk belőle valami jó dolgot létrehozni, vagy megpróbáljuk megmenteni, felújítani, és akkor elkezdtük, hogy kitaláltuk, hogy bölcsőde legyen belőle, elkezdtük a épület felújítását. Erre a célra kimondottam, csak hát ugye előre sose látod, hogy mi jön, hogy jön majd Covid, meg háború, meg infláció, meg minden megdrágó lesz, azért jó-jósnak kéne lenni, hogy ezt előre belássa valaki. Azért hozom csak el, hogy ez nagyon lefékezte, de azért mégiscsak most már finiselünk itt 2026-ban lassacskán. Mintegy 200 ezeret kaptunk a magyar kormánytól annak idején. A többit pedig már bizony most már muszáj saját eszközökből, és hogy említettem, minden kétszeresére, háromszorosára drágult. Ez azért jócskán lefékezte, de próbáltuk ezt a kecske-káposzta módszert, hogy azért ne menjen semmi másnak a kárára. Ha volt valami főszabadítható forrásunk, akkor ezt ráfordítottuk, és most már ott tartunk, hogy tényleg a külső festés megy, a szigetelés is megtörtént. Néhány hét alatt gyakorlatilag kész vagyunk, hogy lehet oldani az üzembevételt, meg az engedélyezést, úgyhogy hogy mikor nem tudom, de következő hónapokban mindenképpen szeretnénk megnyitni. Ugyanis abból indultunk ki, hogy a széles környéken nincsen bölcsöde. És azért vannak dolgozó anyukák, akinek biztos, hogy jó jönne, ha lenne. A mi épületünk az két csoportra üzemeltetésére lesz alkalmas 15-15 főve, ami bővíthető plusz 3-ma, tehát 18-18-ra, de még most csak az első csoportnál tartunk, hogy majd azt kell beindítani, meg hát azért nulláról indulunk, még sose volt itt ilyen, és akkor végül is azt a különleges vagy érdekes helyzetet fogjuk megérni, hogy egy nagy udvarban lesz mind a három. Két oktatás és egy szociális intézmény, gondolok az alapiskolára, óvodára, hiszen 80 méteren belül van az iskolától az óvoda, és még közelebb van az az épület, ahol a bölcsödét tervezzük az iskola mellett, úgyhogy talán ez egy nem egy rossz helyzet, ami mutatja azt, hogy számunkra fontosak a család, az ifjúság, a nevelés, meg a megmaradás, mert azért ez szorosan összefügg. Tudok majd személyes példát, akkor még meg is említem.
1: És hát a magyar megmaradás is fontos, és nyára számára különösen fontos a magyar hagyományok kultúra ápolása, és azért meg kell említeni, hogy azért költöznek be szlovák családok is, és nyilván ők szeretnék, hogyha szlovák iskolába tanulhatnának a gyerekek, tehát ilyen szempontból érez magán egy ilyen nyomást, hogy nyisson nyáras szlovák osztályt is?
0: Nyomásnak talán nem mondanám, de egyre többtől azért évente elhangzik ez, hogy lehetne, talán inkább főképpen a nem magyar anyanyelvű beköltöző családok részéről itt-ott, de még nem mondanám nyomásnak, de bizony egyre többször hangzik ez el, és hogyha, ahogy előbb utaltam, mondhatok személyes példát, az édesapám állatorvosként került ide 1973-ban, pont az ominózis száj- és körönfájás járvány idején, mert akkor is volt egy nagy járvány, úgyhogy végül is egy vírusnak köszönhetően születtem ide, és akkor került ide állatorvosnak, de ő olyan faluból származik, a Kassa környéki járásból, a Baújból, ahol ő az első osztályába még magyar iskolába járhatott, a második osztálytól megszűnt a magyar iskola, és meg akarta, hanem kénytelen volt szlovák iskolába járni. Úgyhogy én a családom, vagy a személyes példáinkon, akik a családban hallunk, látunk eseteket, tudom azt, hogy milyen, hogyha nincs lehetőség anyanyelvű oktatásra, na el kell menni ebbe a faluba, Naszaláncra, hogy gyakorlatilag csak a 60-70 pluszos lakosok egy nagyon töredéke beszél még úgy, ahogy magyarul, és senki nem érzi magát gyakorlatilag magyarnak. tehát 1-2% ha vallja magát népszámláláskor, és ez egy olyan falu, még a második világháború idején ilyen 2-1 arányban, vagy minimum fele-fele arányban magyar volt. Úgyhogy ezt teszi ez, és akkor eltelt 71-2 évben beszélünk 50-es évekről, és akkor ide jutunk, úgyhogy vannak intő példák, és azért is veszem ezt én ilyen komolyan. Talán annyi, hogy nem vagyunk annyira közel a Pozsonyhoz, mint a Felső-Csallóközék, ahol ez már markánsan jelentkezik. Vagy akár az autópálya mentén, akik vannak az L7-es mentén települések, ott már jobban jelentkezik, de bizony itt is egyre inkább ez aktuális téma lesz valószínűleg.
1: A május 22-i névadó ünnepség az iskolában kezdődött az intézmény új címerének bemutatásával. A falu plébánosa megszentelte az új iskolai zászlót. Gál Péter atya elmondta, a nyárasdiak nem csak az iskolát, hanem a templomot is a Pálffy családnak köszönhetik. Ez a két intézmény pedig azt szolgálja, hogy valóban szilárd alapokra építhessünk. A felső tagozatos diákok egy levelet is írtak Pálffy Ferencnek, melyben beszámoltak az iskola életéről és a diákok sikereiről. Ezt követően az iskola tantestülete, diákjai, a szülők, illetve a meghívott vendégek a helyi kultúrházba vonultak át, hogy megtekintsék az iskola tanulóinak színvonalas műsorát. A meghívottak között volt Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, valamint Ravasz Ábel, az oktatásügyi miniszter tanácsadója. Beszédet mondott Török Tamás, a Pálffy Ferenc alapiskola igazgatója is, aki hangsúlyozta, hogy a tudásba fektetett energia a jövő legbiztosabb záloga, és gróf Pálffy Ferenc olyan örökséget hagyott Nyárasdra, amely ma is meghatározza a település arculatát. Török Tamást nem csak a névadásról és az iskola címeréről, hanem az intézményben tervezett fejlesztésekről, illetve az új tantervről is kérdeztem, mivel a nyárasdi iskola az elsők között kapcsolódott be a reformba.
2: Az, hogy iskolának neve legyen, ez részemről, mint iskolaigazgató 2019-ben, hogy ide kerültem, benne volt a első céljaim között, hogy ne a sokadik Arany János, Petőfi és egyéb alapiskola legyünk, hanem valami helyhez kötött névvel, viszont neve legyen az iskolának. Azért, mert a nagyvilágban is, ha valakihez köthető egy iskola, illetve iskolások oda jártak, akkor az egy más színvonalat ad tulajdonképp az iskolának.
1: A mai ünnepségen sor kerül az iskola címerének leleplezésére. Mit ábrázol ez a címer, vagy mit szerettek volna, hogy ábrázoljon, és hogy sikerült?
2: Mindenképp iskolánk címerében, illetve logójában bele szerettük volna fogalmazni azt, hogy mint iskola, tehát legyen benne egy könyv, egy toll, legyenek benne a falu színei, tehát a Pálffy Ferenc P és F betű az zöld és sárga, háttér ugye fehér, tehát benne van mind a három falu szín is, illetve én szerettem volna, hogyha maga az épület is benne lenne, mivel ez egy olyan különleges épület, amire 2005-ben rákerült még egy plusz emelet, és ilyen a járásban, illetve a helyi szinten nincs. És egy nyitott könyv, ami jelképezi azt, hogy ez egy iskola. A iskola történelme az tulajdonképp 230 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor is a névadónk Pálffy Ferenc megalapította az elemi népiskolát. Volt egy régi, kisebb iskola épület, és tulajdonképp ez az új épület adott otthont a felső tagozatnak. Tehát első-második évfolyam még az öreg iskolába, illetve a többi évfolyam pedig ebbe a új iskolába kezdett, és diákjaink létszáma akkor még jóval nagyobb volt, de jelenleg már csak ez az épület működik.
1: És hány diák jár ide?
2: Jelenleg 206 tanulónk van. 2019-ben, amikor ide kerültem, 187-en voltak. Egy picinkót évről évre nőtt a gyereklétszám. Jelenleg alsó tagozaton 3 párhuzamos osztályunk is van. Most is, ha minden jól megy, akkor sikerül 2 osztályt nyitnunk. Jelentkezőink beiratott gyereklétszám jelenleg 35 tanuló. Úgy néz ki, hogy megint sikerül 2 első osztályt nyitni.
1: Ez azért pozitívum, mert manapság főleg arról hallunk, hogy kevés a gyerek, vagy egyre kevesebb gyerek születik, és az iskolákban ez probléma. Tehát Nyárasdon ilyen szempontból nincs gond, hogy nem lenne elég gyermek?
2: Az a nagy szerencsénk, hogy egy területen van alapiskola, óvoda, és nem sokára megnyílik egy bölcsöde is. Tulajdonképp másfél éves kortól 16 éves korig a nyárasdi gyerekek ide járhatnak hozzánk egy környezetbe, egy közegbe, és a demográfia sajnos azt mutatta, hogy 2000-hez képest, amikor 300 tanuló volt, tulajdonképpen a környező falvak is ezzel küzdenek, hogy a 250-es minisztériumi határt, gyereklétszámot egyikünk se tudja elérni. Viszont egyik falu se tud két iskola tanulóit befogadni. Tehát nincs annyi tanterme. Senkinek se. Se Ekecsnek, se Vásárútnak, se Nátszegnek, se Alistának, se nekünk. Ez a 200-as létszám, ez olyan elfogadható, szaktantermekkel tudunk működni, és megfelelő létszám.
1: Manapság már a szülők nem csak szerint választanak gyerekeknek iskolát, hogy jó legyen az oktatás színvonala, jók legyenek a tanárok, hanem az is fontos, hogy mondjuk milyen szakkörök működnek az iskolában, vagy milyen versenyekre tudnak eljutni a gyerekek ilyen szempontból. Miről tud beszámolni Nyárasd esetében, milyen szakkörök működnek az iskolában?
2: Igyekszünk mindig fölmérni a szakkörök megnyitása előtt, fölmérni a gyerekek, illetve a szülők igényeit. Nagyon sok versenyhez kötődően nyitunk szakkört, például a szavalások, tehát a magyar nyelv és irodalom terén nagyon sok sikert ér el iskolánk, színjátszóink vannak, sportban is nagyon sok sikert ér el iskolánk, de nyitottunk kézműves szakkörtől kezdve kívánságra sok minden más szakkört is. Citera és a népzene, néptánc. Citera nem új, de a néptánc az elég új, az 2-3 éve indítottuk, mert igény volt rá, mivel a reform keretében a célunk közé is tartozik a néphagyományok őrzése, illetve a nemzeti öntudat belenevelése gyerekekbe. Mindent megteszünk azért, hogy mindenki igényeit kielégítsük.
1: Milyen nagyobb fejlesztéseken ment át az iskola a közelmúltban, és hát nyilván önnek is vannak még tervei, elképzelései, álmai, amit szeretne még megvalósítani az iskolában, mik azok?
2: A legnagyobb beruházás talán 2005-ben volt, amikor a iskolánk megkapta ezt a plusz egy emeletet, aminek köszönhetően ugye új szaktantermeket tudtunk nyitni. Van főzőkonyhánk, egy médiaterem, nyelvi labor, biológia, szaktanterem, informatika termünk bővült. Beadtunk sok-sok pályázatot. Egyik legnagyobb pályázat, amit 2 éve ezelőtt adtam be, a 2-szer visszautasították. Egy komplett felújítás adna iskolánknak, egy újrafestést, kazáncserét, a sportpályát mellettünk felújítanánk. Új szaktanterem lenne, még egy tornaterem, kis tornaterem, és még egyéb apróságok, de tulajdonképp ilyen nagy projektre azóta se találtam kiírást, úgyhogy részletekre bontva oldjuk ezt az egészet. Folyamatosan a szülői szövetség támogatásával sorba szépítjük az iskolát, új öltözőnk lett, idén a belső rész, a legnagyobb aulánk is felújul. Egy műhelyt szeretnék egy felső tagozatnak, ahol barkácsolni tudnak, ez is egy elég nagy beruházás lesz, illetve a gázfűtésünk a 3 kazánunkból egy üzemel csak jelenleg, úgyhogy ha sikerül, akkor a nyári szünetben ezt meg kell oldani, erre egy külön pályázatot adtam be, amit úgy néz ki, hogy el fognak fogadni.
1: Szlovákia oktatásügyi minisztere nemrég bejelentette, hogy az elmúlt 20 évben az egyik legnagyobb oktatási reform vár az országra, és az alapiskolák számára ez azt jelenti, hogy új tanterv szerint kell oktatni. Ez szeptembertől már mindenki számára kötelező lesz. Ugye leegyszerűsítve mondva, ez azt jelenti, hogy nem években, hanem ciklusokban gondolkodnának, jobban figyelembe veszik az adott osztály diákjainak képességeit, hogy ne csak bemagolják a tananyagot, hanem meg is értsék. A Nyárasdi iskola azon bátor iskolák közé tartozott, ha lehet így mondani, akik önkéntesen már régebben is bekapcsolódtak ebbe az új tantervbe. Miért, és mik a visszajelzések és a tapasztalatok erről az új tantervről?
2: Tulajdonképp akkor először a miértre adnék választ. Ez a miért, ez a én fejemből pattant ki, mivel hogy 2026-27, szeptemberi iskola évtől ez kötelező lesz mindenkinek, és a felkészülési idő szak emberek jelenleg még szabadok voltak, tehát tulajdonképp összes tanárunk átképezte magát, 2 éve vagyunk benne ebben a reformban. A tanterv maga az nem változik, hanem változtatható. Tehát megvan egy bizonyos alap, amit a három ciklusban minden diáknak el kell érnie. De a tempó, illetve a metodika, hogy milyen stílusban, hogyan tanítják a három év alatt, első ciklusban ugye három év, első, második, harmadik évfolyamról beszélünk, hogy a három év alatt mikor és melyik tantárgyat, hogyan, milyen tempóban tanítja illető tanár, az teljesen őtől lefügg. Tehát minden éven akár változhat ez a tanmenet a gyerekek igényei és képességei szerint. Ténylegesen a gyorsuló világunkban és a gyerekek képességeihez muszáj alkalmazkodni. Lassabban veszik az ABC-t, például 74-es születésű vagyok, mi karácsonyra tudtuk egész ABC-t írni, olvasni, igaz, hogy nagy megfeszítés volt. Most van úgy, hogy még márciusban is valamelyik betűt nem ismerik, viszont a három év alatt azt, ami telesíteni kell, az meg lesz. Minden gyerek más tempóba, más képességekkel rendelkezik. Nálunk általában ilyen 18-as létszám, átlag létszám van egy osztályban, a 18 tanulóban 18 fajta gyerkőc van. És az, hogy mindenkivel tudjon haladni a pedagógus, ez nagy erőfeszítést igényel. Ez a legfőbb oka, hogy különböző képzésekre járunk, hogy ezt megtanuljuk, hogy hogyan tudjuk ezt alkalmazni.
1: Most ugye itt vagyunk ezen a szép ünnepségen, ahol sokan összegyűltünk, mennyire tud pozitív lenni, amikor a gyerek létszámot is figyelembe veszi, vagy magát az iskolát, hogyan látja így a nyárasdi alapiskola jövőjét?
2: 8 éves koromtól terveztem, hogy itt konkrétan nyárasda iskolaigazgató leszek. 12 év autóipar után sikerült ez a álmom, és most 7. éve vagyok itt, mint iskolaigazgató, és csak azt látom és hallom a ismerősöktől is, hogy a nyárasdi alapiskola milyen jó, milyen sikeres, és ezt szeretném a jövőben is így továbbvinni, és még szebbé, még jobbá tenni. Nyárasdi gyerekek jók, szülőkkel, község lakosaival, illetve a hivatallal, egyéb szervezetekkel nagyon jó a kapcsolat, ezt szeretném továbbra is így tartani.
3: A nyárasdi alapiskola felvette Pálffy Ferenc nevét. Az ünnepélyes névadóra pénteken került sor. A Pátria Rádiónak Bacsó László a község polgármestere és Török Tamás az alapiskola igazgatója nyilatkozott. Bábeli vett összeállítását hallották.

0: 10 óra van. Nappali. Puha Józseffel.
1: A Somorjáról indult Barkocs zenekar két frontembere nagy szívfájdalma, hogy amíg tavaly 8 európai országban 50 koncertet adtak, addig a Csalló közben csak egy fellépésük volt. Erről is kérdezem őket. Kiderül, milyen volt egy patkányokkal teli helyiségben éjszakázni a Csehegyekben, vagy hogyan jutottak el Franciaországba, valamint hogyan várják az idei németországi és portugáliai fellépéseiket. Ebben az órában Turtjeverik és Győri Sára a beszélgető partnerem. Még mielőtt belevágnánk, jönnek a friss információk Csengel Ferenc hírszerkesztőnktől.
0: A Pátria Rádió hírei. Folytatódik a Kuciak per. Újabb rakétatámadások értek orosz területeket. Napos idő van, 32 fok várható. Mondom a részleteket. Folytatódik a Ján Kuciak meggyilkolásának ügyében zajló bírósági tárgyalás, valamint az ügyészek elleni tervezett merényletek pere is. A bíróság ezúttal a kulcsfontosságú tanút, Andruskó Zoltánt hallgatja meg, aki a gyilkosság közvetítésért jelenleg 15 éves börtönbüntetését tölti. A tárgyaláson jelen van Marian K., Alena Zsé és Dusan K. vádlott is. Ján Kuciak újságírót és menyasszonyát, Martina Kusnírovát 2018-ban gyilkolták meg Nagymácsédon. Az ügyben már több elkövetőt elítéltek, azonban a feltételezett megrendelők pere továbbra sem zárult le. Újabb rakéta és dróntámadások érték az oroszországi belgorodi területet, amely Ukrajna határán fekszik. A támadás megrongálta az energetikai infrastruktúrát, egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. Belgorod városában átmenetileg áram- és vízellátási problémák is kialakultak. Közben Ukrajna déli és keleti térségeit is újabb orosz támadások érték, amelyek halálos áldozatokat és sérülteket követeltek. A háborús felek továbbra is tagadják, hogy szándékosan civileket vennének célba. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányba, közülük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy vasárnapi Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte, szakmai alapon, szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Nem sokára bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodást. Marco Rubio amerikai külügyminiszter az indiai fővárosban újságíróknak azt mondta, úgy gondolja, lehetséges, hogy a következő órákban jó hírt kap a világ. Rubio szerint a kidolgozás alatt álló megállapodás választ adna az Egyesült Államok aggályaira a hormozi szoros kapcsán, amelyet Irán de facto blokkol az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta. A megállapodás emellett elindítana egy folyamatot, amely végül oda vezethet minket, ahova az elnök szeretné, hogy eljussunk egy olyan világba, amelynek már nem kell félnie vagy aggódnia az iráni atomfegyver miatt, tette hozzá Rubio. Prágában ismét tüntetők vonultak utcára a közmédia finanszírozását érintő tervezett törvénymódosítás miatt. A tiltakozók ellenzik azt a javaslatot, amely megszüntetné a televíziós és rádiós előfizetési díjakat és az állami költségvetésből finanszírozná a közmédiát. A demonstrációt szervező mozgalom szerint a változtatás veszélyeztetheti a média függetlenségét. A résztvevők a városközpontból a kormányhivatalig vonultak, és a kulturális miniszter távozását is követelték. A cseh kormány várhatóan hamarosan tárgyalja a vitatott törvényjavaslatot. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A szlovák válogatott 5-1-re kikapott az éllovas és veretlen Kanadától, a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokság csoportkörének utolsó előtti, 6. fordulójában. A címvédő lévaiak Pozsonyban 69-65-re legyőzték az Intert, a férfi kosárlabdaliga döntő 4. mérkőzésén, és összesítésben már 3-1-re vezetnek az egyik fél 4. sikeréig tartó párharcban.
0: Időjárás. Ma is napos időnk van, délután azonban néhol megnövekszik a felhőzet, helyenként eshet is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Garamkálnán Sáró felől két gépkocsi ütközött, az egyik sáv nem járható. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800-900-800.
1: Itt a Pátria Rádió, benne a nappali. A Varkocs együttes két frontemberét, Turkjeveriket és Győri Sárát kérdezem. Erik, 6 óráig dolgoztál a fő munkahelyeden, néhány perccel múlt el 7:45. Ez így szokott lenni, hogyha befejeződik az első műszak, kezdődik a második, indul a varkocsos munka ilyenkor már?
4: Pontosan, ahogy mondod, de néha még a negyedik, harmadik munka is ezután még folytatódik, úgyhogy nincs megállás.
1: Tehát átmenet nélkül hazamész, és már is foglalkozol a varkocssal, hogyan szokott ez lenni?
4: Hát képzeld el, nekem pár éve volt egy olyan problémám, hogy nem tudtam aludni. Szintén ilyen inszomnia-szerűség volt, és amióta bevezettem ezt a kicsit durvább üzemmódot, azóta olyan jól tudok aludni, estére lelazul a agyam, és el tudok fáradni abban, amit csinálok. Úgyhogy igen, ahogy befejeződik a egyik munka, onnantól irány a laptop, vagy ha nincs munka, akkor megyünk múzeumokba kontaktokat szerezni, vagy akár külföldre is.
1: Hol kezdődik egy napod, és hol ér véget?
4: Hát függően attól, hogy éppen vannak-e klienseim masszázsra, ők a első szempontú prioritás, őket megmasszírozom különböző intézményekben, vagy pedig házhoz járok, és onnantól kezdve pedig váltsák egymást a szervezőkkel való telefonbeszélgetések, a hangszerkészítés, és hát a most már ugye elkezdtem hangszermásolatokat készíteni koraközépkori hangszerekből, hát most ezért keresek fel több múzeumot is, és hát jó pár pozitív választ kaptunk, nem csak mint zenekar, hanem mint hangszer másolat készítő is.
1: Sára alkalmazkodott ehhez az életvitelhez?
5: Persze, nagyon könnyű voltam úgy alkalmazkodni, mert hát mint masször, mint zenész tudtam alkalmazkodni ez az életvitelhez is.
1: Igen, tehát kiderült, hogy mindketten masszörök vagytok és zenészek is.
5: Így van.
1: Ilyenkor, amikor véget ér az első műszak, mondjuk este 6-kor, utána mi az, amivel foglalkoznod kell 6 óra után a varkocssal kapcsolatban? Próbák vannak, szervezni kell?
4: Hát elsősorban, mivel nekünk nincs menedzserünk, tehát mindent egészében én csinálok, tervezek. Így ez egy nagyon hosszú munkafolyamat, és hát azt kell tudni, hogy ugye mi mivel most elkezdtünk Nyugat-Európában betörni, ezáltal jöttek új lehetőségek, új kontaktok, és most már elmondhatjuk azt, hogy 2028-ig vannak nekünk fesztiváljaink már leszerződve, és hát ez ennek a kemény munkának köszönhető, és hát annak, hogy múlt éven csináltunk egy nagyon kemény évet, 50 koncert nyomtunk le 8 országban, és ennek meg is lett a eredménye, tehát már Nyugat-Európába se kell nekünk annyit szervezkedni, hanem csak fogjuk be azokat a kontaktokat, akik ránk írnak, és most válogatunk, tehát hogy hál' Istennek most ebbe a szintre lépett ez az egész folyamat.
1: Erik, te most olyanokról beszélsz, amelyről a legtöbb zenész csak álmodik, és nem csak szlovákiai magyar zenész, hanem akár magyarországi vagy szlovák zenész ilyenről csak álmodik. Hogyan indult ez az egész folyamat? Tehát hogy kezdődött, hogy neked sikerült azt elérned, ami nagyon kevésnek adatik meg ebben a szakmában, hogy nemzetközi vizeken is koncerteztek?
4: Hát elsősorban ez egy nagyon negatív dologhoz köthető, hát ahhoz, hogy csalló közben nem hívott minket senki se föllépni. Én ezt nem akartam ennyibe hagyni, hát akkor, ha itt nem kellünk senkinek, akkor menjünk oda, ahol lehet fogunk kelleni. És akkor így elkezdtünk járni Észak-Szlovákiába, és lett egy nagyon komoly szlovák közönségünk. Ezt több interjúban is elmondtam, mi több nyelven éneklünk, tehát hogy mi Zsolnán ugyanúgy előadjuk a magyar dalainkat, mint Budapesten. És ennek köszönhetően elkezdtek minket Csehországba is hívni, mert ugye ha szlovák környezetben te úgymond kimagasodsz valamiben, akkor alapvetően ez a két ország annyira össze van kapcsolva zeneileg, hogy már egyenes utad van morvákhoz, cseheknél, Prágába, vagy akár még messzebb is játszani, és Csehországtól meg már csak tényleg egy ugródeszka Németország, és onnan meg már mehetsz akármerre, ahova akarsz. De hát ez egy 8 évről beszélünk, ez nem ilyen gyorsan történt, és hát mostanra mohassuk el azt, hogy akkor tényleg Portugália, Svájc, Franciaország, Bulgária, járunk tényleg most már mindenfelé.
1: Mondod, hogy Csehszlovákiából csak egy ugródeszka Németország, ezt olyan lazán és könnyedén mondtad, minthogyha ez olyan egy csapásra menne, miközben tudjuk jól, hogy nem. Mi kell ehhez? Nektek a zenétek segített ahhoz, hogy ez sikerüljön?
4: Két dolog segített nagyot. Például, ha csallók közt mondjuk, itt általában három dolog szok létezni. A zenekarok, ha csallók közi magyar zenekarokról beszélünk, vagy magyarul énekelnek, vagy angolul, vagy szlovákul. Na most, ebből kifolyólag az történik, ha magyarul énekelsz, csak Magyarországon lehet piacod. Ha szlovákul énekelsz, akkor már lehet szlávországokba piacod, de Magyarországon nem. Mondjuk nem is fontos, hogy Magyarországon legyen, ha számodra ez nem fontos. És van angolul, amit én egy kicsit problematikusnak tartok, ugyanis se magyarok, se szlovákok nagyon nem beszélnek angolul, és ha már angol zenekart szeretnének hallgatni, akkor elmennek egy ismertebb együttesre. Tehát ez volt az egyik dilemma, és én tudatosan egy több nyelvű zenekarnak csináltam meg a Varkocsot. Én nekem egy hatalmas példakép volt ebben a szibériai Jatka együttes, ahol szibériai nyelveken oroszul és angolul énekeltek, és hát rájöttem arra, ha Szibériában ilyen több nyelvűség létezik, hát ez nálunk ugyanúgy megvan a 16. századtól, hogy itt énekeltek németül, szlovákul, horvátul, magyarul, tehát itt már csak a Csallóköz régióban rengeteg népcsoport élt, hát használjuk ki ezt mi is. Hát ha én fogok magyarul is énekelni, meg szláv nyelveken, akkor nyilván nekem több lehetőségem lesz szláv országokba eljutni, és ugyanúgy Magyarországra is.
1: Tehát kiukadhatunk ott, hogy a siker titka maga a zenétek.
4: Igen, a nyelv és a zene, hát az egyediség. Hát nekem is volt rock and roll zenekarom, én is játszottam amerikai műfajokat, de hamar rájöttem arra, hogyha én másolni fogom a nyugati zenei műfajokat, akkor nagyon messze nem fogok eljutni a pinkekarcsai falunaptól. Szerettem volna valami egyedit alkotni, ami még ezelőtt nem létezett, és hát akkor találtuk ki azt, vagy találtam ki, hogy olyan ősi elfeledett hangszereken fogunk játszani, amelyeknek a hangzása már magába egy érdekesség, és hát nekünk a stílusunkban kevés ilyen zenekar van, mint mi vannak, például a bolgár Oratnica vagy a magyarországi Zord együttes, de ezáltal nekünk a piacunk nyitott, tehát hogy mivel van egész Európában 5-10 ilyen zenekar, mint mi, ezáltal így minket hívnak, és headlinerek is lehetünk ilyen nagyobb világzenei, történelmi, de most már metal fesztiválokon is játszunk, úgyhogy városi rendezvényeken, úgyhogy olyan színes a paletta, ahol föl tudunk ezzel lépni, ez egy nagy segítség. Egyedinek kell lenni.
1: Ezek szerint a ti zenétek hozzájárul ahhoz, hogy megnyíljanak a külföld felé vezető utak is, de ugye ezt egy hagyományos szlovákiai magyar zenekar, vagy szlovákiai zenekar nem mondhatja el magáról, pont azért, mert olyan zenei stílust képvisel, amelyel nem tud labdába rúgni a nemzetközi porondon, és ti labdába tudtok ezzel a zenével rúgni a nemzetközi porondon.
4: Hát ez tudatos volt. Elmondom neked, hogy nagyon nehéz volt az elején, mivel azok a zenészek, akikre én felnéztem, és most én szándékosan nem szeretnék neveket mondani, ők próbáltak lebeszélni engemet, hogy ezt csináljam, hogy ez nem fog működni, ezzel nem fog a kutya sem minket hívni, és igazuk is lett Csallóközben, de Csallóközön kívül, tehát hogy voltak ilyenek, hogy ha szlovákul fogunk énekelni, nem fognak magyar rendezvények hívni. Hát ez nem igaz. Játszunk Budapesten, most már Magyarország szerte vannak koncertjeink. Mondták, ha magyarul fogunk énekelni, nem fognak minket szlovák rendezvényekre hívni. Ez se igaz. Hát múlt éven 20 koncertot adtunk Szlovákia szerte, olyan városokban, mint Zsolna, Ólubló, Nyitra, Pozsony. Kicsit el kell rugaszkodni azoktól a sémáktól, amikre rá vagyunk szokva. Néha egy picit nagyobbat álmodni, nem biztos, hogy sikerül, de ha ember tényleg szívit, lelkét beleadja, akkor ebből bármi lehet. Ezt mindenkinek tudom mondani, bármiről legyen szó, sport, zene, művészet, ha hiszünk valamibe, és más, mind a többi, ne hagyjuk magunkat befolyásolni, hogy nem jó az, amit csinálunk.
1: Erik, hogyha a Varkocs ide nőtte ki magát, akkor miért fáj neked az, egyáltalán fáj neked az, hogy a Pinkekarcsai falunapra nem hívnak meg benneteket?
4: Hát most szegény Pinkekarcsát csak példának hoztam föl. Na most már fogunk is, most már szervezek oda egy koncertot. Valamilyen szinten nekem fáj. Fáj az, hogy a saját szülővárosomban 6 éve nem játszottam, és közben hát utazunk Európába. Rosszul esik, igen. Hát azt most ki lehet így mondani. Igen, furcsa, és mi tényleg megkeresünk rengeteg klubot, fesztivál csallóközit, akik folyamatosan visszautasítanak minket. Én még ennek 1 évet adok, és aztán én azt hiszem, hogy én már nem fogok erőlködni ebbe. Megyünk oda játszani, ahol van ránk igény. Majd ha egyszer csallóközben is lesz, akkor mi készen állunk itt is föllépni.
1: Én még maradnék ennél a Pinkekarcsánál, nem tudom, hogy ezt szándékosan hoztad-e föl, de most elárulok neked egy titkot. Én Karcsánról származom, nekem a szülőfalum a Móroczkarcsa, amely ott van Pinkekarcsa mellett.
4: Igen, szegény Pinkekarcsát hoztam föl teljesen random módon. Ezzel csak utalni akartam arra, hogy itt is vannak szerintem rengeteg lehetőség arra, hogy zenekarok föllépjenek, és én látom is azt, hogy adnak lehetőséget fiataloknak is. Nagy köszönetet kell mondani az NFG klubnak, vagy a Rév klubnak, akik tényleg fiatalokat is segítenek, még minket is anno segítettek az NFG klubban. A Rév klub volt az egyetlen olyan csallóközi klub, amely múlt év elhívott minket. Hát idén nem lesz 50 koncertünk, lesz 40-30, de nincs egyenlőre egyetlen egy csallóközi rendezvény se ezek közül.
1: Azt szokták mondani, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában vagy otthonában, és ez valóban igaz. Ebbe bele kell nyugodni, mert ahogy látom, te nem nyugszol ebbe bele.
4: Na de azt nem mondták, hogy ennyire nem lehetsz proféta a saját hazádban. Én el vagyok képedve. Tehát, hogy olyan rendezvények, amik tematikusan mondjuk kapcsolódhatnának a középkorhoz és ahhoz a műfajhoz, amit mi képviselünk, azt kapom vissza, hogy nem vagyunk odavalók a rendezvényre. Nekem ez nagyon furcsa. És én ebben látok egy bizonyos olyan dolgot is, hogy itt lehet, hogy arról van szó, hogy mi annyira kilógunk abból a sémából, amit itt a szervezők és a zenekarok elképzelnek, hogy lehet, hogy ez miatt van. Lehet az miatt van, hogy nem volt sose politikai állásfoglalásunk. Lehet, hogy pont ez a nyelvi része a probléma, hogy több nyelven éneklünk. Fogalmam sincs, találgatni tudok, nem akarok ezzel senkit se gyanúsítani. Egyszerűen az van, hogy 6 éve nem vesznek rólunk tudomást az itt lévő rendezvények és városok, de emellett Pozsonyban, Budapesten, meg karácsonyi vásárokon játszunk, Franciaországban muzsikáltunk a legnagyobb világzenei rendezvényen, Bulgáriában a legnagyobb folklórfesztiválon, most lesz 13 koncertünk Németországban headlinerként, középkori fesztiválokon, szóval szinte furcsa ez nekünk, hogy ennyire kihadnak minket a dologból.
1: Hogyha hibást keresünk, akkor ki ebben a hibás? Esetleg ti is?
4: Én egész életemben, ahogy eddig gondoltam, életemben egyszer beszéltem olyan módon egy szervezővel, aki hát egy nappal előtte nekem lemondta a koncertomat, de én soha életemben nem kommunikáltam úgy a szervezőkkel csallóközben, mint ahogy kommunikálok a német, svájci vagy más szervezőkkel. Nem provokáltam sose senkit, szóval nem tudom, lehet, hogy bennünk van a hiba, ezt is elismerem, lehet, hogy én valamit rosszul csináltam, de akkor ebből kifolyólag nem értem azt, hogy Nyitrán és mondjuk Budapesten meg már ez rendben van.
1: Nem az az oka ennek, hogy rétegzenének nevezik, vagy gondolják a zenéteket? Ezt azért félve kérdezem meg, mert aki látott már benneteket élőben, az gyorsan tudatosítja, hogy valóban tűnhet úgy, hogy a ti zenétek rétegzene, de ott a színpadon, amikor álltok, gyorsan kiderül, hogy nem, erre széles közönség vevő.
4: Hát erre azt tudom kérdezni, hogy a Zsolnai Városi Napokon este 8-kor ott miért nem rétegzene a mi zenénk? Azt tudom mondani, hogy szerintem a csallóközi ember egy picit olyan, hogy megszokta a biztonságot. És minden, ami egy picit más, vagy kilóg abból, amit eddig megszokott, attól fél. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy csak simán félnek a reakciótól, hogy mi lesz a reakció arra, amit mi művelünk. De hát erre csak azt tudom mondani, hogy ha Zsolnán bennem nem volt semmi félelem Ján Szlota városában föllépni a városi napokon, vagy Ólublón, vagy Nyitrán, hát akkor szerintem itt se kell félni Csalló közben ettől.
1: A Csalló közben a biztonság, a Republik, a Nagy Feró vezette, Beatrice és a Neoton família?
4: Szerintem igen, ezt szoktuk meg, ez a mi új népzenénk. Mi egy picit retro ország vagyunk, hát az is sok mindent elárul, hogy nekünk van retro rádiónk is. Ugye a retro DJ-k azok, amik a legjobban mennek Csalló közben. Míg mondjuk Csehországban, Németországban már annyi sok stílus átment, hogy ők szomjazzák az újat. Ők szomjazzák a különlegeset, mert már ezek a stílusok nem tudnak nekik újat mutatni. Szóval ez lehet, hogy egyfajta ilyen megszokás is. De hát jöhetnek még fiatal generáció. Én azt veszem észre, hogy a fiatal és a idős generáció nyitott a Varkocsra Csalló közben. Tehát, hogyha én megfigyelem a statisztikákat, hogy itt, akik minket értékelnek, azok a nagyon fiatal, és van már 60 pluszos generáció. A közte lévő generáció nem tud mit kezdeni azzal, amit mi képviselünk.
1: Erik említette, hogy tavaly 50 fellépésetek volt Európa szerte. Azt hiszem, hogy 8 országban volt ez az 50 fellépés. Sára, hogyan emlékszel vissza ezekre a fellépésekre?
5: Nagyon szép emlékeim vannak az összes koncertunkról, mint a utazásokról, mint a fellépésekről. Nem mit mondjak?
1: Sorolt fel ezt a 8 országot.
5: Németország, Csehország, Lengyel, Francia, Magyar.
1: Ez még csak 5 volt.
4: Felsorolom. Bulgária, Szerbia, Szlovákia, Magyarország.
1: Akkor meg is van ez a 8. Melyik volt a legtávolabbi koncert?
5: Francia volt a legtávolabb. Oda, nem is tudom, 24 óra?
4: 25 órát utaztunk, és ez egy világzenei fesztivál volt. Este 9-kor játszottunk, és hát azt kell tudni, hogy itt több mint 8000 ember vett jegyet, és akkor kérdeztük a szervezőket, hogy kb. Hány ember előtt játszhattunk. Hát itt volt kb. Azt mondták, ilyen 6500 vagy 7000 ember előtt játszottunk. Ugye egy nagy színpad van csak, tehát hogy akkor oda becsődül mindenki, de nem lehet azt kikalkulálni, hogy az összes ember, aki azon a napon részt vett, az pont ott volt rajtunk, de hát az egy hatalmas élmény volt, és múlt éven még sikerült 10000 ember előtt is játszanunk, ez Bulgáriában volt a Szurva Fesztiválon. Ez föl is került tetoválás formájába a kezemre, mert ennyi ember előtt még nem játszottam.
1: Látom, hogy tele van a kezed, karod tetoválásokkal. Én úgy emlékszem, amikor legutóbb nálunk jártál, akkor még nem volt ennyi, vagy lehet, hogy hosszú jó póló volt rajtad, és nem láttam. Erre már nem emlékszem.
4: Sok az új emlék. Sok az új emlék. Hát én általában még a fontos koncertokat is fel szokom varatni. Ilyen volt ez a Bulgária is. Nagy élmény volt a múlt év. Tényleg elvállaltunk mindent. A 10 ember és közönségtől kezdve a 10000-ig eljutottunk múlt éven, és nagyon durva volt ezeket megtapasztalni. Hogy tényleg milyen 10 embernek játszani, és milyen 10000-nek, és milyen 7000 embernek játszani. Tehát, hogy annyi fajta típusú közönségnek is zenéltünk. Metal fesztiválon játszottunk, városi napokon, folklór fesztiválon, világzenei fesztiválon muzsikáltunk, történelmi fesztiválokon, és ahogy ezek a közönségek reagálnak, tehát, hogy mindenhol más a reakció, és picit próbáltunk zeneileg is alkalmazkodni ahhoz a korosztályhoz, meg közönséghez, ami éppen szembe jött velünk.
1: Sára, melyik volt a legemlékezetesebb fellépés ezek közül?
5: Fú, nekem inkább Franciaország, meg ugyanúgy Bulgária, mint az Eriknek, mert én életemben ennyi embert nem láttam. És tehát úgy, hogy én még a Varkosban még csak egy éve vagyok benne, sőt már egy picivel több, és az, hogy egyik nap játszok 5 embernek, másnap azért több, azt látni kellett volna, az nagyon jó volt.
4: Nekem a kedvenc koncertom az Csehországban volt, egy Sivolik nevű archeoparkban, ami azért volt nagyon csodálatos, mert ez pont Bulgária után volt, és mi fönt ragadtunk a hegyoldalba, nem tudtunk lejönni, problémák voltak az autókkal, és hát akkor a szervezők mondták, hogy ott kéne aludnunk. És kaptunk egy longobárd házrekonstrukciót, ahol nem voltak ablakok, volt bent tűz, fűtési lehetőség, csak így este azon kellett, ez januárban volt, azon kellett gondolkodni, hogy most szeretnénk a füstbe belefuladni, vagy a hidegbe belefadni, úgyhogy így ilyen 10 percenként nyitogattuk ki a longobárd házrekonstrukciónak ajtaját, és este még szórakoztattak minket a patkányok az ágy alatt, akik úgy futkároztak alattunk, és ez egy hatalmas nagy élmény volt, internet és mindenféle modernitás nélkül ezt megélni. Én kimerem jelenteni, hogy nekem ez volt a legnagyobb. Itt 30 embernek játszhattunk durván, de ez egy akkora élmény volt. Tehát tényleg másnap a meleg ágyat és a meleg zuhanyt azt úgy megbecsüli ember, mi föl se fogjuk azt, hogy milyen kényelemben élünk.
1: Igen, már most jó ezekre visszaemlékezni, de milyen jó lesz majd 30-40 év múlva mondjuk az unokáknak mesélni erről?
4: Hát igen, éppen mikor már Sára elaludt, akkor kezdtek jönni a patkányok be a melegre, és akkor ő hirtelen fölkelt, hogy mi ez a zaj. Én meg hát tudtam, hogyha elmondom, hogy patkányokról van szó, hogy már nem fog aludni, úgyhogy akkor azt a ötletet találtam ki, hogy hát csak kint az őzikék futkároznak, hogy azt hallod. Úgyhogy ez tényleg ez egy zseniális este volt, és tényleg én úgy emlékszek ezekre vissza, mint egyik legnagyobb kalandunk. De hát nem csak itt, nagyon sok helyen átéltünk olyan dolgokat, olyan emberekkel találkoztunk, hogy tényleg erről könyvet lehetne írni.
1: Bevallom, nekem egér és patkány fóbiám van, tehát én ott biztosan nem tudtam volna megvárni a reggelt, valószínűleg kint a szabadban lettem volna.
5: Hát igen, ez igen érdekes volt ott ez a ott alvás, mert Erik így mondta nekem, hogy figyelj, két opció van, vagy lesétálsz jeges úton, vagy fönnmaradsz. Hát mondom, akkor maradjunk fent, patkányok, egerek, minden mellett, és ezt úgy kell venni, hogy abba a fellépő ruhába, amiben mi most voltunk, szóval, hogy tényleg semmi meleg nem volt nálunk, ott aludni, hát az egy olyan élmény volt, de szerintem legközelebb csak a Eriket küldöm fel oda. Én már nem megyek oda.
1: Erik, mindig utána néztek, hogy pontosan hová mentek, milyen fesztiválra, és alkalmazkodtok az ottani légkörhöz, az ottani közönséghez, és ez fontos?
4: Igen, ez pontosan így van. A mi zenei stílusunkból tudunk olyat csinálni, hogy mivel ritmus hangszerek vannak, én nekem mindegy, hogy milyen ritmusra játszok rá egy konkrét Varkocs dalt. Tehát ha tisztában vagyok azzal, hogy megyünk a Blasphemy Black Metal fesztiválra játszani, én az onnan felül, vagy a Ige Járcsek nótát, én előadhatom sokkal durvább, úgymond ilyen metálos ritmusokkal, de például megyünk egy múzeumba zenélni, ott mondjuk lehet, hogy kihagyom ezeket a durva ritmusokat, és ott egy sokkal arkaikusabb, sokkal finomabb koncertet tudunk előadni, ugyanezekkel a hangszerekkel. De erre csak a mi hangszereink, meg a mi stílusunk képes, hogy stíluson belül tudjuk változtatni a dalok hangulatát. Erre kevés zenekar képes, és ezt igyekszünk is kihasználni, ha már ez nálunk megtörténhet.
1: Sára bólogatott.
5: Azért bólogattam, mert amit ugye tudni kell a mi zenekarunkra, hogy mi nagyon, hogy mondják azt, Erik segítsél, amikor kaméleonok vagyunk, hogy amint megérkezünk a fesztiválra, még hogyha nem is nézzünk utána, lássuk az embereken azt, hogy most gyors szám kell, most váltanunk kell ritmust, most bármilyen produkciót mutatni, mert egyszerűen ugye nekünk nincs próbaterünk, mi nem tudjuk begyakorolni azt, hogy most kinek hogyan fogunk játszani. Szóval nekünk ott kell helybe improvizálni, és azt veszük az észre, hogy a embereknek ez tetszik, hogy nincs begyakorolva, vannak hibák, van, hogy én is megállok, van, hogy Erik is megáll, van, hogy ritmus mellé megy, és élvezik ezt az emberek. És ez annyira jó látni napról napra, amikor megyünk a koncerteken, hogy egyszer vagyunk egy metal fesztiválon, azt veszük észre, ahol nagyon durván játszunk, hogy vagyunk egy hippi fesztiválon, ahol meg olyan emberek vannak, akiknek megint másképpen kell játszani. Aztán például van egy múzeum, vagy akár egy ilyen, ahol idősebb korosztály van, akkor ott le kell lassulnunk, hogy ez annyira jó ebbe a zenekarba, hogy az emberek ezt eszik.
1: Magyarán nincs két ugyanolyan koncert.
4: Nincs. Abszolút nincs. De nem is lehet. Tehát ezek a hangszerek, amiken ezen nem tudok akkordokat lefogni, ezt nem tudom leírni tablatúrára. Tehát, hogy ez ott születik, ez a zene. Ez ott születik, attól is függ nekem, milyen kedvem van. Hát volt olyan múlt éven, hogy én lázasan nyomtam le koncertot. Volt, hogy össze is estem koncert után a kimerültség miatt. Ez is rányomja a bélyegét arra, hogy milyen lesz a koncert, de akárhol voltunk, hál' Istennek onnan megint kaptunk újabb meghívás. Szóval ez egy visszaigazolás arról is, hogy amit csinálunk, az tetszik az embereknek, mivel én se tudom, mi lesz a következő lépés. Így a közönségnek is ez egy kuriózum, hogy fogalmuk sincs, hogy mi fog történni a színpadon.
1: Amikor mentek egy-egy fesztiválra, a fesztiválokon van fellépésetek, akkor ugye úgy mentek oda, hogy a közönség 99%-a nem ismer benneteket. Mennyire nehéz így a közönséget bevonzani és lekötni a közönség figyelmét, úgymond ismeretlen előadóként, zenekarként?
4: Na most, ezt még gyorsan elmondom elején, Szlovákiában és Csehországban már képzeld, ismernek minket.
1: Tehát, hogy itt most én elsősorban a külföldi fellépésekre gondoltam. Szlovákiában, meg Csehországban egyértelmű, hogy azért már van rajongó táborotok, ismertek vagytok.
4: A leglényegesebb dolog az image, amit nagyon sok csalóközi zenekar elfelejt. Tehát én látok fiatal zenekarokat, riflébe, ugyanolyan levágott hajjal, oldalt kiborotvált hajjal, kockás inkbe, hogy mindenki ugyanúgy néz ki. És ha megnézed, visszamegyünk a régi időkbe, a Tinódi Lantos Sebesti meghatta hosszú haját, hosszú szakállát, megnézed 80-as években a punkokat, hogy meghatták ezt a taréjukat, befestették különböző színűre a hajukat, a rockzenészek a hosszú zsíros szakál meg hajat hatták, láncokat, tehát hogy megvolt az mindig, hogy ha te fölmész a színpadra, te már azzal félsikert csinálsz, ahogy kinézel. És én rájöttem arra, hogy én nem léphetek föl akárhogyan a színpadon. Én nekem úgy kell föllépnem a színpadon, hogyha engem már csak meglátnak, már az fél siker legyen. Nálunk az image az nagyon fontos. Hát nálunk mindenkinek hosszú, fonyott haja van, nekünk régészek által tervezett koraközépkori ruháink vannak, kolompokkal és csengettyükkel vagyunk már eleve fölvértezve, tehát már csak ahogy mozgunk fel a színpadra, már az hangot ad ki, és jár velünk a koncertre egy figura, akit pedig beöltöztetünk, egy mágikus középkori lénynek, egy jutocsának, ez egy mitikus karakter, aki szőrös maszkba van, tehát hogy már ez is dob egyet a hangulaton. És még nem zenétünk.
1: Most felsoroltad a Varkocs ismérveit, de hát a legnagyobb ismérvetek az a doromb.
4: Hát igen, a doromb az egy csodás hangszer, ugyanis ez a világ egyik legősibb hangszere, egy akusztikus hangszerről beszélünk, de mégis annyira modern a hangszernek a hangzása, hogy simán bármilyen metal, rock vagy elektronikus zenébe el tudnád képzelni ezeket a hangokat. Tehát én vízhangot, delay tudok utánozni dorombon. Én tudok rajta bármilyen ritmust, drum and bass, punk, rock, akár világzenei ritmusokat is el tudok rajta játszani. A dorombnak a hangzása modern, de mégis az ősi időkbe megy vissza. És ez egy kuriózum, tehát, hogy sokszor van az fesztiválokon, hogy jönnek nagy zenekarok 10 hangszerekkel, és akkor nálunk van egy lábdob, és dorombok, és akkor kérdik a szervezők, hogy fiúk, akkor lányok, hozhassátok a hangszereket, meg mondjuk, hát itt vannak. Szerintem nem értetek minket. Hangszerek, instruments, mondom, de fönn vannak a színpadon. És akkor néha még látom a hangosítók arcán is azt a hatalmas tögy mosolyt, mikor elkezdünk muzsikálni, vagy a próbabeállásban, hogy aha, megértettük, hogy akkor ti ezeken a kis fém valamiken játszotok. Néha a hangosítók jönnek oda gratulálni, hogy úgy örülnek, hogy valami mást is hallottak. A sok gitáros zenekar után jön egy kuriózum, amit még ők se tudták, hogy micsoda.
1: Tavaly minden egyes fellépéseteken értette a közönség a zenéteket?
4: Én azt hiszem, hogy igen. A legjobban Franciaországtól féltünk, mivel a német, szlovák, cseh, és illetve a balkáni emberek tudjuk, hogy mit szeretnek, milyen ritmusokra reagálnak jól, mi az, ami nekik otthon van, de a francia, vagy főleg a francia hippi közönséghez, tehát fogalmam se volt, hogy ők ezt hogy fogják lereagálni. És akkor azt vettük észre, első 5 percben ilyen furcsa szemek, és utána pedig a Facebook, YouTube csatornánkon meg lehetné, utána az a 7000-es tömeg az elkezdett táncolni, és hát az hihetetlen nagy élmény volt. 3-szor visszatapsoltak minket, és hát a francia fesztiválnak köszönhetően játszunk idén Portugáliában és Svájcban.
1: Ezeknek a fellépéseknek, koncerteknek aztán van utóéletük? Arra gondolok, hogy tapasztaljátok, hogy megugrott a népszerűségetek valamilyen szinten? Mondjuk a szociális hálók, vagy pont úgy, hogy hívnak benneteket máshová is?
4: Egyértelműen. fönn vagyunk a lehető legtöbb szociális hálón, és látom a változásokat. Hát vannak olyan videók, amiken megugrott 50 ezerrel a nézettség, vagy 100 ezerrel. Most épp a napokban vettem észre, hogy egy 3 éve kirakott videómon lassan meg lesz az 1 millió megtekintés. Tehát, hogy én ezeket el sem tudtam volna képzelni, és ahogy olvasom a kommentokat, látom francia kommentok, és azt is meg tudod nézni, mikor írták. Tehát ezt össze tudod kapcsolni azokkal a rendezvényekkel, ahol játszottunk, és akkor hirtelen megugrik a nézettség. Statisztikákon ezeket vissza lehet követni.
1: Akkor megint csak visszatérhetünk oda, hogy a sikeretek titka a zenétek, valamint az, hogy megtaláltátok azt az űrt, amit ki tudtok tölteni egyrészt a zenétekkel, másrészt, amit Erik mondtál, hogy nagyon fontos, a megjelenésetekkel.
4: Pontosan. Én ezt mindenkinek tudom tanácsolni, aki bármilyen

0: Mennyire van időtök a fellépéseitek és a fő munkátok mellett új dalokon dolgozni? Ugye legutóbb az Ajajaj című lemezt kaptuk tőletek, amelynek dalai gyakran szólnak a Pátria Rádióban is. Azóta készülnek új dalok? Mosolyogtok valamiért?
1: Hogyne. Tehát, hogy most nem, hogy új dalok készülnek, most úgy néz ki, hogy teljesen lecseréljük a repertoárunkat, és csak két dalt hagyunk meg a eddig játszottakból, mivel történelmi zenekfesztiválokra kezdtek el minket többségben hívni. Tehát a 13 németországi koncertünk, ami lesz idén, abból mind történelmi. Elkezdtünk ógermán, gót, kelta, szövegemlékek dalait földolgozni. De nem is dalok, ezek rituális énekek, ilyen a Lindholmi amulettnek a szövege, ez a népvándorláskori ilyen csondarabon talált rovásírás emlék, ez egy rituális dal, vagy például a szarvasban talált avarkori tűtartónak a szövege, ez egy avarkori szöveg, amit képesek a nyelvészek elolvasni. Tehát ezeket is próbáljuk földolgozni, és hát nekünk nagyon tetszenek ezek a történelmi rendezvények, mi is hát Sárával szabadidőnkben rengeteg múzeumot. Múlt éven 23 múzeumot látogattunk meg, nem csak a föllépések során, hanem így szabadidőnkben is, és igyekszünk most már egyre többet erre az archeovonalra ráállni, mivel ezek a kihalt ősi nyelvek még nagyobb kuriózumot tudnak csinálni még a dorombok mellé. Tehát, hogy az, hogy játszunk magyarul, szlovákul, csehül, gorál, ruszin nyelven, az egy jó dolog, de kihalt nyelveken énekelni, na az még tudjuk dobni a zenekarnak a kuriozitását.
0: Most meg én mosolygok picit, mert eszembe jutott, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor is mondtad, hogy előfordult már veled az, hogy a régi repertoárodat teljes egészében dobtad a kukába, sőt olyan is előfordult, hogy töröltél mindent, és nekifutottál az újnak. Miért van ez, hogy úgy szereted a múltat magad mögött hagyni, és folyamatosan az új kihívások foglalkoztatnak zeneileg is?
1: Hát erre nem tudok válaszolni, ez valahogy belőlem fakad. Én néha ezt egy koncerton döntöm el, hogy egy számot soha többé nem szeretnék játszani. Egyszerűen nem tudom, úgy érzem, hogy innen a ponton ez elavult. Ezt én nem akarom csinálni. Én ennél tudok jobbat. Talán két olyan dal van, amire azt tudom mondani, hogy a mostani zenei kvalitásainkhoz fölér. Tudom, hogy a többi se rossz, de én érzem a fejlődést, tehát, hogy tök máshogy játszunk, mint 8 évvel ezelőtt, és tök máshogy játszunk, mint 1 évvel ezelőtt, tehát, hogy már akár 1 éves viszonylatban is látom azt videófölvételeken, hogy már teljesen más a hangzás, teljesen mások a technikák, és hát ez a jó ebbe a stílusba, hogy folyamatosan fejlődünk, új hangszereket tudunk bevetni. Ugye elkezdtem a avarkori, avarszláv periódusból a csont dudasípokat másolni. Ez is egy új kuriózum a zene, egy új hangzás, és tudom azt, hogy inkább ezeket szeretném használni, mint azokat a már régi elavult dolgokat, amik nem olyan fontosak a varkocsba.
0: Tehát ebben az is szép, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mondjuk 5 év múlva milyen zenét fog képviselni a varkocs, hol fogtok tartani?
1: Hát dorom biztos lesz benne, a stílus az maga megmarad, de a körítés, az, hogy fog, no, vannak tervek. Tehát, hogy vannak tervek, és hogyha bejön az, amit nagyon szeretnék, hogy nem csak a fesztivál szezonunk legyen olyan erős, hogy 2 évre előre nekünk szerződéseink vannak európai fesztiválokon, hanem sikerül a klubokat is valamilyen módon megfogni, akkor szerintem fölmondunk a munkahelyeinken, és akkor tudjuk még több százalékkal nyomatni ezt az egészet. Csak ehhez tényleg az kell, hogy most már akkor a klub szezont is megnyomjuk úgy, hogy úgy, mint a fesztiválokat.
0: Sára, könnyű Eriket követni ezen az úton, mert ahogy látjuk, folyamatosan pörög.
2: Hát, őszintén nagyon könnyű. Fel kell venni, mondtam, hogy előbb is mondtam a ritmust vele, és Riviera. Nagyon jó, nagyon jó.
0: Nagyon egymásra találtatok.
1: Ez így van. Sára egy nagyon jó alkalmazkodó képesség, és itt most nem csak a zenéről beszélek, hanem azokra a szituációkra, ahol játszunk. Tehát, hogy nem mindig olyan helyeken lépünk föl, ami egy hölgy számára a megfelelő. Néha nincsenek meg azok a higiéniai lehetőségek, néha nincsenek meg azok a kényelmek, amit a párodnak szeretnél adni. És ő ezt egy gond nélkül viseli. Tehát, hogy egyszer nem volt olyan gond, hogy problémázott volna, vagy menjünk haza, hanem ő igen, van az a 5 perc, még hát igen, fölfogja, hogy mi történik, és aztán élvezi. Ezzel kevés ember tud, tehát, hogy vannak

0: erkölcsebb férfiak is, akik ezt már nem tudják bevállalni, a Sára meg gond nélkül, tehát hogy ő elalszik akárhol, el van akárhol, és igen, a öt csillagos szálloda után a sivaliki patkányok között is elalszik.
1: Igen, rólad köztudott, hogy élvezed ezeket a helyzeteket, mintha visszamennél azokba az időkbe, amikor a hangszereid a fénykorát élték.
0: Ez így van, ezek az élmények számomra visszaadják azt az életérzést, amiről még én sem tudtam, hogy ez ilyen. De nagyon élvezem, és ilyenkor jövök rá, hogy bevallom őszintén férfiasan, hogy egy hetet se bírnák ki abba a korba. Bármennyire is élvezem, tudom azt, hogy a első náthába belehalnák. Nem lesz az a kényelem, mint ami most van. Ha a világunk visszakerülne egy olyan állapotba, akár egy napkitörés miatt, én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon kevesen élnénk ezt túl, mert én, aki heti szinten járok ki a természetbe, nagyon élvezem ezeket a szituációkat, én is rádöbbenek arra, hogy igen, lehet kint egy hétig zuhanzás nélkül, meg meleg nélkül élni, de egy idő után jön egy olyan egy betegség, és akkor nem lesz meleg ágy, nem lesz forró húsleves, ami meggyógyítson, nem lesznek gyógyszerek, szóval nagyon durva ebbe is belegondolni, hogy ez egy kemény élet volt, amit a őseink éltek, és nem véletlenül éltek a őseink 30-40 évet.
1: Mondtad a beszélgetés elején, és ezt az előző interjúban is említetted, hogy hangszerkészítéssel is foglalkozol, de most hozzátetted, hogy múzeumok részére készítesz hangszereket. Beszéljünk erről is.
0: Egy-két dologról még nem beszélhetek, mivel még a múzeumok még nem adták hivatalossá. Lesz egy-két múzeum, ahol ki lesznek állítva ezek a hangszerek. Én úgy szereztem meg ezeknek a avarkori, avarszláv periódusú hangszereknek a pontos méreteit, felvettem a múzeumokkal a kapcsolatot, és ők voltak olyan kedvesek, hogy elküldték nekem a hangszernek adatait, a képeit, küldtek róla a tanulmányokat, és ezáltal én el tudtam készíteni pontos replikákat mind a hangszer méreteiről, a lyukak közti távolságról és a belső furat átmérőről. Tehát, hogy ezeket nem is másolatoknak nevezném, hanem hát erre a szlovákul van jó szó, ez a podobnina, ez ilyen hasonlat, és ezeket a hangszereket is elkészíteni viszonylag nem egyszerű, tehát, hogy van, amiket egy hónapon keresztül készítettem, mire rájöttem a hangszer működésére, hangolására. Viszont én ezeket már ebben a évben elkezdtem használni, ezeket a hangszereket, és hát látom a arcokat a koncertokon, úgyhogy nagyon élvezik ezeket az új hangzásokat. Nem tudják hova rakni. Például egy avarszlávkori csont, dupla dudasipnak a hangja. Tehát, hogy ez még számomra is egy ilyen újdonság a zenekaron belül.
1: Magyarán a varkocs kutatómunka.
0: Igen, most már igen. Így, hogy múzeumokban is tartunk előadásokat, meg koncerteket Kárpát-medencén túl is, hát azt itt célul tűztük ki, hogy megpróbáljuk a népvándorlás korát nem csak tehát image-ben, hanem zeneileg is képviselni. Tehát azokat a fennmaradt leleteket, tehát sajnos kevés, tehát itt csak a csont meg a fémhangszerekről beszélhetünk, a dorombról meg csontfurujákról, de ezeknek a másolatait használni ahhoz, hogy nem csupán ezt a életérzést, hanem azt a tényleges hangzást, ami lehetett akkoriban, hogy át tudjuk adni a közönségnek.
1: Amikor először készítettem veled beszélgetést, akkor azt mondtad, hogy meggyőződésed, hogy meg tudnál élni főállású zenészként is. És most a beszélgetésben is már kitértél rá, hogy akár főállású zenészként is tudnál érvényesülni. Ez valahol cél?
0: Nem mondok nagy titkot, már meg tudunk belőle élni, úgyhogy ez sikerült. A álmom az valóra vált, de mondom azt, hogy nem lehetne még jobb. Tehát, hogyha még a klubszezon is olyan erős lenne, akkor még azt merném mondani, hogy még a civil munkámat is ott merném hagyni. De addig nem. Tehát, hogy azért jó, ha ember több lábon áll. Mondjuk a masszást biztos nem fogom ott hagyni semmifajta képpen, mert szeretem csinálni. És nekem ez ad egy ilyen yin-yangot az életbe, hogy én szeretem a klienseimet, akik járnak hozzám, és engem is föltölt. És ez egy biztonságos érzés. Hát bármikor jöhet egy újabb Covid, és akkor mi lesz? Szóval jó több lábon állni szerintem.
1: Te most jó sok lábon állsz. ezek szerint nem is két lábon, nem is három lábon, hanem még több lábon. Tehát folyamatosan valamivel foglalkozol, most beszéltünk a hangszerkészítésről, zenélésről, a főmunkádról.
0: Nyomot szeretnék adni magam után. Én nekem a halál egy gyerekkori félelmem, és én úgy érzem, ezt azzal tudom legyőzni, hogyha valamilyen nyomot hagyok magam után. Én erre nemrég jöttem csak rá, én így gondolkoztam, hogy miért csinálom is ezt, és szeretnék fennmaradni valamilyen úton, módon.
1: Nagyon-nagyon rátaláltál erre a világra. Beszéltünk már arról is egyszer, hogy miközben tök véletlenül kerültél erre a pályára.
0: 5-6 évesen jártam zeneiskolába, rajszakra, tehát hogy én már 6 évesen gimisekkel raktak össze engemet. Állítólag tehetségesen rajzoltam, festettem, és én akkor abban éltem ki, akkor is már ilyen fiatalon bennem volt az, hogy valami lenyomatot kell hagyni, muszáj valahogy fönnmaradni. És hát ez csak annyiba változott, hogy a képzőművészetet lecseréltem a zenére.
1: Nem akarok ünneprontó lenni, de azt szokták mondani, hogy mindenkit elfelednek egyszer.
0: Hát igen, ez benne van a pakliba, de bízok benne, hogy sikerül valami olyat csinálni, nem muszáj a zenébe, hát lehet ez a hangszeri konstrukciók során is. De én már azzal is beérem, hogy ha 2080-ban egy pattanásos egyetemista majd fog rólam egy szakdolgozatot írni, és akkor annak már örülni fogok.
1: Megíratja a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy akkor az már egy elavult módszer lesz.
0: Lehet. Egyébként a mesterséges intelligencia, nagyon szeretem, rengeteget segít nekem akár a klub, hát ugye nekünk a klubkoncertek hiányosak, ott a megfelelő kontaktok eléréséhez rengeteget segít. Én már csak azt megkérdem a mesterséges intelligenciától, hogy a jövő hónapban melyik szociális hálót használjam. Mit javasol, ha például a 25 éves korosztályt szeretném elérni, tehát hogy olyan ötleteket tud adni, és statisztikákat, amiket én napi szinten használok. Ma például megkérdeztem a mesterséges intelligenciától, hogyha szeretnék 18 év alatti néző sereget felállítani, akkor mik a ötletei, milyen promóciót csinálják hozzá, és milyen oldalon. Hát ezt nem fogom elmondani, ezt mindenki nézze meg magának.
1: De zenei ötleteket nem kérsz a mesterséges intelligenciától, vagy igen?
0: Hát nem is tud adni. A mesterséges intelligencia abból tud dolgozni, ami eddig volt. De mivel olyan, mint a Varkocs eddig még nem volt, ő ebben nekem nem tud segíteni. Tehát, hogyha én most egy gitáros zenekar lennék, és mondjuk jazz játszanák, akkor ő fog tudni nekem ebbe adni ötleteket, hogy 2026-ban a jazzen belül én miket használjak fel ahhoz, hogy sikeresebb legyek, de egy Varkocshoz ő nem tud nekem segíteni. Ezt meg is mondta a mesterséges intelligencia.
1: Még maradva ennél a témánál, kár, hogy most itt nincs bekapcsolva a számítógép, de hazamegyek és megkérdezem a mesterséges intelligenciától, hogy ki túrtjeverik, mit fog válaszolni?
0: Hát erre én is kíváncsi lennék. Lehet azt fogja mondani, hogy hát az egy csalóközi gyerek, aki minden nap kérdez tőlem valami hülyeséget.
1: Lehet. Beszéljünk az idei fellépésekről is még, így az interjú vége felé. Említettétek, hogy tavaly 50 volt, idén kevesebb, 30-40. Miért? Erre törekedtetek, hogy kevesebb legyen, vagy így alakul?
0: A klubokon kívül már nem írtunk senkinek. Már csak hattuk azt, hogy kik fognak ránk írni. Próbáltunk most már azért olyan rendezvényeket, hogy jó volt a csehországi archeopark, jók voltak a patkányok, de most már nincs erre szükségünk, tehát hogy kialakítottuk a nevünket a történelmi és világzenei fesztiválokon, hát legtöbben headlinerek vagyunk, szóval nincs most arra nagyon szükségünk, hogy mindenhol föllépjünk. De ehhez kellett a múlt év, tehát hogy igen, múlt éven be kellett vállalni mindent.
1: Az idei fellépése kapcsán, Sára, melyiket várod a legjobban?
2: Hát én a legjobban szerintem Portugáliát várom, és még hozzászólnák a Eriknek a mondandójához, hogy azért is vállaltunk most kevesebbet, mint például tavaly vállaltunk, mert nem is vállaltunk kevesebbet, mert például Portugáliába eljutni, mi nem repülővel megyünk, mi autóval járunk mindenhova, szóval Portugáliába eljutni, szerintem egy hét, úgyhogy mi meg is állunk, körülnézünk, szóval, hogy nekünk úgy kellett intézni ezt az egész nyarat, hogy legyen azért egy kis pihenőidőnk is, szóval amikor mi otthon leszünk, dolgozni fogunk, és az a pár nap pihenő, amit tudunk együtt is tölteni mindketten, mint a zenekarra.
1: Ezek a fellépések valahol kirándulások is.
0: Az összes. Hát ez volt a gyerekkori álmom, hogy ingyen kirándulgassak. Hát valóra vált. Őszinte leszek, nekem anyagilag, én nekem nem férne bele az, hogy bármikor kiruccanjak Portugáliába. De így, hogy megfizetik, és még fel is léphetek, így valóra vált az álmom, és eljutottam olyan helyekre, ahova nem tudtam volna, ha ezt nem vállalom be, ezt a nehéz utat. Muszáj hozzárakni, ebben 8 év munkája van, és ez napi, tehát egy ezzel napi szinten kell foglalkozni. És már most kell gondolkozni, mi lesz 2029-ben? Tehát, hogy ha ezt akarom tovább csinálni, ez napi szintű munka, nagyon nehéz, nagyon fárasztó, de megéri. Tehát, hogyha egy ember szereti ezt csinálni, akkor megéri neki, de nem könnyű. És az a szembeszél is. Ha akarjátok, kivágjátok, Somorja város nem adott nekünk próbatermi lehetőséget. Na most ez egy olyan hátrány, és ebből ezt megcsinálni, most nem akarok magamot fényezni, de nagyon nehéz, főleg úgy, hogyha hátrányból indulsz.
1: De most olyan dolgokról beszélgettünk, tehát olyan messzire jutottunk el, hogy az emberben fölmerül, miért érez a zenész hiányérzetet azok után, hogy például a Pinkekarcsai falunapra nem hívják meg őket, hogyha jár Portugáliába, Franciaországba, hiányzik neki az itteni fellépés?
0: Most nem látszik a rádióba, de hát én nekem ide fő van tetoválva, hogy Csallóköz rovás írással. Én nagyon szeretek itt élni. Én nagyon szeretem a Csallóközt, a egész történelmet, hogy itt már a kelták, a kvádok, a szlávok, avarok, ős, itt annyi népét, én annyira szeretem a Csallóközi történelmet. Ez egy nagyon gazdag hely, és múlt éven, mikor játszottunk a Rügen félszigeten, a Arkóna foknál, oda jött hozzánk a polgármester, Andreas Heinemann, és azt mondta nekünk, hogy hát nagyon büszkék lehetnek a város, ahonnan származtok, hogy biztos minden évben fölléptek. És amikor elmondtam Andreasnak, hogy mi már 6 éve nem játszottunk a saját városomba, hát fogta a fejét. Úgyhogy fáj, igen, fáj, és fog is fájni, mert én otthon is szeretnék zenélni, nem csak máshol.
1: A beszélgetés végén vegyünk 180 fokos fordulatot, és beszéljünk egy olyan dologról, amely lehet, hogy nem illik ebbe az interjúba bele, de muszáj rá kérdeznem. Néhány évvel ezelőtt készítettem Yakuza Rituállal beszélgetést, a gútai hip-hop előadónkkal, rapperünkkel, és akkor fedezett fel benneteket valahol, és dicshimnuszokat zengett a Varkosról és Turtjeverikről, mondta, hogy ő minden áron fog közös dalt készíteni az Erikékkel. Ez a dal elkészült az új formációjával, az Echo Bloom-mal, a Ritka Virág. Beszéljünk végezetül erről a szerzeményről. Hogyan készült ez?
0: Hát én most elmondok nektek egy olyat, hogy én a Erikét nagyon tisztelem és becsülöm, mert ő egy olyan zenész, aki mindig törekszik az új felé. Tehát, hogy ő nem csak a saját zenéjébe, hanem olyan megoldásokat használ, ami miatt őnek is egyszerűen több teret kéne adni Csalló közben, mivel folyamatosan megújul, folyamatosan új projekteken töri a fejét, és hát most lehet megbántok sok embert, meg magát Erikét is, én ki nem állhatom a rap műfajt és a hip-hopot. Én nagyon nem szeretem. Talán Erik még nem is tud róla, lehet most fogja megtudni így. Én nem szeretem a rappet, rosszul vagyok tőle. De én hallgatok rap zenét, mert érdekelt mindig is az, hogy ez miért működik. Hogy mi ebben az, ami miatt milliók hallgassák ezt a műfajt. Tehát, hogy én attól, mert valamit én nekem nem tetszik, az nem azt jelenti, hogy én azt nem fogadom el, és nem tisztelem, és én ezért is vállaltam el a Erikkel, mivel egyszerűen nem lehetünk olyanok, hogy mindent, ami számunkra nem tetszik, vagy számunkra furcsa, annak becsukjuk a ajtót. Igenis, a rap működik. Nem véletlenül van ott a zenei langrétrának a csúcsán is, akár most a trap zenével. De nyitottnak kell lenni. Én szerintem a Erik se hallgat Varkocsot minden nap, de ő is tudja azt, hogy amit mi csinálunk, az egyedi. És én is tudom, amit ő csinál, az egyedi, és ez ezért tudott ilyen jól működni. Ezért lett ilyen szuper az a nóta.
1: Jó, akkor most mondok neked valamit. Erikkel, mikor készítettem a beszélgetést, akkor ugyanezt elmondta a ti zenei műfajotokról, hogy ő valójában ezt nem szereti, de mégis valami vonza, hogy nektek közös dalotok legyen. Ő is hasonlóképpen nyilatkozott a ti műfajotokról, mint ahogy te most a rap zenéről.
0: És ebben látszik az, hogy így kéne a zenészeknek együttműködnie. A zenei tisztelet és alázat a legfontosabb. És sajnos, igen, ezt lehet nem fogják nálad sokan elmondani, de Csalló közben olyan háborúk vannak a háttérben, amit a közönség el se tud képzelni, a rossz indulat és az irítség, és az, hogy nem gondolnak emberek bele, hogy a másik embernek mennyi munkája van ezekben a dolgokban. Én csak bízok benne reménykedni, hogy a fiatal generációk úgy fognak gondolkodni, mint a Erik, hogy nyitottak lesznek más dolgokra, és attól, mert valami nekik nem a saját stílusuk, attól még elfogadják és tisztelik. Én így vagyok a mulatos zenével is például. Tehát azt el tudom neked mondani, hogy a zenei körökbe, ha azt mondod, hogy mulatos zene, akkor kiküldenek téged. De mégis van két mulatos tévécsatorna Magyarországon, mégis vannak rádiók, akkor valamiért az működik. Tehát én nem kidobom, hanem megpróbálom megérteni. És meg is értettem. Megértettem azokat a zenei elemeket, hogy miért működik. És most függetlenül attól, hogy nekem azt tetszik-e, vagy nem tetszik. Hát nyilván nem tetszik, de tudom, miért működik. És én azokat a dolgokat már fel is használtam a Varkocsba. És érdekes módon azok a Varkocsba is működtek. Csak mondok egy ilyet, például egy ritmus, amit gyakorta használnak a mulatos zenébe, amit észrevettem, hogy bármilyen falunapon ezt a ritmus bedobják, ha emberek elkezdenek rá táncolni. Hát mi lenne ezt a ritmust én is bedobnám? Ha senki nem fogja tudni, hogy ez a mulatos zenéből van. Szóval nyitottnak kell lennünk és alázatosnak.
1: És mulatni a Varkocsra is lehet?
0: Bármire lehet mulatni. Bármire lehet. Mai világban tényleg olyan nagy lehetőségek vannak. Egy gomnyomásra megtaláljuk azt a stílust, amit szeretünk, és én azt mondom, nyitottnak kell lenni a új dolgokra is, meg a régi dolgokra is. Tehát, hogy én tudok örülni egy Varga Irénkének is, mert még hogyha zeneileg, meg hát kulturálisan nincs is azon a nívon, ahol kéne lenni a zenéze, kit zavar, hadd csinálja. Figyelj, addig még a ember ilyeneket fog csinálni, és nem a utcán szemetel, vagy lop a másiktól, addig a világ egy jó hely, nem?
1: Turtyeveriket és Győri Sárát faggattam. Most szóljon az interjúban is emlegetett Ritka Virág, az Echo Bloom és a Varkocs közös dala.

0: 11 óra van. Nappali. Puha Józseffel.
1: Egy nyugdíjas, de továbbra is aktív művész, Rácz Tibor harmonika művész érkezett hozzánk, akitől megkérdezzük, hogyan fogadta, hogy még életében termet neveztek el róla, s milyen érzés oda belépni, milyen dunaszerdahelyiesen beszélni, hány tanítványa van még, és hova készül a nyáron. Ebben az órában tehát Rácz Tibort faggatom. Most a friss információk jönnek Csenger Ferenc hírszerkesztőnktől.
2: A Pátria Rádió hírei. Folytatódik a Kuciak per. Újabb rakétatámadások értek orosz területeket. Napos idő van, 32 fok várható. Mondom a részleteket. Folytatódik a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében zajló tárgyalás, ahol Andruskó Zoltán kulcstanú ismét Alena Zsét nevezte meg a gyilkosság megrendelőjeként. Andruskó azt is állította, hogy Alena Zsé ügyészek meggyilkolását is megrendelte nála, ezek a tervek azonban végül nem valósultak meg. A tanú szerint ő közvetítette tovább a feladatot Tomás Szabónak és Miroslav Marcseknek, akik később elvállalták a gyilkosság végrehajtását. Andruskó Zoltán jelenleg 15 éves börtönbüntetését tölti a gyilkosság megszervezésében játszott szerepe miatt. A perben továbbra is Marian K., Alena Zsé, Dusán K. és Darko D. ellen folyik az eljárás. Újabb rakéta és dróntámadások érték az oroszországi belgorodi területet, amely Ukrajna határán fekszik. A támadás megrongálta az energetikai infrastruktúrát, egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. Belgorod városában átmenetileg áram- és vízellátási problémák is kialakultak. Közben Ukrajna déli és keleti térségeit is újabb orosz támadások érték, amelyek halálos áldozatokat és sérülteket követeltek. A háborús felek továbbra is tagadják, hogy szándékosan civileket vennének célba. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányba, közülük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy vasárnapi Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte, szakmai alapon, szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Nem sokára bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodást. Marco Rubio amerikai külügyminiszter az indiai fővárosban újságíróknak azt mondta, úgy gondolja, lehetséges, hogy a következő órákban jó hírt kap a világ. Rubio szerint a kidolgozás alatt álló megállapodás választ adna az Egyesült Államok aggályaira a hormozi szoros kapcsán, amelyet Irán de facto blokkol az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta. A megállapodás emellett elindítana egy folyamatot, amely végül oda vezethet minket, ahová az elnök szeretné, hogy eljussunk egy olyan világba, amelynek már nem kell félnie, vagy aggódnia az iráni atomfegyver miatt, tette hozzá Rubio. Prágában ismét tüntetők vonultak utcára a közmédia finanszírozását érintő tervezett törvénymódosítás miatt. A tiltakozók ellenzik azt a javaslatot, amely megszüntetné a televíziós és rádiós előfizetési díjakat, és az állami költségvetésből finanszírozná a közmédiát. A demonstrációt szervező mozgalom szerint a változtatás veszélyeztetheti a média függetlenségét. A résztvevők a városközpontból a kormányhivatalig vonultak, és a kulturális miniszter távozását is követelték. A cseh kormány várhatóan hamarosan tárgyalja a vitatott törvényjavaslatot. Recep Tayyip Erdoğan török elnök visszavonta azt a korábbi döntését, amely az isztambuli Bilgi Egyetem bezárásáról szólt. A lépés után diákok és oktatók százai tiltakoztak az intézmény előtt, és az egyetem újbóli megnyitását követelték. Az államfő eredetileg arra hivatkozott, hogy az intézmény nem teljesíti az elvárt oktatási színvonalat, ezt azonban az egyetem közössége vitatta. A döntés hátterében az is állhat, hogy az egyetemet alapító szervezet kényszerfelügyelet alá került. Az 1996-ban alapított Bilgi Egyetem jelenleg mintegy 22 000 hallgatóval működik. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A szlovák válogatott 5-1-re kikapott az éllovas és veretlen Kanadától, a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokság csoportkörének utolsó előtti, 6. fordulójában. A címvédő lévaiak Pozsonyban 69-65-re legyőzték az Intert, a férfi kosárlabdaliga döntő 4. mérkőzésén, és összesítésben már 3-1-re vezetnek az egyik fél 4. sikeréig tartó párharcban.
2: Időjárás. Ma is napos időnk van, délután azonban néhol megnövekszik a felhőzet, helyenként eshet is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Garamkálnán Sáró felől 2 gépkocsi ütközött, az egyik sáv nem járható. Vezessenek óvatosan.
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
1: Nem tudom, hogy személy riportalany örökölhető-e. Minden esetre most egy olyan vendéget köszöntök a stúdióban, aki az utóbbi években a tavaly elhunyt kolléganőnk Bodri Eleonóra műsoraiban szokott felbukkanni. Rácz Tibor harmonika művész, jó napot kívánok! Köszöntöm Önt a nappaliban! Emlékszem, Nóra gyakran beszélt önről, mondta, hogy Tibor este 7-kor felhívott, és beszélgettünk 9:30-ig. Miről?
5: Ezt nagyon nehéz lenne megmondani, specifikálni. Általában mindenféle hülyeségről, mert szerettük a viccelődést, és itt-ott elhangzott egy-egy mondat, amit úgy megjegyeztünk, és akkor arra tudtunk építeni majd a következő találkozásnál. A Nórit minden érdekelte, de a legjobban az étel meg a főzés. Gyűjtöttem a recepteket, olyanokat hoztam sokszor, hogy magam is csodálkoztam rajta, és úgy elpletykáltok mindenféléről. Vele többféle témáról lehetett beszélni, teljesen komolyan is, és viccelődve, mókásan is. Úgyhogy egy nagyon jó beszélgető partner volt. Egy dilemmánk volt. Soha nem tudtunk megegyezni abban, hogy ki beszélt többet.
1: De Nóra, mindenkivel el tudott beszélgetni. Az utcaseprővel, a diplomás tanárokkal, tehát mindenkihez volt egy jó szava.
5: Ő egy nagyon közvetlen és nagyon őszinte nyílt ember volt. Vállaltam önmagát úgy, ahogy volt, és vállalta a nézeteit, vállalta a véleményét, szerette közölni a véleményét másokkal is. Nem bántott soha senkit, nem sértett meg soha senkit, és ez a közvetlensége, ez az emberi közelsége, ez a szívmelegség, ami benne volt, ez volt az, hogy ő neki teljesen mindegy volt, hogy kivel beszél, ő neki minden beszélgető partner egy méltó partner volt.
1: Szoktak vitázni is?
5: Nagyon keveset, főleg akkor, amikor a receptekről volt szó, akkor közbe szokott szólni, de én ezt így szoktam mondani, hát ha te így szoktad, akkor csináld, úgy én meg így szoktam, ennyi volt a veszekedés, de különben szakmai kérdésekről nem nagyon. A Nóri nagyon-nagyon felkészült mindig, ő nagyon-nagyon jól tudta azt, hogy mi fog következni, tehát milyen műsorra készüljön fel, mi lesz a műsornak a tartalma, utána nézett dolgoknak, sokszor olyan dolgokat mondott, amit én magam se tudtam, mert ő úgy tartotta, hogy ne legyen semmilyen meglepetés, ne érhesse semmilyen meglepetés a mikrofon előtt, ő inkább mint ennek. Utána olvasott, mondtam neki, hogy nem tudom, hogy alszol-e egyáltalán éjszakánként, mert én az én koromban már nagyon-nagyon keveset szoktam aludni, és éjszaka jönnek a jó gondolatok, és azt mondtam, pedig hát ő fiatalabb volt sokkal, mint én. Mindig azt mondta, hogy ő is így van vele, de aludni azért nagyon szeret. Úgyhogy mindig föl volt készülve, mindig tudta, hogy mit akar, és mindig A ponttól a Z pontig elvezette a beszélgetést, úgyhogy annak eleje, veleje volt, és nagyon-nagyon jól lehetett vele dumálni a mikrofon előtt is, meg magánemberként is.
1: Én egy dologhoz nem értek a gasztronómiához, egy dolgot tudok elkészíteni, a madártejet. Állítólag azt nem is olyan
5: én
1: könnyű.
5: Én meg nem.
1: Azon kívül semmi mást, és ő élvezte, hogy mennyire nem értek hozzá, és mindig szólt nekem, hogy kóstoltad már ezt, kóstoltad már azt, és sokszor azt se tudtam, hogy miről beszélt, és ezt élvezte, hogy én ebben nem vagyok otthon.
5: Igen, ezt ő szerette az etéren, a gasztronómia terén fitoktatni a tudását, de neki más partnerei is voltak, tehát ha én az ő helyemen lettem volna, akkor föl sem nyitok egy szakácskönyvet, mert már csak az, amit a beszélgető partnereim elmondtak, már az elég ahhoz, hogy valamit megtanuljak és elkezdjek. Ha más nem, akkor érdeklődni az iránt, hogy mi minden érdekes dolog lehet, mert nagyon, mifelénk nagyon hagyományos a konyha. Régen öreganyám elmesélése szerint faluhelyen szegények voltak az emberek, úgyhogy tésztás napok voltak, meg főzelékes napok voltak, húsos nap az csak a vasárnap volt.
1: Bizony.
5: Volt ez meg az, meg az, meg ilyen metélt, meg olyan csikmák, meg mit tudom én, meg ilyen dödöle, meg ilyen görhöny, de szerettük. Ezek a legegyszerűbb ételek, és nagyon szerettük. És a Nóri ezt mind tudta, mind ismerte, de azért az exkluzív recepteket, a finomságokat, a Michelin csillagos dolgokat, azokat is nagyon élvezte. Hát ezek olyan dolgok, hogy bemegyek a boltba, és nem tudok hozzá semmit megvenni, úgyhogy minek?
1: Tibor, hiányoznak ezek a hosszú velős beszélgetések?
5: Igen. Igen, azt hiszem, hogy igen. Igen.
1: Mostanában hogyan telnek a napjai? Azt feltételezem, hogy nyugdíjas művészként sem az a legfontosabb, hogy várja a postást.
5: Nem, a postás nem jár hozzá, mert én leszoktattam az embereket arról, hogy nekem írjanak, vagy postán küldjenek valamit. Egy, mert állandóan mászkálok, kettő, hogy most is két vagy három lakóhelyem van, ahol itt-ott felbukkanok, és akkor utánam kell küldeni a postát, tehát nem várom a postást, de a telefonok annál gyakrabban csengenek, és telefonon kapom SMS-ben, meg beszélgetésben a híreket. Az imént kaptam Salzburgóra egy hírt, hogy a növendékem kitüntetéssel végezte a mai vizsgáját. Orvosnál voltam, eléggé el voltam kenyődve, hogy nagyon feldobott az, hogy megírta, hogy tanár úr, megvan.
1: Most is magával hozta a stúdióba is a telefonját.
5: Igen, igen, igen, mert nézegetni
1: szoktam. Összenőttek?
5: Nekem ő a partnerem már 7 éve, amióta egyedül vagyok, és innen tudok meg olyan dolgokat, amit a növendékeim tanítottak meg, hogy tanárul ezt nyomd le, meg tanárul azt ne csináld, meg ezt, én csak úgy tudok, hogy felhívom, mit csináljak most, hogyha ezt szeretném, akkor elmondják, hogy akkor most ide figyelj, akkor ezt kapcsold be, és ezt nyomd le, és oda menj, és ide húzd az ujjadat, meg jobbról balra, meg balról jobbra, meg alulról fölfele, és ezzel szoktam szórakozni, meg aztán a sok érdekes felvétel, ami rádióban, televízióban elhangzik, és engem érdekel, az is itt van feljátszva. Beszélgetések művész kollégákkal, akikkel már nem nagyon tudok találkozni, és ha itt-ott felbukkan a nevük a műsorokban, akkor azt nagyon szívesen meghallgatom.
1: Itt a mobilon tájékozódik a nagyvilág eseményeiről is, vagy televíziót néz?
5: Televíziót nézek, mobilozok, rádiót nem hallgatok. Ez mind ilyen háttérszórakozás nekem, olyan, mint a háttérzene. Szóval nem nagyon szoktam odafigyelni. Az egyedüli műsor, amit nagyon-nagyon figyelek, az a Paprika, és a TV2-séf, és a Mezzo, a zenei műsorok. Mert ott olyan csodálatos dolgok vannak, hogy sok emberrel találkoztam, sok emberrel személyesen is volt kapcsolatom, szerepeltünk is együtt, és nem tudtam róluk azokat a dolgokat, amelyeket ők így a Mezzo-ban elmondanak, és ezzel foglalkozom.
1: Tehát gasztronómia és zene.
5: Igen. Igen.
1: A politikai eseményeket is követi?
5: Nem szeretek politizálni, és nem is beszélek róla.
1: Jó, pont. Ha az ember belép a nyugdíjas éveibe, akkor változik-e valami a hozzáállásában, másképp tekint-e a pályájára, az ön előtt álló teendőkre?
5: Minden megváltozik, hála a jó Istennek. Kezdem elhinni azt, amit az idősebb kollégáim mondtak annak idején, amikor elkezdtem velük együtt szerepelni, és hát évtizedek választottak el bennünket, akkor azt mondták, hogy az ember 20 éves koráig nőjön fel, 30 éves koráig okosodjon, tanuljon, művelődjön, 40 éves koráig próbálja ki azt, hogy mit sikerült neki megtanulni, 50 éves koráig próbálja kamatoztatni a tudását, 60 éves koráig bizonyos dolgokat zárjon le, és kezdjen el komplexen gondolkodni a dolgairól, az életéről, a létéről, mert az okosság az a 60-as években jön, a bölcsesség a 70-es években, és a 80-as években ott már az ember minden válaszra tudja, tudja a választ, csak senki nem kérdezi meg.
1: És az ön pályája így telt, így telik?
5: Igen, igen, nekem volt egy kolléganőm, aki színésznő volt, és vele nagyon sok irodalmi estet csináltunk, és ő azt mondta, hogy az embernek 40 éves korában, tehát 40-től 50-ig kell bizonyítani azt, hogy na most ezt én megcsináltam, és akkor kell az eredményekre odafigyelni, akkor kell felépíteni a saját magát. 40 év előtt még túl korán van. Még nem az igazi. Még sok dolog nem érett be, és azt mondta, hogy a létjogosultságot a színpadon a 40-es éveidben kell bizonyítani.
1: De gondolom egy művész embernél nincs olyan, hogy akkor mostantól nyugdíjas vagyok, hanem úgy átfolynak az aktív évek a nyugdíjas évekbe, hiszen mind a mai napig aktív, tehát nem nyugdíjas a szószoros értelmében.
5: Engem a szó negatív értelmében lefoglaltak, és a kezeimet megkötötték azok a kötelességek, amíg alkalmazott voltam. Mert én maximalista vagyok, és szerettem mindig rendesen megcsinálni a munkámat, és most jöttem rá arra, hogy mennyi dologra nem volt időm. És itt nem csak a nem elolvasott könyvekről van szó, és a nem meghallgatott zenei felvételekről van szó, hanem hogy általában a saját magam életéről is. 60 éves koromban kezdtem el írni, azóta, hogy nyugdíjba vagyok, az első napon elmentem nyugdíjba, amint csak lehetett, azonnal elmentem, és azóta rengeteg mindenféle felkérésnek tettem eleget, és rájöttem arra, hogy sokkal többet dolgozom, mint akkor, amikor be kellett járni a munkába. Mert akkor volt kifogás, ma már nem lehetne, most elfáradtam, munkában voltam, vagy ilyen kötelesség van, vagy ilyen szeminárium, meg ilyen gyűlés, meg én koromban nagyon divatosak voltak az iskolázások, eljártunk iskolázásra, ahol az 50-60 éves tanárokat a 20 éves kollégák tanítgatták, hogy hogy kell csinálni azt, amit csinálnak. Ez mind elmaradt, odáig jutottam, hogy ma is délelőtt orvosnál voltam, mert le van terhelve a bal karom annyira, hogy úgy fáj, hogy elviselhetetlen, és meg kell mutatni az orvosnak, hogy most mit csináljak ezzel. Hát azt mondta, hogy nem szabad annyit már, hogy mi a fenének zenélek én már. Most mi az, hogy már? Még?
1: Szóval ez munkabaleset.
5: Igen, igen, igen.
1: Azt mondta, hogy maximalista ember, azt szokták mondani, hogy a maximalistákkal nem könnyű.
5: A doktor úr, aki ma kivizsgált engem, évfolyam társa volt az egyik volt növendékemnek. Ők a zenei tanulmányaik befejezése után döntöttek úgy, hogy elmennek orvosnak. Mind a kettő elment orvosnak. Együtt jártak az Orvostudományi Egyetemre, együtt kezdték el a praxisukat. Az egyik az itt maradt, az itt ragadtam, a másik az Csehországba ment, és ott próbál szerencsét, és ez a csehországi mondta azt, hogy tudott tanár úr, az Orvostudományi Egyetem az gyerekjáték volt. De nálad a zenetanulás egy kín szenvedés volt. Mi annyira meg voltunk ijedve mindig. Annyira féltünk attól, hogy jól csináljuk-e, amit te akarsz tőlünk, hogy megértjük-e azt, amit magyarázol nekünk. Akkor féltünk, hogy meghallottuk, hogy nyikordul az ajtó, a bejárati ajtó, és rögtön szaladtunk is a kis helységbe, mert annyira megijedtük, hogy ennyire rossz tanár. Nem! Csak mindig a maximumot akartad tőlünk, és addig nem hagytál békén bennünket, amíg azt el nem érted, amit szerettél volna, és mi nem voltunk ehhez hozzászokva. Tehát engem így neveltek otthon, és a Szőke Marta tanárnőm is így nevelt. Ott nem volt az, hogy nem tudom, nem lehet, nem megy, nem próbálom meg. Ilyenek nem léteztek.
1: Ön volt szigorú, vagy a zenészek olyan beállítottságúak, hogy saját magukkal szemben vannak elvárások?
5: Is. A kettő az nem zárja ki egymást, mert a jó értelemben vett szigor az igényesség. És a zenét csak igényesen lehet csinálni, hisz van egy angol zenetudós, akit Grossnak hívnak, és ő írt egy könyvet, és azt mondta, hogy mit akartok ti előadó művészek, hisz ti a hullák zenéjét játszátok. Honnan tudjátok, hogy ő akkor 200-300 évvel ezelőtt mit akart? Ezt csak olyan igényességgel, olyan felkészültséggel lehet hitelesen csinálni, ha az ember rendesen utána néz, és megpróbál a legmagasabb szintű igényeknek is megfelelni, mert a közönséget nem lehet elhűíteni azzal, hogy ugyanazt a darabot, amit már 30 ezerszer mindenféle más előadó művésztől hallott, te úgy játszd el, hogy őt ez nem győzi meg arról, hogy ezt szereti hallgatni. A zenét nem szabad meguntatni az emberekkel, ugyanúgy a színdarabot sem, meg a meg a verset se, meg semmit a művészetek terén, mindig valami új igénnyel, a saját magam iránt, magammal szemben felállított igénnyel kell hozzányúlni a dolgokhoz, és akkor lesznek jó. Akkor jó, amikor annyira igényes valaki, hogy nem bocsát meg saját magának se semmit, és ha valaki nem bocsát meg saját magának se semmit, akkor másiknak se bocsátja meg. Ez úgy, mint a szeretettel. Ha nem tudod önmagadat szeretni, akkor más se tudsz szeretni.
1: Ez a pálya mennyit változott a harmonika művészek pályája az elmúlt 30-40-50-60 év alatt?
5: Nem csak a harmonika művészek, de általában a művészetek nagyon megváltoztak, főleg azóta, amióta a reality show ugyanúgy szórakoztatja az embert, mint a színház. Hát már elnézést kérek. A filmesek attól szenvednek, hogy nem tudnak hogyan újítani, megpróbáltak amatőr színészekkel, meg mindennapi egyszerű emberekkel forgatni filmet, hogy az igazat, hogy az őszintét, hogy a valóságot tárják a közönség elé, és rájöttek arra, hogy minél több megoldást találnak, és minél hitelesebb az, amit csinálnak, minél mélyebb a mondani valója annak, amit csinálnak, annál kevésbé érdekli a közönséget, mert a konzumművészet az könnyen emészthető, könnyen fogyasztható, és semmilyen gond elé, gondolkodás elé, töprengés elé, merengés elé nem állítja az embert. Nem kell az embernek gondolkodni. Egyszerűen a blödli lett a divat.
1: De tudja, mi az érdekes? Hova tovább egyre gyakrabban találkozom azzal a véleménnyel, hogy én már nem nézek tévét, kereskedelmi tévécsatornákat, mert a tévé butít.
5: Igen.
1: És ez jó jel. Nem tévézek, hanem helyette koncertre járok, színházba járok, esetleg moziba járok arra a filmre, amit szeretnék megnézni.
5: De azért a Mezzót és a Paprikát megnézem. A Mezzót és a Paprikát meg, de a többit nem. Hát most ezek a kereskedelmi adók, ezek a sztori televíziók, ezek sorozatban közvetítik a német, az amerikai, a kanadai, meg az ausztrál, meg mit tudom, és hát annak idején pár évtizeddel ezelőtt voltak ezek a venezuelai, mexikói, mindenféle szappanoperák, most meg vannak ezek a romantikus filmek. Hát ettől nagyobb butaságot, azok a történetek, azok a naív megoldások, és azok a párbeszédek, és ezekben a filmekben nincs akció. Az a színész, akit nem állítanak feladat elé, hogy egy akcióban vegyen részt, és vigye előre a dolgokat, hogy oldja meg, vagy tegyen valamit a dolgok előre meneteléért, az a színésznek, annak nincs semmi dolga. Nem is kell elolvasni a forgatókönyvet. Azt mondasz, amit akarsz, arról van szó, hogy az anyu megsértődött, mert nem ettem meg a pudingot, és erre az apu azt mondta, hogy miért vagy ilyen szigorú a gyerekhez. Ilyen szituációk vannak. Úgyhogy ezek nagyon olcsó pénzért, egy kamerával le lehet forgatni őket, attraktív helyekre, állami pénzeken kiutaznak a stábok, jól lakinak, esznek, isznak, jól érzik magukat, bejárják az egész világot, és ilyen blödli mindenféle családi, meg szerelmes történetekkel állnak elő a között, és a reggeltől estig ez megy állandóan. A komoly műsorokra igazán csak az Artedben és a Mezzóban lehet, hogy az ember magára találjon, mert különben ez így van, ahogy mondta.
1: Én zenével foglalkozó személyként nem vagyok hajlandó megnézni a zenei tehetségkutató tévéműsorokat az utóbbi időben, miközben 20 évvel ezelőtt még figyelemmel kísértem, mert azok azért mások voltak. Most, ami történik ezekben a műsorokban, hogy az előre megírt forgatókönyv szerint történnek a dolgok, és ezeknek a műsoroknak például már semmi közük a zenéhez, a tehetségkutatáshoz, hanem csak a szórakoztatáson van a hangsúly.
5: Ezeknek a műsoroknak elsősorban az eszméletlenül magas honoráriumokhoz van köze. Összehoznak világhírű embereket, akik hajlandóak beülni a székekbe zsűritagként. Én beszéltem versenyzőkkel, akiknek azt mondták, hogy válasszanak ki egy darabot, és akkor jött a zenei rendező, és azt mondta, hogy ebből a darabból csak ezt a részletet játssza el a versenyen. Tehát a gyerek azt mondta, de hát ennek a darabnak nem ez a legfontosabb és a legértékesebb része, de ezt fogja a közönség a legjobban szeretni. Ezt játsz. Úgyhogy részleteket játszanak, fűtfát ígérnek a gyerekeknek, azzal butítják el őket, hogy ilyen nagy dolog történt veled, a tévében szerepelhetsz, hát nem egy csoda, milyen... És ezzel el van intézve. A tavalyi tehetségre már senki nem emlékszik, mert a zsűritagok azért a több százezeres honoráriumért már keresik az idei zseniket. Nem mondom, hogy nem tehetséges, nagyon tehetségesek ezek a gyerekek, de visszaélnek a tehetségükkel, és az oruknál fogva vezetik őket. Nem erről szól a művészet. Nem arról szól, hogy kiválasztok magamnak egy darab részletet, és ragyogok benne, és le van írva a zsűri tagok dolgoknak az értékelés. Tehát ők nem azt mondják, amit gondolnak igazán, hanem amit a forgatőben bele van írva. Mindenkinek előre a szájába adják, hogy mit kell mondani, hogy csak pozitív legyen, csak mosolygós legyen, csak kedves legyen, csak aranyos legyen, és a művészet nem erről szól. És az emberi élet sem erről szól. Úgyhogy ezeket nagyon-nagyon kényelmes és olcsó műsorok a rendezők, a tévéállomások és a menedzserek, mert a menedzser az ül otthon, és nézi a televíziót ingyen. Nem kell utána nézni, nem kell elmenni koncertre, meghallgatni a művészeket, a televízió leadja, utána felveszi a telefont, és mondja, na erre adok ennyi és ennyi pénzt, és akkor ez beveszi ezt a pénzt, ebből csinálja a televízió a műsort, és utána a gyereket elküldik koncertezni ide-oda-oda, amíg meg nem keresi azt a pénzt, amit beleültek. Ennyi.
1: De mi most elsősorban a popénekesekről, a könnyűzenészekről beszélünk. Gondolom a harmonika művészekre, a fiatal tehetségekre azért még ez nem jellemző, tehát az egy teljesen más világ.
5: Kedves szerkesztő úr, dehogy nem.
1: Igen?
5: Pontosan, ez van. Minden, ami commerce, minden, ami olcsó, az embereket rávenni arra, hogy komolyan foglalkozzanak művészetekkel, egyszerűen nem lehet, mert az intézményeknek a színvonala olyan, hogy ez már összesen hasonlítható azzal, ami valamikor volt. Elkezdődött ez azzal, hogy a szakközépiskolákat akadémiának, a zeneművészeti főiskolákat pedig egyetemnek kezdték nevezni, hogy ezzel is aláhúzzák azt a fantasztikus, nagy, magas színvonalat, amit ezeknek az intézményeknek képviselnie kéne, de a papír az mindent elbír. Nálunk annyi kiváló, szuper, magas színvonalú művészeti intézmény van, annyi szuper tehetség van. Én nem tudom, hogy férnek el egy országban. Itt minden a legnagyobb rendben van, minden a legnagyobb rendben folyik, de különben a színvonal olyan, amikor én voltam taknyos konzervatorista, elnézést kérek, hogy ezt merem felhozni, de minden évfolyamban volt egy zenész, akit úgy a világ egy fölkapott. Ott volt az Edita Gruberová, ott volt a Peter Dvorsky, ott volt a Marian Lapsanszky, minden évben hoztak ezek az iskolák egy igazi nemzetközi nagy sztárt. A többiektől bocsánatot kérek, hogy nem említem őket, de a hangversenyügynökség az a szólista kategóriákat csinált, és besorolta az embereket A, B, C kategóriába, mert még ott is odafigyeltek arra, hogy a minőség legyen a legfontosabb. Mindenütt, ahol csak lehet, ahol a legolcsóbban és a legegyszerűbben meg lehet oldani a dolgokat, mindenütt ugyanez van.
1: Én azt feltételeztem, hogy az ön pályája, zenei területe, az kivétel, az nem hígult föl.
5: Azon a szinten, ahol a magam korabeli zenészek szerepelnek, és hát már elnézést kérek, azért már illik, hogy legyen egy ilyen szint is, ebben a korban, ott megmaradt a legmagasabb színvonal és az igények, és a színházak is próbálják tartani a repertoárt egy olyan szinten, hogy elfogadható legyen a legszigorúbb kritériumok szerint is. Ez megmaradt, de ez inkább kisebbségbe szorult. Tehát az igényes közönség még itt van, a kiváló nagy tehetségű művészek még itt vannak. Én elájulok, amikor a Vuitton alapítványnak a koncerteit hallgatom Párizsból 19-20-21 éves zongora művészek. Zongora zenét propagálnak ők. A legnagyobb európai zenei versenyek győztesei úgy játszanak, hogy a leghíresebb zongora művészek valamikor talán nem tudtak így. Egy csoda. Van egy Levanon nevű fiatal zongorista, aki azt hiszem, hogy a Liège-i zongora versenyt nyerte meg. Nem igaz, hogy mennyi, és egy Lim nevezetű kínai fiatal zongorista, aki szintén egy nagy európai zongora versenyt nyert meg. Ezek még mindig mennek, de kisebbségben vannak.
1: Örömmel hallom, hogy azért nem minden változott meg az ön szakmájában sem. Az elmondottakból eredően mennyire szeret nem most pályakezdő fiatal lenni?
5: Nem szeretnék.
1: Nem?
5: Nem szeretnék. Nincsenek meg hozzá azok a körülmények, és nincs meg az a szeretet, amit mi kaptunk. Minket, gyerekeket a zeneiskolában imádott a közönség. Nem ismertek bennünket személyesen, de az, hogy fölmentünk, a tanítóink persze igényesek voltak, és hogy mondjam, a régi jó iskolának a képviselői, felmentünk a színpadra, és éreztük azt, hogy szeretnek bennünket, hogy kell nekik az, amit mi csinálunk. És ez a szeretet, ez az odafigyelés, ez végigkísérte a pályánkat, és ez egy csodálatos dolog, mert az embernek megértésre és őszintességre és emberi szeretetre van szüksége ahhoz, hogy hasonlóan ilyen értékeket tudjon zenei nyelvre, irodalmi nyelvre, képzőművészeti nyelvre átfordítva a közönséghez továbbítani.
1: Tibor, mi lett volna, ha nem ezt a pályát választja? Ha nem harmonika művész, akkor mi?
5: Kiskoromban mindig kijártunk az azazelhelyi állomásra, ott 5 óránként egyszer elment egy személyvonat, és addig nem nyugodtam, amíg nem láttam a mozdonyt, mert én mozdonyvezető akartam lenni. Pista unokabátyám, az pedig kijárt a szerdahelyi vásártérre teheneket őrizni, lefeküdt a tölgyfa alá, az arcára húzta a sapkáját, és ott durmolt egész nap, úgyhogy utána tehénpásztor is szerettem volna lenni, aztán későbbiekben az iskolában mindenféle csoportokban, meg körökben, meg ilyen dolgokra jártunk, és akkor színész akartam lenni, és az apám azt mondta, hogy ilyen erkölcstelen foglalkozást nem engedem meg, ha azt hiszi, hogy a zenész az erkölcsösebb.
1: Na éppen erre akartam rákérdezni, hogy a zenész az mennyire erkölcsösebb.
5: Hála Istennek a zene is lehet erkölcstelen, a legjobb értelemben. Ott van Astor Piazzolla, a kiváló argenti zeneszerzőnek egy egész tangó ciklusa, meg milongák, meg mindenfélék vannak benne, és az a címe, hogy Bordel. A tangó története, mert az igazi vérbeli, az, ami megmozgatja az emberek érzelmeit, megmozgatja az emberekben a szívet, a lelket, meg felperzseli a vérkeringést, az ott születik az életben. És a lányok ott ültek a kikötőkben, a kocsmákban, és várták a tengerészlegényeket, és aztán olyan tangót leveltek, hogy az nem igaz, de az nem csak állva és táncolva volt tangó, hanem az minden pozícióban és minden helyzetben tangó volt, és ott zajlott az élet. És minden egyes zenész erre fizetett rá. Sokszor halljuk azt, hogy a zenetörténelme szegény volt, meg nem volt pénze, meg nem ismerték el. Nem, mert ő az életet akarta. Nézzék meg az Amadeus című filmet, hogy mit csinált az a 37 éves korában elhunyt zseni, a Mozart, és mit csinált az 57 éves korában elhunyt Beethoven. Ezért szeretem azt a mondást, amikor egy meg nem nevezett magyar humorista azt mondja a műsorában, hogy ne feledjék, hogy Beethoven a zene Mozartja.
1: Igen, azzal szokta befejezni a sorban. Igen, talán igen. Még most is azzal fejezi be.
5: Igen.
1: Meg hogy kezeket a paplan fölé.
5: Igen, igen. És ne ígyunk gyümölcslevet mosatlan gyümölcsből.
1: Mosatlan gyümölcslét, pontosan. A harmonika zene az mennyire réteg zene? Ezt azért kérdezem meg, mert azt szokták mondani, hogy aki az általunk rétegzenének tartott műfajokban mozog, az bentről nem érzi, hogy az rétegzene lenne.
5: Itt mindig az a bajom, hogy az, akinek nincs összehasonlítási alapja, az általában téves véleményre jut, mert ez nem csak a harmonikát illeti, ez minden hangszerre érvényes, mert a hangszerek mindenféle zsánerben képviseltetik magukat, és mindig annak a rétegnek az ízlését, az igényeit szolgálják, ahol éppen vannak, ahol éppen működnek. Tehát ilyen értelemben én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy rétegzene, mert az ember az emberhez szól, a hangszeres zene pedig abszolút zenének mondjuk azt, ami tartalom nélküli, aminek nincs szövege, amit csak leülök és meghallgatom, és várom, hogy milyen érzéseket hoz ki belőlem, hogy mit mozgat meg bennem. Az abszolút zene pedig minden téren abszolút zene. Van abszolút zene a jazzben, van abszolút zene a szórakoztató zenében, van abszolút zene a komoly zenében. Tehát az a zene, ami nem akar valamire rávezetni, nem akar valamit elmondani, elmesélni, csak az érzelmekre hatni. És ilyen értelemben az zenének igenis minden réteghez szólnia kell, tehát én így értelmezem ezt a szót, ezt a kifejezést.
1: Örülök, hogy ezt elmondta, mert valójában én sem szeretem a rétegzene kifejezést, és nekem is hasonló a véleményem, hogy mondta, 70 év felett hol jár a művész?
5: A 70 év felett már okos, de kezd bölcs lenni, mert igazán 80 éves korában lesz az ember.
1: Aha,
5: bölcs.
1: Tehát ön már okos.
5: Hát én azt tartom, hogy aki a másokat ismeri, az okos, aki saját magát ismeri, az bölcs.
1: Tibor, hogy telnek most a mindennapjai? Tehát el tudja mondani, hogy hogy néz ki egy napja, egy átlagos hétköznapja? Vagy olyan nincs?
5: Azt élvezem, hogy nem kell semmit tervezni. Öreganyám mindig azt mondta, hogy édesfiam, ahogy esik, úgy puffanik. És én így élek. azt csinálom, amihez kedvem van. Ha kedvem van, akkor lustálkodom, ha kedvem van, akkor olvasgatok, ha kedvem van, akkor kimegyek egy kicsit sétálni a kertbe, ha kedvem van, akkor zongorázgatok, a zongoráimat odaadtam az unokahúgaimnak, mert mind a kettő nagyon-nagyon akart zongorázni, nagyon-nagyon-nagyon oda akart figyelni arra, hogy ebből valami legyen, aztán azért nem lett belőle semmi. Én meg ott álltam zongora nélkül, a múlt hónapban vettem magamnak egy zongorát, elkezdtem zongorázgatni is. Nagyon-nagyon szeretek főzni, és mindig az, ami az eszembe jut, mindig azt csinálom. Mert nem állítok fel magamnak korlátokat, mert az ember életében minden lehetséges, és legyen is minden lehetséges.
1: De az elmondottakat csak egy nyugdíjas engedheti meg magának, vagy bárki?
5: Már nem hiszem. Már elgondolkodtam azon, hogy amikor fiatalabb voltam, és eljártam dolgozni, akkor is lehetett volna ebből rengeteget realizálni, csak az ember annyira le van foglalva azokkal a gondolatokkal, amelyek hozzá kötik ahhoz a közeghez, ahol működik, hogy nem gondolja végig, pedig lehetséges. Meg vagyok róla győződve, hogy igen.
1: Mert fiatalon azt gondolja az ember sokáig, hogy mindenre van még időm. Aztán egyszer csak eljön az a pont, hogy tudatosítja, hogy nem is biztos.
5: Ez így van, csak az a kérdés, hogy mi az a minden. Mert a minden az egy ideál, az ideál pedig azért ideál, hogy azt úgysem lehet elérni, azért hívják ideálnak. De az ember felállít bizonyos célokat maga elé, és elhatároz valamiket, akkor azt véghez lehet vinni. Az csak akarat kérdése, mert csak az tud valamit elérni, aki akar is. Magától nem jönnek a dolgok.
1: Ha így él, ahogy elmondta, akkor felteszem azt a kérdést most, hogy kell még valamiféle inspiráció?
5: Az mindig kell. Az mindig kell, csak az a különbség, hogy más minőségű dolgok inspirálnak ma, mint a múltban. Múltban megelégedtem bizonyos dolgokkal, ami ma már nem elég. És ma már nem csinálok olyan dolgokat, amit a múltban csináltam. Tehát ez a szelekció, ez úgy megérik az emberrel.
1: Igényesebb lett?
5: Igen, sokkal. És ennek örülök. Mert akkor az azt jelenti, hogy még mindig vannak elképzelések,

0: 3 darab átvételére, mert csak 3 darabot vettünk át a 10-ből, 10 darabból áll a diplomakoncertben. Micsoda? Ez 2 óra volt, és 3 darab? Hát te annyit beszéltél, és annyit irányítottál, és annyit próbálkoztunk, és változtattunk, hogy nem jutottunk tovább. Mondom, gyerekem, akkor még június 12-ig 3-szor legalább találkoznunk kell, hogy megcsináljuk az egész műsort.
1: A tanítványai tegezik?
0: Igen, mindig is.
1: Ez érdekes. Azt feltételezem, hogy sokkal jobb, amikor a tanár-diák között magázódás folyik.
0: Ez egyáltalán nem fontos, és teljesen mindegy. A közvetlenség az azért van, hogy az ember ne éljen vissza vele. És az teljesen mindegy, hogy ezt te szóval vagy maga szóval teszi valaki. Ha tisztelem a másikat és szeretem, akkor tegezve is szerethetem, ha pedig nem tisztelem, akkor hiába magázom.
1: Én amikor egyetemista voltam, volt egy professzorunk, aki bejött az első órára, és azt mondta, hogy tegeződünk, és soha nem állt rá a nyelvem. Úgy éreztem, hogy tiszteletlenség lenne őt tegezni. Mindenki más tegezte őt körülöttem, vagy szinte mindenki, nem tudtam őt letegezni.
0: Nekem ez nagyon megtetszett, mert egy időben eljártam az Aarhusi Zeneművészeti Főiskolára dolgozgatni, és a skandináv országokban tegeződnek, főleg Dániában tegeződnek az emberek, Norvégiában is. És amikor Ausztriában dolgoztam, ott teljesen természetes volt ez. Ezt ők úgy bevették. Ott a bűvészeti iskolákban a tanár, az igazgató, mindenki le van tegezve. A kisgyerekek, a 6 évesek letegeznek, és ez valahogy olyan közelséget hozott, olyan melegséget, olyan korlátokat felborító és szétromboló kapcsolatokat, amelyek sokkal jobban segítettek abban, hogy mert hát mi az érzelmeinkről, a belső világunkról beszélünk, erről dolgozunk, ezért dolgozunk, erről szól a munkánk. Ezt nem lehet korlátozni azzal, hogy vannak bizonyos olyan társadalmi dolgok, amiket csak azért tartok be, mert ez így szokás, és én ezt teljesen normálisan vettem, nekem ez soha nem volt problémám ezzel.
1: Mondta, hogy már régebben is válogatott a diákok között. Mi alapján? Mit kell teljesítenie egy zenész palántának ahhoz, hogy ön a tanára legyen?
0: Egyáltalán semmit. Ez úgy van, mint mikor bemegy az ember egy boltba, és nincs szüksége semmire. És még be se csuktam magam mögött az ajtót, és rámutat, ezt megveszem. Mert megfogott, mert megtetszett. A kedvenc, egyik kedvenc, mert nagyon szellemesnek tartom, operettem a Fekete Péter. És ebben van egy nagyon-nagyon régi, kiváló Vígszínházi előadásról egy felvételem, ahol a hölgy azt mondja a fiúnak, hogy neked tetszik ez a nyakkendő? Persze, azért vettem. És miért vetted meg? Mert bementem a boltba, és megtetted. Pedig ronda nekem. De ha neked tetszik, akkor ez a te választásod. És a felvételi vizsgán nagyjából egy 25-30 percig szoktak a növendékek játszani, ma már 5-10 perc a felvételi vizsga, és akkor látja az ember annak a gyereknek az arcán, hogy mi van ráírva. Mert tudom, hogy meg van ijedve, hogy fél, hogy lámpalázas, mit ezt leszámítom. Én mindig a szemébe nézek az embereknek, és mindig próbálom kiolvasni azt, hogy van-e benne elég mélység, van-e benne elég elhatározottság, van-e benne elég akarat, van-e benne odaadás. És ezerint választom ki.
1: Mondta, hogy most 3 tanítványa van, ők szlovákok?
0: Nem.
1: Milyen nemzetiségűek?
0: Az egyik az szerb, a másik az magyar, a harmadik pedig osztrák.
1: És aki ma vizsgázott?
0: Az osztrák. Az osztrák a Salzburgban tanul. Azt választottuk, azt a főiskolát, mert én azt tartottam az összes osztrák főiskola közül a legjobbnak, és azon kívül nekem elég volt az, hogy 2 magyar tanár is tanított ott, akik óriási nagy munkát tettek le az asztalra. Az egyik az hegedű művész volt, a másik pedig zongorista, és a szívem mindig oda húzott, hogy a Bécsi Zeneakadémia az egy ilyen fővárosi, jaj, ki vagyok én, főiskola, ilyen primadonnáknak való, de ott, ahol ki van írva, hogy Mozarteum, ott nem lehet nem komolyan venni a dolgokat. És erre nagyon büszke vagyok.
1: Mi vár ezekre a fiatalokra? Maradnak ezen a pályán?
0: Ezen a szinten, akik ilyen szinten diplomáznak, igen, igen.
1: És érvényesülnek is.
0: Meg is folytanám őket, ha nem maradnának a pályát. Igen, igen, igen. Én azt tartottam, és mindig is azt tartom, és ezt nem szerették az iskolában, ahol tanítottam, hogy azt mondtam, hogy 25 évesen már ne bizonyítson az ember, akkor a legnagyobb bizonyításoknak már régen a háta mögött kell lenni. Hát ne 25 éves korában mutassa meg magát egy művész, hanem 17-18 éves korában, akkor bukkanjon föl, akkor jöjjön föl a csillaga, és akkor ragyogja át az összes színpadot, az összes koncerttermet. 19

0: 9 évesen már öreg ember. És 20 éves korban már nagymama korban van. Hát elnézést kérek, a sportolók azok 16-17 évesen már olimpiai bajnokok. És az Edemben hány évesen akarja eljátszani Júliát? 27 évesen? Hát a 16 évesen kell eljátszani. És vannak olyan tehetségek, hogy el tudják játszani. Tessék megnézni a Rómeos Júlia című filmet, amit ugye nem akármilyen olasz rendező rendezett. És ő abban bízott meg, hogy a fiatal tehetségnek az a helyenként még csiszolatlan, még egy kicsit cizellálatlan élessége, meg mit tudom én, még nincs teljesen lecsiszolva az éléből, az az igazi, arról szól ez a kor. És ezt így is kell játszani. Nem kiállok és pátosszal elszavalom, hogy miért vagy te Rómeó.
1: Tibor, 70 felett kell, hogy az embert foglalkoztassa az elmúlás?
0: Okvetlenül igen.
1: És önt foglalkoztatja?
0: Igen. Nem szeretem ezeket a dolgokat, de óhatatlanul is eszembe jut, hisz olyan fiatal kollégák hagytak itt bennünket, 40-50 évesen, akiknek a tehetsége úgy ragyogott, ahogy az imént próbáltam leírni, elmondani, és amikor valami szomorú esemény történik az életünkben, akkor mindig az a vicc jut az eszembe, amit a nagyanyám mondott, hogy elmegyek az öregasszonyokkal a temetőbe, temetés van, mert mind annak örülünk, hogy nem rajtunk volna sor. És ez úgy benne van, ez a szerdahelyes beszédmód, meg különben is én úgy tartom, hogy sehol nincs olyan szellemes és olyan jópofa tájszólás pita csaló közben, főleg szerdahelyen. Ha a barátaimmal, kollégáimmal telefonálok, akkor csak szerdahelyesen beszélünk. Just is, csak azért is, mert próbálok visszaemlékezni azokra a kifejezésekre és szavakra, amelyeket annak idején nekünk, mint gyerekeknek mondtak az idősebb emberek, akik már elmúltak. Tehát óhatatlanul eszembe kell, hogy jusson bármiről, amit csinálok.
1: Tehát suksuközünk, elemegyünk.
0: Igen, igen, igen. Az unokatestvérem az mindig az uzsonnára, mert a nagymamám az saját kezdve sütött kenyeret. Megcsinálta ottan, megdagasztotta, elvittük a Pékhez, a főutcára, ott ráragasztottak egy cédulát, hogy ez a rácnéjé, és elmentünk érte, de az a kenyér, az egy hétig kenyér volt, és annak olyan illata volt, és nekünk nem a rántott hús kellett, hanem a nagymamának a délutáni zsíros kenyere, és az unokatestvérem mindig azt mondta, hogy gyerekek, gyertek enni, itt van a zsíros kenyér, piros paprikávó, zöld paradicsommal, nem, zöld paradicsommal, piros paprikávó.
1: Hisz valamiféle túlvilági életben?
0: Szeretnék. Nem tudom magam meggyőzni róla, de nagyon szeretnék. Nagyon remélem azt, hogy akiket meg szoktam idézni, és akikhez szólni szoktam, hogy valahol mégiscsak az energia, ami bennük volt, az a lelki nagyság, az nem tűnhet el, annak valahol meg kell lennie. Ilyen értelemben meg szoktam nyugtatni a rossz lelki ismeretemet, mert ha konkrétan rákérdeznek, hogy mit gondolok arról, hogy van-e más világ, erre nem tudok választ adni.
1: Kevés ember mondhatja el magáról azt, hogy már az életében termet neveztek el róla. Ön igen?
0: Igen.
1: Az ön nevét viseli 2021. július 5-től a Dunaszerdei Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ kamaraterme, de most, bocsánat, érdekes pofát vágott, most így csaló közélyesen mondom. Erről nem akar beszélni?
0: Nem, nem akarok, de nekem erről beszélni kellemetlen. Most mit mondjak?
1: Jó, amikor fölhívták és bejelentették, hogy ezt tervezik, akkor hogyan fogadta?
0: Nagyon örültem neki, és rákérdeztek, hogy van-e erre még precedens, hiszen én még élek egy kicsit, és akkor mondtam, természetesen, hát ott van a Marton Éva énekverseny, ott van a Peter Dvorszky mesterkurzus, ott van a sok kamara együttes, meg vonós négyes, akik élő emberek nevét viselik, és ez számomra egy lekötelezettség, mert bizonyos, hogy elvárások vannak ezzel összefüggőben, és ezeknek az elvárásoknak azért meg kell felelni. Ezért annak idején nagy dirrel-durral, ezt nálunk így mondták, akkor Szerdahelyen leállított és megtiltott harmonika fesztiválokat, pótoltuk egy Akko Art nevű mesterkurzussal, amely keretén belül fiatal művészeket mutatunk be, tehát hogy fesztiválnak hívják, vagy mesterkurzusnak hívják, teljesen mindegy, és nagyon örülnek a gyerekek, és úgy vettem észre, hogy úgy megilletődve jönnek be ebbe a terembe, amikor ott játszhatnak, és én is. Tehát ez kötelez valamire, mert biztos vagyok benne, és tudom, hogy kik is azok, vagy nagyjából tudom, hogy kik is azok az emberek, azok a személyiségek, akik felfigyeltek arra, hogy azért, na, és úgy döntöttek, hogy jó, ezt realizálni fogjuk. Ez biztos, hogy nagy kitüntetés és nagy öröm az életemben, és megpróbálok neki megfelelni.
1: És a halála után majd nevezzenek el önről utcát, vagy állítsanak önnek az öntiszteletére szobrot?
0: Én sose halok meg.
1: Ez nagyon jó. Végszónak is jó. Sose halunk meg. Én szeretem azt a filmet.
0: Igen, igen, én is.
1: De megkerülte a választ. Jó, így kérdezem meg. Hogy szeretné, hogy az utókor emlegesse önt? Egyáltalán, hogy hallgassa-e önt?
0: Ezt az utókorra bízom. Nekem egyetlen egy feladatom van, olyat alkotni, amit érdemes lesz meghallgatni. És ha érdemes lesz meghallgatni, akkor biztos akad valaki, aki majd meghallgatja. Ha érdemes lesz visszaemlékezni, de ez már olyan, mint egy nekrológ, akkor emlékezni is fognak rá. Tehát ez csak tőlem függ, nem az emberektől függ, és nem az ő jó indulatoktól és akaratuktól és szeretetüktől, hanem attól, hogy érdemes vagyok-e rá, hogy csináltam-e olyas valamit, amire érdemes visszaemlékezni, mert a növendékeim azok visszaemlékeznek arra, hogy hogy tanítottam, hát abban nincs köszönet, de azt, ahogy játszom és amit csinálok, azt a közönség már akkor a helyszínen meg tudja mutatni, mert van olyan koncert, ahol tapsolnak, van, ahol nagyon tapsolnak, van olyan is, amikor felállnak és állva tapsolnak. És ez egy visszajelzés. És mi így kommunikálunk az embereket. Ezekről a dolgokról nem szoktunk beszélni, úgy, mint ahogy mondani szokták, hogy a gentleman a pénzről nem beszél, a művész arról nem beszél, hogy mit szeretne, vagy mi lenne az elképzelése a jövőjéről, főleg akkor, ha már ő nem lesz, ezt a közönség fogja eldönteni.
1: Távol áll tőlem, hogy nekrológszerűséggel zárjuk ezt a beszélgetést, úgyhogy megkérdezem, mi vár önre a következő hetekben, hónapokban. Jön a nyár, és köztudott önről, hogy a egyik hobbija az utazás, nagyon szeret utazni, világot járni.
0: Igen, igen, ez nekem az egyetlen kincsem az, nekem se pénzem, se bankbetétem, semmim nincs, én a pénzemet elutazom, mert én élményvadász vagyok, én az élményeket szeretem, úgyhogy tervezek is két utazást, de elsősorban be kell fejezni ezt a koncertszezont, még két nagy koncert vár rám, és szeptember 18-án pedig az új bemutató koncertem éppen a Rácz Tibor terem, bentön a Szerdahelyen, ahol egy új műsorral és egy új hangszerrel lépek színre. Az utóbbi években sikerült egy együttműködést felépítenem egy harmonika gyártó céggel, akik olyan harmonikákat csinálnak, amelyeket én terveztem, hogy ez így legyen. És az egyik prototípus, a legújabb típusnak az első darabja, az már a kezemben van, és ezt fogom majd 18-án bemutatni Dunaszerdahelyen. Azt ígértem, a közelmúltban volt egy interjúm a Pravda számára, a Pravda vasárnapi mellékletét vezető kulturális szerkesztő kért meg rá, és azt mondta, hogy egy nagy szlovákiai és nemzetközi bemutató lesz, hát ezt szeretném még véghez vinni. De addig még elutazom egy kicsit, még pancsolgatok a tengerbe, és ősszel úgy szintén a koncert után.
1: Helyszíneket nem mondott, hova utazik?
0: Szardíniára, mert Olaszországot nagyon-nagyon jól ismerem, de a szigeteket, azokat még nem jártam be, és az ősszel pedig szeretnék visszamenni még egyszer a Maldív-szigetekre.
1: És van még olyan hely, ahol nem járt, de nagyon vágyik oda?
0: Ahol nem jártam, azért nem voltam, mert nem akartam. Én annak idején belső meggyőződésből, és ez a rangsorolás, ez bővült az utóbbi időben. Én annak idején azt mondtam, hogy én amerikai területre a lábamat nem teszem be, úgyhogy Amerikában, Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban és a Bahama-szigeten sem voltam, és nem is leszek meggyőződésből. És van még egy-két olyan hely, amire azt mondom, ide nem. Itt Európában is, és másutt is, hogy valahogy ez nem az én világom, és oda nem szeretnék elmenni, mert tudom, hogy nem érezném jól magam, és a munka, amit elvégeznék, az olyan kényszerrel, olyan immel-ámmal csinált munka lenne, és azt én nem akarom.
1: És volt olyan hely, ahová nagyon vágyott, de csalódott?
0: Nem volt. Ahova nagyon vágytam volt, de nem csalódtam, mert az ember az felkészülve menjen azokra a helyekre, amikre vágyik, és amikor minden rendben van, kívül is, meg belül is, főleg belül az emberben, akkor nincs miért csalódni.
1: Tehát az, hogy nem megy Amerikába, az önt igazolja.
0: Igen, igen.
1: További jó zenélést kívánok, és szép nyarat, jó utazást.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Élményeket.
0: Viszontlátásra.
1: Rácz Tibor harmonika művésszel beszélgettem.

A pünkösd hétfői nappalink egy dalpremierrel indult. Náluk volt hallható elsőként a Pünkösdi Rózsa című népdaládolgozás, Korpás Éva és Horváth Lili előadásában. A Nyárasdi Alapiskola pénteken felvette Pálffy Ferenc nevét. Összeállításban számoltunk be az eseményről. A Somorjáról indult Varkocs együttes két frontembere, Turtyeverik és Győri Sára nagy szívfájdalma, hogy amíg tavaly 8 európai országban 50 koncertet adtak, addig a Csalló közben csak egy fellépésük volt. A 10 órai hírek után erről is beszéltek. Magazinműsorunk harmadik órájában egy nyugdíjas, de továbbra is aktív művész, Rácz Tibor harmonika művész volt a vendégünk, akitől azt is megkérdeztük, hogyan fogadta, hogy még életében termet neveztek el róla, s milyen érzés oda belépni. A déli hírblokk után a Pentatonban jövök vissza, amelyben hétfőn lévén napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból válogatunk. Ha tehetik, kérem, maradjanak a Pátria Rádióval!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Folytatódik a per Ján Kuciak meggyilkolásának ügyében. Újabb rakétatámadások értek orosz területeket. Napos idő van, 32 fok várható, a részletek következnek. Folytatódik a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében zajló tárgyalás, ahol Andruskó Zoltán kulcstanú ismét Alena Zsét nevezte meg a gyilkosság megrendelőjeként. Andruskó azt is állította, hogy Alena Zsé ügyészek meggyilkolását is megrendelte nála, ezek a tervek azonban végül nem valósultak meg. A tanú szerint ő közvetítette tovább a feladatot Tomás Szabónak és Miroslav Marcseknek, akik később elvállalták a gyilkosság végrehajtását. Andruskó Zoltán jelenleg 15 éves börtönbüntetését tölti a gyilkosság megszervezésében játszott szerepe miatt. A perben továbbra is Marian K., Alena Zsé, Dusán K. és Darko D. ellen folyik az eljárás. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a Környezetvédelmi Minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TA3 televízió politikai vita műsorában elmondta, hogy a Magas Tátra zonációja annak a Filip Kuffa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyeci vízerőmű építésért felelős Ondrej Voda, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divéki, a Bajmóci állatkert igazgatója, ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte, most miért támadja őt. A Szlovenszko mozgalom és az Aludyi párt parlamenti képviselői készek támogatni a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására irányuló rendkívüli parlamenti ülés összehívását. Julius Jakab a mozgalom nevében vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján egyebek mellett elmondta, hogy Tarabának már rég nem kellene a helyén lennie, mert az egész magastátrai zonáció az oligarchák érdekeit szolgálja. Jakab szerint a parlamenti frakciójuk minden tagja aláírását adja a rendkívüli ülés összehívásához. Újabb rakéta és dróntámadások érték az oroszországi belgorodi területet, amely Ukrajna határán fekszik. A támadás megrongálta az energetikai infrastruktúrát, egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. Belgorod városában átmenetileg áram- és vízellátási problémák is kialakultak. Közben Ukrajna déli és keleti térségeit is újabb orosz támadások érték, amelyek halálos áldozatokat és sérülteket követeltek. A háborús felek továbbra is tagadják, hogy szándékosan civileket vennének célba. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányba, közülük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy vasárnapi Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte, szakmai alapon, szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Nem sokára bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodást. Marco Rubio amerikai külügyminiszter az indiai fővárosban újságíróknak azt mondta, úgy gondolja, lehetséges, hogy a következő órákban jó hírt kap a világ. Rubio szerint a kidolgozás alatt álló megállapodás választ adna az Egyesült Államok aggályaira a hormozi szoros kapcsán, amelyet Irán de facto blokkol az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta. A megállapodás emellett elindítana egy folyamatot, amely végül oda vezethet minket, ahova az elnök szeretné, hogy eljussunk egy olyan világba, amelynek már nem kell félnie vagy aggódnia az iráni atomfegyver miatt, tette hozzá Rubio. Prágában ismét tüntetők vonultak utcára a közmédia finanszírozását érintő tervezett törvénymódosítás miatt. A tiltakozók ellenzik azt a javaslatot, amely megszüntetné a televíziós és rádiós előfizetési díjakat és az állami költségvetésből finanszírozná a közmédiát. A demonstrációt szervező mozgalom szerint a változtatás veszélyeztetheti a média függetlenségét. A résztvevők a városközpontból a kormányhivatalig vonultak, és a kulturális miniszter távozását is követelték. A cseh kormány várhatóan hamarosan tárgyalja a vitatott törvényjavaslatot. Recep Tayyip Erdoğan török elnök visszavonta azt a korábbi döntését, amely az isztambuli Bilgi Egyetem bezárásáról szólt. A lépés után diákok és oktatók százai tiltakoztak az intézmény előtt, és az egyetem újbóli megnyitását követelték. Az államfő eredetileg arra hivatkozott, hogy az intézmény nem teljesíti az elvárt oktatási színvonalat, ezt azonban az egyetem közössége vitatta. A döntés hátterében az is állhat, hogy az egyetemet alapító szervezet kényszerfelügyelet alá került. Az 1996-ban alapított Bilgi Egyetem jelenleg mintegy 22 ezer hallgatóval működik. Kína vasárnap elindította a Shenzhou 23 űrhajót 3 űrhajóssal a fedélzetén a kínai űrállomás felé. A küldetés egyik tagja várhatóan egy teljes évet tölt majd az űrben, ami a világ egyik leghosszabb ilyen küldetése lehet. Az űrhajósok a Tianong Space Station fedélzetén tudományos kísérleteket és kutatási programokat végeznek. A misszió a kínai holdprogram előkészítésének része, mivel Peking továbbra is 2030-ig szeretne embert juttatni a holdra. Kína az elmúlt években jelentősen bővítette űrprogramját, miközben egyre erősebb verseny alakult ki az Egyesült Államokkal az űrkutatás területén.
2: Sport. Zsigárdi László.
3: Elszenvedte második vereségét a szlovák válogatott a svájci jégkorong világbajnokságon. A csoportkör utolsó előtti hatodik fordulójában 5-1-re kikapott az éllovas és veretlen Kanadától. További tegnapi eredmények: Dánia-Olaszország 3-2 büntetőkkel, Lettország-Nagy-Britannia 6-0 és Finnország-Ausztria 5-2. Ma is 4 mérkőzést rendeznek a VB-n. A magyarok, akik már kiharcolták a bennmaradást, 16-20-tól a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiakkal játszanak. A további műsor 16-20-tól Csehország-Norvégia, 20-20-tól pedig Németország-Nagy-Britannia és Szlovénia-Olaszország. Marozsán Fábián 7-6-6-3-6-4-re kikapott a szerb Miomir Kecmanovics-tól a francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában. A férfi kosárlabdaliga döntő negyedik mérkőzésén Inter Levice 65-69, összesítésben 1-3. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat, ezzel 43 pontra növelte előnyét az összetettben.
2: Időjárás.
1: Napos idő van ma, délután 32 fokig melegszik a levegő, éjszaka 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap azonban ismét 27 és 32 fok közötti meleg várható.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Sáru előtt Demént felől, az R1-esen Karamszentkeresztnél Zólyom irányában és Rimaszombat előtt Ozsgyán felől. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: A nappali után most már könnyű zenei műsorunkban köszöntöm hallgatóinkat. Mai szerdán napjaink, holnap a múlt, csütörtökön a régmúlt, pénteken szlovákiai magyarok terméséből válogatunk. Szerda délután a 4 órai és vasárnap délelőtt a 10 órai híreket követően beszélgetünk. Ha tehetik, kérem, hallgassanak bennünket minden nap. Az elmúlt évek talán legnagyobb magyar slágere az Úristen, a Valmar és Szikora Róbert közös dala. Itt az együttműködés folytatása, Balatoni Lány.

0: csoda!
1: Valkusz Milán és Marics Peti dúója, Valmar és Szikora Róbert újabb közös produkciója, a Balatoni Lány indította könnyű zenei összeállításunkat. Itt a Pátria Rádió. A folytatásban 180 fokos fordulatot veszünk. Érkezik az erdélyi születésű Budapesten élő Csinszka a Felsütött a napsugára című örökzölddel. Utána jön a Magna Cum Laude énekes frontemberével, Mező Misivel kiegészült Mándoki Soulmates, az Új a szél, az Anne and the Barbies, a Fotonok kacaja és Kökény Dániel az Ugyanaz a ház című zeneszámmal.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Kökény Dániel az elhangzott Ugyanaz a ház című felvétellel a 2023-as a dalban egészen a döntőig menetelt. Az énekes előtt az Anna and the Barbies, a Mezőmisivel kiegészült Mándoki Soulmates és Csinszka volt velünk. Itt a Pátria Rádió, belekönnyű zenei műsorunk, amelyben hétfőnként napjaink slágereiből és slágeresies újdonságokból válogatunk. Most felpörgünk, jön Héra Barnabás, a Carson Coma dobosa, énekese, szerzője az Üres című szólóprodukciójával. A székesfehérvári gyökerű Blaha Louisiana zenekar az Amore, de nem veled, a szepsi születésű Agócs Márton vezette Arthur Rambo, az Utcasarki fény, a rozsnyói születésű Pál Balázs Kármen és magyarországi társa Patócska Olivéra People Person, valamint Csöndör László Diaz és Osváth Gergely Menta duója a Diaz Menta az Idegen című szerzeménnyel. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Héra Barnabás, a Blaha Louisiana, az Arthur Rambo, Pál Balázs Carmen és az Oliver From Earth, valamint a Diaz Menta egy-egy zene száma forgott. Önök a Pátria Rádiót és Bene Könnyű zenei összeállításunkat hallgatják. További perceinkben jön Szalai Anna és Dorozsmai Gergő dúója az Eli Suzy a Focis Csaj című felvétellel, majd Dr. Béres és Veréb Tomi Zambó Jimmy Ugye nem bántad meg című slágerének az átdolgozásával, amely a Jimmy Másképp sorozat keretében készült. Elhangzik még a Pandora projekt, ahol a legjobban fáj, és Moriones Joker a pakliban című dala.

Könnyű zenei műsorunk utolsó blokkjában az Elé Suzy, Dr. Béres és Veréb Tomi, a Pandora Projekt és Moriones szerepelt egyet szerzeménnyel. Az elmúlt több mint 3/4 órában napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal szórakoztattuk Önöket. Holnap a múltba, a 90-es évekbe ruccanunk ki. További szép napot, kellemes hetet kívánva búcsúzik mára az elmúlt 4 óra a Nappali és a Pentaton házigazdája Puha József.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Andruskó Zoltán tanúvallomása szerint maffia módszerekkel akarták kivégezni Maros Zsilinka jelenlegi főügyészt. Megkezdődött az éves muszlim zarándoklata Hajj. Igazi nyári időnk van, 26 és 31 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Andruskó Zoltán tanúvallomása szerint Maros Zsilinka jelenlegi főügyész meggyilkolását maffia jellegű kivégzésként tervezték végrehajtani, hogy a tettel hatalmas botrányt kavarjanak és tekintélyt építsenek Norbert Bödörnek, Dusán Kovácsiknak, valamint a rendőrség akkori vezetésének, miközben a gyilkosság Marian Kocsnernek is segített volna. A vád szerint a rendőrségen belül egy bűnszervezet működött, amelyet Bödör és Tibor Gaspar korábbi országos rendőr főkapitány alapított, az akkori különleges ügyész Kovácsik támogatásával. A merénylet megrendelését, amelyre végül nem került sor, Andruskó állítása szerint a vádlott Alena Zsuzsová közvetítette felé még 2017 őszén. A legfeljebb 50 főt foglalkoztató munkaadóknak június 30-áig kell benyújtaniuk a szociális biztosítóhoz azokat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartási lapokat, amelyek a 2025. december 31-én még fennálló munkaviszonyokra vonatkoznak, tájékoztatott Martin Kontúra biztosító szóvivője. A hatóság egyúttal figyelmeztette a munkaadókat, hogy az elektronikus szolgáltatások felületén ellenőrizzék, nem jelölte meg a rendszer hibásként korábban beküldött dokumentumot, a hibás lapok helyett ugyanis haladéktalanul be kell nyújtani a javított változatot. A közel-keleti háború lezárását célzó tárgyalásokon Irán és az Egyesült Államok több kérdésben is közös nevezőre jutott, ám a teheráni diplomácia mai tájékoztatása szerint ez még nem jelenti azt, hogy közel állnának a megállapodás aláírásához. Esmail Bakai külügyi szóvivő sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a megvitatott témák jelentős részében már sikerült következtetésekre jutniuk, de a végső egyesség eléréséhez még további egyeztetések szükségesek. Hivatalosan is megkezdődött ma az éves zarándoklat a szaúd-arábiai Mekkába, amely a közel-keleti feszültségek ellenére az előzetes becslések szerint több mint 1,5 millió hívőt vonz a világ minden tájáról. Az iszlám 5 oszlopának egyikeként számon tartott Hajj különböző etnikumú, nyelvű és anyagi helyzetű muszlimokat egyesít, akik számára ez a zarándoklat egyúttal lehetőség a bűnök bocsánatára, így sokan közülük éveken át spórolnak az utazásra vagy várnak a részvételi engedélyre. Már több mint 900 ebola gyanús esetet azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, közülük már 101 esetében ki is mutatták a vírust, jelentette be az Egészségügyi Világszervezet igazgatója az X-en közzétett üzenetében. Tedros Adhanom Ghebreyesus felhívta a figyelmet arra is, hogy a járvány gócának számító Ituri tartományban csaknem 5 millióan élnek fegyveres harcok közepette, minden negyedik embernek humanitárius segítségre van szüksége, és minden ötödik belső menekült.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, a legmagasabb hőmérséklet az esti órákig általában 26 és 31 fok között alakul. Holnap is túlnyomóan derült, napos, száraz marad az idő, az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Besztercebányán a rakparton, a vasútállomás felé vezető oldalon. A helyszínelés miatt a forgalom lelassult, az arra közlekedőknek jelenleg körülbelül 10 perces menetidő növekedéssel kell számolniuk. Radarméri a sebességet Rimaszombat előtt Losonc irányából. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Tudod, mi a különbség a lélekkel, a szent lélekkel eltelt ember és a lelketlen ember, illetve a felfújt és a nem felfújt focilabda között? Előbbivel lehet, utóbbival nem lehet játszani focit, élni az életet, fogalmaz rejtelmesen egy 21. századi ismeretlen szerző. Adjon Isten jó napot! Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe van. Szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit. Ezúttal rendhagyóan, vagy mégsem, szólunk hallgatóinkhoz. Május 17-én a Dunaszerdahelyi járásban található Nagymadon templom búcsúi szentmisét mutatott be Szalai Gyula plébános, tiszteletbeli esperes. A kívül-bévül megújult Nepomuki Szent Jánosnak szentelt templomban elhangzott, igencsak pünkösdi lelkületről tanúskodó szentbeszédet is hallják összefoglalónkban.
1: Milyen okos papunk van, de én annak örülnék, ha azt mondanák, hogy milyen szent életű, alázatos papunk van.
0: Elhangzanak László Gábor nagymadi polgármester köszönő szavai is. A Lélektitkai címmel sugárzott sorozat mai pünkösdi témája az öröm. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
2: Az egész életünk teli van örömforrással. Észreveszem, vagy nem?
0: Vasárnapi műsorunk ismétlését hallgatják. Maradjanak velünk, érdemes!

0: Nagymadék kívül belül felújított Nepomuki Szent János templombúcsú evangéliumát Olgyai Csaba állandó diakónus olvassa fel, majd Szalai Gyula plébános tiszteletbeli esperes prédikál. Korábban a búcsúi misén éneklő dunaszerdahelyi Szent György kórust hallottuk.
1: Az Úr legyen veletek,

Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged az egy igaz Isten és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, melyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittem elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban. Ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Ezek az evangélium igéi. Az Úr legyen veletek,

0: Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged az egy igaz Isten és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, melyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittem elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban. Ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Ezek az evangélium igéi.
1: Krisztusban lévő kedves testvéreim, milyen tisztelt Pátria Rádió hallgatói! Templomunk Nepomuki Szent Jánosnak az ünnepét ünnepli, Nepomuki Szent Jánosnak a nevét viseli. Gyakran elgondolkoztam azon, hogy miért? Miért pont Nepomuki Szent János? Miért nem valami más? Hiába próbáltam keresni, semmit nem találtam. Hogy nagymat községe a katolikus templomnak miért pont Nepomuki Szent János védőszentjének védőszentét adta. Ki is volt Nepomuki Szent János? Pomukban született Csehországban, 1350-ben. Sok hídon látható egy pap szobor, mutató ujját ajkára téve, mindegy csendre inti magát és másokat is. Mit jelent Krisztusban lévő kedves testvéreim? Nepomuki Szent János nem egy extra gazdag családból jött, hanem egy szegény gyerek volt. Egy szegény családból érkező, de annál nagyobb lelkülettel, annál nagyobb szeretettel, annál nagyobb odaadással tanult, készülődött, majd pap lett belőle. Tudjuk azt, hogy nagyon művelt volt, hiszen elégezte a kánonjogot. Mi papok mindnyájan tanulunk kánonjogot, de ő a kánonjogból doktorált. És ő, ami nagyon-nagyon fontos, hogy megemlítsek, negyedik Vince király feleségének volt a gyóntatója. És egy nagyon érdekes dolog történt vele. Képzeljétek el, hogy a király kíváncsi volt arra, hogy a felesége mit gyón, mindenféle emberi kíváncsiság. Természetesen Nepomuki Szent János a gyóntatásról, és nem csak ő, hanem egyikünk sem, semmiféle jelt nem adhatunk, semmiféle esetben, semmilyen esetben. És ő ezért megharagudott rá. Megkínoztatta őt. Sőt, ugye nagyon jól tudjuk azt, hogy a Moldva folyóban vetette őt. Nepomuki Szent János a gyóntatásnak, mondhatnám úgy is, hogy az egyik legkiválóbb, legodaadóbb papja, aki az életét adta. Aki életével megpecsételte a gyónási titkot. El kell, hogy mondjam nektek, hogy Nepomuki Szent János a Csehországnak is pátrónusa, a védőszentje. Azon kívül Ott, ahol én működtem, 16 évig működtem a Rozsnyai Egyházmegyében, és ott voltam diakónus és áldozó pappá szentelve, ezért említem ezt meg, a Rozsnyai Egyházmegyének is, az egész egyházmegyének a védőszentje. És Matt hitkössége őt választotta. Őt választotta ennek a csodálatos szép templomnak a védőszentjévé, akit, kedves testvéreim, el kell, hogy mondjam nektek, 1729. március 19-én 13. Benedek pápa szentté avatta őt. És ő 1383-ban a prágai Szent Vide székes egyházban van eltemetve. Tehát lássátok azt ott, hogy mit jelent hűségesnek lenni. Talán sokan egyetértenek velem, hogy ebben a mai időben, ebben a mai világban mi is a papnak a küldetése. Tehát hányszor ugye azt mondjuk, hogy hú, ez milyen okos pap, hú, ennek annyi titulja van, a doktorátusa, mindene van neki. És a hívek mondhatnám én is, hogy büszkék rá, milyen okos papunk van. De én annak örülnék, ha azt mondanák, hogy milyen szentéletű papunk van, milyen alázatos papunk van, milyen istenfélő papunk van, mennyire teljesíti az Isten akaratát, mennyire tud lehajolni az egyszerű emberekhez, a szegényekhez, a betegekhez, a vakokhoz, a némákhoz, a süketekhez, azokhoz, akiktől mindenki elfordul. Nézzük meg Szent Erzsébet életét. Mennyire lehajolt a szegényekhez, mennyire szerette a szegényeket. Nézzük meg Szent Don Boscót. Egyik könyvének az a címe, a csavargok barátja. Összeszedte azokat a gyerekeket, akit a világ elítél. Senkinek nem kellettek. És ő ezekből a gyerekekből papokat nevelt, szakembereket nevelt. Egyik legkiválóbb egyházi katolikus pedagógus. Szaléziánusok. Folytassa Szent Ferenccel, akit az édesapja, mit mondott az édesapja róla? Megzavarodott, és ő levetett mindenét, visszadta az édesapjának, és mit mondott? Visszadok mindent, ami a tiéd, de lelkem az Istené. Ők a ferencesek, mai napig. Nézzük meg Teréz anyát, nézzük meg Szent Márkodik János Pál pápát, és nézzük meg mindazokat, akik alázatosak voltak. És ez a papnak a küldetése, ez a mi küldetésünk, kedves testvéreim, hogy menjünk annak idején, amikor pappá szenteltek minden papnak illendő a új misé szentképére valamit a Szentírásból idézni. És én akkor mindenféle fiatal azt választottam, amit éreztem. Én itt vagyok, Uram, hogy az akaratra teljesítsem. Tehát ne az én akaratom, ne az enyém legyen meg, hogy én mit akarok, hogy én milyen dicsőségben akarok lenni, hanem mi az Isten akarata. És ezt kell nagyon sokunknak megtanulni, az alázatosságot, a szelídséget, a türelmet, a megértést, mindenre azt mondjuk, ilyen a világ nem igaz. Ilyenek vagyunk mi. Elhattuk az Istent. És ez kell az egyháznak. Nagyon tetszik, már többször említettem, olyan említettem, kedves testvéreim, érsekatyánk, János érsekatyánknak a püspöki mondatát, jelszavát, püspöki címerében lévő. Ő azt válaszolta, hogy szívvel látni. Ez engem mindig annyira meghat, és annyira elgondolkoztatok rajta, szívvel látni. Kedves testvéreim, hányszor nem látunk még szemüveggel sem. Hányszor nem lássuk azt, amit látnunk kell, nem még szívvel látni. Két testvérünk, aki itt van jelen, ők tudják, mit jelent elveszíteni a látást. Ők tudják, mi még ezt nem értjük, mi még ezt nem tudjuk felfogni, mert nekünk a Jóisten mindent megadott, mindenünk megvan, csak gyengék vagyunk a hitben. Nagyon jól tudjátok, kétszer voltam egymás után gyógykezelésen Pőstjénben. Amikor a procedúrákra mentem, ott az ember többi beteggel besorakozik. Mondhatom azt, hogy egész Szlovákiából, külföldről voltak. Nagyon sokan voltak. Csendben, alázatosan, nem feltűnően, magamban mélyülve imádkoztam. Az emberek pedig, akik ott voltak, betegek, néztek rám. Majd alig telt el 10 perc, és azt mondták, maga nem pap? Te igen, az vagyok. Csendben és alázatosan. És képzeljétek el, mit kértek tőlem. Nem rózsafüzér, nem imakönyvet, nem panaszt, meggyóntatna bennünket. És képzeljétek el, nagyon meglepődtem azon, amikor az folyosón, az a szoba, ahol voltam, sorakoztak a 30 évesektől fogva, az egyetemistáktól fogva végig, és szentgyónást akartak. Minden nap este 10-ig gyóntattam. Amikor a elöljárók figyelmeztettek, hogy Esperes úr, de kicsit pihenni kell, annyit mondtam neki, tudják, mekkora öröm ez? Tudják, mit jelent az, hogy ezek az emberek bűnbánat tartanak? És ez a papnak a legnagyobb. Nem a dicsőség, nem a kitüntetések, ez mind földi, ez mind szép, mind jó, de ez mulandó. De az, hogy teljesítsem Isten akaratát. Nagyon szerettem mindig a szegény plébániákra menni. Tudjátok miért? Azért, mert ott még jobban éreztem a küldetésemet, hogy még többet kell segítenem, hogy oda kell magam tenni. Dicsőség nélkül az édesapa is, kedves testvéreim, milyen az édesapa? Otthon édesapa. És a gyerekeit magához öleli, és szereti őket, mert az övéi. Értük dolgoz, értük küzd, értük szenved, és soha nem mondja sem az édesapa, sem az édesanyja, hogy miért. Mert szereti őket. Már mondtam ezt a történetet, de nem árt, ha megismétlem a Pátria Rádió hallgatóinak is. Egy hitközségben működtem. Az iskolában rendszeresen tanítottam. Úgy emlékszek rá, 7-es vagy 8-os diák volt, aki tanítottam. És egyszer azt adtam fel, azt a feladatot, hogy írd le, írjátok le fogalmazásba, mit ad neked a hit. Mindegyik leírta, összeszedtem a fogalmazást, és ha majd lesz időm, átnézem, kiavítom. Alig telt el 3-4 nap, amikor egy édesanya feketébe öltözve jött a plébániára. Mi történt, kérdeztem tőle. És ő annyit mondott, sajnos meghalt a fiam. Mi történt vele? Belefulladt a vízben. Ez a család nagyon szegény volt. Az édesapa elveszítette a munkáját, kikapcsolták a villant, nem volt fűtés, nem volt semmi. Gyakran jelentkeztek a plébánián, nincs egy darabka gyertya, tudjuk este a leckét leírni, és ilyenkor mindig sírva fakadtam. Amikor ezt a fiatal fiút temettem, a fogalmazását, utolsó fogalmazását olvastam fel a temetésén, amelyben tudjátok mi volt? Arról írt, hogy ő mennyire szereti az Istent. Hogy számára a jó Isten milyen nagy ajándék. Nem azt mondta, hogy miért, az Isten hol van, az Isten miért, az Isten, hanem hogy ő mennyire szereti az Isten. Ekkor meghajtottam a fejemet, és annyit mondtam, örülök, hogy ezeket az embereket szolgálhatom. Eljöttek hozzám a fiatalok. Szentségi házasság. A fiatal ember annyit mondott nekem, tudja, én nem vagyok megkeresztelve. Ránézem erre a fiatal emberre, és azt mondtam neki, akarod, hogy segítsek? Ő rám mosolygott, és azt mondta, igen. Nem mondtam neki, hogy tudod, hogy annyi munka, annyi ez, meg az, meg amaz. Akarod, hogy segítsek? És mondta, igen. És képzeljétek el, 2 éven át járt hozzám oktatásra. Az érsek úr fölhatalmazásával szolgálom ki neki a keresség szentségét, az első szentáldozást, és az érsek úr fölhatalmazásával bérmállom meg őtet. Na ez az öröm. Ez a dicsőség. Nekem csak ez kell, a lelkek, a többi nem érdekel. És erre kérlek benneteket, drága testvéreim, ne hagyjuk el a hitet. A hit nagy ajándék. Ne dobjuk el, vigyázzunk rá, vigyázzunk. Vigyázzunk, köszönjük meg a jó Istennek, az, hogy velünk van. Kérjük az ő segítségét, gondoljunk a betegekre, a szenvedőkre, az éhezőkre. És kérjük a jó Isten, hogy adjon a világnak békét és szeretetet. Amen.
2: Szalai Gyula nagyvadi plébános tiszteletbeli esmeres prédikációját hallották, amelyet május 17-én a Nepomuki Szent Jánosnak szentelt felújított filiális templom búcsúján mondott el. A mise végén Nagymat polgármestere László Gábor szólt az espereshez és a jelenlévőkhöz.
3: Ma községünkben egy jelentős ünnep van, a búcsú ünnepe. Nepomuki Szent János községén katolikus templomának a védőszentje. Nepomuki Szent János örökségét el, hogy továbbvigyük ilyen alkalmakkor, aminek az a küldetése, hogy őrizzük meg értékeinket, hagyományainkat. Ebből az alkalomból engedjék meg, hogy hálával köszönetet mondjak főtisztelendő esperes urunknak, magiszter Szalai Gyulának, aki községünk díszpolgáraiben azért az áldozatos munkáért, amit községünkben, az önök hitközségében, római katolikus hit megerősítéséért, és azért, hogy ez a Nepomuki Szent János templomunk megújulhatott kívülről, délülről, ebben nagyban az ő munkája látható, szívből szeretettel végez, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk, és kívánjuk, és kérjük a Jóisten, hogy továbbra is áldását adja életére, szolgálatára, és még maradjon itt velünk, tegye szebbé azokat a napokat, amit együtt töltünk, úgy a hitközségben, úgy a önkormányzat terén is. Isten áldja, esperes úr!

0: ismét a nagymadi búcsúi misén éneklő dunaszerdahelyi Szent György kórust hallottuk. Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg, mi az élet célja. Az, hogy megtaláljuk a boldogságot? Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi és el akarja kerülni a szenvedést. Kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van. Nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik, és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos, 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test, és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 6. részében a téma pünkösdi, és ez az öröm.
1: A lélek titkai.
2: Hol lakik bennünk az öröm? Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Az öröm művészete az élet művészete. Lélektanilag épp úgy kell felépíteni, mint egy műalkotást. Tanulni és tanítani kell. Ma az öröm kutatásában már nem csak a pszichológusok megállapításai kapnak nagy hangsúlyt, hanem az agyi biokémia felfedezései is. Mint kiderült, az agy morfiumhoz hasonló anyagokat választ ki. Ezeknek az örömérzés felkeltésében van szerepük. Örömhormonok termelődnek az agyban, amelyek már kimutathatók. Az öröm keresése az emberi viselkedés egyik vezérelve. A modern lélektan szerint is minden viselkedésbeli megnyilvánulás vezérmotívuma az, hogy az ember valamiben örömét lelje. Az öröm morális természetű érzelem, melynek pszichológiai, biológiai, szellemi ereje és hatása van. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvossal az örömről, az örömforrásról beszélgetünk. A keresztények úgy fogalmazzák meg, hogy az evangélium maga az örömhír. Az orvostudomány hogyan fogalmazza meg, aki a lélekkel foglalkozik, hogy mi az öröm?
3: Nagyon nehéz a kérdésre válaszolni, mert ha úgy tetszik, nincs definíciója, ha úgy tetszik, szélsőségesen az öröm elv vezérli a pszichológiát. Én azt hiszem, a valóság a kettő között van, mert öröm nélkül nem lehet élni. Öröm alatt azt értem, hogy nem definíciószerűen, öröm, amitől jól érzem magam, öröm, amitől boldognak érzem magam, öröm, ha boldoggá teszek másokat. Tehát számtalan olyan örömforrás van, aminek én azt hiszem, nem a definícióján kéne fennakadnunk, hanem magán a tényen, mert akkor én is vissza tudnék önnek kérdezni, hogy mi az öröm, hogy egyáltalán ez mágnes, egy vonzerő, ránézünk egy örömmel teli emberre, szinte sugárzik, és vonzónak érezzük. És egyáltalán megfogható, lemérhető, nem, csak érezhető, és belülről átélhető valami. Úgy is mondhatnánk, hogy ha úgy tetszik, a szívnek és a léleknek a vitaminja. Ha van B1, B12, D-E vitamin és a többi, amit beszednek az emberek, ez a testünknek a vitaminja, meg az ásványi anyagok, a testünk fontos alapelemei és alkotói. A lélek vitaminjának is nevezhetnénk az örömöt. Ahogy vitamin nélkül elgyengülünk, elfáradunk, esetleg beteggé válunk, a lélek is, ha vitamin hiányos, azaz öröm hiányos, megbetegszik. És én sajnos egyre több roppant és megroppant lelkű emberrel találkozom, úgy szoktam fogalmazni, hogy ők vitamin hiányosak, mert hiányzik belőlük az öröm vitamin.
2: Doktor említette, hogy az öröm az valójában nem igazán definiálható, nem megfogható. Hasonló a lélekhez, ami egy érzelmi állapot. De említette az örömforrást is. Ez a forrás, az örömnek a forrása, az belülről magunkban kell megtalálni, vagy ez egy külső hatás által érhető el. Hisz említette, hogy ha látunk velünk szemben az utcán egy boldog embert, akkor az nem biztos, hogy automatikusan mi is örülni tudunk.
3: Bocsásson meg, még egyszer visszakérdezik. kérdezek válasz helyett, de fogok válaszolni, és nem kerülöm meg a kérdést. Ilyenkor felteszem a kérdést. Ha kap valaki egy gyönyörű szál piros rózsát, mit lát meg rajta először? A tüskét, tövist, vagy a virágot? Hát így állunk az örömmel is. Ott van előttünk, az egész életünk teli van örömforrással. Észreveszem, vagy nem? Meglátom, meg akarom látni, vagy nem akarom meglátni, mert nekem kényelmesebb búval bélelknek lenni. Az életben a virágot, vagy a tövist keresem.
0: A Lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos az örömről beszél.
3: Ez is mutatja, hogy nem a körülményektől függ az mi örömképességünk, hanem önmagunktól. Természetesen van egy genetikai hajlam, bocsánat, hogy így fogalmazok, vannak olyan úgynevezett búval bélelt családok, vannak csupa örömös családok, vannak csupa hangoskodó családok, vannak csupa mindenben a jót meglátó családok, vannak mindenben csak a panaszkodást látó családok, de nagy a felelősségünk. Milyen mintát adunk a gyerekeinknek? Megtanítjuk-e őket örülni? Megtanítjuk-e őket az élet apró, piciny örömforrásainak az észrevételére? Nem, nagyon ritkán, nem a nagy dolgoknak kell örülni, nem a nagy dolgoktól leszünk boldogok, meg örömösebbek, mert az oly ritkán adatik meg az életünkben. Sok apró, pici öröm morzsából tevődik össze, és ez fogja csiszolni, építeni, szépíteni a lelkünket. De ha a gyereknek megveszek 224 autót, vagy 310 babát, bocsánat a túlzásért, minek örüljön már, kívánsága, vágya sincs, mert minek örüljön, mert megújja, sarokba teszi. Nem hagyják vágyakozni, nem hagyják várakozni az emberek önmagukat, akkor nem tud minek örülni se. Thank you.

0: A legtöbb embert megkérdezve kiderült, nem a nagy dolgoknak örült, nem a megfoghatótól, hanem a megfoghatatlantól, az érzéstől, az élménytől, a láthatatlan, megélt belső vitamintól volt boldog, annak örült. Folytatjuk a beszélgetést dr. Gőgerit neurológus pszichiáter főorvossal.
1: A hétköznapi élet

0: Zoom nem lesz hőbb, mint illik szokás. Kezed is úgy fogom meg, mint bárki más. Csak nem picit tovább. Egy ilyen készfogásban Robert Browning-nak a verse volt. Ez a gondolat egy ilyen készfogásban rengeteg öröm benne lehet. Egy együttérző, veledérző, szeretlek, érzem a örömöd, érzem a bánatod, érzem a mi benned zajlik élményét át tudja adni. Na most a művészi ilyen megélt vagy továbbadott örömmel ritkán találkozunk. És most egy picit nem lehangoló akarok ezzel lenni, de nagyon ritkán tudunk egymás örömében osztozni. Pedig együtt sírni nagyon könnyű. Jaj, szegénykém, de ilyen szörnyű neki, de jó, hogy ez nem velem történt meg, meg na azért jó, megverte az Isten nem ver meg senkit. De olyankor nagyon együtt tudunk érezni a másikkal. De amikor öröme van, akkor már nagyon nehéz örülni a másikkal, mert itt megszólal az egónk, megszólal az önzésünk, megszólal az irítségünk, és bizony, ma már nagyon sokszor azt látom, nem a művészi öröm, hanem ha valaki elutazik, már titkolja, szomorú, de már úgynevezett baráti kör előtt is, én az ilyet nem tekintem baráti körnek, ha elutazik valamerre, nem meri elmondani, mert miből futotta neki. Nem annak örül, hogy de jó, eljutott valahová, mesélj majd tartsál úti élmény beszámolót, ami 20-30 évvel ezelőtt nagyon természetes volt. Megosztott öröm. Dupla öröm. Nem nagyon merik az emberek megosztani, és nem tudunk, de inkább azt mondom, nem is akarunk együtt örülni a másikkal.
1: Végeztek arra vonatkozóan felmérést vagy kutatást, hogy akit öröm ér, vagy aki meglátja az örömöt, vagy meg tudja élni az örömöt, és annak, aki nem tudja megélni az örömöt, ez a szervezetre milyen hatást gyakorolt? Ugye említettünk már, hogy a szervezeten belül hol találhatók azok a vegyi anyagok, amelyek az úgymond örömhormonokat termelik.
0: Igen. Vannak emberek, akik mindig tudnak mindennek örülni, vannak, akik soha semminek. Na most ez egy normál Gauss-görbe szerint, ez teljesen természetes, egy szintig. Akik nagyon tudnak örülni, őrájuk mondjuk olyan örömteli, sugárzó a lelke, sugárzik a szeme, te jaj, de jól nézel ki, sugárzol, mondjuk a másik emberre, mert ragyog, mert lobog benne az őszinte szeretet lángja. Ilyen emberekről már távolról is lehet érezni azt a belőlük sugárzó belső örömöt, a belső melegséget, amely békét, harmóniát, örömöt sugározzák ki. Tulajdonképpen ez a megelégedettségnek, az örömnek, az öröm a megelégedettségnek, a harmóniának és a belső békének egy koktélja, ha így tetszik. Na most vannak emberek, akik erre képtelenek. Ez is nem kóros. Van egy határ, amíg hát annyira nem tudja kifejezni az örömét, inkább így fogalmaznék, de valaki elveszíti teljesen az örömre való képességét, itt már komolyabban oda kell figyelni, mert ez lehet lelki zavarnak a tünete, de nagyon sokszor depressziós páciensek szokták mondani, úgy örültem régen ennek, hanem most semminek nem tudok örülni. Ezt a mondatot komolyan kell venni, mert lehet már depresszió is. Lehet egy túlkényeztetés, lehet, hogy túl sok olyan dologért, ami ugyan már minek tudok én már örülni, de nagyon sokszor az öröm képesség teljes elvesztése, vagy tartós elvesztése, akár depressziós betegség tünete is lehet. Magunkkal teszünk jót, ha tudunk örülni. Nem mással, önmagunkkal. Én pedig szoktam javasolni mindenkinek, hogy ha a gondok lehúznak, mert ezt mindenki megéli, az öröm felemel, és az öröm mindig fölfelé, az ég felé emel. Hogy mondják a templomba? Emeljük föl szívünket. Ezt halljuk vasárnaponként a nagy misén, vagy ki mikor. De én azt hiszem, misén kívül is mondhatjuk önmagunknak, és megtehetjük, naponta emeljük fel szívünket. És minden napunk ne úgy induljon, hogy jaj, még egy nap, hanem jaj, de jó, egy kincskereső nap. Úgy induljunk reggel a napnak, Uram, milyen örömet kapok ma, és milyen örömet oszthatok szét. Mert ha így kezdünk egy napokat, akkor örömtől örömig, és nem bánattól bánatig, és nem szomorúságtól szomorúságig fog tartani az a napunk. Én azt hiszem, akkor több szeretettel fogunk találkozni, többet is adunk, többet is kapunk, ha úgynevezett kincskereső

0: napként indítunk minden napunkat. És ha ezt adjuk tovább, és van elég hiteles bátorságunk szeretni a másikat, szeretni tevőlegesen a másikat, akkor mindig van reményünk egy boldogabb, egy békésebb, egy tágasabb, örömösebb életre.
1: Ruházka így fogalmaz, az öröm a mi kis életlámpánk olaja. Műsorunk vendége dr. Gőgedit neurológus, pszichiáter főorvos volt. A zenei szerkesztő Bögös Henriette, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékes Jenikő.

0: Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott a Lélek titkai című sorozat 6. része hangzott el, az örömről. Vallási műsorunk vasárnapi katolikus kiadásának ismétlését hallották. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra.
1: Pátria Rádió. Kék kő, FM 98,3.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.
2: Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a békéhez, amelyre nagy szükség van. A Szentatya látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Magnifica Humanitas, pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája.
1: Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a nagyon szükséges békéhez. 14. Leó május 21-én a Szent Székhez rendelt, nem rezidens, tehát nem Rómában lakó nagykövetek csoportját fogadta. Kifejezte kívánságát, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, amelyre világunkban oly nagy szükség van. Egyetlen nemzet, egyetlen társadalom és egyetlen nemzetközi rend sem nevezheti magát igazságosnak és emberségesnek, ha sikerét kizárólag a hatalom vagy a jólét alapján méri, miközben elhanyagolja azokat, akik a periférián élnek. Valójában Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó csütörtök délelőtt Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteihez megbízó leveleik átadása alkalmából. A Szentatya arra kérte őket, hogy tolmácsolják tiszteletteljes üdvözletét államfőiknek, valamint biztosítsák őket, hogy imádkozik értük és polgártársaikért.
3: I welcome all of you cordially on the occasion of the presentation of the letters accrediting you as ambassadors extraordinary and plenipotentiary.
1: Kiemelte, hogy örömmel fogadja őket, miközben az egyház közeledik pünkösd ünnepéhez, és felidézte, hogyan szállt le a Szentlélek a tanítványokra, a félelmet bátorsággá, a megosztottságot pedig egységgé változtatva azáltal, hogy képessé tette őket arra, hogy minden nép nyelvén szóljanak. Remélem, hogy az egység hasonló jövőképe inspirálja a diplomácia világát, ahol a nemzetek közötti konstruktív kapcsolatok, a valódi nyitottság, a kölcsönös tisztelet előmozdítása és a közös felelősségérzet révén virágoznak, jelentette ki Leó pápa. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemelte, hogy szeretné megújítani azt a felhívást, amelyet január elején a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében tett. Egy olyan korban, amikor fegyverekkel keresik a békét a saját uralom érvényesítésének feltételeként, sürgősen szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten, kétoldalúan, regionálisan és többoldalúan egyaránt. Az ilyen párbeszéd, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál, megköveteli, hogy a szavak ismét világos valóságot fejezzenek ki, torzítás és ellenségeskedés nélkül. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak így lehet leküzdeni a félreértéseket és újjáépíteni a bizalmat a nemzetközi kapcsolatok kontextusában.
3: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
1: Bár az udvarias és világos párbeszéd elengedhetetlen, mondta a pápa, a szívbeli mélyebb megtéréssel kell együtt járnia, azzal a hajlandósággal, hogy félretegyük a részleges érdekeket a közjó érdekében. Leó pápa figyelmeztetett, hogy ha a sikert kizárólag a hatalom és a jólét méri, miközben elhanyagoljuk a periférián lévőket, akkor egyetlen nemzet, társadalom vagy nemzetközi rend sem nevezheti magát igazán igazságosnak és emberségesnek. Hangsúlyozta, hogy Krisztus az elfeledettek iránti szeretetével arra hív minket, hogy utasítsunk el minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a sebezhetőeket és a szegényeket. 14. Leó ezután rámutatott, hogy pontosan az önátadó szolidaritás szellemének kell áthatnia a diplomaták szolgálatát és erősítenie a nemzetközi szervezeteket, hogy teremtsenek teret a találkozásnak és a közvetítésnek. Ezek az intézmények, folytatta, továbbra is nélkülözhetetlen eszközök a viták megoldásához és az együttműködés előmozdításához. Egy olyan pillanatban, amikor a geopolitikai feszültségek tovább töredezik világunkat, az intézményeket még jobban képviseleti jellegűvé, hatékonyabbá és az emberi család egységére törekvővé kell tenni. Leó pápa megköszönte a nagykövetek szolgálatát, amely értékes bizalmi és együttműködési hidat képez országaik és a Szentszék között.
3: I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
1: Azért imádkozik, hogy közös erőfeszítéseik járuljanak hozzá a kétoldalú és többoldalú kapcsolatok iránti elkötelezettség újjáéledéséhez, és segítsenek felhívni a figyelmet azokra, akiket gyakran elfelejtenek társadalmaink peremén, hogy együtt dolgozhassanak egy igazságosabb, testvériesebb és békésebb világ szilárdabb alapjainak lerakásán. 14. Leó látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Május 19-én kedden a pápa ellátogatott a Castel Gandolfóban található vatikáni obszervatóriumba. Üdvözölte a jelenlévő szerzeteseket, világiakat és tudományos munkatársakat. Május 19-én kedden délután 14. Leó pápa látogatása nem az első alkalom volt az obszervatóriumban, ahol 2025. július 20-án a holdra szállás 56. évfordulóján már járt. A csillagvizsgáló Castel Gandolfóban található, abban a Róma közelében fekvő városban, ahol a pápa szokásához híven a keddi napját munkával és pihenéssel tölti. 14. Leót Raffaella Petrini nővér, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke fogadta, valamint Emilio Nappa érsek és Giuseppe Puglisi Alibrandi főtitkárok. Jelen volt többek között az obszervatórium igazgatója Richard Anthony Duza, jezsuita atya, és elődje, jezsuita testvértársa Guy Consolmagno, a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány jelenlegi elnöke is. A létesítmény kápolnájában elmondott rövid ima után Leó pápa találkozott a szerzetesi, tudományos és világi munkatársakkal, és üdvözölte őket.
2: Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Május 20-án tette közzé a szinódusi főtitkárság a 2028. októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as szinódusra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert tartalmazza, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberében megrendezendő következő ülésig. 2027 első fél évére az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. 2028 első negyedében a kontinentális szinódusi jelzések alapján megjelölik az irányvonalakat a különböző prioritásokkal és célkitűzésekkel. 2028 októberében jön el az ünneplés pillanata, amikor az egész szinódusi közösség összegyűlik a Vatikánban a Szentatyával együtt. A szinódus nem a folyamat végét jelenti, hanem egy ünnepi pillanatot, az értékelés, a szintézis, és főként az egyház szinódusi megtérésének újraindítását. Az egység megőrzése közös feladat minden állomáson. Milyen konkrét arcot rajzoljunk a missziós szinodális egyháznak? És milyen új szinódusi utak jelennek meg közösségeinkben? A dokumentum leszögezi, hogy nem a szinódusi konzultáció megismétléséről van szó, sem pedig újabb feladatokról, hanem arról, hogy újraolvassuk azt, amit már megéltünk, felismerjük annak gyümölcseit és nehézségeit, és a megérlelt tapasztalatot megosszuk az egyházon belül. Minden elkészült anyagot a szinódus főtitkárságára kell továbbítani. 2027. június 30-áig az egyházmegyei és eparhiális anyagokat, 2027. december 27-éig a püspöki konferenciákét, 2028. április 30-áig a kontinentális anyagokat, melyek a 2028. októberi vatikáni ülést készítik elő. A szinódussal kapcsolatos információkat a www.synod.va oldalon teszik közzé folyamatosan. A szinódus főtitkársága további anyagokat bocsát rendelkezésre, és online képzési találkozókat szervez a helyi egyházak felelőseinek a folyamat lebonyolításához. Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez: mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világi társulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak család és életdikasztérium találkozóján vettek részt. A jó kormányzáshoz szelídség, elfogulatlanság, önzetlen szeretet kell. A csoportok ne zárkózzanak önmagukba, járjanak mindig együtt az egész egyházzal, a karizmához híven legyenek nyitottak az új kihívásokra. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szent Atya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Andrej Danko ragaszkodik a környezetvédelmi miniszter leváltásához. A mesterséges intelligencia szabályozására szólított fel 14. Leó pápa. Igazi nyárias időben van részünk, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke ragaszkodik Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásához. Az erre vonatkozó hivatalos javaslatot holnap akarja átadni Robert Fico kormányfőnek. Hozzátette, a politika a kompromisszumokról szól, beszélt Tarabával, elmondták az érveiket, és igyekeznek konstruktív megoldást találni. A helyzetet még a héten meg akarják oldani. Andrej Danko leszögezte, hogy a parlament zökkenőmentesen fog működni. Erről újságíróknak nyilatkozott a mai koalíciós tanács után. Erik Tomás munkaszociális és családügyi miniszter egyetért a 90 év feletti nyugdíjasok járadékának emelésével, a nyugdíjasok, diákok és kismamák járulékkedvezményével, valamint a temetési segély növelésével, de hangsúlyozta, hogy a javaslatokat benyújtó SNS-nek még egyeztetnie kell a részletekről Ladislav Kamenický pénzügyminiszterrel. A tárcavezető a koalíciós tanács ülése előtt megerősítette támogatását és hozzátette, hogy a klassz a születési támogatást 1000 euróra emelné, a 4 vagy több gyermeket nevelő dolgozó anyáknak pedig élethosszig tartó személyi jövedelemadómentességet biztosítana. A szlovák atomenergia felügyelet engedélyezte a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának üzembe helyezését a múlt hét pénteken kiadott határozatával. A hatóság a honlapján közölte, hogy a döntést jelenleg nyilvános hirdetmény útján kézbesítik az eljárásban érintett feleknek, a szerveknek és a nyilvánosságnak. A dokumentumot pedig 15 napig az elektronikus kormányzati portálon, a hivatal hirdetőtábláin, valamint a környező települések ideig iglenes hirdető felületein is megtekinthetik az érdeklődők. A kijevi területet ért hétvégi nagyszabású orosz támadások után mára 87-re nőtt a sérültek száma, akik közül 21 embert kórházba kellett szállítani, míg a halálos áldozatok száma változatlanul 2, jelentette be Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a vasárnap hajnali masszív offenzívában 600 drónt és 92 rakétát, köztük egy oresnyik hiperszonikus rakétát is bevetettek az orosz erők. A fővárosban csaknem 300 létesítmény, többségében lakóépület rongálódott meg. A mentőcsapatok jelenleg is több helyszínen dolgoznak. 14. Leó pápa ma kiadta pontifikátusának első Magnifica Humanitas című több mint 200 oldalas enciklikáját, amelyben a mesterséges intelligencia korában történő emberi oltalmazásról értekezik. A katolikus egyházfő a technológia szigorú szabályozására szólított fel, a fejlesztőket pedig arra kérte, hogy a profit helyett a közjót tartsák szem előtt. A pápa figyelmeztetett, hogy ezek a rendszerek dezinformációt terjesztenek, előtérbe helyezik a konfliktusokat és azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy a világot a végtelen háború útjára terelik, ezért a mesterséges intelligencia leszerelését sürgette.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, a legmagasabb hőmérséklet az esti órákig általában 26 és 31 fok között alakul. Holnap is túlnyomóan derült, napos, száraz marad az idő, az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán a VSS hídon az Optima bevásárlóközpont felé vezető oldalon. A forgalom jelentősen lelassult, az érintett szakaszon komolyabb menetidő növekedésre és torlódásra kell számítaniuk az autósoknak. Sebességet mérnek a rendőrök Ógyalla után Érsekújvár felé, Dunamocs után Muzsla irányába, valamint Csoltón mindkét irányba. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben megismétlünk egy beszélgetést, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el. A mikrofonnál Récsei Noémi. Bolti Andrea gyermekpszichológus azzal a céllal hozta létre a Magabiztos Szülők Klubját, hogy hiteles forrásból kapjanak választ azok a szülők a felmerülő pszichológiai kérdéseikre, akik elakadnak és nehézségeket élnek meg. A cél az, hogy magabiztosan, tudatosan kezeljék a gyermeknevelés kihívásait. A Magabiztos Szülők beszélgetés sorozat egyik vendége volt dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus is, akivel Bolti Andrea folytatott párbeszédet. Az utóbbi szakértő nagy vonalúságának köszönhetően hallgatóink is meghallgathatják a szóban forgó beszélgetést. Bizonyára emlékeznek rá tisztelt hallgatóink, hogy a múlt hét folyamán kínáltuk a teljes beszélgetés első részét, a soron következő percekben pedig egy kicsit más témáról hallhatnak, de szintén a két szóban forgó szakértő folytat párbeszédet a Pátria Rádió mikrofonja előtt. Ahogy már említettem, Bolti Andreát és Almási Kittit hallják.
1: Többen is mondtak, meséltek ilyen történeteket, hogy kinek a legnehezebb, nekem nehezebb, meg a másik meg azt mondja, hogy nekem nehezebb, mert hogy mindenki a saját perspektíváját látja, és ez a pár, akit említettem, velük egy sokadik alkalommal volt már egy ilyen, hát ez a kölcsönös kérések technika, igen, hogy akkor most kérjünk egymástól egy olyat, ami betartható, amiről kvázi kötünk itt most egy megállapodást, igen, így együtt, és egyszerűen annyit kért az apuka, hogy ő szeretne egy csókot kapni, amikor hazaérkezik. És tényleg, és hogy ez csak egy gesztus, de hogy már önmagában az, hogyha ezt meg tudjuk beszélni, hogyha csak ennyi eszünkbe jut, hogy ne is menjünk semmilyen mélységre, csak fogalmazzunk meg valamit, ami konkrét, ami számon kérhető olyan értelemben, hogy tehát nem azt mondom, hogy figyelj rám jobban.
2: Igen, hát az, igen. De egyébként erről jutott eszembe, ilyen kölcsönös kérés volt egy másik párnál, ott 5 percben maradtak, és a hölgy azt mondta, hogy neki minden este egy talpmasszázs, 5 percig, 2,5-2,5. A férfi meg azt kérte, hogy közben viszont hadd mesélhessen a napjáról. Tehát ez is egy ilyen nagyon egyszerű dolog. Ez is nagyon érdekes dolog, hogyha mondjuk valaki azt érzi, hogy hormonálisan nincs ott, egyszerűen nem jön belőle a vágy, nem tudja magára erőltetni. Az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve ez egy tabu téma, hanem nagyon érdekes dolog, ezt mondjuk férfi mondta, hogy azt mondta neki a felesége, hogy annyira sajnálom, hogy nincs libidóm, egyszerűen hónapok óta, pedig olyan sármos férfinak látlak, tehát tényleg minden reggel olyan öröm rád nézni, de egyszerűen nem jön belőlem ez az ösztönös késztetés, és ez olyan nehéz. És azt mondta, hogy neki ez így, most nem azt mondom, hogy pótolta a szexuális együttléteket, de hogy neki ez a világot jelentette. Mert hogy nyilván mindenki a saját félelmeiből indul ki, azért, mert valakiből nem jön ez a vágy, az nem azt jelenti, hogy nem tartja vonzónak a partnerét, nem tartja klassznak, szépnek, gusztusosnak, csak egyszerűen nem jön belőle ez a vágy. És önmagában ennek a verbalizálása nagyon sokat jelenthet. Másik megnyugodhat ilyen téren. Alkalmat adhatunk arra, hogy ha én ezzel küzdök, de téged vonzónak látlak, akkor hát ha megkérdezi, hogy tudok ebben segíteni, vagy találjunk-e ki valamit, amitől ez oldódhat, vagy elindulhatnak egy olyan irányba kölcsönös kérések útján, ami nem szexualitás, nem feltétlen a teljes együttlétről szól, mégis egymásnak való örömokozásról, mégis érintésekről. Lehet, hogy ez az egyiknek a masszázs lesz, a másiknak a simogatás lesz, mert azért számos módon tudunk egymásnak örömet okozni, és így el lehet indulni, ha például ezt az alapfélelmet kivesszük a nőből vagy a férfiból, hogy azért nem indul be a szexuális életünk, mert nem tetszem, hanem azért, mert, és akkor tudunk egy konkrét magyarázatot hozzátenni.
1: Minél tovább megyünk, annál nehezebb újra kapcsolódni, tehát hogy egyáltalán erőfeszítéseket teszünk, ugye ez tulajdonképpen át tud hidalni egy olyan életszakaszt, ami adott esetben lehet, hogy nehéz.
2: Így van. Még van egy nagyon fontos dolog, ami az előbb eszembe jutott a korábbi kérdésednél, ugye itt a kommunikáció kapcsolódás, hogy nagyon sok anyuka számol be arról, hogy mennyire fájó nekik, amikor valahogy azt jelzik vissza, hogy csak a gyerekről tudnak beszélni. Tehát, hogy van egy ilyen beszűkülés, azt reagálja a környezet, hogy jó, hát de nem csak erre vagyunk kíváncsiak, és ugye bennük meg az van, hogy de hát ez történik minden nap. Erről szól az életem hónapok, vagy adott esetben évek óta. Mi másról beszéljek? De ez egy nagyon fontos lehetőség lehet abban a tekintetben, amikor azt mondjuk, hogy a korábbi szerepeinktől eltávolodva, tehát mondjuk a női szerepet, vagy a munkahelyi szerepettől eltávolodva, barátnői szerepettől eltávolodva, ugye ebbe a szerepbe bele csúszol, beszűkülsz, és nyilván hát ez lesz a fő témát, mert ez történik veled. Erre is nagyon fontosak ezek a lehetőségek, mint a partnerrel akár a néhány perc, hogy tartani olyan felnőtt kapcsolatokat, ahol tudsz magadról a gyerek nélkül valahogy beszélni, vagy akár írni egy naplót, hogyha éppen nem egy személyes kapcsolat, hogy ki vagyok én, mi vagyok én az anyaságomon kívül. Ezek lehetnek gondolatok, érdeklődés, akár a jövőre vonatkoztatott tervek, vágyak. Mi foglalkoztat, mi érdekel a nagyvilágból, ami nem az anyasághoz kötődő, tehát nem mik érdekelnek még engem. Hogy valahogy maradjon meg a szülői funkciómon kívül egy másfajta érdeklődés és gondolkodásmód is. És ezért nagyon jól mondom, hogyha vannak felnőttes beszélgetések is, na valakivel megmarad egy olyan, hogy egyébként veled mi van, ezen túl mi van veled. Ez lehet az is, hogy milyen gyógytornára járok, tehát hogy ilyen értelemben kapcsolódhat, de nem arról szól, hogy hogy látom el, és főleg nem az, hogy a picúr mi az, amit már csinál, nem csinál, miért aggódom, vagy miért örülök vele kapcsolatban, hanem mi az, ami rólam szól ezen belül. Szóval, hogy ez is egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy valahogy erre rávegyük magunkat, hogy minden nap azért valami pici dolgot definiáljunk, ami... Ez lehet az, hogy elalszik, és lehet, hogy 5 percünk van elolvasni egy cikket, de hogy mire vagyunk még nyitottak, és valami olyat is így beengedni, hogy elkezdjen mozogni bennünk.
1: És ettől annyira lelkiismeret furdalása szokott lenni sokszor az anyukáknak, hogy hú, hát a gyerektől veszem el az időt, hogyha így magammal foglalkozom, hogy ezt mindenképpen akarnám itt mondani, hogy nem, hogy ez nagyon fontos. És még egy gondolat jutott eszembe, hogy azért mai világban elég sokat hallani erről, hogy most az online térben mennyire vagyok tudatos, hogy használom a telefont, mit lát a gyerek, stb., hogy azért én ezt hagyd mondjam ki, hogy sok anyukának tényleg az a kapcsolódás, hogy mondjuk a Messengeren tud írni a barátnőjének, és egy kicsit másról is beszélnek, és hogy én azért azt gondolom, hogy erre felhatalmazhatjuk magunkat. Tényleg itt az a gondolat, hogy ezek csak úgy tudnak működni, a barátságok is, meg a pár kapcsolat is ebben a kezdeti időszakban, hogy itt viszont tényleg valamennyi tudatosságot bele kell vinni.
2: De abban is tudatosság van, amit az előbb beszéltünk, hogy mondjuk milyen témák foglalkoztatnak. Tehát, hogyha mondjuk kimegy az ember babakocsit tologat, kisétál egy parkba, vagy egy játszótérhez, akkor ott beszélgetünk másokkal. Az is egy tudatos döntés lehet, hogy kizárólag gyerekkérdésekről beszélünk, csak azt osztjuk meg, ami nagyon hívogató, mert az olyan adekvátnak tűnik. De lehet annyi minden másról beszélgetni. Vagy mennyire toljuk el azokat a barátnőket például, akik nem ebben a szakaszban vannak, vagy megtartjuk aktívan ezeket a baráti szálakat, jöjjön el, akár menjünk együtt sétálni, és amíg alszik, de hogy mi is kíváncsiak vagyunk-e, meséljen a karrierjéről, vagy meséljen az új párkapcsolatáról, vagy bármi másról az illető, és próbáljunk ahhoz kapcsolódni. Tehát így értem ezt a belső tréninget, hogy bár nagyon hívogató, és mondom, a fókusz nagyon a babán van, és biztos, hogy a barátnő is rögtön arról kérdezne, hogy de velem mi van, meg hogy vagytok, de mi van akkor, ha abba is belecsempészünk egy kis tudatosságot, hogy de rólad is legyen szó, mert egyébként egy barátnővel ugyanazt gyakorolhatjuk, amit a partnerrel, hogy de rólad is legyen szó, tehát hogy ne vigyen el minden fókuszt a picúr, tényleg nem fogunk elvenni semmit tőle. Azt, hogy beszélgetünk más, és főleg halszik, szóval nem hiszem, hogy ezt nagyon szokon vennék a babák, hanem hogy egy föltöltődés lesz, és ezért mondom, abban van egy ilyen felnőttes dolog, hogy átmegy egy olyan üzemmódba az illető, mondjuk tegyük fel egy barátnővel beszélget, tegyük föl, hogy a volt munkahelyéről egy barátnő, és mesél, hogy mi van a cégben. Ha jó, ha rossz dolgokat, elkezdi működésbe hozni azt a szerep Pét, azt a részét, ami ott dolgozni jár be. Lehet, hogy nem hiányzik, lehet, hogy hiányzik, de elkezd működésbe lépni, mert tudja, kikről van szó, tudja, hogy működnek azok a dolgok, és az már ad egy másfajta energiát. Attól függetlenül, hogy visszavágyik vagy nem. De hogy erről tudod beszélni. Már is történt más valami is a nap folyamán, mint sem csak az, hogy szopizott, nem szopizott, vagy hogy zajlott kettőnk között a nap. Szóval, hogy ezekben mind-mind tudatosság van, de nem olyan nagy erőfeszítés, inkább csak azt mondom, hogy így ott lebeg a fejünkben, hogy erre is kérdezzünk rá, erre is hagyjuk nyitva az ajtót. Egyébként sokkal több belőle a nyereség, mint amennyi a ráfordított tudatosságnak a terhe. Tehát, hogy ezek általában olyanok, hogyha valaki elkezd egy picit figyelni, utána annyira könnyen rutinná válik, mert neki is jó. Tehát, hogy ezek valójában azért nem ilyen izzadságos munkák, tehát nem így kell ezekre gondolni, hogy fú, akkor már beletett munka, erőfeszítés, és akkor ez már nem is spontán, hanem inkább csak egy olyan, hogy de jó, hogy erre is kitértünk, de jó, hogy erre is figyelünk, és ezáltal gazdagodunk.
1: Térjünk még ki arra is egy kicsit így, hogy eddig azért beszéltünk, kvázi tényleg egy ilyen normatív krízis kapcsán ennek a dinamikájáról, hogy és ez nagyon fontos, nagyon sok olyan dolog, amire az ember lehet, hogy így nem is gondol, meg elviszik a hétköznapok, de hogy ezekre lehet figyelni, de hogy mi van akkor, hogyha azt kezdjük el megélni, hogy nem jó, hogy törés van a párkapcsolatban, vagy eleve nem is volt annyira jó a párkapcsolat, mondjuk az lehet, hogy két külön téma is, vagy nyilván van összefüggés, de hogy azért persze látjuk azt, hogy van, amikor elég komoly konfliktusok, nézeteltérések, elhidegülés indul el, hogy ezekből, ezt hogy érdemes elindulni, hogyha valaki ezt tapasztalja, hogy lehet ebből visszajönni? Nyilván ez egy átfogó kérdés, de hogy akár az, hogy szakemberhez fordulás, vagy bármi, hogy amikor ettől egy kicsit lehet, hogy többet is kellene lépni.
2: Valóban nagyon összetett a kérdés, és szerintem nem is lehet igazán megfelelő választ adni erre, mert annyira sokféle az eleve. Nem volt jó esetleg a kapcsolat, ez kiéleződött a gyermek megszületésével, vagy tényleg ez a dinamikai átalakulás hozta ezt a problémát. Általában azt látom, hogy akár szakemberhez mennek az emberek, akár maguk próbálnak ezzel foglalkozni, a lehető legjobb dolog, amikor elkezdjük megnézni a másik szemével a történéseket, ennek a legjobb módja, hogy mondjuk megkérdezzük, hogy benned mi van. De inkább úgy fogalmaznék, azt szoktam mondani, amikor ugye az egyik fél jelenik meg, elmondja a saját oldaláról, akkor azt szoktam mondani, mondjuk tegyük fel, az anyuka jön el, akkor azt mondom, hogy ha a párja ülne itt, akkor ő hogy mondaná el ugyanezt a helyzetet? Férfi, akkor megkérdezem, hogy a felesége vagy az élettársa, hogy mondaná el ugyanezt a helyzetet, és szinte mindig azt mondja, ja, ő biztos, hogy nagyon másképp mondaná el ugyanezt, de hogyan? Nézzük meg, hogy ő miket emel neki az ő oldaláról, hogyan. Ez tulajdonképpen már egy játékos gyakorlat, hogy empatizáljon az illető a másik helyzetével. Én azt szoktam mondani, nézzük meg, mi lehet a másiknak nehéz ebben a felállásban, ebben az időszakban, vagy általában a párkapcsolatban. Ez teljesen mindegy, hogy van-e gyerek, vagy nincs. Egy párkapcsolati krízis idején mi lehet a másiknak a legnehezebb? Aztán utána egy mélyebb kérdés, hogy veled kapcsolatban mi lehet neki a legnehezebb? Aztán egy következő kérdés, hogy zavar-e téged, hogy neki nehéz valami? Mert hát azért, akárhogy is vesszük, ha téged azért annyira nem érdekel, hogy neki nehéz valami, tehát hogy nem különösebben zavar, akkor azért nehéz alapanyag nélkül építkezni, tehát ha nincs benne semmi érzelmi rezdülés arra vonatkozóan, hogy a másik nem érzi jól magát, akkor megvan-e még a szeretet, megvan-e még egyáltalán az a fajta késztetés, ami lendületet adhat egy ilyen munka során. Szóval azért az a minimum, hogy valaki azt mondja, hogy haragszom rá, de nyilván tudom, hogy neki se jó, tehát ez nyilván nem jó állapot egyikünknek sem, úgyhogy ezen változtatni kell. Ez teljesen elfogadható. És akkor én azt gondolom, hogy talán a legjobb dolog, ha nem mennek szakemberhez, ugye időhiányában, egyéb feltételek hiányában az emberek, hogy mondjuk ezt az 5 percet, 10 percet, 20 percet arra szánják, hogy szerintem neked az lehet a nehéz. és elmondja a másik, szerintem neked meg az. És utána hozzáteszik, hogy igen, jól látod, vagy örülök, hogy azt is érzékelted, még hozzátenném, hogy ez is. Nem kell így rázúdítani, tehát ez nem egy együléses megoldást vágyó, vagy csodaváró beszélgetés, hanem tényleg legyen pár perc. Szerinted mi a legnehezebb? Öröm lehet, hogyha a másik például érzékeli, hogy mi az. Ha nem azt érzékeli, attól még mondhatjuk, hogy mennyire jól látod, hogy igen, az is nehéz. Most nem ezt emeltem volna ki legnehezebbnek, hanem inkább azt. Majd akkor holnap folytassuk. És akkor szépen lassan elkezdve úgy beszélgetni, hogy most gondold át az én szemszögemből, itt vagyok egész nap így, ezt élem meg, stb. Mondjuk eszembe jutott most egy konkrét példa. Egy hölgy mondta, hogy valóban nehéz lehet a párjának, hogy ő a négy fal miatt, és amiatt, hogy nőként nem érzi, hogy visszatért, neked nincs is semmi olyan szerepe napközben, hogy ő nőként definiálja magát, kijött belőle egy olyan féltékenység, ami soha korábban. Tehát ő mondta, hogy valószínűleg a párjának az nehéz dolog lehet, hogy soha korábban ez nem volt a párkapcsolatuknak a része, de ő most nagyon sokszor féltékenykedik. Ha 5 perccel később jön, biztos a kollégád miatt, vagy kolléganőt miatt, mert biztos vele beszélgettetek még, tehát olyan dolgokkal vádolja, amiknek valójában nincs alapja, vagy nem volt rá semmi utalás, hogy ez emiatt lenne, de hát ezek a félelmei, ugye ezek jelennek meg, miközben ott van az ember egy beszűkült élettérben, ami teljesen általános és érthető. Hát nyilván a féltékenységnek ez az alapja, hogy azt képzelem el, hogy valaki más vonzóbb lesz a párom számára. Hát mikor képzelnénk ezt, hanem akkor, amikor nem érezzük magunkat topon. Tehát tulajdonképpen teljesen érthető dolog. De ha már empatizálok a másikkal, hogy ő ezt élheti meg, hogy mondjuk támadom, és ez neki nehéz lehet minden nap visszaverni ezt a támadást, akkor már elindultunk valahol. Ettől még nem fog így megszűnni a féltékenységérzés, de már tudom, hogy neki azért ez nehéz lehet minden nap hallgatni. Szóval így apró lépésekben. Az a nehéz itt is, hogy türelmetlenség lehet, ezeket nem lehet így egyik napról a másikra megoldani, de fantasztikusan sokat jelent valakinek már az is, hogy a párja érzékeli, hogy neki valami nehéz lehet. És nyilván, hogyha a másik ezt megerősíti, és azt mondja, hogy igen, neked meg nehéz lehet, hogy én ott vagyok a külvilágban, találkozom más emberekkel, adott esetben ebédelek velük, vagy kávézom, vagy egész nap egy ilyen közegben vagyok, te meg ezeknek nem vagy a részese most, az ilyenfajta élményeknek, és nyilván azt érezheted, hogy kimaradsz valamiből, és a világ így elmegy melletted. Abszolút megértem, hogy már is nem arról beszélünk, hogy ők harcolnak, hanem arról beszélnek, hogy megértették, hogy mind a kettőnek ez nehéz lehet, és sajnos ez úgy csapódik le, mint hogyha egymás ellen lennének. Nyilván a következő lépés lehet, mivel tudnám ezt a helyzetet segíteni. Volt olyan pár, ahol egyszerűen az volt, hogy nekem jól esne, ha egy SMS napközben rám küldenél, mert akkor azt érzem, hogy hazagondolsz, vagy ilyesmi, vagy ha késsel, akkor küld el te ezt. Szóval, hogy ez néha nem annyira bonyolult dolgokról szól, nem mindig ilyen egyszerű a helyzet természetesen, csak mondom, hogy érdemes azért végigmenni azokon a lépcsőfokokon, amik lehet, hogy elegek ahhoz, hogy itt és most elinduljon két ember egymás felé.
0: Pár pillanat erejéig elbúcsúzunk, egy rövidet zenélünk, a zene után pedig folytatjuk, amit az imént elkezdtünk.

0: Bolti Andrea gyermekpszichológus azzal a céllal hozta létre a Magabiztos Szülők Klubját, hogy hiteles forrásból kapjanak választ azok a szülők a felmerülő pszichológiai kérdéseikre, akik elakadnak és nehézségeket élnek meg. A cél az, hogy magabiztosan, tudatosan kezeljék a gyermeknevelés kihívásait. A Magabiztos Szülők beszélgetés sorozat egyik vendége volt dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus is, akivel Bolti Andrea folytatott párbeszédet. Az utóbbi szakértő nagyvonalúságának köszönhetően hallgatóink is meghallgathatják a szóban forgó beszélgetést. Íme az interjú második része következik.
1: És itt a türelmetlenséghez még az is kapcsolódik, hogy azért ugye közben éljük a hétköznapi családi életünket gyerekkel. Tehát, hogy a gyerek előtt azért ezek a dolgok nem kellene, hogy látszódjanak. Ez is feljött kérdésként, hogy tényleg a gyerek mit láthat abból, hogy a szülők között feszültség van, és azért én elég gyakran tapasztalom azt, hogy könnyen gondolják ma azt a szülők, hogy hát mi nem hazudunk a gyereknek, mi transzparensek vagyunk, és nyíltak, és mi őszintén mindent megbeszélünk, és adott esetben olyan terhet raknak mondjuk ezzel a gyerekre, amivel egy gyerek nem tud mit kezdeni, tehát a szüleinek a párkapcsolati konfliktusában a gyereknek nincsen olyan szerepe, amivel ő hatni tudna erre.
2: És hát, de sajnos azt hiheti, hogy van szerepe. Hiszen azért, hogyha megnézzük, mondjuk egy-egy ilyen vita így elhangzik, abban véletlenül is benne lehet, hogy amióta a gyerek van.
1: Meg a gyereknevelés is.
2: Nagyon nehéz azt kikerülni, igen, hogy utána a gyerek ne érezze azt, igen, hogy valahogy az ő születése óta romlott, meg főleg később visszatekintve, hogy utána mondjuk megromlott a viszonyok, igen, valahogy emiatt ezt magára tudja venni, úgyhogy ez különösen, igen, nagyon káros, de nyilván magát a feszültséget is fogja érzékelni, tehát azért azt nagyon nehéz eljátszani, hogy nincs köztünk semmi baj, és aztán majd ha elalszul, utána az robban. De nem a részleteket érdemes talán megosztani, hanem amikor már mondjuk nagyobb a gyerek is erre rákérdez, hogy persze van egy pár dolog, amit át kell beszélnünk, de ezek felnőtt dolgok, ezek kettőnkről szólnak, úgyhogy ezt most nem előtte. Tehát, hogy azt nem biztos, hogy baj, hogy nem tagadják, hogy van valami, csak ennek, igen, a részletei nem rá tartoznak, hiszen tőle függetlenek.
1: Igen, erre akartam én is felhívni a figyelmet, hogy azért az őszinteség meg a nem hazudunk a gyereknek, az nem azt jelenti, hogy akkor egy az egyben ilyen átdolgozatlanul a felnőtt problémákat rá kellene önteni a gyerekre. No, pláne, hogy egyébként a gyerekek nek imponál az, hogy a szülő megosztja ezt vele, és mondjuk egy kiskamasz gyerek kérdezi is, és látszólag érdeklődik, és ezt könnyen úgy fordítják a szülők, hogy jaj, de hát a gyerek kérdezte, hogy mi van, és akkor ugye nagyon-nagyon meg tudják osztani azokat a mélységeket, amiket nem igazán kellene, viszont az sem nyilván nem életszerű, hogy semmit nem érzékel a gyerek a feszültségből, de egyébként egy szimpla, nem csak egy mélyebb párkapcsolat, hanem egy szimpla hétköznapi konfliktus is abszolút tud olyan lenni, amiből egyébként tanul a gyerek. Tehát azért az, hogyha én rámorgok a férjemre, és akkor ott meg valamiről beszélünk, és akkor a végén mondom, hogy hát bocs, ne haragudj, most nagyon fáradt voltam, és nem akartam így rád morogni. Tehát ezekből tanul a gyerek. Tehát nem tudunk steril életet élni nyilván így előtte, de ezt a határt elég fontos nagyjából látni, hogy nem tartozik minden a gyerekre, pláne az ilyen, hogy most a szexuális élete a felnőtteknek.
2: Hát az is meg, hogy nem a megoldást várjuk tőle. Tehát abba nem szabad talán, vagy nem érdemes belesúzni, hogy valami olyan választ várunk a gyerektől, ami nekünk megkönnyebbülést hoz, például mondjuk feloldoz, vagy igazat ad nekünk, talán ez a legnehezebbek közé tartozik, amikor már esetleg bevonható a gyerek, hogy ilyen kis döntőbíró legyen, hogy ki mellé áll, kivel kerül nagyobb lojalitásba egy szülőpáros kapcsán, de az, hogy vannak nehézségek, fontos ilyenkor, hogy az ember lássa a másik szempontjait is, azért fogjuk apával vagy anyával ezt átbeszélni majd, mert majd te is a párkapcsolatban élsz, de egy baráti kapcsolatban is, hogyha van veszekedés, akkor nagyon fontos az, hogy láss, hogy a másik, hogy érzi magát. Tehát ilyen eszköztár bővítésben nagyon jó dolog lehet, ha tudunk így beszélni általánosságban a problémák kezeléséről, vagy fontos, hogyha nem is vagyunk jóban, ettől még szeretjük egymást ilyenkor, Csak van egy dolog, amit még nem tudtunk egymással megértetni, és ez a dolog tart most távol minket. Tehát, hogy szerintem ezeket szépen lehet így nevelni. Tehát, hogy én sem azt gondolom, hogy ezeket viszont elzárni kellene a gyerekek elől, hanem a tartalmát nem kell részletesen megosztani, vagy azt a fajta nehézséget, amiből a gyerek azt érzi, hogy neki kell enyhíteni ugye a szülő nehézségét, vagy valahogy tényleg tőle várják a boldogságot, feloldozást, a könnyedséget, vagy adott esetben egy döntést, hanem inkább csak azt, hogy igen, vannak ilyen dolgok, de ezzel majd nekem van feladatom, de...
1: Nyilván van az a helyzet, amikor meg érdemes szakmai segítséget kérni, mert hogy ez is a gyereknek is, meg nekünk is hosszú távon az érdekünk, hogy dolgozzunk a párkapcsolaton. Tehát abszolút van az az élethelyzet, amikor ez nem tud már így működni a felek között, és akkor jobb, hogyha külső szakértő segít.
2: Igen, én nagyon híve vagyok annak, hogy érdemes a saját erőforrásokkal kezdeni. Tehát pontosan abból kiindulni, hogy mi ketten valamikor összejöttünk, valahogy jól egymásra hangolódtunk, valami jól működött közöttünk. Nyilván ez egy új rendszer, de azért az nem biztos, hogy az elveszett attól, mert háttérbe került. Tehát az nagyon sok erőt tud adni, hogyha saját merítésből elkezd egymás felé lépdelni a pár két tagja. Természetesen, hogyha ez újra és újra kudarcot vall, vagy nagyon egyoldalú, és csak az egyik szeretné a másikról, ez teljesen lepattan, vagy valamiért nem hallja meg azokat az üzeneteket, vagy kéréseket, segélykiáltásokat, akkor fölmerülhet a szakembernek a lehetősége, különösen akkor, hogyha valóban valamilyen alapműködést gátol ez a fajta elakadt helyzet, tehát már nagyon nagy a frusztráció abban, hogy mondjuk nincs szexuális élet. De lehet, hogy mind a kettő akarja, csak az egyikből nem jön ez a dolog, akkor ilyen téren keresni. A kommunikáció nagyon félre csúszott. Akkor lehet egy ilyen jellegű segítséget kérni, hogy a feszültség elvezetésnek a módszerei. Nagyon gyakori, hogy a családi rendszerben mutatkozik, itt most gondolok anyósokra mind a két oldalon, a család különböző szereplőire, akik másként vesznek részt abban, mint ahogy az jól esik, mint két félnek, szóval, hogy így a határhúzás, egy családterápiás szituáció kialakuljon, szóval, hogy nagyon sokféle segítséget lehet ebben kapni. Itt tényleg alapján

0: akarunk-e még egymásért dolgozni azért, hogy ez az egész jól működjön. Szóval, hogy ezt azért nagyon fontos a szakemberrel való közös munka előtt tisztázni, hogy ugye ne alakuljon ki az a helyzet, ami azért időnként előfordul, hogy valaki elmegy ezt kipipálni, hiszen azért egy rendes ember, ha már gyereke van, akkor ki akarja pipálni, hogy ő mindent megtett, csak ugye az nagyon leviheti a motiváltabb partnert, hogy ott még ez sem működött, hogy tényleg mind csúszott ezzel, miközben lehet, hogy már ez azelőtt véget ért, hogy elkezdték volna a közös munkát. Úgyhogy lehet, hogy ezeket nagyon letisztázzák, akkor a szakemberre nem mint párterápiás segítségre lesz szükség, hanem lehet, hogy egyéniben.
1: Beszélgetés első részében elhangzott témára, amikor magáról ennek a megváltozott élethelyzetről beszéltünk, a normatív krízisről, hogy megszületett a baba, és akkor új szerepek jönnek, a régi átalakul, hogy ez is a saját erőforrásunk, hogy megtaláljuk magunkat, hogy újraépítsük, hogy tényleg sokszor olyan dolgokat felfedez ilyenkor az ember a másikban, ami nem volt korábban. Tehát ez nem kell, hogy mindig negatív irányú dolog legyen ez a változás, hanem abszolút lehet az is egy élmény, hogy hát ő még így is úgy néz rám, és hogy nem tudom, korábban nem volt ennyire gyöngéd, most még inkább, tehát hogy ezeket nekünk így meg kell tapasztalni, és hogy a közhelyhez visszatérve, de hogy igen, hát, hogy ez munka, hogy ez energia befektetés, és hogy igen, magától, hogyha és nyilván magát is jól tud működni, de hogyha van egy kis elcsúszás, vagy egy eltávolodás irány, akkor el is tud távolodni, tehát ezt is látnunk kell, és akkor viszont bele kell tenni ezeket az energiákat.
0: Igen, és ez néha csak egy gesztus, én ezt szeretném kiemelni, hogy mindenki szeretné, hogy szerethető legyen. Mindenki szeretné, hogy megélje azt, hogy ő abban valamit jól csinál. És adott esetben lehet, hogy mondjuk egy apuka is, aki azt éli meg, hogy az univerzumban csak az anya létezik a kisbaba számára, kap egy olyat, hogy fú, úgy érzem, annyira vert téged, vagy úgy érzem, hogy olyan nyugodt a karodban, vagy milyen jól tudott fürdetni, és látom ilyenkor mennyit mosolyog. Tehát, hogy egy ilyen fölemelés, vagy az apa mondja az anyának, hogy olyan szépen gondoskodsz róla, ez a világot jelentheti a másiknak. És egyetlen rövid mondatkáról beszéltünk, szóval, hogy ez a munka, ez nagyon sokszor csak egy gesztus. Igen. És már az nagyon sokat jelent.
2: Az elmúlt percekben Bojti Andrea gyermekpszichológus jóvoltából Almási Kittivel folytatott beszélgetését hallgathatták meg hallgatóink. A gyermekpszichológus és klinikai szakpszichológus szakértőpáros egyebek mellett arról folytatott beszélgetést a Pátria Rádió mikrofonja előtt, hogy egy párkapcsolaton belül miképp hidalhatók át a kommunikációs nehézségek, a hétköznapi elakadások a kisgyermekes szülőknél. Az elmúlt percekben tehát Bojti Andrea beszélgetését hallgathatták meg, aki dr. Almási Kittivel beszélgetett.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Andrej Danko ragaszkodik a környezetvédelmi miniszter leváltásához. A mesterséges intelligencia szabályozására szólított fel 14. Leó pápa. Igazi nyárias időben van részünk, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke ragaszkodik Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásához. Az erre vonatkozó hivatalos javaslatot holnap akarja átadni Robert Fico kormányfőnek. Hozzátette, a politika a kompromisszumokról szól, beszélt Tarabával, elmondták az érveiket, és igyekeznek konstruktív megoldást találni. A helyzetet még a héten meg akarják oldani. Andrej Danko leszögezte, hogy a parlament zökkenőmentesen fog működni. Erről újságíróknak nyilatkozott a mai koalíciós tanács után. Erik Tomás munkaszociális és családügyi miniszter egyetért a 90 év feletti nyugdíjasok járadékának emelésével, a nyugdíjasok, diákok és kismamák járulékkedvezményével, valamint a temetési segély növelésével, de hangsúlyozta, hogy a javaslatokat benyújtó SNS-nek még egyeztetnie kell a részletekről Ladislav Kamenický pénzügyminiszterrel. A tárcavezető a koalíciós tanács ülése előtt megerősítette támogatását és hozzátette, hogy a klassz a születési támogatást 1000 euróra emelné, a 4 vagy több gyermeket nevelő dolgozó anyáknak pedig élethosszig tartó személyi jövedelemadómentességet biztosítana. A szlovák atomenergia felügyelet engedélyezte a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának üzembe helyezését a múlt hét pénteken kiadott határozatával. A hatóság a honlapján közölte, hogy a döntést jelenleg nyilvános hirdetmény útján kézbesítik az eljárásban érintett feleknek, a szerveknek és a nyilvánosságnak. A dokumentumot pedig 15 napig az elektronikus kormányzati portálon, a hivatal hirdető tábláin, valamint a környező települések idei ideiglenes hirdető felületein is megtekinthetik az érdeklődők. A kijevi területet ért hétvégi nagyszabású orosz támadások után mára 87-re nőtt a sérültek száma, akik közül 21 embert kórházba kellett szállítani, míg a halálos áldozatok száma változatlanul 2, jelentette be Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a vasárnap hajnali masszív offenzívában 600 drónt és 92 rakétát, köztük egy oresnyik hiperszonikus rakétát is bevetettek az orosz erők. A fővárosban csaknem 300 létesítmény, többségében lakóépület rongálódott meg. A mentőcsapatok jelenleg is több helyszínen dolgoznak. 14. Leó pápa ma kiadta pontifikátusának első Magnifica Humanitas című több mint 200 oldalas enciklikáját, amelyben a mesterséges intelligencia korában történő emberi oltalmazásról értekezik. A katolikus egyházfő a technológia szigorú szabályozására szólított fel, a fejlesztőket pedig arra kérte, hogy a profit helyett a közjót tartsák szem előtt. A pápa figyelmeztetett, hogy ezek a rendszerek dezinformációt terjeszthetnek, előtérbe helyezik a konfliktusokat és azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy a világot a végtelen háború útjára terelik, ezért a mesterséges intelligencia leszerelését sürgette.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, a legmagasabb hőmérséklet az esti órákig általában 26 és 31 fok között alakul. Holnap is túlnyomóan derült, napos, száraz marad az idő, az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán a VSS hídon az Optima bevásárlóközpont felé vezető oldalon. A forgalom jelentősen lelassult, az érintett szakaszon komolyabb menetidő növekedésre és torlódásra kell számítaniuk az autósoknak. Sebességet mérnek a rendőrök Ógyalla után Érsekújvár felé, Dunamocs után Muzsla irányába, valamint Csoltón mindkét irányba. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. A napokban készült el, és a tegnapi nap folyamán pedig a Szinyei József könyvtárban bemutatásra is került Jeanette Motlová Cigánka című könyvének magyar nyelvű fordítása, melynek fordítója Mészáros Tünde volt. A kötet egy különleges párbeszédet nyit meg a roma és a nem roma világ között. Azzal a szándékkal született, hogy az olvasó megismerje benne Jeanette életútját gyermekként, diákként, nőként és anyaként, miközben végig kísérhetjük a szerző küzdelmét. Aki a kötet lapjain és az életben is megküzd azért, hogy saját útját járhassa. A kiadás munkálatait Urbán Péter, a tandem egyik alapítója és szenior trénere koordinálta. A következő percekben ő ajánlja a szóban forgó kiadványt.
1: Jeanette Motlová Cigánki című könyve most jelent meg magyarul, idén, a Tandemenó kiadásában. Az eredeti könyv a Cigánka. Nagyon beszédes az alcím, amit a szerző adott a könyvének. Igaz történet egy életről két világban, és valóban egy igaz történetről van szó. A szerző a saját maga történetét írja le, hogy hogyan sikerült neki kitörnie a mély szegénységből, a cigánypéróból, a telepről, és egy elismert szakemberé válnia, aki országos szinten elismert szakember. És ezt a történetét osztja meg ebben a könyvben. Nem azért, hogy biográfiát írjon, hanem inkább azért, hogy bemutassa azt az utat, amit be kellett járnia, és bemutassa azokat a nehézségeket, amikkel meg kellett küzdenie azért, hogy a gágyó világ, ahogy ő nevezi a többségi fehér társadalmat, befogadjon egy roma lányt. Hogy megmutassa azokat a nekünk többségi embereknek, bemutassa, hogy milyen akadályokkal kell megküzdenie valakinek, aki be akar törni ebbe a világba. Aki, ahogy ő fogalmaz, nem nulláról indul születésekor, hanem legalább mínusz tízről. És hogy azért rengeteg erőfeszítést kell tenni, hogy a mínusz tízből csak a nulláig elérjen. Leírja, hogy amikor elkezdett iskolába járni, szerette volna kifehéríteni a bőrét, hogy ne különböztesse őt meg a bőre színe többiektől, és emiatt ne támadják őt. Leírja, hogy hogyan nem engedték be később a családjával a strandra őket azért, mert cigányok, és hogy ezt milyen nehéz volt elmagyarázni a 3-4 éves kisfiának, hogy miért nem mehet be a vízbe a többiek közé. Leírja azt, hogy milyen nehezen talált munkát, amikor munkán szeretett volna, mert amíg életrajzot küldött csak, amíg telefonon beszéltek vele, addig nagyon jól állt minden, de amikor megjelent az állásinterjún személyesen, akkor hirtelen vagy már elfoglalták azt a helyet, vagy nem is volt az a pozíció, vagy változtak a dolgok. Tehát, hogy szemmel láthatólag meglátták, hogy roma lány, és nem akartak neki munkát adni. Leírja azt, hogy milyen, hogyan kommunikálnak vele a kórházban, amikor bement szülni, vagy amikor betegsége volt, és hogy ezek azok a dolgok, amiket csak akkor tapasztal meg valaki, hogyha annak a kisebbségnek a része. De hogy nem egy vádirat ez a könyv, nem arról szól, hogy elítéli ezt a gágyó világot, ahogy ő nevezi a gágyó világot, hanem ezeket a nehézségeket mutatja meg nagyon tapintatosan, hogy ébredjünk rá, hogy ez nem könnyű valakinek.
0: Ha műfajilag kellene meghatározni a kötet műfaját, mit tudnál mondani, milyen műfajba sorolható, vagy milyen vonalat kíván képviselni?
1: A könyv az egy identitástörténet is, mert azt is bemutatja, hogy az útja során akadtak olyan gágyók, akik viszont, akinek sokat köszönhet, és akik segítették őt abban, hogy el tudjon indulni az útján. Volt az a tanárnője az iskolában, a tanítónénie, akihez bizalommal fordulhatott, aki meghallgatta őt is, és számíthatott rá. Vagy ott voltak a könyvesbolt alkalmazottai, akikhez járhatott, könyveket olvasni, mert nem volt ugyan pénze új könyvekre, de megengedték neki, hogy ott a könyvesboltban olvasson. Vagy a könyvtáros néni, aki aztán elhívta a könyvtárba, és nem csak lehetővé tette neki, hogy könyveket kölcsönözön, hanem egyfajta mentorává is vált, és segítette őt az útján, támogatta. És hogy ezeknek az embereknek a hatására tudott kialakítani Jeanette egy olyan rezilienciát, egy olyan ellenálló képességet, hogy megerősödött az önbecsülése, és képes volt leküzdeni a nehézségeket. Olyannyira, hogy elkezdett egyetemen tanulni, pedig már akkor gyereke is volt, elvégezte az egyetemet, elkezdett foglalkozni fiatalokkal, ahol megtalálta azt, hogy mivel szeretne foglalkozni, és ahogy mondtam is, elismert szakemberré vált, az akkori Juventában dolgozott, illetve 5 éven keresztül volt a Woodpap vezetője, ami egy állami intézmény. És szépen lassan kibontakozik előttünk az a történet, hogy hogyan jut el a másik világba. Ugye az az alcíme könyvnek, hogy igaz történet egy életről két világban, és ez a másik világ befogadja őt, és egyszerre láthatjuk azt, hogy ahogy befogadást nyer ebbe a világba, úgy távolodik el a másik világtól, a szegénységben élő, telepen élő romáktól és a roma családjától, rokonságtól, hogyan kezdik őt kritizálni, támadni, amiatt, hogy már nem nincs egy hullám hosszon velük, és egyre kritikusabb velük szemben, és a két világban működés egy gyönyörű szimbóluma, ahogy kialakult az életében az, hogy aztán megismerkedik Daliborral, akihez hozzám egy feleségül, aki nem egy roma férfi, hanem egy fehér férfi, és összekötik az életüket. Tehát a két világ ebben a házasságban találkozik. És nem csak ott találkozik ez a két világ, hanem születik egy gyerekük is, aki ugye a manifestációja ennek a két világnak, az egybeolvadásának, hogy egy roma anyuka, egy nem roma apuka, megszületik egy gyermeke, aki ott van. És ebben végigkísérhetjük azokat a belső megéléseket, azokat az identitáskríziseket, amikbe kerül a szerző, aki erről nyíltan ír, hogy mennyit kellett dolgozniuk azon, hogy ez a két világ találkozzon, hogy mennyit kellett aztán beszélgetni a gyerekeivel arról, hogy most ők akkor kicsodák. Kislányról, akinek az apukája szlovák, az anyukája roma, hogy ő most akkor kicsoda, és hogy legyen. Úgyhogy ez a könyv több, mint egy életrajz, több, mint egy életrajzi mű, ahol le van írva egy valakinek az élettörténete, hanem betekintést enged ebbe a belső világba, amikor valaki két világ között működik, vagy két világban is működik egyszerre. Ugye ez nekünk magyaroknak azért is nagyon aktuális, mert mi is valahol így két világban működünk. Ez is volt az egyik indító oka annak, hogy a Tandem Non-Profit szervezet úgy döntött, hogy ezt a könyvet lefordítja és kiadja magyarul. Az eredeti ugye szlovákban jelent meg, és ennek szerdán, tegnap volt a könyvbemutatója Komáromban, mert hogy mi magyarok is így élünk két világban. Van egy magyar nemzetiségünk, és van egy szlovák állampolgárságunk. Szlovákiában kisebbségként élünk, de hát megyünk Magyarországra, ott meg külhoniak vagyunk. És nagyon sokszor magamra ismertem ebben az identitáskeresésben, hogy úgy, ahogy a szerző leírja, hogy keresi helyét ebben a két világban, ugyanúgy nagyon sokszor ismerős volt ez az érzés, hogy fiatal koromban, vagy ahogy alakul a személyiség, az identitás, kialakul, hogy akkor kis vagyunk mi itt valójában magyarok. Ezzel gondolom nagyon sokan találkoztunk. Úgyhogy ezért is ajánlom ezt a könyvet, meg azért is, mert tele van bölcsességgel egy érett ember, egy érett nő bölcsessége, akit rengeteg csapás ért, így külön-külön a betegségektől kezdve, gyermeke elvesztése, a romaként ért diszkrimináció is, és mégis tud életigenlően, szépen, pozitívan nyilatkozni a világról, az emberekről, egy kicsit az életigenlés ünnepe ez a könyv. Úgyhogy nagyon sok szeretettel ajánlom mindenkinek. Egyébként a magyar fordítást azt Mészáros Tündének köszönhetjük. A borítóját a Gyenes Gábor tervezte, és a Tandemendo kiadásában jelent meg a könyv. Nagyon sok szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: A napokban készült el, és a tegnapi nap folyamán pedig a Szinyei József könyvtárban bemutatásra is került Zsanett Motlová Cigánka című könyvének magyar nyelvű fordítása, melynek fordítója Mészáros Tünde volt. A kötet egy különleges párbeszédet nyit meg a roma és a nem roma világ között. Azzal a szándékkal született, hogy az olvasó megismerje benne Zsanett életútját gyermekként, diákként, nőként és anyaként, miközben végig kísérhet a szerző küzdelmét, aki a kötet lapjain és az életben is megküzd azért, hogy saját útját járhassa. A kiadás munkálatait Urbán Péter, a Tandem egyik alapítója és szenior trénere koordinálta. Az elmúlt percekben ő ajánlotta a Szóban forgó kiadványt.

0: Ma van a kulturális sokszínűség nemzetközi világnapja, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a világ sokfélessége nem akadály, nem korlát, hanem véleményem szerint érték. Vajon milyen lenne az emberiség, milyen lenne a társadalom, ha mindannyian ugyanúgy gondolkodnánk, ugyanazokat a hagyományokat követnénk, és ugyanazon a nyelven szólalnánk meg? Vajon nem veszne el a színesség, amely gazdagabbá és talán érzékenyebbé is teszi mindennapjainkat? A különböző kultúrák találkozása, olvasztó tégelybe való olvadása évszázadok óta formálja a társadalmakat. Ez a fajta formálódás a kölcsönös megértést és az önismeretet is szolgálja. Talán a világnap arra is ösztönözhet bennünket, hogy ne félelemmel és tanácstalansággal forduljunk az ismeretlen felé, hanem érdeklődéssel, nyitottsággal. Hangsúlyozza a szakértő nevezetesen dr. Tóth Erzsébet Fanni pszichológus, kulturális antropológus és traumakutató. Vele beszélgetünk a világnak kapcsán, őt hallják.
1: Engem általában traumakutatóként szoktak bemutatni, és kevesen tudják azt, hogy én kulturális antropológusként is végeztem úgy egyetemi alapképzést, mint mesterképzést az egyetemen. Mert amikor azt halljuk, hogy kulturális sokszínűség, akkor nagyon sokan alapvetően különböző ételekre gondolunk, hogy mást eszünk mi naponta Európa közepén, mint az emberek Észak-Afrikában, vagy éppen Ázsia különböző régióiban. Sokunknak eszünkbe jut az, hogy milyen ruhát hordanak az emberek, hogy hogyan ünneplik a legfontosabb életforduló pontokat. És igen, ez valóban része annak a képnek, amit mi kultúrának nevezünk, de a valóság ennél szerintem jóval mélyebb és sokkal-sokkal izgalmasabb. Mert a kulturális sokszínűség nem csak arról szól, hogy mit teszünk, vagy hogyan öltözködünk, hanem alapvetően arról, hogy mi hogyan gondolkodunk arról a közegről, arról a világról, ami körülvesz minket, hogy mit tartunk igaznak, mit tartunk helyesnek, mit tartunk természetesnek, és aztán ez hogyan határozza meg azt, akik ettől eltérően vélekednek, vagy eltérően cselekednek. Kulturális antropológusként az egyik alap szabály, amit megtanítanak nekünk az egyetemen, és aztán amit képviselünk később, amikor különböző helyeken, szakterületeken dolgozunk, az, hogy nincs olyan dolog, hogy normális, vagy természetes módja annak, hogy az ember hogyan éli az életét. Mert ami az egyik társadalomban teljesen alapvetés, az egy másikban nagyon-nagyon furcsának tűnik. De ha egyetlen egy földrajzi helyet kiválasztunk a térképen, akár kiválasztjuk a saját szülővárosunkat, és megnézzük csak az elmúlt 100 évben, hogy mit tartottak elképzelhetőnek, vagy elképzelhetetlennek az emberek, akkor is nagyon-nagyon változatos képet fogunk találni. Mert hogy akárha tényleg nem kell 100 kilométereket vagy 1000 kilométereket utazni. Vannak közösségek, vagy voltak közösségek a mi régióinkban is, ahol például a gyereknevelést egy teljességgel kollektív feladatnak fogták fel az emberek. Ha egy gyerek az 1950-es években valakinek nem köszönt az utcán egy kicsi faluban, akkor ott az utcabeliek kötelességüknek érezték, hogy elmenjenek a gyerek szüleihez, és azt mondják, hogy ezt a gyereket meg kell nevelni. Ez tiszteletlenül viselkedett, én vagyok a felnőtt, és nem köszön nekem ez a gyerek. Feladatának tekintette a közösség, hogy ezt a gyereket egy tisztességes felnőtté formálják az évek során. Vannak közösségek, ahol ha ez megtörténne ma, akkor ezt sértésként fognánk fel, és azt gondolnánk, hogy mi köze annak az utcabeli idegennek ahhoz, hogy az én gyerekem köszön, vagy nem köszön akárkinek, hogyha épp megy az iskolába, vagy megy bevásárolni. A közösség és a család összefonódott, míg manapság a család sokkal inkább egy zárt vagy privát egység. És ez meghatározza azt például, hogy hogyan viszonyulunk valakihez, aki gyereket vár, hogyan viszonyulunk ahhoz a nőhöz, aki például az első gyerekét a világra hozza, hogy a nagy család összefog-e, és ott van vele azokban az órákban, amikor mondjuk, a nagy család női tagjai, amikor vajódik ez a fiatal nő, vagy magára hagyjuk, és azt mondjuk, hogy ezt majd megoldja az orvos, megoldja a bábasszony a kórházban, és egy teljesen medikalizált környezetben egyedül kell világra hozni a gyerekét. Változott ez a 20. században, mit tartottunk normálisnak, és változik ez ugyanúgy kultúránként. És ez a sokféleség, ez egyáltalán nem véletlen, mert a kultúra, amiben élünk, az mindig válasz arra, amiben mi élünk, adott az adott környezetre, az adott történelmi tapasztalatokra, és egyébként a társadalmi viszonyokra is. Mert ha belegondolunk arra, hogy csak a 20. századi történelem mennyit változtatott azon, hogy a családtagjaink hogy éltek, mennyit változtattak a háborúk, mennyit változtattak a határ ide-oda tologatása a fejünk fölött, mennyit változtatott az, hogy éppen szocializmus évtizedeit írtuk, vagy már a demokrácia rendszerében éltük az életünket, máshogy bizonyultunk a közösségekhez, mást gondoltunk, kiben bízhatunk meg, mást gondoltunk idegennek és ismerősnek, és azt is, hogy ki a hatalom, hogyan kell hatalomról gondolkozni, vagy hogyan kell tőle tartani. És kulturális antropológusként nagyon fontos számunkra az, hogy a kultúrákat mindig relatív viszonylatban vizsgáljuk. Azaz nem mondjuk soha azt, hogy valami jó, vagy valami teljességgel elfogadható, hanem azt mondjuk, hogy vajon miért van ez így? Vajon miért alakult ki ez ebben a formában? Egy temetés, egy keresztelő, egy étkezési szokás. És ez a szemlélet, hogy kíváncsian tekintünk azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak, ez a globalizált világban egyre inkább fontos tulajdonsággá, fontos jeggyé válik, mert a munkahelyeinken, az oktatási intézményekben, utazásaink során elkerülhetetlen, hogy kulturális sokszínűséggel találkozzunk. Számomra ez azért is izgalmas, mert a hallgatóknak egy kis kontextust adjak. Én most Bécsből beszélek a rádióban. Bécs egy rendkívül sokszínű nagyváros, ahol számtalan népcsoportból élnek egymás mellett. Az emberek számtalan nyelvet beszélnek az otthonaikban, és ez a nagyváros valamelyest olvasztó tégelyként is funkcionál. Nyilvánvalóan van konfrontáció is az emberek között, ezt talán a magyarországi sajtó egy kicsit jobban kihangosítja, mint kellene, és nem is mindig feltétlenül a legvalósabb képet kommunikálja a csatornáin. Ennek ellenére Bécs, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon barátságosan áll azokhoz az emberekhez, akik ezt a nagyvárost tartják a lakóhelyüknek, a választott lakóhelyüknek.
0: Tudunk-e esetleg konkrét példával szolgálni a téma kapcsán, és még mielőtt válaszolnál, emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig dr. Tóth Erzsébet Fannival beszélgetünk, aki egyebek mellett a Sigmund Freud Univerzitét dékánhelyettese, kulturális antropológus, pszichológus és traumakutató parancsolj, tiéd a válaszadás lehetősége.
1: Mondok is rá példát, hogy hogyan és miért. A gyerekeim már itt kezdtek iskolába járni, és azt látom a mindennapokban, hogy a bécsi intézményeknek nagyon korán meg kellett tanulniuk, hogy a kulturális sokszínűséggel valamit kell kezdeni. El kellett azt fogadni a városvezetésnek, el kellett azt fogadni az intézményvezetőknek, hogy tetszik, nem tetszik, itt nagyon sok olyan gyereket iratnak be az intézményekbe, akár egy óvodába, akár egy általános iskolába, akár a gimnáziumokba, akik nem beszélik folyékonyan anyanyelvi szinten a német nyelvet, vagy egyáltalán nem beszélik ezt a nyelvet. Vannak intézmények, ahol az a 20 gyerekből mondjuk 5 nem anyanyelvi német, de vannak, ahol mondjuk 15-18 gyereknek nem német az anyanyelve. Na most mit kezdünk ezzel a kulturális sokszínűséggel? Mit kezdünk azzal, hogy az egyik a katolikus templomba megy első áldozni, a másik gyerek ortodox, de vannak, akik az iszlám hitet gyakorolják. Alapvetően a bécsi iskolák a kíváncsiságra nevelik a gyerekeket, és ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor adventi időszak van, akkor az én nagyobbik lányom iskolájában például a folyosón a gyerekek adventi koszorút készíthetnek, és az egyiptomi vagy a Marokkóból származó barátnői is segítenek a nagylányomnak megfonni, elkészíteni azt az adventi koszorút, és amikor az arab országokból származó gyerekek ramadánt ünnepelnek, azaz az egész nap folyamán nem vehetnek magukhoz ételt, este viszont lakomát rendeznek a családok, akkor megtanulják azt a gyerekek, hogy ilyenkor nem kínálják meg az arab osztálytársakat a 10 órai dobozból az ételt, vagy a croissant-nál, vagy a kaláccsal, viszont mikor vége van ennek a ramadán időszaknak, és egy 3 napos cukorünnepet tartnak ezek a családok, akkor a keresztény gyerekek, vagy a zsidó gyerekek is, vagy akár azok a gyerekek, akiknek nincs a családjában a vallásnak jelentős szerepe, ezek a gyerekek is rendkívüli mennyiségű édességet, cukorkát, nagyon-nagyon finom arab édességeket kapnak azoktól a gyerekektől, akik előtte egy hónapig bőjtölni voltak kényszerűek. És megtanulják egymástól azt a gyerekek, hogy igen, én karácsonyt ünneplek decemberben, de vannak, akiknek a karácsony az valamiért január elejére tolódik, és vannak olyanok, akik viszont egyáltalán nem ünnepelnek karácsonyt, akiknek otthon nincs karácsonyfájuk, viszont van cukorünnepük, és van másmilyen ünnepségük. És a gyerekek alapvetően kíváncsian tekintenek egymás ünnepeire, kíváncsian tekintenek arra, hogy miért van az, hogy valakinek az anyukája kendőt hord, valakinek az anyukája pedig rövidebb szoknyát és magas sarkú cipőt, valaki sminkelhet, valaki nem sminkelhet. És megtanulnak együtt élni ezzel a sokféleséggel úgy, hogy közben ők az alapvető értékeiket nem adják fel. Lesznek számukra dolgok, amik fontosak otthon, lesznek számukra fontosak például az emberi méltósággal vagy az egyenlőséggel kapcsolatos dolgok, de ott tud maradni emellett párhuzamosan az a kulturális sokszínűség. És éppen ezért ez a sokszínűség nem egy probléma lesz, amit feltétlenül meg kell oldani, és feltétlenül mindenkit ugyanolyanná kell átnevelni, hanem ez lesz a valóság, amit jó, ha megértünk, minél hamarabb megértünk, annál jobb nekünk, és ez egy lehetőség a gyerekek szempontjából, ugye például a cukorka szerzése, vagy az édesség szerzése, amit érdemes kipróbálni, érdemes megkóstolni, milyen édességet esznek a marokkóiak, érdemes megkóstolni, hogy például a szerbek mit főztek, és ezzel a sok színűséggel együtt élve én azt gondolom, hogy megtanulják a Bécsben élő gyerekek, hogy a világ így érdekes, így izgalmas, és ez egy fantasztikus lehetőség mindannyiunk számára, ha nyitottak vagyunk rá.
0: Mit gondolsz, mikor működik jól és elég hatékonyan a kulturális sokszínűség? Mikor lehet egy jól működő társadalomról beszélni ebben a kontextusban?
1: Záró gondolatként, amit még kiemelnék, amit én egyrészt az iskolapadban kulturális antropológus szakos hallgatóként megtanultam, másrészt minden egyes nap a gyerekeimtől, akik kulturális sokszínűségben töltik az iskolai mindennapjaikat, azt emelném ki, hogy akkor működik jól a kulturális sokszínűség, hogyha van párbeszéd, hogyha van kíváncsiság az emberekben minden irányból, és kölcsönös tisztelettel tudnak egymásra nézni az emberek. És ez a sokszínűség akkor tud értékes lenni, hogyha minden egyes szereplőnek, aki másmilyen, annak van tere, hogy kibontakoztasson. Hogyha senkinek nem tiltják meg azt, ami az ő értékei, hogy ezt gyakorolja. Hogyha mindenki az adott módon, amit normálisnak elfogadhatónak tart, azon a módon megszólalhat és részt vehet a közösségben. Nyilvánvalóan ennek vannak keretei, amit mindenkinek tiszteletben kell tartani, de én azt gondolom, hogy társadalomként, közösségként csak akkor tudunk hosszú távon együttműködni, és csak akkor tudunk fejlődni, növekedni, hogyha elismerjük, hogy a kultúránk a miénk is, és másoké is egy élő valami. Ezt nem lehet megfagyasztani, nem lehet visszahozni azokat a szokásokat, amiket a 20. század elején a néprajzosaink felgyűjtöttek magyar kultúraként, egyébként a legnagyobb zeneszerzőink is kritikusak voltak, ha elolvasunk Bartók vagy Kodály mit írt le a gyűjtéseiről, akkor nagyon-nagyon érdekes képet kapunk arról, hogy mennyire például frusztrált őket az, amikor műdalokat találtak, és nem az igazi népi kultúrát, és saját maguk is megkérdőjelezték azt, hogy akkor mi az igazi, és mi a magyar. Szóval, hogy a kulturális sokszínűséggel kapcsolatosan megnézzük a legközelebbi, legszűkebb környezetünket, vagy szétnézzünk a világban, akkor elfogadjuk azt, hogy a kultúra él, a kultúra mindig változik, közösségeket tud összetartani, és tudja erősíteni a társadalmi stabilitást akkor, hogyha ebben mi is aktívan és elfogadóan részt veszünk. Legyen ez különböző nyelveknek a tisztelete, a hagyományoknak az elismerése, az identitásoknak a megerősítése, és ezek nem szét fogják szabdalni azt, amit mi társadalmunknak nevezünk, hanem gazdagítani fogják, és elő fogják segíteni azt, hogy mindannyiunknak jobb legyen a hétköznapi életünket élni ebben a világban.
0: Ma van a Kulturális Sokszínűség Nemzetközi Világnapja. A téma kapcsán az elmúlt percekben dr. Tóth Erzsébet Fanni traumakutatóval, pszichológussal, kulturális antropológussal beszélgettem.

Május 21-én ünnepelte fennállásának, újraindításának 75. évfordulóját a Szent Molnár Albert Alapiskola. Díszünnepséggel, szabadulószobával, ünnepi kiadványjal, kiállítással, generációkat összekötő képsorozattal ünnepeltek nem csak a múlt héten, hanem az egész tanévben is. A Jó Szóval Oktasd következő adásában helyszíni összeállítást hallhatnak az alkalomról, amelyben többek között megszólal Matus Mónika, az iskola igazgatója, Lavács Beatrix és Vince Csilla, az iskola pedagógusai. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket kedden a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Változást ígér a kormányfő, ha nem áll helyre a bizalom az SNS és Tomás Taraba között. A mozdonyvezetők arra kérik a közlekedési minisztériumot, hogy számszerűsítse a testkamerák költségeit. Továbbra is nyárias időjárás várható 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklettel. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Személyi változás lesz a kormányban, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és a jelöltje Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között, jelentette ki a három legfőbb közjogi méltóság mai találkozója után Robert Fico kormányfő. Hozzátette, szeretné, ha helyreállna a bizalom és stabil koalíciós partnerrel kormányozna. Azt is megjegyezte, a mai koalíciós tanácson észszerű megbeszélést folytattak, és a koalíciós pártok leszögezték, hogy folytatni akarják a közös kormányzást egészen a ciklus utolsó napjáig. A parlament holnap kezdődő ülésén szavaznak az ellenzéki Progresszív Szlovákia azon javaslatáról, amely mentesíteni az önkormányzatokat az adósságfék legszigorúbb szankciói alól. A párt képviselői ma felszólították Robert Fico miniszterelnököt, hogy biztosítsa a kormánykoalíció támogatását a jogszabálymódosításhoz. Jana Hanuliaková, a Progresszív Szlovákia parlamenti képviselője és a közigazgatási bizottság tagja hangsúlyozta, hogy a javaslat maguktól, az önkormányzatoktól származik. Mentes a politikai érdekektől, ezért elvárják a kormányfőtől, hogy a parlamenti többség álljon be a kezdeményezés mögé. A mozdonyvezetők felszólították a közlekedési tárcát, hogy számszerűsítse a testkamerák beszerzésének költségeit. Mivel a mozdonyvezetők száma meghaladja az 1200-at, ám a tervek szerint mindössze 430 darab kamerát vásárolnának, több mint 500 ezer euróért. Matyai Moticska, a mozdonyvezetők petíciós bizottságának elnöke ma kijelentette, hogy a beruházás komoly kérdéseket vet fel a többletköltségekkel, a rendszer üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatban. A kezdeményezők szerint a konszolidáció időszakában ez a beszerzés egy gazdaságtalan, csupán a médiának szóló intézkedés, amely a szlovák állampolgárok pénzébe kerül, és amíg a minisztérium nem tudja meggyőzően bizonyítani a vásárlás hatékonyságát, addig joggal merül fel a gyanú, hogy kinek az üzleti érdekeit szolgálja a projekt. Donald Trump amerikai elnök ma a Truth Social közösségi platformján kijelentette, hogy az Iránnal kötendő megállapodásnak nagyszerűnek és észszerűnek kell lennie, különben egyáltalán nem jön létre egyesség. Donald Trump bírálta a Barack Obama kormánya által 2015-ben tető alá hozott nukleáris megállapodást, amelyből ő maga 2018-ban kiléptette az Egyesült Államokat. Én nem kötök ilyen üzleteket, fogalmazott az amerikai elnök. Jelenleg több mint 1900 gyermeket tartanak nyilván eltűntként Németországban, ami kismértékű növekedést jelent a tavalyi évhez képest, derül ki a Szövetségi Bűnügyi Hivatal adataiból. Az idei év május 1-jei állás szerint országszerte 1933 lezáratlan ügyet tartottak nyilván, míg egy évvel korábban ez a szám 1810 volt. A hivatal az eltűnt gyermekek nemzetközi napja alkalmából tette közzé a statisztikát, amelyet minden évben május 25-én tartanak.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, a legmagasabb hőmérséklet az esti órákig általában 26 és 31 fok között alakul. Holnap is túlnyomóan derült, napos, száraz marad az idő, az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Somorján a pozsonyi úti körforgalomban, Bacsfa irányában, ahol két jármű ütközött össze. A helyszínen a rendőrség irányítja a forgalmat, a csomópontban torlódásra kell készülni. Szintén baleset nehezíti az előrejutást a 63-as főúton az Egyházkarcsa melletti kereszteződésben, a Hegyéte felől érkező oldalon. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800.
3: A nő arcai Gasparik Majával.
4: Van, akinek a tanulás az egy feladat, és van, akinek a tanulás öröm, kíváncsiság, belső hajtóerő. Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Mai vendégem történetében ez a belső kíváncsiság különösen szépen rajzolódik ki. A biológia szeretetétől a fiziológia tanulmányozásán át a klinikai kutatások világáig, majd a menedzsment irányába vezetett az útja. De közben végig ott volt mellette egy másik világ is. A rajzolás, a festés és az alkotás öröme. Vendégem Zöld Viktória, aki a tudomány és a művészet között nem választani akart, hanem mindkettőben megtalálni azt, ami építi. A mai beszélgetésben arról lesz szó, hogyan válhat a tanulás életformává, hogyan fér meg egymás mellett a rendszer és a kreativitás, és hogyan találhatjuk meg azokat a területeket, ahol valóban önmagunk lehetünk. Ez a mai beszélgetésünk a Nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Ez a mai alkalom azért is különleges, Viki, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, szia, mert most először adsz interjút, ha jól tudom.
5: Igen, köszönöm szépen, igen, ez az év az több első alkalom van, ez az első interjú volt, az első kiállítás, úgyhogy egy nagyon izgalmas év.
4: Na, sok ilyen első izgalmas és jó pillanatot kívánok neked, ugye Padányból indultál, és hova mindenhova jutottál el?
5: Igen, hát Budafára kötöttem ki, nem Budafára.
4: De hogy közben pedig óriási, tehát lehet, hogy kilométerben amúgy nem olyan nagy távolság, amit megtettél, de hogy alapvetően viszont, ha így részleteire bontjuk, akkor igenis nagy távot jártál be.
5: Hát igen, hát Szerdahelyre jártam középsulira, utána Pozsonba főiskolára, és hát utána ismerkedtem meg a férjemmel, szóval Gelében kötöttem ki.
4: Mennyi izgalmas dolgot is csinálsz egyszerre, tehát hogyan vezetett el odáig az utad, hogy azt csináld ma, amit csinálsz, és tényleg nagyon színes életet élsz, azt mondhatjuk.
5: Hát nekem ez a rajzolás, festés, ez már alapiskolától benne volt az életemben, egy rajszakkör, és hát ugye az ott aktívan vettem részt, nagyon tetszett, viszont nálam mindig suli és a tanulmányok voltak az elsők, úgyhogy a rajz inkább ilyen hobbi volt, ami időszakosan azért háttérbe szorult, természetesen érettségi felvétel is, a többi. Gimnáziumban azért elég sok hát ilyen alkalom volt rá, mivel ott is a sok szakkör, szintén volt egy színházi társulatunk, amit Edith Ilajcsik vezetett. Elég sok helyen megfordultunk, tudom, hogy voltunk Nyitrán, a Szerdahelyen kétszer vagy háromszor is felléptünk, és az egész osztály lényegében majdnem, hogy a fele művészekből állt, mivel sokan gitároztak, zongoráztak, ugye a színtársulatban a fele osztály benne volt. Úgyhogy ez így úgy mindig benne volt az életemben, viszont nagyon szerettem a biológiát és a tudományt, úgyhogy hát mikor kellett választani, akkor inkább afele húzott a szívem, hát így racionálisan választottam, ha úgy mondhassuk, viszont a művészetnek úgy a szívében azért mindenkinek benne marad, aki művész, ugye te is tudod. Hát aztán a Természettudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat, konkrétan bioszt választottam, továbbá pedig fiziológiát, mivel az volt az, ami úgy hát legjobban megérintett, mivel az emberi testtel is foglalkozik, és nagyon sok tényleg érdekes tantárgyunk volt, hematológia, nagyon sok minden, tényleg akit ez érdekel, annak nagyon tudom ajánlani. Viszont utána nem laborban kötöttem ki, mivel itt Szlovákián azért nincs szerintem úgy értékelve, hogy kéne értékelni. Ezért nagyon sok főiskolás osztálytársam is végül Prágában kötött ki.
4: Mert hogy egyébként megvonzott a labor világa?
5: Igen, amúgy én szerettem, és nagyon szerettem volna laborban dolgozni, de hogyha Delingben, akkor ha már, akkor külföldön így megélhetőségi szempontból, ha nézzük, mert itt nem nagyon van értékelve szerintem, hát itt tényleg nem nincs úgy nagyon megfizetve. Visszatérve a művészethez, az pedig fősulin azért kicsit háttérbe szorult, viszont elég sokat jártunk az osztálytársaimmal a galériában, úgyhogy sokszor megfordultunk ott, úgyhogy részben azért úgy benne volt, vagy úgy benne maradt, és utána ismertem meg a férjemet, ami végett is lénkbe, aztán nem is akartam már külföldre menni.
4: Mert hogy az idáig még tervben volt az, hogy akár külföldön telepedj majd le?
5: Az, hát úgy konkrét nem is, hogy letelepedni, de még azért mindig úgy hátul a fejemben valahogy benne volt, hogy ezt a doktorit például befejezni, és ha, akkor viszont Prágában, ahol már vannak ismerőseim, de nem tudom, először úgy döntöttem, hogy nem, munkát kerestem, találtam is egy külföldi cégnél, Pozsonyban van a székhelyük, aki klinikai kutatásokkal foglalkozik, és közben megismertem a férjemet, úgyhogy ez már aztán tisztázódott is, hogy nem. De még, eleinte még azért bennem volt, hogy hát még lehet egyszer befejezem. De viszont mivel bennem, úgy bennem van az a drive, hogy már pedig azért hát ne csak akkor egy, hát jó, nem, hogy csak egy magiszter, mert hát azért is sokat tanul az ember, és azért az is valamilyen eredmény, de mondom, hogy hát nekem ettől többet éreztem magamban, hogy van még bennem potenciál, és mivel pontosan ilyen cégnél kezdtem el dolgozni, akkor, és ebben sokat benne van az a menedzsment is, lényegben ugye a klinikai kutatások nem csak a biológiai része, hanem ugye ez a, hát ez a menedzsmentesebb része is, hogy bejelentkeztem szintén a Comenius Egyetemnek a menedzsment karára, és tavaly vagy tavaly előtt végeztem el, úgyhogy aztán úgy voltam vele, ha na jó, igen, hogy ezt ma úgy érzem, hogy révbe értem ezzel a tanulmányaimmal.
4: Ha jól értem, akkor még egy diplomát
5: szereztél. Igen, ez távúton a munka mellett.
4: Hogy kell elképzelni, mi az a munka, amit te végzel?
5: Nem labormunka, vannak külön laborok is, viszont azok külföldön találhatóak, hanem hát inkább tényleg ez az adminisztratív munkának mondanám. Online, szóval hát lehet végezni bárhonnan, ez szerintem egy nagyon nagy előnye neki. Úgy néz ki egy napom, hogy bejelentkezek reggel a munkába, aztán lemennek a meetingek, ha vannak, mondjuk nekem most többnyire délután vannak, mert olyan csapattal dolgozok, akik úgy vannak külföldről, Amerika, stb.
4: Honnan, mindenhonnan dolgoznak veled?
5: Hát az egész világból, India, Amerika, Afrika, fú, nem is tudom, talán valamilyen 8 országból vannak a mi csapatunkban most emberek, szóval azért hát nehéz összehozni ezek a meetingeket, szóval nincs is mindig mindenki ott mindenhol.
4: Mivel foglalkozik alapvetően a csapatod?
5: Hát a mi csapatunk, én konkrét most kettő klinikai kutatással foglalkozom, és hát ilyen nagyon részletekben nem mehetünk bele, viszont...
4: Mert hogy titoktartás
5: igen,
4: miatt?
5: Igen, van titoktartás, igen, van, alá van írva a titoktartás. Linkben ezt mindenki, aki csatlakozik a céghez, aláírja. Segítünk bizonyos gyógyszerek piacrahozásában, a klinikai kutatás rész lefolyásában, szóval linkben az orvosokkal vagyunk kontaktban. Jó, hát nehéz erről beszélni, mert a szüleimtől is megkérdeznéd, hogy mit dolgozok, akkor hát nem biztos, hogy el tudnák magyarázni, pedig már 5 éve csinálom, már lassan 6.
4: Igen, mert hogy nehéz körbeírni.
5: Igen, nagyon nehéz szerintem körbeírni olyanok, aki nincs benne, de ezt nem csak én állítom, hanem a kolléganőim is, mert szintén volt, mikor neki is el kellett volna magyarázni, hogy akkor mit is csinálunk, és hát nehéz a zsargon, stb., úgyhogy nehéz elmondani.
4: De várjunk, akkor viszont, amikor mondjuk elvégezted az egyetemet, és 5 évvel ezelőtt jelentkeztél, igen, erre a munkára, tehát nyilván, mivel már valamelyes benne voltál a témában, akkor ennyire nem volt számodra rejtély az, hogy mi mindennel is fogsz foglalkozni, vagy igen?
5: De fú, nagyon, mert mivel, hogy egyetemen inkább ezt a labormunkát részesítsük előnyben, és ez pedig tiszta adminisztratíva, és tényleg, hát így menedzsment inkább, team vezetés, stb.
4: De ahhoz, hogy mondjuk az adminisztratív jellegével a munkának és a menedzsment részével tudj foglalkozni, ehhez is kell egyfajta specifikáció, amit mondjuk az egyetem már megadott neked.
5: Vannak nálunk pozíciók, amihez kell egy bizonyos vagy orvosi, vagy gyógyszerészeti, vagy hát biológiai háttér, viszont vannak pozíciók, amihez elég tényleg ez az adminisztratív. Sok főiskoláról, egyetemről jönnek szerintem hozzánk, mert tényleg, amikor így beszéltem az emberekkel, van, aki ekonómiát végzett, mert olyan, hát tényleg ez egy korporát, szóval nagyon nagy a választék abból, hogy ki mit szeretne dolgozni. Én konkrét ilyen adminisztratív, és tényleg ez a most már ilyen menedzsment pozíción vagyok. Ezelőtt én is ilyen koordinátor voltam, amihez tényleg jól jött talán ez a biológiai háttér, mert hogyha ugye vannak bizonyos papírok, akkor azért értetted is, hogy az ki mit jelent. Viszont úgy mondanám, hogy mindenki tiszta lappal kezdünk, aki tényleg valamilyen koordinátor szerepre jelentkezik, mivel hogy ott tanítnak be, tényleg ezt én húgónak mindenkinek mondtam, hogy erre nincs főiskola, ez tényleg olyan, hogy odamész, és látod, hogy működik a cég, ott betanítnak.
4: Hol van a központotok?
5: Ez egy amerikai cég, és onnan dolgozódik tényleg világszerte. Tényleg, nekünk Pozsonban van a székhely. Hát nem tudom, most mióta volt a Covid, azóta nagyon sokan vannak is maradtak home office-en, ami szerintem tényleg egy nagy előny. Néha-néha bejárunk a cégbe, viszont mivel mondtam, nekem a csapat is nénkben külföldön van, szóval hát eddig így nem nagyon jártam be olyan sokat, mivel hogy nem is volt úgy, hát itt-ott, akivel találkoztál, beszéltél, de nem az a csapat, akivel nap mint nap dolgozol. Viszont most, mióta új pozíció vagyok, akkor hát több mindenki van innen Szlovákiáról, úgyhogy azért jó volt karácsonykor is, volt ilyen kis összeülés találkozni, és tényleg látni azokat a embereket a monitor mögött lényegében, hogy kikkel beszélünk mégiscsak nap mint nap.
4: A Covid jó, hogy említetted, mert az volt ez az időszak, hogy a kellős közepe, amikor szerintem ma tényleg az emberek nagy része ebbe a bizonyos home office helyzetbe került bele. Azóta már nagyon sokan ebből kijöttek, már visszatértek a régi kerékvágásba, de igen, vannak ma is olyan helyek, ahol tényleg működik ez az akár ez az online munka, vagy pedig maga a home office. Sokan azt mondják, hogy ez óriási nagy hátrány, mert nem találkoznak az emberek. Te ezt hogy tapasztaltad? Milyen érzés reggel otthon fölkelni, felnyitni a laptopodat és belépni a világba?
5: Fú, én nagyon szeretem szerintem, mivel hogy én már lehet azért is, mert én így kezdtem már, mert pont akkor volt a Covid, ugye, amikor munkát kerestem, akkor én már megszoktam, tényleg van ez a rutinom, mert mikor kezdtem, tényleg ez csak külföldiekkel dolgoztam, úgyhogy amúgy se találkoztam volna senkivel a csapatból, hogyha bementem volna a cégbe. Most is külföldiekkel dolgozok, viszont nekem a főnöknöm kimondottan ősz itt van. Hát ilyen vegyesebb, és hát azért így akkor néha jó bemenni, és akkor találkozni velük, viszont én már megszoktam, és úgy nem cserélném ezt a home office-t le arra, hogy minden nap be kell járni.
4: Ez egyfajta életforma lett, nem?
5: Igen, és hál' Isten flexibilis, úgyhogy ha valami van, akkor el tudod közben intézni, persze bizonyos határokat betartasz, mert ugye azért a tisztelet, stb. Munka, de tényleg nagyon megértőek, úgyhogy én nagyon szeretem, és eleve tényleg ezt az életformát, mert már megszoktam én is, reggel felkelünk, én bejelentkezek, férjem egy munkából, hazajön, akkor én egy kicsit később, de utána jelentkezek ki, vagy addig tart a munkaidőm, szóval nagyjából egyformán végzünk, úgyhogy így kerek a nap.
4: Így leegyszerűsítve. Olvasunk egy olyat, hogy egy amerikai kutatás ezt és ezt fedezte fel, most csak tényleg nagy általánosságban mondom, akkor elképzelhető, hogy éppen egy olyan, nem tudom, kutatást vagy fejlesztést látunk, olvasunk, amihez mondjuk akár neked is között lehet. Ha ezt így nagyon leegyszerűsítjük.
5: Igen, lényegében mondhatni, hogy a hatóanyagot, ez csak így, hogy mindenki képbe legyen, vagy már én is, hogy hogyan tudtam meg, hogy azt a hatóanyagot lényegében nem a mi cégünk találja ki, mint csak segítünk letesztelésében, de lényegében igen, ez a munka, amit végzünk.
4: Tehát ez egy nagyon izgalmas része az életednek, és közben pedig ugye a tanulás az egy másik nagy témánk lesz itt. Én ahogy így a beszélgetésünkre is készültem, és amit te írtál magadról nekem, így abszolút átjött az, hogy számodra a tanulás az tényleg nem egy feladat, ahogy ez ugye a bevezetőmben is elhangzott, hanem nem tudom, sokkal inkább lehetőség, és mindig, hogyha én a tanulásról úgy beszélek másoknak, hogy nem tudom, az egy mennyire szuper és fantasztikus dolog, akkor valahogy lehet, hogy sokaknál negatív iskolai élmények, vagy nem tudom, hogy mi kapcsolódik be, de hogy rengetegen vannak, akik ilyenkor szinte egy falat húznak maguk elé. Te mindig is szerettél tanulni? Mindig is kíváncsi típus voltál?
5: Szerintem igen. Igen, szerintem kiskoromtól. Anyukám is nagyon szeretett olvasni, úgyhogy nálunk az ilyen olvasás, ez ilyen családi vonal, vagy hogy mondjam. Azért össze is függ a tanulással, mert aki így szeret olvasni, vagy így fejleszteni magát, akkor szerintem tényleg ebben inkább egy lehetőséget lát. Én nem azt mondom tényleg, hogy az összes tantárgyban, már nekem is volt, amit kevésbé szerettem, de azért mégis, ha motivált vagy, akkor azért megmegy.
4: Miért tartott fontosnak a tanulást és ezt a fajta önfejlődést, önfejlesztést?
5: Engem érdekel is a dolog, de hogyha például valakit kevésbé is érdekel, én szerintem ez a világ már most megköveteli. Ugyanúgy például a munka szempontból nálunk is mindig vannak ilyen kurzus, olyan kurzus, ilyen certifikát. Én szerintem, aki tényleg fejlődni akar a világgal, és azt akarja, hogy az a sok kapu nyitva maradjon előtte, akkor muszáj fejlődni is, és ez hozzájár, vagy ezzel is lehet fejlődni.
4: Mit ad neked a tanulás azon túl, hogy tudást szerzel? Ugye két diploma van mögötted, és azért azt megtudhattuk, hogy a munkád az olyan, ami folyamatos fejlődést és felkészülést, egyfajta tanulást is igényel, mert hogy mindig képben kell lenned bizonyos dolgokkal. De mi az, amit a tényleg a megszerzett tudáson kívül ad neked maga az a folyamat, hogy tanulsz?
5: Én szerintem ez egyfajta önmegvalósítás, vagy egy ilyen, hát egy jó érzés tényleg, hogy elértem valamit az életben, mert nem tudom, számomra, nem tudom, hogy a többi ember hogy van vele, de számomra ez nagyon fontos, hogy tényleg ilyen nyomot hagyjunk magunk után, vagy legalábbis én úgy magamnak tudom, hogy igenis megcsináltam a másik egyetemet is például, és van két diplomám is, és ami erőt belefektettem, az visszajött, és fel tudom mutatni tényleg, hogy elértem valamit az életben. Természetesen másfajta képpen is el lehet érni, mert nem csak a tanulásról szól az élet, de nem tudom, nekem ez is egy nagy része benne.
4: A Nőarcai vendége továbbra is Zöld Viktória, tehát a tanulás, itt tartunk most a beszélgetésünkben. Amikor elérsz egy célt, mondjuk akár megszerezted a második diplomádat, vagy azóta is, hogyha ilyen kis mini célokat kitűzöl magadba, akkor milyen érzések vannak benned? Mert igen, van olyan, aki utána így hátra tud dőlni, és azt mondja, hogy jaj, de jó, most egy kicsit úszom ebben és fürdök ebben a sikerben, és van, aki ilyenkor ürességet érez magában. Te merre felé tartasz ilyenkor, vagy benned milyen érzések vannak?
5: Hát nekem az egy-két nap ilyen ünnep, hogy jaj, de jó, és akkor most pihin, nem tudom mi, és utána többnyire beszokok vállalni megint valamit, vagy nézem, hogy mi lehet a következő cél, amit el lehet érni, úgyhogy én hát igen, ezt is a férjem is szerintem tudná igazolni, hogy az olyan, hogy megcsinálunk valamit, és jó, oké, és akkor csináljuk a következő. Szóval nem az, hogy megcsináljuk, és akkor most már fél évig nyugi, és akkor ennyi volt, hanem nem, most is én befejeztem az egyetemet, és már néztem is, hogy nálunk is milyen kurzusok vannak, például a munkában, vagy ilyen képzések. Háromra be is jelentkeztem? Nem, egyre, mindjárt háromra.
4: Igen, egy dolog, hogy szeretünk tanulni, és itt is megint csak el tudunk még mélyülni abban, hogy jó, valami olyat szeretnék tanulni, amivel kapcsolatban már van egyfajta tudásom, vagy nem, én valami teljesen újat szeretnék elsajátítani először is, megérteni. Melyik világ vonz inkább?
5: Én szeretem bővíteni a tudásom, szóval, hogyha már van valami, akkor úgy ráalapozni, már mélyíteni ezt a tudást, és teljesen megérteni, mert hogyha például beszélsz is valakivel, akkor tud, hogy miről beszélsz, és ne csak az alapokat tud. Persze jó, hogyha valaki hozzá tud mindenhez szólni, de viszont, nem tudom, az a mondás, aki mindenhez ért, az linkbe semmihez olyan rendesen. Egyetemen, amikor fiziológiát vagy biológiát tanultam, ezt így belénk is szerintem nevelték, mert legalábbis a mi szakunkon, mivel hogy a professzor is mindig kérdezte, hogy őt nem érdekli, nem kell elmondani, nem tudom, 200 mondatot, amit mondd el a lényeget, és ő abból már megmondja, abból a egy-két mondatból, hogy te azt tudod-e, vagy nem-e tudod. Másik dolog, tényleg ezeknél a biológiai és kémiai, vagy orvosi irányzatoknál nem is tudsz nagyon találgatni. Ez nem olyan, hogy most elkezdek beszélni, és akkor beszélünk a semmiről, hanem ott megvannak, hogy ez erre kapcsolódik, ez amarra, és akkor emilyen hatással van rá, úgyhogy ott nem tudsz nagyon találgatni, és nem is lehet ezt mondjam, hogy jaj, valamicskét értek hozzá, mert egyből kibukik, hogyha te azt csak, hát olvastam persze valahol a neten esetleg, vagy nem tudom mi, és azért nem vagyok úgy annyira benne, és akkor nem tudsz tényleg egy mély értelmes konverzációt folytatni valakivel, aki például tényleg ilyen szakértője.
4: Tehát a lényegre törően fogalmazni.
5: Igen,
4: és ez
5: igen.
4: Egyébként tanuláson, tudásszerzésen túl, ez mennyire jellemző rád mondjuk magánemberként, hogy lényegre törően, röviden, praktikusan, ügyesen?
5: Szerintem nálunk az ilyen családban benne van, már apukám is, ezt szoktam mondani, hogy a lényeget Úgyhogy igen, persze szokunk mégis beszélgetni minden, de hogyha tényleg ilyen munka is, vagy bármi, akkor igen, a lényeget.
4: Na akkor boncolgassuk egy kicsit a tudományvilágát. Ugye ez a kíváncsiság, ez tényleg ez nem lankad benned sohasem, és a fiziológia elkezdett vonzani téged. Igen. Miért? Mi volt az, ami, mi az, ami megfogott téged a fiziológiában, a testműködésében?
5: Pontosan, ahogy mondod, a testműködés, ez nekem hozzám ez állt legközelebb, vagy így, ahogy lényegben 3 év alatt ugye átmentünk sok mindenen, az ekológiától kezdve, a vírusokig, baktériumok, hát tényleg nagyon sok minden volt, és engem inkább ez az, tényleg ez az emberi test fogott meg, amit tudnánk esetleg hasznosítani a saját életemben is. Engem úgy ez vonzott.
4: Meg hát ugye itt van az a fajta bizonyos rendszer, nem? És hogy ennek meg lehet a szépsége, hogy a test működése, tehát ott azért ha valaki ebben elmélyül, akkor gyönyörű, tökéletes rendszerekkel tud találkozni. Ez vonzott inkább, vagy pedig maga az a felfedezés, az az út, hogy hogyan juthatsz el odáig, hogy megérzed ezt a tökéletes rendszert és a működését.
5: Szerintem igen, volt benne kíváncsiság is, és ez a, hát lényegben megérteni, igen, hogy mi mihez kapcsolódik, és hogyha esetleg valami hiba lép fel, akkor hogyan is mutatkozik. Engem ez így nagyon megérintett, hogy a saját testünk is akkor hogyan tudod befolyásolni esetleg, nem tudom, az orvosságok is, hogy hogyan működnek, ha például beveszel egy fájdalomcsillapítót, akkor ő nem tudja, hogy pont a kezed fáj, és akkor onnanba a pontba fog majd hatni, hanem az egész testre hat. Úgyhogy engem ez is érdekelt benne.
4: Mikor érezted azt először, hogy igen, jó helyen vagy? Már akár így a munka köröd kapcsán is mondtuk, hogy tényleg nagyon nehéz körbeírni, és hogy még az elején lehet, hogy te sem tudtad pontosan, hogy mi az, amivel konkrétan fogsz foglalkozni, de hogyha így a tudomány világát vesszük, az is egy elképesztő tág világ, amiben, hogyha hirtelen valaki belecsöppen, akkor azt sem tudja, hogy merre van arra. Igen, és akkor nálad mikor jött el az, hogy igen, azt mondtad, hogy a helyemen vagyok ebben a nagyon izgalmas, új, de sokak számára bonyolult világban is.
5: Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy azt érzem, hogy tisztára pontosan a helyemen vagyok, már sok minden érdekel, ezért kezdtem el ugye a menedzsmenttel is foglalkozni, úgyhogy én úgy érzem szerintem, hogy erre elég nehéz válaszolni el a kérdésre, főleg, hogyha valaki olyan, hogy mindig szereti fejleszteni magát, mert nagyon sok minden érdekel, és nagyon sok felé még el tudnál indulni, de az, hogy a bioszt tanultam, és tényleg a fiziológiát, hogy a klinikai kutatások az életemben vannak, ezt tényleg úgy magaménak érzem, és azért most így kacsingatok a menedzsment fele is, úgyhogy kíváncsi vagyok, mert tényleg még amúgy több minden érdekel, és hogyha lenne 100 életem, akkor nagyon sok mindent kipróbálnám.
4: Vigyázz, mit mondasz, mert mindjárt rá fogok arra kérdezni, hogy ha lenne még most 100 életed, akkor mi minden, de még egy gondolat erejéig maradjunk itt a labornál és a kutatásnál. Ugye ez mind-mind óriási nagy pontosságot és precizitást igényel. Mi az, amit neked ez a része az életednek tanított, amikor ebbe így belekóstoltál? Tehát, hogy emberileg?
5: Hát szerintem tényleg ezt, hogy a kitartó munkának van eredménye, és hát most arra például, hogy a diplomamunkámat megírjam, ahhoz a kutatás, amit végeztünk, és mint csak egy Linkba diplomunkám csak egy része annak a hatalmas nagy kutatásnak, hát azzal 2 évig foglalkoztunk, és Linkbe te 2 évig vársz arra, hogy a végén megtudd, hogy az az eredmény most statisztikailag szignifikáns, vagy nem, és hát tényleg ez annyira aprólékos és időigényes munka, hogy tényleg le a kalappal, aki benne maradt így, hogy tényleg ez a labor és kutatások a szférájában, mert az mindennapos tanulás, és nem olyan, mint a 8-tól 4-ig a munka, hogy jó, besuktam, lezártam, mentem haza, hanem az egy mindennapos tanulás, mert nekünk is, ha valami nem úgy jött éppen össze, akkor a mentorom hazament, és még nézte a cikkeket, szóval ez egy életstílus szerintem.
4: Igen, és ez a precizitás közben meg ugye arra gondolok, hogy ez vajon felszabadít, hogy már szinte rutinná válik az életedben az, hogy igenis ez a precizitás, ami akár a laborból, vagy a kutatómunkák során jön, vagy pedig fegyelemre tanít, és fegyelmez, vagy feszélyez.
5: Én szerintem nekem ez a tervezés maradt meg inkább, ami a labormunka alatt is volt, és az életemben is benne van, mert ez maradt meg most is az életemben, mert én mindent aprólékosan betervezek, ez ami úgy a fegyelemre is tanít egy részben.
4: Miért jó tervezni az életet?
5: Hát valaki nem szereti, én például szeretem.
4: Hogyan tervezed?
5: Vannak is noteszek. minden évben van egy kis noteszem, és hát ott így szeretem így minden napjamat megtervezni, látni, hogy mi vár rám. Én szerintem tényleg ez fegyelemre tanít, és építi linkbe az emberben azt, hogy amit elkezdünk, azt vigyük végig. Mert nagyon jó, amikor így ki tudod pipálni, hogy igen, ezt megcsináltam, és szerintem az egy jó érzése, legalábbis a nap végén biztos, hogy jó érzés, hogy látod, hogy mi mennyi mindent csináltál meg, és nem csak sodródsz, hogy az árral.
4: Tehát akkor ebben is megvan a rendszered, hogy igen. Ez a notesz azért időközönként, nem tudom, napi szinten előkerül, igen, és igen, kerül bele szinten, új jegyzet. Mert erről mondjuk az jutott eszembe, hogyha így nekem volt olyan évem, hogy vettem egy notesz, aztán már áprilisban nem tudtam, hogy hol van. És hogy szerintem, hogy azért vannak ezzel jó néhány, hogy igen, nagyon nehéz belevinni ezt a tervezést a mindennapokba. Hogyha most akár tanácsolhatnál hallgatóknak, szeretnék kis lépésekben elkezdeni, akkor mivel kezdjék, ha már itt a precizitásnál maradunk is a tervezésnél?
5: A kulcs az szerintem, hogy egy szép noteszt választjunk,
4: tehát,
5: ami megérint. Igen, ami nem csak olyan, hogy jaj, kötelességből elhúzni, hanem tényleg ezt olyan, hogy azért, ami megérint, és tényleg szerintem ez a nem is a noteszel kell kezdeni lehet, hanem a fegyelemmel, hogy akkor tényleg én ezt most elhatározom, hogy végigviszem. És ugye ez nem csak a tervezésben, hanem mármint egy ilyen napi tervezésben, hanem mindenben.
4: És itt már be is jön a menedzsment valahogy ide, be is kúszik egyrészt egy kicsit a saját életünk menedzselése is, de most újra ismétlem, hogy ha esetleg valaki most csatlakozott volna hozzánk, akkor te menedzsmentet is tanultál, második diplomádat menedzsment szakon végezted, és szerezted. Mi vonzott ebben a világban azon túl, hogy láttad, hogy a munkádban ez jól jöhet, szükséges lehet még?
5: Nem mondanám azt, hogy tiszta az elejétől érdekel, hanem pontosan, hogy a munkába kezdett el érdekelni, hát a karrier szempontból is, hogyha szeretnél fejlődni, akkor azért jobb, ha több lábon állsz, és tényleg nem csak a biológiai hátterem van meg, hanem ahhoz, hogy jó pozícióba is tudj kerülni, akkor tényleg elvárják azt, hogy több mindenhez érts. És mikor lehetett választani, vagy hát nem is, hogy lehetett, de mikor így látom, hogy ahogy ilyen pozíció van még olyan, akkor hát engem ez fogott úgy meg, hogy tényleg akkor most így valaki lássa át az egész projektet, és akkor nem csak úgymond, hogy biológiai szempontból, mert nálunk tényleg inkább ez a management része van, vagy az adminisztratív része van a projektnek, úgyhogy úgy kezdett érdekelni már, már kezdnek érdekelni a pénzügyek is azért egy kicsit, hogy hát ez akkor ez hogy van, vagy mit is számolgatunk, hogyan osztjuk be, hogy is működik ez, úgyhogy aztán gondolkoztam rajta, mondom, hogy hát lehet, nem is lenne rossz megcsinálni egy ilyen menedzsment, vagy valami pénzügyi szakot, és akkor tényleg úgy jobban átlátnám az egészet, hogy működik. És aztán esett a választásom a menedzsmentre, mivel ugye azért megnéztem, miket lehet online mégiscsak, vagy nem is csak, hogy online, hanem munka mellett inkább úgy mondanám csinálni, mert hát most azért nem hagyhassa valaki, hogy ott a munkahelyét. És akkor lényegben megnéztem, és itt is volt több ágazódás, és ez így megtetszett, hogy jó, akkor ez, és mikor bejelentkeztem, akkor láttam mondjuk, hogy ez egy tiszta más tanulási világ, nem olyan, mint nálunk volt, hogy a lényeg, hanem itt még pont ez van, ez a körbeírás, és ez egy tiszta más tanulási világ volt, és inkább több volt a projekt például, amit csoportokba kellett csinálnunk, és akkor is új embereket ismertem meg, és tiszta érdekes volt, hogy többnyire ugye már mindenki ezt így munka mellett csinálta, aki távúton csinálta, hogy ki hol dolgozik, kinek hogy van ez így jelen az életében.
4: Milyen érzés mindig újra tanuló pozícióba és tanuló helyzetbe kerülni?
5: Én szeretem tényleg, főleg, hogyha már van valamilyen egy kis alapod, akkor mikor már csak bővíteni kell ezt a tudást, akkor az úgy nagyon jó, mert érdekel, és ki tud választani, hogy melyik irányzat fele szeretnél menni. Viszont ilyen újból kezdeni a dolgokat szerintem nagyon nehéz, és ez nekem is egy ilyen bizonyos kilépés a komfortzónából, mert én szeretem a megszokottat, szeretem a rendszert, a rutint, és hát tényleg ez egy nagy kilépés a komfortzónából, főleg, hogyha például új pozíciót is kezdesz, és a mostani az tiszta új volt, mert eddig, amiket váltottam, az olyan volt, hogy ráépült az előzőre, most tiszta új, több pénzügy, stb. Úgyhogy hát nehéz volt, viszont az én tapasztalatomból, és amit itt tudnák tanácsolni, vagy mondani, valaki megkérdezni, akkor az az, hogy nem szabad félni, és nem szabad szerintem sokáig, nagyon sokáig, hogy például gondolok így egy 5 évre maradni ugyanott, hogyha valaki aztán úgy érzi, hogy mást is szeretne, mert aztán minél tovább, annál nagyobb az a félelem a kilépni a komfortzónából, ez például nálam is így volt, úgyhogy én is ilyen 3,5 évig csináltam, vagy majdnem 4 valamit, és utána mondtam, hogy na jó, hogy én akkor most szerintem nekem ettől többre van, hogy váltanánk, de fú, nagyon nagy lépés volt, és nagyon sok félelem volt bennem, és nagyon sok energia kellett hozzá, viszont most, mikor váltottam utoljára, akkor, és mi alatt csak például egy ételt el, akkor olyan voltam vele, hogy jó, akkor hajrá, nézzük meg, én szerintem ez is menni fog, úgyhogy tényleg
4: azt... Alapvetően pozitívan állsz hozzá, amikor belevágsz, még ha a komfortzónádon túl is van, és ha ki kell lépned abból a bizonyos komfortból, de hogy egyfajta pozitív jövőképet látsz magad előtt, hogy ezt meg tudod csinálni, és képes vagy rá.
5: Igen, szerintem az embernek, ha vannak céljai, akkor... ott linkben a célt mindig eléred, csak az utat kell megtalálni, mert hogyha ez az út nem fog menni, akkor majd megy a másik, és mindig van másik út is ahhoz, hogy elérd. Lehet nem pont az, amit kinéztél magadnak, vagy amit szeretnél, éppen mindjárt az elsőre, de aztán linkben elérette azt a célt, és szerintem ez a drive-nak kell valakiben benne lenni, hogy már pedig én ezt már akkor is szeretném, és hogyha a csődöt mond az egyik verzió, akkor megcsem a B verziót például.
4: A csalódással, mint faktorral, azzal mennyire szoktál, vagy mennyire kell számolni? Mert amikor ugye rizikót vállalunk, hogy valami újba belefogunk, akkor igen, egyrészt ott lebeg a cél előttünk, hogy képesek vagyunk, erre megcsináljuk, de izgalmas volt ez, amit mondtál, hogy közben pedig, hogy mindig van másik út. Szóval ez egyfajta nézőpont is, és így, ha esetleg valami nem is jön össze, akkor kevésbé tekintünk rá csalódásként.
5: Szerintem ez az emberfüggő is persze, hogy ki hogy éli meg. Vannak nehéz napok biztos, hogyha valami nem sikerül, nekem is voltak, mindenkinek vannak. Szerintem az ember jellemétől függ, hogy van-e benne annyi erő, és hogy tényleg az a motiváció, hogy mennyire akarja azt a dolgot. És hogyha nagyon akarja, akkor talál rá módot, hogy elérje.
4: A szavaidból azt vettem ki jó néhány gondolattal ezelőtt, hogyha 100 életed lenne most itt párhuzamosan egyszerre, is kevés lenne, mert hogy annyi minden érdekel. Na akkor vegyük sorra, hogy milyen területek érdekelnek még. Ennyire hát, széles?
5: Hát inkább ilyen, úgy mondom, hogy nagyon különböző.
4: Hát ez színes a paletta.
5: Igen, igen. Hát engem nagyon érdekel például a fizika is, én mikor gondolkodtam, hogy mit menjek tanulni, vagy így az elején, akkor hát vagy biosz, vagy fizika. Ez a kettő között gondolkodtam. De szintén érdekel a programozás, minkben hugom robotikát és kibernetikát tanult, úgyhogy az is nagyon érdekes dolog.
4: Akkor nálatok a családban, akkor ezek szerint így jelen van az, hogy kipróbálni valami nagyon újat és izgalmasat.
5: Hát igen, szerintem úgy elég újat próbáltunk ki, mert ilyen, hogy nálunk nincs a családban senki, aki biológiát tanult volna előtte, vagy valami robotikát, vagy ilyet, úgyhogy igen, ilyen úttörők vagyunk e téren szerintem, de nagyon érdekel a művészet világa is, és lényegben azt is fejleszteném, ha lenne rá időm és módom, csak hát így nem lát mindent egyszerre.
4: Ugye fejleszteném művészet, tehát itt van egy feltételes mód, de hogy közben azért ez annyira nem egy távoli és nem annyira feltételes módban történő dolog, mert hogy ez azért a valóságod is, mert a tudomány mellett azért nálad jelen van a művészet is, és én ezen sokat gondolkodtam, hogy ugye ez egyfajta ellentét, vagy pont azért lesz egység a kettő együtt, mert a tudományból, amikor kicsit kilépsz, akkor ez egy az énednek egy másik része, amivel így kaphatunk egy kerek egész zöld Viktóriát?
5: Szerintem lehet, van benne valami, igen, mert ez még az a kreatív része, mert azért engem ez is érdekel, tényleg ez a kézi munkák, rajzolás, festés.
4: Mi a közös egyébként szerinted mondjuk a kutatásban, a laboratóriumban, a biológiában, a fiziológiában és mondjuk a művészetben, festészetben?
5: Szerintem az, hogy kíváncsi vagy az eredményre. Mellénkben a kutatásban is az van, vagy legalábbis amit a diplomunkám alatt csináltam, ott is lénkbe, hát festettünk, lénkbe fluorescensen festettünk a bizonyos markereket, és aztán azt néztük, vagy azt tanulmányoztam ugye a képen aztán, és itt is lénkbe az a, amikor festesz például, és akkor aztán a végeredmény, hogy milyen érdekes, vagy igen, ezt én alkottam.
4: Hogy álltál neki festeni és rajzolni?
5: Tehát ez már kiskoromtól velem volt, alapiskolában volt ugye szakkör, akkor arra jártam. Utána gimiben, ahogy említettem, nálunk a felosztály művész volt, úgyhogy ott nem volt hiány tényleg az ingerekből, és utána nem is főiskolán, hanem most két éve volt a párom egy ilyen ajurvédikus kezelésen, szóval két hétig nem volt itthon. Ugye magam voltam szüleimnél, és akkor nem tudom, elvittem a ceruzáimot, és akkor mondom, jó, hát akkor úgy munka után hát valamit akkor rajzolgattam, és hát hiányoztak a kutyusaink is, stb. És hát lerajzoltam a kutyusomat, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam rá, hogy ez tényleg szép lett, hasonlít főleg.
6: Az egy fontos szempont.
5: Igen, az egy fontos szempont. Igen, és linkben ez úgy, ami visszahozott, utána pedig jelentkeztünk egy ilyen jobb agyféltekés rajztanfolyamra, a barátnőm Melanikővel, ami itt volt Szerdahelyen, Veronikánál, és nagyon jó volt, és szerintem nagyon eredményes is volt, úgyhogy tényleg tudom ajánlani, aki kezdő, és portrékat szeretne rajzolni, akkor az nagyon jó.
6: Mi az, amit itt tanultál?
5: Pont azért agyféltekés, és ahogy mondtad is, hogy a két világ hol találkozik, hogy itt is linkben belevittük a matematikát, hogy mérni kellett. Nem, én ahogy elképzeltem, hogy fú, most csak valaki leül, és akkor csak úgy megrajzolja magában az arányokat, rögtön tudja, és persze ez is gondolom fejleszthető kiskortól, de persze, aki úgy van vele, mint én, hogy így hobbi szinten csinálja, és néha hol benne van az életében, hol nem, akkor ez nagyon sokat segített abban, hogy tényleg azok az arányokat valaki el tudja találni, és nagyon, és hasonló.

0: festéstechnikájáról szóló könyvet. Akkor kezdtem aztán, hát nem csak rajzolni, hanem akkor jaj, nézzük meg ezt a festészetet is. És hát az is eléggé megtetszett, csináltam is pár képet, és közben jelentkezett egy ismerősöm, aki benne volt a Felvidéki Alkotók Egyesületében. Tudatta velem, hogy van ez az egyesület, és ők szoknak kiállítani, és tényleg, hogyha szeretek rajzolni, festeni, akkor próbáljon meg. És meg is próbáltam, és nagyon boldog voltam, hogy bevettek, és volt kiállítás is, és tiszta jó volt, mikor volt az első kiállítás, és akkor az én képem is ott látott, úgyhogy az ilyen nagy boldogság volt.
1: A beszélgetésünk legelején azt mondtad, hogy ez az év azért is izgalmas, mert sok első dolog van, és az első önálló kiállításodon is túl vagy. Hogyan jutottál el az első önálló kiállításodig?
0: Hát az úgy volt, hogy egy könyvesboltból kaptam felkérést, hogy nem szeretném kiállítani a műveimet, aminek fú, nagyon örültem, de egyrésztből nagy stressz is volt, mert kb. 6 vállalható képen volt, és 18 kellett.
1: Hogy nézett ki ez a folyamat? Tehát, hogy akkor a maradék 12-nek gyorsan nekiállt el elkészíteni, vagy igen?
0: Igen, pontosan is, szóval nekem a január és a február eleje csak abból állt, hogy dolgoztam, lecsuktam a számítógépet, és elővettem az ecsetemet.
1: Milyen volt ez az időszak? Tehát, hogy tudtad, mert hogy a menedzser bekapcsolt benned, hogy igen, nagyjából összerakott, hogy mi az, amit majd szeretnél a kiállításodon látni, és így álltál neki az alkotásnak, vagy egész egyszerűen teljesen kikapcsoltál, és a kezeid azok elindultak, és megteremtették azt, amit a vászon viszont lehet látni.
0: Hát megterveztem, hogy aztán kikapcsolhassak. Szóval megterveztem, hogy kb. Elosztottam, hogy mikor mennyi képet, vagy hát ugye, hogy érkezzek vele, és viszont mikor már elkezdődött az alkotás folyamat, akkor meg kikapcsoltam, betettem egy jó kis zenét, és aztán már ment magától a dolog. Viszont nagyon jó inspiráció volt, hogy ez egy könyv volt, mert a kiállításra főleg könyv inspirálta képeket készítettem, úgyhogy ez tényleg ilyen nagyon jó inspiráció volt, és például az is nekem nagyon jól jött, hogy volt egy határidő, és akkor abban tényleg valaki motiválja magát, hogy jó, de nekem ezt meg kell csinálnom, ami egyrészt stressz is, viszont másrészt tényleg annyi, olyan szempontból volt jó, hogy máskor nem kerítek ilyen sok időt a festésre.
1: Mi az, amit a festészet ad neked, és amit semmi más így nem ad?
0: Fú, én szerintem tényleg azt az alkotás örömét.
1: Mit érzel akkor, amikor alkotsz?
0: Szerintem egy bizonyos ilyen önmegvalósítást, hogy ez is bennem van, és ezt is meg szeretném mutatni. És tényleg azt egész folyamatot, hogy utána fogom látni, hogy tényleg ezt én csináltam, és hát hogyha jól sikerül, akkor tényleg úgy büszke valaki magára, hogy hát ez most jól sikerült, vagy ez most tetszik.
1: Ugye az alkotásban van egy nagyon különleges folyamat, hogy látszólag ugye csend van, vagy valamelyest le kell hozzá csendesedni, de utána valami belső hang, vagy egy belső gondolat aztán mégiscsak előjön, és aztán elindít valamit. Nálad ez a belső hang, ez mennyire kell lecsendesedned ahhoz, hogy ez a belső hang ez így megszólaljon, vagy ez a belső kép megjelenjen számodra?
0: Hát én szerintem ez a belső hang, ez egy ilyen inspiráló dolog a számomra, mert ez tényleg olyan, hogyha például látok valamit, vagy megnézek valamilyen jó filmet esetleg, vagy olvasok valamilyen jó könyvet, akkor abból, ha már ítem az inspirációt, akkor aztán ez az a hang, ami úgy előjön, hogy akkor ez most úgy megszólított, és ezt most úgy szeretném megcsinálni, és a világot pedig tényleg valamilyen vagy jó zene, vagy podcasttel tudom kikapcsolni.
1: Melyik alkotásodra vagy ezidáig a legbüszkébb?
0: Ez egy nehéz kérdés, mert mindegyik más, és ezt nagyon nehéz kiemelni, hogy egyet. Nagyon szeretem az alkimistás képemet, amit a könyv, maga a könyv ihletett, és azt szerintem jól sikerült, így színkompozícióban is, és van még egy ilyen kisebb kép, amin egy róka látható, amit a Vuk ihletett pedig, és az is nagyon tetszik. Az tiszta, az a másik véglet, az még ilyen játékos, ilyen kis vidám, úgyhogy hát sok fajta kép van.
1: Milyen érzés volt ott állni, hogyha egy felelevenítjük a kiállítás megnyitódon, ott állni alkotóként?
0: Fú, hát nagyon fura volt, mert eddig, amikor jártam, ugye akkor többnyire mások állítottak ki, vagy linkben ott voltam, lehet én is, de csak részben, és ez, hogy most a sajátom volt, ez tényleg ilyen nagy büszkeség volt, és öröm.

0: És viszont egyfajta ilyen...
1: Van egyfajta intimitása is, nem? Hogy megmutatod a belső világodat, igen, és nem igen. csak a szűk baráti körödnek, a szeretteidnek, hanem azt ismeretlenek, számodra ismeretlen emberek is megnézik, értelmezik, tovább gondolják.
0: Igen, igen, és bennem van egy bizonyos olyan, és például most is, hogy itt ülök veled, hogy úristen, hogy hát kíváncsi rám valaki, vagy pedig én nem tartom olyan nagyon extra érdekes, nem hogy érdekesnek, de olyan extra másnak az életem, mint akárki más, aki az utcán találkozol, és milyen érdekes, hogy valakit mégis érdekel, vagy úgy jobban érdekel.
1: Mennyire képzelhető el az, hogy egyszer csak újra iskolapadba ülsz, de már nem a fiziológia, a laboratórium, nem a menedzsment, hanem a képzőművészet lesz az, amit tanulni fogsz.
0: Hú, hát azt nagyon szeretném amúgy, úgy
1: beletaláltam.
0: Csak sajnos ez nagyon időigényes lenne, és nem tudom, nem is néztem meg annyira tisztára utána, de most például, hogy azt mondanád, hogy menjünk el Olaszországba, és jelentkezünk ott be egy ilyen, nem tudom, kéthetes ilyen gyors talpalóra, akkor benne vagyok.
1: Kedves hallgatóink, akkor lehet, hogy most ez a pont, ahol Zöld Viktóriával mi kikapcsoljuk a mikrofont, és akkor lelépünk egy kicsit Olaszországba tanulni képzőművészetet.
0: Ja, jó is lenne. De szerint én inkább így önfejlesztem magam, viszont tényleg, hogyha vannak ilyen, ilyen rövidebb kurzusok, vagy valami, akkor azon szívesen részt veszek, vagy részt vennék. Úgyhogy ezeket fogom illesni, de nem hiszem, hogy ilyen hosszabb, nagyon hosszabb távú tanulás most momentál beleférne az életembe.
1: Tehát akkor újabb egyetem nincs kilátásban most.
0: Nem, most nincs.
1: De mi az, amit jelent számodra maga a fejlődés?
0: Én szerintem ez az életrendje, hogy valaki próbáljon mindig jobb lenni, vagy dolgozni magán, mert ha nem, akkor nénkben mit is csinálunk, mert hogyha valaki tényleg így, hogy a művészetben is, ha zenéről, festészetről lenne szó, legyen szó, ugyanúgy lényben fejlődik az ember, ha valamit csinál, ha valamit, ha dolgozik munkában, minden nap fejlődik. Úgyhogy én szerintem ez az életrendje, és mindenki erre törekszik. Még ha nem is tudja, vagy hogy mondjam, nem is így megnevezve, de minden nap valaki azért kicsit próbál jobb lenni.
1: Hogyan maradhat életben a maga a kíváncsiság? Vannak itt is talán azok a szerencsésebbek, és lehet, hogy te is pont ide tartozol, akiknek ez elemi mozgatórugójuk, hogy kíváncsiak, és szeretnének újat tanulni. De ha most akár a nőarcai hallgatóinak kellene tanácsot adnod, hogy miért jó kíváncsinak lenni, vagy hogyan tartsák életben a saját kíváncsiságukat, akkor mit mondanál nekik?
0: Én szerintem ezt az élet hozza, minden nap történik azért veled valami, vagy látsz valamit, vagy olvasol valamit, vagy hallasz valamit, ami érdekes, tehát és hogyha megfogja a figyelmed, akkor utána nézel, vagy néz utána, és szerintem így tényleg tudsz fejlődni is, és másik szerintem nagyon sokat hozzátesz, hogyha valakinek vannak gyerekei, mert a gyerekek ugye nagyon kíváncsiak, úgyhogy szerintem ők bizonyos szinten a szülőket is inspirálják.
1: De hogy felnőttként is talán fontos, hogy meghagyjuk magunkban ezt a gyermeki kíváncsiságot, nem?
0: Igen, igen, szerintem is mindenképpen.
1: És egy gondolatoddal zárnám a beszélgetést, ami úgy hangzott, hogy mindig van másik út, úgyhogy lehet, hogy akár ezért is érdemes mindig valami újat tanulni, és én köszönöm, hogy ilyen lelkesen meséltél nekem arról, hogy tényleg maga a tanulás, az emberi természetes kíváncsiság az mennyire jó is, hogy az életünkben ott van, és hát én neked további sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy beszélgetettél.
0: Köszönöm a meghívást, köszi szépen.
1: A mai beszélgetésből talán az is kiderült, hogy a tanulás az nem csak ismeretszerzés, hanem fontos mozgatórugója is az életünknek. Egy utat ismerhettünk meg, ahol a tudomány és a művészet nem egymás ellentétei, hanem ugyanannak a kíváncsiságnak a két arca. A nőarcai vendége Zöld Viktória volt. Köszönöm a beszélgetést, még egyszer önöknek pedig a figyelmet. Találkozunk legközelebb is a viszonthallásra.
2: A nőarcai Gasparik Majával.
3: Özvegy lesz,

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Változást ígér a kormányfő, ha nem áll helyre a bizalom az SNS és Tomás Taraba között. A mozdonyvezetők arra kérik a közlekedési minisztériumot, hogy számszerűsítse a testkamerák költségeit. Továbbra is nyárias időjárás várható 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklettel. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Személyi változás lesz a kormányban, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és a jelöltje Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között, jelentette ki a három legfőbb közjogi méltóság mai találkozója után Robert Fico kormányfő. Hozzátette, szeretné, ha helyreállna a bizalom és stabil koalíciós partnerrel kormányozna. Azt is megjegyezte, a mai koalíciós tanácson észszerű megbeszélést folytattak, és a koalíciós pártok leszögezték, hogy folytatni akarják a közös kormányzást egészen a ciklus utolsó napjáig. A parlament holnap kezdődő ülésén szavaznak az ellenzéki Progresszív Szlovákia azon javaslatáról, amely mentesíteni az önkormányzatokat az adósságfék legszigorúbb szankciói alól. A párt képviselői ma felszólították Robert Fico miniszterelnököt, hogy biztosítsa a kormánykoalíció támogatását a jogszabálymódosításhoz. Jana Hanuliáková, a Progresszív Szlovákia parlamenti képviselője és a közigazgatási bizottság tagja hangsúlyozta, hogy a javaslat maguktól, az önkormányzatoktól származik. Mentes a politikai érdekektől, ezért elvárják a kormányfőtől, hogy a parlamenti többség álljon be a kezdeményezés mögé. A mozdonyvezetők felszólították a közlekedési tárcát, hogy számszerűsítse a testkamerák beszerzésének költségeit, mivel a mozdonyvezetők száma meghaladja az 1200-at, ám a tervek szerint mindössze 430 darab kamerát vásárolnának, több mint 500 ezer euróért. Matyai Moticska, a mozdonyvezetők petíciós bizottságának elnöke ma kijelentette, hogy a beruházás komoly kérdéseket vet fel a többletköltségekkel, a rendszer üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatban. A kezdeményezők szerint a konszolidáció időszakában ez a beszerzés egy gazdaságtalan, csupán a médiának szóló intézkedés, amely a szlovák állampolgárok pénzébe kerül, és amíg a minisztérium nem tudja meggyőzően bizonyítani a vásárlás hatékonyságát, addig joggal merül fel a gyanú, hogy kinek az üzleti érdekeit szolgálja a projekt. Donald Trump amerikai elnök ma a True Social közösségi platformján kijelentette, hogy az Iránnal kötendő megállapodásnak nagyszerűnek és észszerűnek kell lennie, különben egyáltalán nem jön létre egyesség. Donald Trump bírálta a Barack Obama kormánya által 2015-ben tető alá hozott nukleáris megállapodást, amelyből ő maga 2018-ban kiléptette az Egyesült Államokat. Én nem kötök ilyen üzleteket, fogalmazott az amerikai elnök. Jelenleg több mint 1900 gyermeket tartanak nyilván eltűntként Németországban, ami kismértékű növekedést jelent a tavalyi évhez képest, derül ki a Szövetségi Bűnügyi Hivatal adataiból. Az idei év május 1-jei állás szerint országszerte 1933 lezáratlan ügyet tartottak nyilván, míg egy évvel korábban ez a szám 1810 volt. A hivatal az eltűnt gyermekek nemzetközi napja alkalmából tette közzé a statisztikát, amelyet minden évben május 25-én tartanak.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, a legmagasabb hőmérséklet az esti órákig általában 26 és 31 fok között alakul. Holnap is túlnyomóan derült, napos, száraz marad az idő, az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A Pozsony felől Bazinba vezető szakaszon sűrűsödött meg a forgalom, az arra közlekedőknek jelenleg körülbelül 10 perces menetidő növekedéssel kell számolniuk. Szintén lépésben halad a forgalom a D1-es autópályán, Pöstjén előtt Nagyszombat felől érkezve. Egyre hosszabb a kocsisor, a menetidő növekedés itt már elérte a 15 percet. Sebességet mérnek a rendőrök Kassán, a Gálszécsi úton a város központ felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
2: A Magyar Köztársasági Elnök hivatala péntek reggel nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy náluk lévő iratait. Bár a legfontosabb információ, vagyis az, hogy a korábbi államfő Novák Katalin mivel indokolta a K. Endrének adott kegyelmet, ezekből a dokumentumokból sem derül ki. Az egyértelműen látszik, hogy a Sándor palotában több ponton is eltértek a rendes ügymenettől. Erre utal például, hogy két, egy pozitív és egy negatív rendelkezés vázlatát is előkészítették. És bár még saját jogi igazgatósága sem javasolta Novák Katalinnak, hogy K. Endrének kedvező döntést hozzon, az egykori köztársasági elnök mégis a kegyelemről szóló határozatot írta alá, amit egyből vittek is ellenjegyzésre, meg kerülve a szervezeti utat. A vonalban Galgóci Eszter, a Forrás Társadalomkutató Intézet elemzője. A múlt héten közzétett iratokból, adott esetben iratcsomagból mennyire rekonstruálható alaposan, egyértelműen, hogy hogyan zajlott az események láncolata 2023-ban?
3: De alapvetően azt mondanám, hogy itt a felvezetőben elhangzottak, pontosan összegezték, hogy mik azok az új információk, amiket megtudhattunk. Pontos rekonstrukció, hát ugye még mindig nem tudjuk, hogy tulajdonképpen miért kapott kegyelmet K. Endre. Nyilván egyébként a nyilvánosságra hozott dokumentumok után többen is megszólaltak, és én is azt feltételeztem, hogy minél közelebb kerülünk ahhoz, ugye, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy mindenképpen parlamenti bizottságot fognak felállítani annak érdekében, hogy itt pontosan kivizsgálják, hogy mi történt. Egyrészt egyébként nagyobb jogosítványokat is kapna ez a bizottság, kötelező lenne előtte megjelenni, és pénzbírsággal vagy egyéb bírságokkal járna az, hogyha valaki akár nem mondja el a teljes igazságot. Másrészt pedig egyre több dokumentum lát nyilvánosságot. Minden dokumentumból, ami eddig előkerült, alapvetően úgy sok újdonságot nem tudtunk meg, hogy a független sajtó Magyarországon ezt azért feltárta elég részletesen, viszont itt most ugye tényszerű bizonyítékokat látunk arra, amit eddig is tudtunk. Én azt gondolom, hogy már ezzel is talán egy picit előrébb vagyunk, hogyha a társadalomnak a lélektanát vizsgáljuk. Ugyanis azért nagyon sok ügyben gondolhatták nagyon sokan, hogy valami fajta összeesküvés, háttérdolog történik, ami rejtve van előlünk. Nyilván az újságírók nagyon alázatos munkával mindig megpróbálták kideríteni az igazságot, de egy ponton túl mindig megakadta. Az is szerintem egy fontos rögzítendő tény, hogy tulajdonképpen, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre, erre vonatkozóan Balogh Zoltán már tett nyilatkozatot, és ő már elmondta korábban is, hogy ő volt az, aki megbizonyosodott arról, vagy ő úgy vélte, hogy K. Endre ártatlan, és ő volt az, aki tanácsolta Novák Katalinnak azt, hogy mindenképpen kapja meg a kegyelmet. Erre most a hétvégén is ráerősített. Viszont, hogyha az egész történetet nézzük, akkor én azt gondolom, hogy amit érdemes lehet talán még továbbiakban is vizsgálni, hogy alapvetően hiába tudunk meg egyre többet, vagy beszélnek egyre többen, és ha megtudunk egyre többet, azt ismételném, tehát alapvetően nem tudunk meg újdonságokat, csak ugyanazokat, amiket nagyjából eddig is tudtunk, kivéve, hogy az ügymenet nem úgy zajlott, ahogy normális esetben zajlana. Azért nagyon sokan megkérdőjelezik, hogy itt tényleg Balogh Zoltán közbenjárása volt-e az, ami a kegyelmi ügyhöz vezetett, míg sokan mások egyébként inkább azt gondolják, hogy itt az Orbán családhoz köthető szálak voltak azok, ami miatt K. Endre végül kegyelmet kaphatott, és nem tudjuk biztosan, vagy ameddig ugye nem szólal meg mondjuk Novák Katalin az ügyben maga, és igazából még az is lehet, hogy akkor is nagyon sokan inkább mást fognak gondolni, mint ami elhangzik.
2: Jelezte, hogy a furcsa körülmények fényében nem kizárható teljesen, hogy történt kormányzati beavatkozás, és feltehetően ez lesz az egyik olyan fő elem, amit az ön által szintén említett, hamarosan feltehetően felálló parlamenti vizsgáló bizottság kutatni fog majd, de erre a kérdésre kaphat egyáltalán választ a magyar társadalom? Tehát mennyire lehet hasznos ennek a bizottságnak a munkája? Hozhat olyan áttörést az ügyben, amire a magyar társadalom most már évek óta vár?
3: Ugye a politikai változások, amik Magyarországon következtek be, azok nem kicsik, és valójában Magyar Péteren és a politikáján abszolút látszik, hogy a már a nulladik pillanattól fel akar tárni, be akarja mutatni magyar embereknek, hogy hogyan működött a rendszer. Ezt akár érzékletesen videókkal, mondjuk itt gondolok arra, hogy a kormányzati negyed, az új kormányzati negyedet nagyon részletesen bemutatta, és itt a kegyelmi ügyben is az látszik, hogy kifejezetten gyorsan és hatékonyan szeretnék feltárni az ügynek a részleteit. Nyilvánvalóan mindig lesz benne egy bizonytalansági faktor, és én tényleg azt gondolom, hogy itt talán a legnehezebb pillanat az az lesz, hogy még hogyha ki is derül, vagy hogy pontosan tudni is fogjuk, hogy mi történt, akkor azt elhiszik az emberek. Ugye a köztársasági elnöknek írásban, sőt egyébként szóban sem feltétlenül kell megindokolni a kegyelmet. Tehát minden olyan, amit mondjuk tőle megtudhatunk, az hagyhatja magában azt a kérdést az emberekben, hogy biztos, hogy így történt-e, ez nem csak egy utólagos magyarázat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan magyarázat, ami mindenki felé 100%-osan megnyugtató lehet, nem valószínű, hogy fog születni ebben az ügyben, míg egyébként lehet, hogy a teljes igazságot tényleg meg fogjuk ismerni.
2: És ha már a néplélek állapotát kezdtük el boncolgatni, akkor kérem arra is térjünk ki, hogy ezek a napokban nyilvánosságra került információk, amik jó része nem új, de azért mégiscsak ismét a figyelem középpontjába terelte az akkori történéseket, az teljesen újra nyitotta az ügyet, vagy azáltal, hogy azért derültek ki olyan részletek, amik eddig nem voltak teljesen világosak, így több kérdésre is választ kaphat a magyar emberek, ezáltal a társadalom legalább egy lépéssel közelebb került egy nagyon fájdalmas történetsorozat lezárásához?
3: Azt gondolom, hogy mindenképpen közelebb kerültünk hozzá, és ez azért nehéz megítélni ezt a kérdést, mert most bizalom van a jelenlegi kormány felé. Tehát afelé azt gondolom, hogy a többség tényleg nyitott szívvel és teljesen magabiztosan el, hogy Magyar Péter és a kormánya ki szeretné deríteni ezt az ügyet. Miközben egyébként van egy nagyon furcsa folyamat a megint csak a háttérben, hogy az Orbán kormány felé viszont már a választások időpontjában meglévő bizalomhoz képest is jóval inkább csökken az embereknek a szimpátiája és egyszerre a bizalma is. Így bár már ami még változás, hogy már nem látják mindenhatónak Orbán Viktort, vagy nem gondolják azt, hogy a Fidesz annyira nehezen működött, vagy tehát annyira befolyásoló tényező tudott lenni, mint mondjuk erről gondolkodtunk egy ilyen 2-3 hónappal ezelőtt, de azért mégiscsak az emberek fejében az a háttérben motoszkál az, hogy ez nem lehet, hogy csak egy ember úgy dönt, hogy kegyelmet érdemel valaki. És azt gondolom, hogy talán itt még a legfontosabb, amit érdemes elmondani, hogy abban az esetben, hogyha tényleg Balogh Zoltán egy emberként úgy döntött, hogy szerinte a bíróság nem jól jár el, és Kállendre valóban kegyelmet érdemel, ugye ez is egy nagyon erős kérdés, hogy egyrészt mivel vehette rá Novák Katalint, hogy aláírja ezt a kegyelmet, másrészt pedig az a rendszer, ami képes úgy működni, hogy a köztársasági elnöknek hagyományosan ez az egész kegyelem kör, ez gyakorlatilag úgy működött, hogy olyan betegségeket vagy családi körülményeket vettek általában figyelembe, amiket mondjuk a bíróság nem tudott. A köztársasági elnöknek nem az a feladata, hogy felülvizsgálja a bíróságot, és azt mondja, hogy szerintem már pedig ártatlan. Így azt gondolom, hogy ezek is nagyon fájó kérdések, és ezek is rá tudnak mutatni arra, hogy nem kell itt az Orbán családnak a befolyása hangsúlyos legyen, hogy egy rendszer hogyan tud működni. Hogy például a köztársasági elnök az inkább tartozott Fidesz párthoz, és a pártban lehetséges, hogy a Balogh Zoltánnak egy magasabb pozíciója volt, ami miatt Novák Katalint el tudta venni. Nem tudjuk, hogy mi az, ami miatt megtörténhet, hogy valaki ki tud járni egy olyan kegyelmet, amelyet egyébként a köztársasági elnök hagyományosan nem szokott gyakorolni.
2: Az ön által is említett kapcsolódások vagy kapcsolatok fényében hogyan kellene ezt a kialakult helyzetet kezelnie az előző kormányzat képviselőinek?
3: De alapvetően ugye nagyon nehéz helyzetben vannak, egyrészt azért, mert ez volt az az ügy, amit egyáltalán nem tudtak kezelni, amiből kinőtt az új ellenzék, és amiből alapvetően ugye azt szoktuk hagyományosan gondolni, hogy egyszerre a gazdasági válság, illetve ez a morális válság, ez a kegyelmi ügy volt az, ami elindította azt a folyamatot, hogy az Orbán kormány gyakorlatilag megbukjon. Akkor abban a pillanatban ugye úgy akarták kezelni, hogy Novák Katalin lemond, és ezzel megvan oldva az ügy. Mivel nagyon sokan feltételezték azt, hogy ez lehet, hogy csak egy vezércsel, hogy gyakorlatilag nem arról van szó, hogy itt Novák Katalin az egyetlen felelős, hanem hogy így akarják nagyon gyorsan lezárni az ügyet. Ugye ez is elvezet oda, hogy miért nem kapunk még mindig megnyugtató válaszokat, hogy miért merülnek fel még kérdések, mert láttuk már ilyen működésben a Fideszt, hogy igazából a valódi felelősöket nem találják meg. Hogy jelenleg mit tud kezdeni ezzel a hát most már ellenzékbe szorult Fidesz, alapvetően sokkal többet nem, mint amit most is kommunikálnak, és azóta is kommunikálnak. Ez egyetlen embernek a döntése volt. Azt is kommunikálják, hogy az iratokból is világosan látszik, hogy gyakorlatilag mindenki ellenjavalta ezt a kegyelmet, és ehhez képest Novák Katalin döntött úgy, hogy ő mégis megadja, tehát továbbra is az az út van előttük, én sem látok kifejezetten másikat, hogy megpróbálják egy vagy kettő darab emberre gyakorlatilag úgy ráhúzni, hogy ez tényleg lehetséges, hogy az igazság, és mindenki más pedig elhatárolódik magától az üttől.
2: És a hétvége nem csak amiatt volt mozgalmas, mert a Sándor Palota közzétette a kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat, hanem azért is, mert adásba került a miniszterelnök első nagy interjúja. De mennyiben igazodott ez a beszélgetés tartalmát vagy kinyilatkoztatásait tekintve a korábbi politikai kommunikációs mintákhoz, illetve az elhangzott kampányi ígéretekhez?
3: Alapvetően Magyar Péternek nyilván egyszerre van nehéz, meg könnyebb feladata is. A kampányigereteiknek egy részét, tehát a nyilvánosságot, az átláthatóságot most is hozzák, másik részét pedig nehéz lesz teljesíteni majd a gazdasági helyzet miatt. Az ilyen interjúk, én azt gondolom, hogy nagyon fontosak, hogy mindig lássunk egy picivel többet, vagy egy picivel előrébb, de még mindig azt gondolom, hogy az fogja majd meghatározni, hogy a közeljövőben mi történik.
2: És eközben a kabinet államtitkárainak névsora is összeállt, és tulajdonképpen a magyar média alig győzte szemlézni az első interjút, már is az államtitkárok listáját kellett, hogy böngészze, hiszen tegnap meg is jelent a magyar közlönyben ez a csapat, ha fogalmazhatunk így, és a Tisza kormány kapcsán korábban több elemző is megjegyezte, hogy összetételét tekintve nem is annyira klasszikus pártpolitikai kabinetről van szó, hanem van egyfajta technokrata jellege. Ez a szakértőközpontúság az államtitkárok névsorában mennyire tükröződik?
3: Én azt gondolom, hogy az államtitkárok névsorában, akiket ugye ismerünk, vagy jobban ismer a közvélemény, ez abszolút és teljes mértékben tükröződik. Ugye azt is látni kell, hogy a Tisza az hagyományosan nem egy olyan párt, amihez általában két évvel a választások előtt született meg, egyébként tagságában sem szélesedett ki, többsége a tiszás politikusoknak nem pártag. Az ígéreteknek megfelelően is, meg én azt gondolom, hogy a társadalmi elvárásoknak megfelelően is ez a kormány úgy állt fel valóban, hogy minél inkább előtérbe helyezze azokat a szakembereket, akikben sokan meg tudnak bízni, vagy azt gondolhatják, hogy azok a területek, amelyeket rábíztak, azokban kiérdemelt szerepük van, hiszen ugye a legfontosabb dolog jelenleg Magyarországon ahhoz, hogy újjá tudjuk építeni mondjuk a gazdaságot, de mind egyébként a társadalmi megbékélést, az az, hogy bízni tudjunk azokban a vezető politikusokban, akik most előttünk állnak, hiszen pont azért váltottuk le az előző kormányt, hogy ott nem ezt láttuk. Ráadásul ott azért mégiscsak az látszott, hogy a különböző szakterületeken nem feltétlenül azok a politikusok voltak, akiknek hosszú önéletrajza lett volna az adott szakterületen, ezért nagyon sokszor, amikor szakmai kérdéseket kaptak, nem olyan válaszokat kaptunk rá, hanem alapvetően inkább pártpolitikai jellegűeket, és hogyha ezen a Tisza túl szeretne lépni, és ki szeretné nőni magát, akkor nyilvánvalóan ezzel szemben fel kell állítania egy olyan kormányt, amely tisztességes szakpolitikusokból áll, akik a saját dolgukat végzik, és nem feltétlenül az egyéni érdekeket nézik.
2: A teljesség igénye nélkül kik azok az államtitkárok, akiknek a ténykedésére a jövőben, akár még a határon túlról is érdemes lesz majd odafigyelni?
3: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, én alapvetően azt gondolom, az lenne a normális politikai helyzet, hogyha már egy picit unalmasabb lenne a magyar politika, de ezt így belföldről is azt gondolom, hogy talán így érdemes lenne egy olyan országban élni, amelyben nyugodt körülmények között botrányoktól mentesen alapvetően haladnánk előre. Határon túlról nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy a külügyekkel foglalkozó államtitkárokat, illetve minisztereket érdemes nézni, de alapvetően pedig, hogyha a magyarországi szemszögből nézem, hogy mik lehetnek a legfontosabbak, és talán ez lehet érdekes is. Egyrészt Ruth Bálint minisztersége alatt lévő államtitkárok, illetve Ruth Bálint tevékenységét mondanám, ugye akik feltárják majd az előző kormánynak az ügyeit, ez mindenképpen érdekes is lehet, meg azt gondolom, hogy nagyon fontos is. Másrészt pedig magyar szemszögből pedig az egészségügyet és az oktatást emelném ki, két olyan minisztersége, ami eddig gyakorlatilag be volt süllyesztve a belügyminisztérium alá, nem létezett, és egyre halmozódtak a problémák.
2: Összeállt a Tisza kabinet államtitkárainak névsora, amely tegnap meg is jelent a magyar közlönyben. A szóban forgó lista tanulságai szerint a nemzetpolitikáért Heidl György eszmetörténész felel majd. A budapesti kormányalakítás legfrissebb fejleményeit Galgóczi Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzőjével összegeztük. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
3: Én is köszönöm szépen, és szép napot kívánok!
2: Ismét viharfelhők gyülekeznek a kormányhivatal felett. A Nemzetiek vezetője, Andrej Danko, egyre hangosabban követeli a pártja által jelölt környezetvédelmi miniszter Tomás Taraba leváltását. Az SNS elnöke olyannyira eltökélt, hogy kész akár a koalíciós szerződést is felrúgni, ha Robert Fico nem tesz eleget a követelésének. És amíg a kormányzó trió munkája ismét akadozik, addig az utóbbi években tetszhalott állapotban lévő visegrádi együttműködés új lendületet vehet, már ha sikerül felülemelkedni a korábbi nézetkülönbségeken. Az eltérő álláspontok tiszteletben tartását pedig idehaza is érdemes lenne mindenkinek elsajátítania, hogyha a jövőben egy valóban kisebbségbarát államban szeretnénk élni. Három téma, nagyjából 3x3 percben, hiszen ha hétfőn 4-8 körül jár az idő, akkor az elmúlt napok legfontosabb közéleti eseményeit szemlézzük, a politika útvesztőjében pedig ezúttal is Szilvási József újságíró, rendszeres kommentátorunk segít eligazodni. Bár pünkösd van, a sajtó napok óta Robert Fico és Andrej Danko Tomás Taraba leváltása miatt kialakult üzengetésétől hangos, és ez a vita a tegnapi nap folyamán sem csendesedett el, sőt odáig fajult, hogy ma a koalíciós tanács ülése után a három legfőbb közjogi méltóság is találkozik majd. Küszöbön a kormány átalakítás?
4: El kell mondani azt, hogy tulajdonképpen amióta megalakult ez a hármas koalíció, azóta szinte állandóan áll valamilyen ok miatt, és válságtűnőtek jelentkeznek ebben a politikai szövetségben, de nincs ez másként most sem. Ezúttal Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke okoz komoly fejfájást, elsősorban Robert Fico miniszterelnöknek. A Szlovák Nemzeti Párt, ugyebár amelyek a legrégebben alapított szlovák politikai tömörülés, el kell mondani némi cinizmussal, hogy sikeresen folytatja Ján Folka forgatókönyvét, amelynek az a lényege, hogy minél erősebb és hatásosabb nemzeti lózungokat hangsúlyozni, olykor nacionalista lózungokat, miközben lehetőleg minél többet lehetne harácsolni az országnak a különböző gazdasági javaiból. Ebben a folyamatban láthatjuk most a Nemzeti Pártnak a vergődését, amelynek az is a lényege, hogy a zsákmány megszerzése érdekében ilyen kis érdekcsoportok alakulnak, és ezek aztán összeütközésbe és vitába keverednek egymással. Most éppen Andrej Danko rontott neki Tomás Taraba környezetvédelmi miniszternek, és azt állítja, hogy Tomás Taraba, tehát a tárcavezető, befektetőknek és a oligarcháknak kedvez azzal, amikor a Tátrai Nemzeti Parkot zónákra akarja felosztani, és így aztán a különböző első zónát kivéve máshol, de esetleg a A-zónában is különböző aszfaltozással, meg épületek felépítésével, segítheti ezeket az említett érdekcsoportokat, és ezt ellenzi Andrej Danko. A környezetvédelmi miniszter viszont azt állítja, hogy éppen a zónák felállításával akarja megakadályozni ezt a folyamatot, és azt állítja, hogy különböző kivételek és korrupciós ügyek révén már legalább 300 épület és különböző más gazdasági infrastruktúra található például a Csorbatón és környékén, tehát ezt akarja megakadályozni. Andrej Danko viszont elkötélt, és azt szeretné, hogyha Robert Fico kormányfő leváltaná Tomás Tarabát. Miniszterelnök azonban azt állította, hogy nem hajlandó erre, mert jó miniszternek tartja Tomás Tarabát, viszont azt állította, mert benne van a koalíció szerződés, hogy előben le kell váltani a minisztert, de azt állította, csak akkor teszi ezt meg, hogyha garantálja a Szlovák Nemzeti Párt, hogy a koalíciós szövetségek továbbra is többsége lesz a parlamentben. Hát ez nagyon nehéz lesz garantálni, mert különböző viták vannak a Nemzeti Párt egyes jelöltjei között, ahogy mondtam, meg parlamenti képviselői között. Elég arra utalni, hogy kormányban, illetve a környezetvédelmi tárcánál a két kufa, államtitkár, tehát Stefan Kufa és Filip Kufa, ráadásul most azon mesterkednek, hogy Gregor Kufa, tehát a legkisebb kufa legény lehessen tagja valamilyen funkciónak, valamilyen tisztségnek. Többek között szeretnék elérni, hogy a Tátrai Nemzeti Parknak a igazgatója legyen, amit Tomás Tarabán mindenképpen ellenez, innen is eredhet a vita egy része. Ebben a pillanatban az a helyzet, hogy Andrej Danko beígérte ennek a két kufa tisztségviselőnek, jelenleg államtitkárnak, hogy egyikük akár miniszter is lehet, hogyha Tomás Tarab ellen fordulnak, amit meg is tettek, és most már bírálják a jelenlegi miniszter. Ebben a pillanatban tehát ez a helyzet, hogy nem lehet tudni, hogy mi következik. Ma összeül a koalíciós tanács, aztán ahogy a hírekben hallhattuk, a három közjogi méltóság is. Véleményem szerint az történhet, hogy Tomás Taraba átmegy parlamentbe, de mindenképpen valamilyen biztosítékot kell nyújtani, hogy megmaradjon a kormánypártoknak eléggé törékeny többsége. A lényeg azonban az, hogy továbbra sem csitulnak az ellentétek és a kedélyek, tehát nagyon nehéz lesz szlovák kormányfőnek kihúzni azt a csaknem másfél évet, amely a legközelebbi választásokig még van. Továbbra sem kizárt, hogy idő előtti választások lehetnek Szlovákiába. Habár senkinek sem az érdeke, mert ott akarnak maradni mindannyian a kormányrúdnál, még akkor is, hogyha egymással viaskodnak. Meglátjuk, mit hoznak a következő napok. Annyi minden esetre tény, hogy Tomás Taraba valószínűleg nem marad meg környezetvédelmi miniszternek, de Szlovákiában semmit sem lehet biztosan állítani, többek között ezt sem.
2: Azt tehát továbbra sem tudni teljes bizonyossággal, hogy sül majd el az SNS elnökének terve. Az utóbbi napok eseményei azonban azt mutatják, hogy a személycserék akár még az egyébként döcögő együttműködésnek is új lendületet adhatnak. De valóban feléleszthető lehet a Visegrád együttműködés, ahogy azt az új magyar kormányfő Magyar Péter szeretné?
4: Szerintem van rá esély, elsősorban azért, mert lényegesen javultak a lengyel-magyar politikai kormányközi kapcsolatok, és ez azt jelenti, hogy a visegrádi együttműködésnek az egyik hajtómotorja ez a két országnak a vezetői szeretnék felújítani és újra építeni és folytatni a visegrádi országoknak az együttműködését. Onnan indul az egész történet, hogy Magyar Péter ugyebár Lengyelországban járt első hivatalos külföldi útján, és ott találkozott a lengyel kormányfővel. Közösen valószínűleg nyilván megegyeztek abban, hogy felújítják az együttműködést a két ország között. Ennek megfelelően pedig igyekeznek bevonni együttműködésbe a cseheket és a szlovákokat is, ami nem lesz egyszerű dolog, de meglátjuk, hogy hogy alakul. Minden esetre azt el kell mondani, hogy egy a lényeges dologra rávilágított Magyar Péter, amikor bebizonyította, hogy bizony nagyon komoly vita kerekedett Magyarországon, és elég súlyos példátlan történet zajlott le, amikor Orbán Viktor ugye már a kormányfőként befogadta azt a két lengyel politikust, akit a Lengyelországban korrupciós ügyek miatt akartak bíróság elé állítani, és példátlan módon menedékjogot adott ennek a két lengyel ismert politikusnak. Ők azonban most ki tudja hova, de elmenekültek Magyarországról, miután Orbán Viktor elveszítette a hatalmat, tehát ilyen szempontból is különösképpen tisztázódott a kapcsolat a két ország, tehát a Lengyelország és Magyarország új kormánya között. A lényeg az, hogy mindenképpen vannak gondok, mert kérdés, hogy a csehek és a szlovákok hogy állnak majd. Nyilván szeretnék őt is, ha lenne együttműködés, de ők érdekeltek a másik együttműködésben, csehek, a szlovákok és osztrákoknak az együttműködésében már működnek együtt ők hárman, de nem kizárt az, hogy miután Magyar Péter már jár Ausztriában is, esetleg szó lehet arról, hogy bővítik a visegrádiak együttműködését, amely iránt érdeklődik Ausztria is. Ez kiderült az osztrák kancellárral való találkozón és tárgyalás során, és érdeklődnek a horvátok is, tehát nem kizárt, hogy hosszabb távon egyrészt elsősorban visszaállítják a visegrádiak együttműködését, másrészt pedig félközép távon elképzelhető, hogy bevonják az osztrákokat és a horvátokat, netán más országot is, de egyelőre ez a két ország esélyes arra, hogy belépjen a visegrádi együttműködésnek a folyamatába és ennek a további élete megélhetésére, és így alakulhat majd ki az, hogy az Unióban visszaáll az a nagyon fontos közép-európai érdekcsoport, amely éveken át nagyon jól működött, amikor a visegrádi négy tagállam valóban érdekképviseletet fejtett ki Brüsszelben és Strasbourgban, és javították tulajdonképpen főleg Szlovákiában a belpolitikai légkört is, hiszen látták, hogy a szomszédokkal jó az együttműködés, mindenkinek érdeke Szlovákiának is, hogy ez továbbra is fennálljon. Tehát ez a helyzet jelenleg, és kíváncsian várjuk mindannyian a folytatást, amely remélhetően ezúttal is eredményes lesz.
2: Vannak azonban olyan ellentétek, amiket nehezebb áthidalni, mint másokat, de a Dunaszerdahelyi emlékmű építtetőinek ügyében hozott döntés, illetve a tárgyalás során lezajlott viták után közelebb kerültünk a problémamentes szlovák-magyar együttéléshez.
4: De jelenleg semmiképpen sem, de itt tulajdonképpen kétféle folyamat tapasztalható, egyrészt vissza kell térni nagyon röviden a Somorja melletti úszoron történtekhez, ahol ugye a nagyszombati vámhivatal munkatársai megbüntették lángosok árusításával foglalkozó 20-ori kisvállalkozót, aki ugyebár azért került középpontba, illetve egy ideig a fejlemények közé, mert a lángosokat úgy árusította, hogy a lágyító jelet nem használta, és ezáltal megbüntették őt, emiatt azután állt a bál, de érdekes módon még Robert Fico is kiállt a úszori, egyébként szlovák nemzetiségű vállalkozónak az ügyében, és azt állította, hogy a nagyszombati bürokraták teljesen lelketlen és törvénytelen határozatot hozták, amikor meg akarták büntetni ezt az úszori vállalkozót, és ezután majd meglátjuk, hogy alakul a helyzet. A második dolog pedig az, hogy folytatódik az a próbálkozás, hogy lehetőleg megoldják a továbbiakat is. Ugyebár itt elsősorban arra gondolunk, hogy bíróságon, ugyebár elítélték pénzbüntetésre és 4 éves hivatalból való kitiltásra ítélték azt a 7, ha nem tévedek, akkor 7 dunaszerdahelyi közismert vállalkozót és más közszereplőt, akik Dunaszerdahelyen ugye a trianoni emlékműnek a felújítását érték el. Emiatt a bíróság azt állította, hogy tulajdonképpen a Horthy ideológiát akarják visszaállítani, és új fasiszta eszméket akarnak terjeszteni, holott egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy a dicstelen trianoni diktátumnak az emlékére felújították az emlékművet, és tulajdonképpen ezt az emlékművet akarják működtetni, nem olyan célból, hogy valamiféle fasiszta eszméket teljesztenek, hanem az a lényege, hogy emlékezzenek erre a diktátumra, amely ketté szakította a nemzetet, és ezt senki sem nyak kétségben, hiszen ugyebár több országban, többek között Szlovákiában is kisebbségben élünk. Tehát ezzel nincs semmi revizionista, meg egyéb ilyen sanda vélemény. A harmadik dolog, amit mondani kell, ez a rimaszombati eset. Ugyebár itt meg az történt, hogy a második világháborúban elesett, a Dóni csatában elesett rimaszombati és környékbeli katonáknak az emlékére szerették volna felújítani azt a emlékművet, amely már egyszer állt Imaszombatban az egyik téren, de azután lebontották, mert a területet szlovákiai illetékes hivatalok elkobozták, pontosabban a földhivatal, ezért más helyen mégpedig a református temetőben építették újra monumentálisabbra emlékművet, amelyben a Don kanyarban elesett rimaszombatiaknak és környékbelieknek állítanak emléket. Ezt az emlékművet támadták meg azután az illetékesek, megint a szlovák megújulás pártjának a képviselői.
2: A szlovák-magyar együttélés fejleményeit a jövőben is követni fogjuk. Az elmúlt percekben a múlt hét legjelentősebb közéleti fejleményeiből válogattunk Szilvási József újságíróval, rádiónk rendszeres kommentátorával. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Én is köszönöm a lehetőséget, kellemes napot mindenkinek.

0: Változást ígér a kormányfő, ha nem áll helyre a bizalom az SNS és Tomás Taraba között. A mozdonyvezetők arra kérik a közlekedési minisztériumot, hogy számszerűsítse a testkamerák költségeit. A mesterséges intelligencia szabályozására szólított fel 14. Leó pápa. Továbbra is nyárias időjárás várható 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklettel.
1: Napzárta. Kis Balázsa.
0: Részletes híreink. Személyi változás lesz a kormányban, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és a jelöltje Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter

0: között jelentette ki a három legfőbb közjogi méltóság mai találkozója után Robert Fico kormányfő. Hozzátette, szeretné, ha helyreállna a bizalom és stabil koalíciós partnerrel kormányozna. Azt is megjegyezte, a mai koalíciós tanácson észszerű megbeszélést folytattak, és a koalíciós pártok leszögezték, hogy folytatni akarják a közös kormányzást egészen a ciklus utolsó napjáig. Szigorítások várhatók a szociális támogatásokat illetően, Erik Tomás tárcavezető ugyanakkor egyetért az SNS nyugdíjemelésre, adókedvezményekre és temetési támogatásra vonatkozó javaslataival, de a pártnak meg kell egyeznie a pénzügyminiszterrel. További részletek Paszmár Líviától.
1: A Munka, Szociális és Családügyi Minisztérium olyan törvénycsomagot készít elő, amely lehetővé tenni a fiktív nevelőszülői ellátások, az árvasági járadékokkal kapcsolatos visszaélések, valamint a harmadik országból érkező munkavállalók után járó családi pótlékok jogosulatlan felvételének kezelését, különösen azokban az esetekben, amikor a gyermekek nem Szlovákiában élnek. Erről Erik Tomás számolt be sajtótájékoztatóján. A jogszabálycsomagot június végéig szeretnék benyújtani a tárca közi egyeztetésre, és 2027. január 1-től léphetne hatályba. A csomag része lesz a korábban már bejelentett intézkedés is, amely megvonhatja a családi pótlékot abban az esetben, ha a gyermek rendszeresen hiányzik az iskolából. A tervek szerint a szociális és jogi gyámhatóság 3 havonta ellenőrizné, hogy a nevelőszülői ellátás valóban betölti-e a célját. Szlovákiában a miniszter szerint mintegy 9000 ilyen gyermek van. A szociális rendszer további visszaélései az árvasági nyugdíjakat érintik. Erik Tomás szerint előfordul, hogy a gyerekeket a legidősebb vagy legbetegebb személyre íratják, majd az ő halála után árvasági nyugdíjat kapnak átlagosan 233 euró összegben. A miniszter egyetért a 90 év felettiek nyugdíjának emelésével, a nyugdíjasok, diákok és szülői szabadságon lévők adókedvezményével, valamint a temetési támogatás emelésével. A részletekről azonban szerinte a javaslatokat előterjesztő koalíciós SNS-nek kell megegyeznie Ladislav Kamenický pénzügyminiszterrel. Ma lesz a koalíciós tanács ülése, úgy gondolom, hogy előrelépés lehet. Mindhárom az SNS által kidolgozott javaslatot én, mint munkaügyi miniszter támogattam. Természetesen itt is a konkrét paraméterekről van szó, állapította meg Tomás. Hozzátette azt is, hogy a HLASZ 1000 euróra kívánja emelni a gyermek születésekor járó támogatást, és bevezetné azt, hogy a 4 vagy több gyermekes dolgozóanyáknak életük végéig elengedjék a jövedelemadót.
0: A parlament holnap kezdődő ülésén szavaznak az ellenzéki Progresszív Szlovákia azon javaslatáról, amely mentesíteni az önkormányzatokat az adósságfék legszigorúbb szankciói alól. A párt képviselői ma felszólították Robert Fico miniszterelnököt, hogy biztosítsa a kormánykoalíció támogatását a jogszabálymódosításhoz. Jana Hanuliáková, a Progresszív Szlovákia parlamenti képviselője és a közigazgatási bizottság tagja hangsúlyozta, hogy a javaslat maguktól, az önkormányzatoktól származik. Mentes a politikai érdekektől, ezért elvárják a kormányfőtől, hogy a parlamenti többség álljon be a kezdeményezés mögé. A szlovák atomenergia felügyelet engedélyezte a Mohi atomerőmű 4. blokkjának üzembe helyezését a múlt hét pénteken kiadott határozatával. A hatóság a honlapján közölte, hogy a döntést jelenleg nyilvános hirdetmény útján kézbesítik az eljárásban érintett feleknek, a szerveknek és a nyilvánosságnak. A dokumentumot pedig 15 napig az elektronikus kormányzati portálon, a hivatal hirdető tábláin, valamint a környező települések ideig iglenes hirdető felületein is megtekinthetik az érdeklődők. A mozdonyvezetők felszólították a közlekedési tárcát, hogy számszerűsítse a testkamerák beszerzésének költségeit, mivel a mozdonyvezetők száma meghaladja az 1200-at, ám a tervek szerint mindössze 430 darab kamerát vásárolnának, több mint 500 000 euróért. Matyej Motycska, a mozdonyvezetők petíciós bizottságának elnöke ma kijelentette, hogy a beruházás komoly kérdéseket vet fel a többletköltségekkel, a rendszer üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatban. A kezdeményezők szerint a konszolidáció időszakában ez a beszerzés egy gazdaságtalan, csupán a médiának szóló intézkedés, amely a szlovák állampolgárok pénzébe kerül, és amíg a minisztérium nem tudja meggyőzően bizonyítani a vásárlás hatékonyságát, addig joggal merül fel a gyanú, hogy kinek az üzleti érdekeit szolgálja a projekt. Andruskó Zoltán továbbra is Alena Zsuzsová ellen tanúskodik a Kuciák gyilkosság ügyében. A mai tárgyaláson kijelentette, hogy ő rendelte meg nála a gyilkosság elkövetését, majd az ügyészgyilkosságokat is, amelyeket végül nem hajtott végre. Andruskót a közvetítői szerepe miatt már 15 év szabadságvesztésre ítélték. A bíróságon elmondta, 2010-ben az interneten ismerkedett meg Alena Zsuzsovával, mivel anyagi gondjai voltak, segítséget kért tőle. Elmondása szerint baráti kapcsolatban voltak. Az nem igaz, hogy tartozott Alena Zsuzsovának azon a 20 ezer eurón kívül, amit előlegként kapott Maros Zsilinka jelenlegi legfőbb ügyész megöletésére. Andruskó szerint Alena Zsuzsová egyre sürgette a bűncselekmény végrehajtását. Donald Trump amerikai elnök ma a Truth Social közösségi platformján kijelentette, hogy az Iránnal kötendő megállapodásnak nagyszerűnek és észszerűnek kell lennie, különben egyáltalán nem jön létre egyesség. Donald Trump bírálta a Barack Obama kormánya által 2015-ben tető alá hozott nukleáris megállapodást, amelyből ő maga 2018-ban kiléptette az Egyesült Államokat. Én nem kötök ilyen üzleteket, fogalmazott az amerikai elnök. Az orosz külügyminisztérium ma felszólította a külföldieket és a diplomatákat, hogy a lehető leghamarabb hagyják el az ukrán fővárost. Moszkva tájékoztatása szerint az orosz erők újabb csapások végrehajtására készülnek Kijevben, amelyek célpontjai az ukrajnai kormányzati épületek és katonai parancsnokságok lesznek. 14. Leó pápa ma kiadta pontifikátusának első Magnifica Humanitas című több mint 200 oldalas enciklikáját, amelyben a mesterséges intelligencia korában történő emberi oltalmazásról értekezik. A katolikus egyházfő a technológia szigorú szabályozására szólított fel, a fejlesztőket pedig arra kérte, hogy a profit helyett a közjót tartsák szem előtt. A pápa figyelmeztetett, hogy ezek a rendszerek dezinformációt terjesztenek, előtérbe helyezik a konfliktusokat és azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy a világot a végtelen háború útjára terelik, ezért a mesterséges intelligencia leszerelését sürgette. Hivatalosan is megkezdődött ma az éves zarándoklat a szaúd-arábiai Mekkába, amely a közel-keleti feszültségek ellenére az előzetes becslések szerint több mint 1,5 millió hívőt vonz a világ minden tájáról. Az iszlám 5 oszlopának egyikeként számon tartott hadzs különböző etnikumú, nyelvű és anyagi helyzetű muszlimokat egyesít, akik számára ez a zarándoklat egyúttal lehetőség a bűnök bocsánatára, így sokan közülük éveken át spórolnak az utazásra, vagy várnak a részvételi engedélyre. Már több mint 900 ebola gyanús esetet azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, közülük már 101 esetében ki is mutatták a vírust, jelentette be az Egészségügyi Világszervezet igazgatója az X-en közzétett üzenetében. Tedros Adhanom Ghebreyesus felhívta a figyelmet arra is, hogy a járvány gócának számító Ituri tartományban csaknem 5 millióan élnek fegyveres harcok közepette, minden negyedik embernek humanitárius segítségre van szüksége, és minden ötödik belső menekült.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Ma is 4 mérkőzést rendeznek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Zürichben most játsszák a Magyarország-Egyesült Államok találkozót. Mint beszámoltunk róla, a 3 pontos magyarok már kiharcolták a bennmaradást, miután a pont nélküli britek tegnap este kikaptak a lettektől. Ugyancsak most zajlik a Csehország-Norvégia találkozó. 20-20-tól bonyolítják le a Németország-Nagy-Britannia és a Szlovénia-Olaszország összecsapásokat. A nagyot küzdő Bondár Anna 6-3-1-6-6-7 arányú vereséget szenvedett a hetedik helyen kiemelt ukrán Jelina Svitolinától a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában. Udvardi Pannát a svájci Viktoria Golubic búcsúztatta 6-0-6-2-re. A selejtezőből felkerült Rebecca Schramková 6-2-6-2-re kikapott az osztrák Julia Grabertől. A férfiaknál Fucsovics Márton 7-6-5-7-1-6-2-6 arányban alul maradt az olasz Matteo Berrettinivel szemben. Továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti a férfi tenisz világranglistát, a spanyol Carlos Alcaraz és a német Alexander Zverev előtt. Marozsán Fábián 2, Alex Molcsán pedig 6 helyet rontva az 54. illetve a 110. A nőknél sem történt változás az élcsoportban. A fehér orosz Arina Szabalenka a lista vezető, a kazak Jelena Rybakina a második, a lengyel Iga Świątek pedig a harmadik. Bondár Anna egy pozíciót előre lépve az 57. Rebecca Schramková viszont a 121. helyről lecsúszott a 125-re. A nemzetközi sajtó a 19 éves Kimi Antonellit ünnepli a Forma 1-es kanadai nagydíj másnapján, miután a Mercedes olasz pilótája sorozatban negyedik futamgyőzelmét aratta Montrealban. Az összetettben már 43 pontos az előnye csapattársa, a brit George Russell előtt, aki műszaki hiba miatt feladni kényszerült a vasárnapi versenyt.
2: Időjárás.
0: Holnap is igazi nyárias időre készülhetünk, napos, legfeljebb gyengén felhős lesz az égbolt, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél reggel még gyenge marad, napközben többfelé észak-nyugatira fordul és megélénkülhet, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora. Zsabka Levente hangmester nevében is Kis Balázs hírszerkesztő köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket ismét. Ha tehetik, ébredjenek velünk. További szép estét a viszonthallásra!

Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

len ticho, len ticho, len ticho, len ticho.

0: ticho. Len ticho.
1: Koncertné rádio Devín.